0: lesznek belőle. A félszavakból meg cigaretta és veszekedés vagy szeretkezés, mozi esetleg szótlan csavargás Budán. Sterke megtanulta, hogy ez így van, és ezekről többé nem beszélt. Na csak ezt azért olvastam fel, hogy legyen valami...
1: Valami tragikus indítás.
0: Azokról többet nem beszélt. Hogyan ír a Orsi, aki elintézte nekem, hogy kapjak egy példát ebből a könyvből, amit én nem olvastam el. És,
1: még? Mondd még, hozzá.
0: Még, szóval viszonylag az elején tartok. Nagyon visz magával, csak kevés idő maradt rá, és nem volt. Na, nem volt. De elmondom, hogy kapcsolódni hogyan tudtam. Például nekem van a két unokatestvérem, az egyiket Eszternek, a másik a Dórának hívják. Az andaluz lányai az egyiket úgy hívják, hogy Sterke, a másikat pedig Dork. Azaz Teodóra, néha Teó, általában Dork és Sterke. Ezek ilyen reciprokai egymásnak, ugye? Ezt lehet mondani?
1: Most van egy hallgató. Persze, hát azért vedd fel.
0: És felvett? Háló?
2: Nyisd ki.
1: Szinte az a...
3: Háló, sziasztok, ember vagyok. Háló, hát idézővel tennék teljesen ügyrendi kérdésben, kérdeznék meg valamit. Nem tudom, kinek a fején van ez a fejmikrofon, de az uzogása belehaladik igen erősen az adásba. A kisember is szólt érte, engem annyira nem zavar, de annyira jó ütemben szuszok, hogy én el fogok aludni komolyan.
1: Szerintem nekem van nagy zsírt, testem, én szuszogok szerintem, azt mondja.
3: Ja, de most nagyon közel van, mondom, mert én úgy eszem észre, hogy lehet, hogy zavaró valakinek, de nekem marha jó álmos itt. Tehát most úgy eszem észre, hogy abban ütemben csinálja, vagy csinálod, ahogy én szoktam aludni körülbelül, és kurva jó szerintem, csak ezt elfogadom.
1: Idénként csinálom, jó?
3: Na csán, sziasztok, az árulja bezárva, sziasztok.
1: Jó, köszi. Kezdjük el valahonnan. Mikor, miért kezdted el, hogyan írni az andalúz lányai? Semmit nem tudok a dologról, de ilyen szempontból én akkor jó sivatag vagyok. Miért ez a címe?
4: Azért, mert azt a címet, amit én szerettem volna, azt a kiadó nem szerette volna, és ebben egyeztünk
0: ki. Akkor ezt mondd meg,
4: hogy az eredeti cím az lett volna, hogy Angyal Föld Kocsi Szín, de közölték, hogy ilyen címmel nem lehet könyvet eladni, úgyhogy végül is ez lett a kompromisszum. Most
1: jött a marketinges, és azt mondta, hogy az Angyal Föld Kocsi Szín.
0: Én is inkább veszek meg az Andaluz lányai címet.
4: Jó, de bármi lehet egy könyvnek a címe, tehát, hogy valamilyen más aspektusát mutatja meg egy másik cím, tehát én erre különösebben nem vagyok is, szóval szerintem akármilyen címmel el lehet adni. Azt hiszem, hogy maga a történet a lényeg, nem az, hogy milyen néven nevezzük.
0: Szóval nekem volt egy benyomásom, a rövidebb rész alapján, amit olvastam belőle, hogy valamilyen szempontból nem akar, na, szóval igyekszem nem beskatujázni, pláne én azt a könyvet semmilyen kategóriába, aki nem is olvastam el.
1: Mondtad.
0: De hogy van benne valami, hát mondjuk női aspektusból írt könyv, na, mondjuk így. Szóval látszik rajta, hogy nő írta.
4: Ez megnyugtató, vagy nem tudom erre, mit mondjak. Tehát, igen, hogy, szóval, ha nőként férfi könyvet írtam volna, az azért elég ciki lenne.
0: Nem, hát szóval, hogy nem, hát vannak a nemi szempontból teljesen indiferens könyvek, tehát a háborús békét azt megnyugtató, a nő is.
2: Nem gondolom. Nem.
4: Biztos, hogy nem.
0: Minden műből kiderül a szerzőjének a neme? Neked csak el kell olvasnod?
2: Nekem kiderül, igen. És én még markáns meg tudom különöztetni a női hangot, a férfi.
0: Jó, hát mindegy. Na, szóval markáns női hangot láttam, meg különböztettem meg.
4: De egész egyszerűen szerintem, hogy nő másként érzékeli a világot, tehát nyilvánvalóan, hogy nem is tudja úgy visszaadni, mintha férfi lenne, és ez fordítva is igaz, feltéve, hogy nem játszik, mert azt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki belemegy egy olyan játékba, hogy nőként megpróbál férfi hangon írni, és fordítva. Egyébként ez lehet, hogy mondjuk igen, ez Vörös Sándornak sikerült. Másnak szerintem mondjuk a magyar irodalomban nem annyira.
0: Szóval magyarul egy ilyen átlényegülés nélkül ez nem működik.
4: Nem hinném.
5: Lehet, hogy kicsit ponyva, de ott volt a vágyaim listája. Gregory Delacour, egy férfi, aki egy nő. Bőrébe bújva. Itt egy viszonylag jó könyvet, jó kicsit kommersz, tehát egészen hihető volt, hogy ő nő.
4: Nem, én nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak hogy szerintem ez egy külön elhatározás, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan nekiindulás, ami ami egy eleve más alapattitűdöt feltételez, mint az, hogy valaki egyszerűen leül és ír egy könyvet. Tehát, hogyha nem, tehát, hogy én nőként könyvet írok, akkor veszem női nézőpontból fogom megírni, mert semmi sem késztet arra, hogy máshogy tegyen.
2: De például ez lehet egy ilyen furtfula kérdés, mink egy nagyon sok férfi szerző és a női lelket nagyon hitelesen részletgazdagon tudja ábrázolni.
4: Például? Olyan,
2: hát most nem, most mondjuk bármilyen példát.
6: Együk a Tolstoy.
2: Tolstoytól a Krajcer, igen, mondjuk milyen, na, mi ez a rövid Krajcer szonátában mondjuk. Tehát mondjuk abba, tehát olyan szinten tud ábrázolni, amit mondjuk azt gondolom, hogy mégis azért meg lehet különböztetni, mégis férfi írja, azt nem nő, és nem tudom megmondani, hol a határon van, de meg lehet különböztetni.
1: De ez lényeges, ez az információ?
6: Nem, hát
1: az olyan, hogy Istenről alapvetően állíthatjuk azt is, hogy férfi, azt is, hogy nő.
6: Nem, de ez talán...
1: Férfiként szokták olyan... ábrázolni, de szerintem semmilyen teológiai jelentősége nincs a nemének.
2: Bizonyos szempontból van?
6: Szerintem van.
1: Ilyen. És akkor van a művészet esztétikai vonatkozásában jelentőség annak, hogy nő...
2: Tehát másképp viszonyulsz, másképp értékeled, vagy érzékeled. Szerintem. Tehát nem lehet függetlenítani. Volt nagyon sokáig olyan felfogás, hogy a művet csak önmagában nézzük. Most szerintem most már inkább oda felfogás, hogy a szerző szemszögéből is figyelik az
6: értékelik. Van olyan könyv, aminek a szerzője az háttérben akar maradni, és
1: értem,
6: műben előtérbe kerül, és van, ahol direkt így el is rejtőzködik a szerző, és van, ahol nem rejtőzködik.
2: De teljesen tud
1: de én még, én még könyvnek úgy nem örültem, hogy jaj, de jól megírta ez a nő. Tehát értitek, hogy jaj, de jó ez a könyv. Ezt mondod, és nem az, hogy jaj, de jó, hogy megírta ez.
2: De én benne az van. Én nem szeretem Ulickáját, de mindig, amikor olvasom, akkor azt ott látom, hogy egy nő írta. Nem, és nem tudom megmondani, miért, de...
4: Valószínűleg az, szerintem azért, mert hogy teljesen más az, hogy egy férfi akár hitelesen ábrázol egy nőt belülről is, de az mégiscsak egy külső megfigyelésnek az eredménye. Még hogyha egy nő ír nőről, akkor az belső tapasztalat, és az egészen másként jelenik meg az irodalomban szerintem.
2: Igen,
6: és a férfinak a leírása történik külső tapasztalat.
4: Igen. Pontosan.
2: És emelt, hogy azt látod, hogy mondjuk szerintem egy nő jobban lát egy férfit, mint egy férfi nőt. Tehát egy nő jobb megfigyelő. És lehet,
4: szerintem hogy... ez az egyéntől vagy a szemétől függően, nem hiszem, nem hogy ezt ilyen módon lehet általánosítani. Azt hiszem, hogy az érzékenység az nemekhez kötődik, hanem egész másfajta dologhoz.
1: Igen. Igen, mert figyelj, vannak olyan férfi szerzők, akit inkább nők olvasnak.
6: Hát és nem mondom, nem mondom.
1: Hát jó, mert többet olvastak a nők általában is, igen. Csak azt mondom, hogy... Na jó, mindegy.
6: Szóval tulajdonképpen...
1: Hogyan szerezte meg a kaligramot? Mert már akkor tudták, hogy érdemes vagy a bizalomra? A kaligram jó kiadónak számít.
4: Igen, remélem, hogy annak számít. Nem ez az első könyvem egyrészt, tehát már régóta írok, bár volt egy ilyen kis csavar, ugye, hogy én festőnek indultam, és nem írónak. Úgyhogy egészen sokáig nem gondoltam én komolyan.
1: És letetted az ecsetet.
4: Igen, teljesen. Illetve most újra felvettem. De már ez egy másik történet. Szóval, hogy írtam régóta,
1: mint publikáltam. Mint Mászlergyi Samp abba adta, és elment sapkozni, és közben nem
4: voltam abba. Nem, ő szörös kávéscsészeket csinált, meg micsodát piszolt, meg ilyenek.
1: De az is képzőművészet.
4: Kétségtelen, de ilyet például nem szeretnék csinálni. Mm.
1: Nem csak ő volt, aki azt mondta, hogy abba adja a festészetet, közben hazudott, és 30 éven keresztül a francia sakk csapat tagja volt, képzel, sakkkal foglalkozott. Tudtad?
4: Ő nem.
1: Azért mondom.
6: Hát azért más
1: és képzel, kiderült, hogy a szobájában volt egy szobája, és ott bent végig dolgozott. Aztán csak halálakor derült ki, hogy végülis nem hagyta abba a képzőművészetet. Azt mondod, hogy te se hagytad abba, mert volt egy fél mondatod.
4: Nem, mint 15 év után újra elkezdtem festeni, de ez egy kicsit zavaros, mert szerintem nem lehet egyszer ennyi mindent csinálni, tehát most, hogy kiadott a kaligram, nyilvánvalóan van egy olyan elverés magam felé is, meg a részükről is, meg úgy általában az irodalom felől is, hogy azért ezt egy könyv az nem könyv. Mm-hmm. Tehát ezt folytatni kell, viszont azt hiszem, hogy nem lehet két dolgot teljes emberként egyszerre csinálni, tehát most így félve mondom azt, hogy én újra festek, mert ki tudja, hogy mi lesz ebből, meg mikor, meg hogyan.
1: De most írói tudatod van alapvetően.
4: Ja nem, alapvetően semmiféle tudatom nincsen. Tehát igyekszem azonnal kiírtani minden ilyenféle tudatot, amit feltámad, mert szerintem ez beteg.
1: De hogyan csinálod? Mert ezt titokban is természetesen születik meg az az érzés.
4: Én azt hiszem, hogy az autentikus élet az a legfontosabb, tehát az, hogy ez egy életszakaszban az ember közben ír, vagy fest, vagy nem tudom, meditál, vagy tibeti szerzetes lesz, vagy akármi más lesz. Azok lehetnek szakaszok, lehet egy életen át elkíséri, de nem hinném, hogy ez a cél. Tehát ez szerintem egy elég nagy tévedés, hogy valakinek az legyen az élet cél, hogy az legyen az identitása, hogy ő művész, vagy hogy
2: ja, nem, én is gondolom. És ahogy írsz például, úgy írsz, tehát a legtöbb, akiket ismernek írókat, úgy írnak, hogy nagyon koncentráltan és megtervezve is.
1: Most ezt filmeseknek nem mondd el, jó? Csak hogy pont fele gondoltam.
6: Mennyire ösztönös és
2: mennyire kell hozzá tudatot? Egyáltalán olyan szintű tudatosság, hogy fel kell és írsz. Tehát ilyen szinten csinálod, mint egy munkás, aki meg kell.
4: Nem
2: volt benned ilyen, hogy napi szinten? Vagy,
4: nem. Én azt hiszem, több íróval beszélgetve én arra jutottam, hogy én valószínűleg nem vagyok egészen normális, tehát hogy én fejben írok. Nem, és amikor megvan, akkor írom le. Uh-huh. Ez már, hogy mikor írom le az innentől kezdve teljesen.
7: Meg egy pillanatra zsírkutyától kaptuk.
1: Jaj, de helyes zsírkutya. Áldasi zsírkutya neve.
7: Messziről küldi nekünk.
1: Hát nem Kuala Lumpurban van zsírkutya?
7: Nyisd ki mindenkinek, hogy nagyon szépen köszönjük.
1: Kuala Lumpurban köszönjük.
7: Az
1: étel. Parancsoljatok. Várj, csak a...
7: Ide letehetem? Ide, a székre leteszem.
1: De pont tök izgalmas rész, nem csak behozta.
6: Jó nagyok egyébként, ezt a hallgatóknak mondom, nagy életű pizzák, nem pizza szeretek, és nem kicsit
7: valami. Bocsánat, gondoltam behozom.
1: Azt mondod, hogy nem érdekel alapvetően, hogy a kánon része lesz-e vagy nem?
4: Ez egyetlen egy szempontból érdekes szerintem, hogy lehetőséget teremte az embernek arra, hogy azzal foglalkozzon, tehát magyarul abból éljen, amit szeret csinálni. Uh-huh. Egyébként nem érdekel, egyébként tehát érdekes. Hogy olyan szempontból, hogy most engem ma elismer, engem olyan pontosan tudja az, aki valamelyest ismeri a kultúrtörténetet, hogy megmaradni 2-300 éven belül maximum Goethe és Dante tud, tehát nekem nincsenek ilyen illúzióim. Esetleg, hogyha van Ha azáltal, hogy a kánon része lehetek, meg tudom teremteni magamnak azt a lehetőséget, hogy olyat tudjak írni, ami esetleg esélyes, hogy megmarad, mert ezt ugye előre nem lehet tudni, akkor volt értelme, de ennél tovább nem lehet látni. Tehát csak azért a kánon részének lenni, hogy én híres legyek, vagy elismert legyek.
1: Nem, én csak
4: megmosolyogtatónak tartom.
6: Meg mi az, hogy kánon? Az is
1: jó, van, gyerekek, megmosolyogtatja, akkor mondom durvábban, figyelj, azért a halhatatlanságról való lemondás, érted, még alázatos magatartással is gyanús nekem. Főleg művész esetében. Hisz a művész valamiféle értelemben az egész életét föláldozza. Ezért a halhatatlan.
2: Mondta,
1: jó, csak nem azért lesz az ember a kánon része, tehát nem Vámos Miklósról beszélek, hanem mindenkiben valahol ott van a nyomot, hagyás,
2: örök. Az ember nem azért, tehát ösztönösen ír, hogy ki akarja ezt adni.
4: Szerintem egy picit térjünk vissza a nyomot hagyás igényére, tehát az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy én híres akarok lenni, vagy nem. Persze. Tehát mondjuk az ikonfestők nem írták alá a műveiket.
1: Nem
4: attól még nyomot akartak hagyni, vagy
1: mondtam,
4: nyomot hagytak.
1: Én nem azt mondtam, hogy híres. Csak
4: elismert, kanonizált.
1: Kanonizált.
2: De te arra törekedsz konkrétan, nem? Vagy arra, hogy esetleg olyan körülmények legyenek, hogy csak azzal foglalkozz, amit szeretsz,
4: igen,
2: az írással.
4: Igen,
2: na,
4: igen.
2: És eddig ez nem volt meg, nem?
4: Nem.
2: Mert mondtad, hogy korábban
6: de
2: is
6: a Magyar Hírlapnál újságíró vagy?
4: Kulturális volt, ugye,
6: És az milyen ott az élet?
1: Na, tesszük. Én kérdeztem, ilyen durván
6: tettem. Milyen a Magyar Hírlapnál az élet, és lehet-e számítani arra, hogy lesz Magyar Hírlap, Magyar Nemzet háború, vagy erről nem vagy értesült?
4: Nem az ilyen dolgom, hogy erről beszéljek. Egyébként nem hinném, hogy lesz, nem tudok róla, de van ennek az újságnak tulajdonosa, meg főszerkesztőjek, az illetékesek, akik ebben az ügyben tudnak
6: nyilatkozni. A
4: Hírlapban való létet pedig maximum viszonylataiban tudom érzékeltetni, tehát én előtte lehúztam 6 évet a Magyar Nemzetnél, az, amire azt mondom, hogy finoman szóval ember próbáló időszak volt.
6: Mennyit voltál?
4: 6
1: év.
6: És ez meddig volt? Mióta vagy a Hírlapnál?
4: Hát gyakorlatilag pályakezdőként kerültem a Nemzethez 20 éves koromban, és a Hírlapnál most már nem is tudom, hát most már is szerintem 6-8 valahogy ki kéne számolni.
1: Végül média munkások lettünk, nem?
4: Hát,
1: értelmiségi szakmaként indult valaha, szerintem.
4: a kulturális újságírás meg végképp.
6: És a magyar nemzetnél is. Egyébként.
1: A Kovács Zoltán használta talán ezt a kifejezést először az Élet és Irodalomban, és nem tetszett, mert egy kicsit a munkás, meg stb. Olyan volt egy kis ilyen balos húzása, de aztán végig beláttam, hogy igaza lett. Hogy valahol a médiában dolgozó munkásokról van szó, akik már, hát mondott szerkesztő vagy meg. Ő még például azt hiszi, hogy lesz főszerkesztő. Nem aranyos?
6: Hogy?
1: Te azt hiszed, hogy még leszel főszerkesztő.
6: Hát még lehet belőle. A főszerkesztő egy teljesen más.
1: A világon csökken a főszerkesztők száma, rohamosan, hát és ő még mindig azt hiszi.
6: Délután,
1: ja, stére,
6: és már is jövő a főszerkesztő.
2: Az előző könyvének milyen volt a fogadtatása?
4: Előző könyvem az egy verses kötet volt, nagyon kis példányszámban jelent meg. Egyébként először egészen jó volt a fogadtatása, aztán én szálltam ki mögüle, tehát hogy is fogalmazott. Nem, rájöttem, hogy költő az semmiképpen nem vagyok, tehát hogy azon még lehet vacilálni, hogy festő vagy író, de költő semmiképpen nem. Egész egyszerűen azért nem, mert találkoztam annyival jobb szövegekkel, mint amelyek az enyémek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben nem nagyon kéne mozogni, és akkor utána kezdtem el komolyabban prózát írni.
2: De sok prózairó lesz verseget, és talán átfordul.
4: Azt hiszem, igen.
2: Yeah.
4: Csak olyan, hogy próza az sokkal fegyelmezettebb, megkötöttebb műfaj, meg... Igen. Olyan szempontból, hogy ne...
6: Nehézkedés.
1: Szóval, hogy érted.
4: Most, tehát egyszerűen praktikus szempontokra gondoltam, tehát egy, a könyvhöz újra és újra vissza kell ülni, és nagy, ja,
6: mert az írás,
2: a
6: próza.
2: De ilyen szempontból más. Nagyobb szabadságot is ad a próza, mint a vers, mert a versben azért én magam módján amatőr módon verselgetek, meg írogatok is, és azt mondom, sokkal nehezebb meg fog megragadni a versben a lényeget szerintem.
1: Szerintem, hogy hát ezt nem
2: érzed, hogy az írás folyamatára.
4: Igen, az írás folyamatára gondoltam
2: egyértelműen. Nem értelem, nagyon sokat olyan fordít, tehát van átfedés a kettő között, de az megfigyelhető, hogy a költők többsége elkezd írni. Van is van, hogy mondjuk az írók többség, és mondjuk néha verselget, mondjuk a... De alapvetően ez egy más, teljesen más tudatállapot tölt ki van, nem? Prózaírás.
4: Igen,
1: mondjad.
8: Halló, sziasztok! Az Orsolyától kérdezném, hogy a 100 hírest folytatni fogja?
4: Ami
8: a blogon? A 100 híres író most már ugye 100 fölött van, de hogy folytatódik, ugye?
4: Nem tudom, mert hogy azt nem én írom, tehát nem tudom, miről van szó, hogy őszinteljek, sajnálom.
8: Én ebben a hiszemben voltam eddig, hogy a 100 híres íróról. Az akkor azt nem tett.
4: Nem. Hogyha valaki... Vagyunk néhány ezen a néven a világon, de...
1: Nem.
8: És mi a véleményed arról, hogy lehet-e a macskát idomítani?
4: A macskát idomítani? Az életben nem volt még macskám, mert allergiás vagyok a macska szőrre, úgyhogy sajnos erre a kérdését sem tudok válaszolni, de lehet, hogy a 100 híres író közül valamelyik.
1: Ez irodalmi kérdés volt? A macska a gyanús nekem.
6: Egyébként szerintem miért ne lehet?
1: Murakami óta a gyanús a macska.
6: Miért volt a macskát, ne lehetne
1: írani? Jó, köszi. Itt vagy?
8: Nem. Már elköszöntem.
1: Ja, oké, csá. Hello. Muzsikáljuk is folytassunk, jó? Közben Andalúzia lányai, Orsolya könyv, hova elvitt a Gerló? Miben vagy a legerősebb? Az ezt mindenki tudja legbelül, hogy igazából miben jó ő. Mondat, figura, szituáció, korfestés, szerinted...
4: Nem én mondom, én nem tudom. Mások mondják, hogy látják a könyvet, tehát hogy valahogy szerintük láthatóan írok, tehát hogy maguk előtt látszik, vagy látják azt, hogy minek milyen színe van, vagy minek milyen az érzete. Tehát, hogy olyan filmszerű egy kicsit talán.
1: Plasztikus.
4: Ezt utólag vettem észre én is, tehát nekem természetes volt, hogy így látom a világot, és így is írom meg, és mások hívták fel arra a figyelmemet, hogy ez eléggé unikális a magyar irodalomban jelenleg, tehát nem nagyon találtak más ilyet.
1: Mikor írtad az első szöveget? Hány évesen?
4: Életemben? Szerintem 7 éves koromban.
1: De emlékszel, hogy mi volt?
4: Nagyon, nagyon rossz vers.
1: Jó, de 7 éves bizonyos jó. Igen, mondjad!
2: Na jó!
8: Hello, sziasztok! Szia. A kedves szerzőasszonyhoz költött kicsit van, hogy nem tudom, hogy ennek kérdésem, hogy ön kisza lélekvándorlás van? Hogy esetleg azért tud olyan színesen élni, mert egy másik életben ezt megélte, és azért ide a hangulatot így el.
4: A lélekvándorlásban? Azt hiszem, hogy ez nem hit kérdése, tehát igen, foglalkoztam olyan hagyományokkal, vagy érdekelnek, amelyek ezt állítják, hogy létezik ilyen jelenség. Hajlamos vagyok elfogadni, igen.
8: Hogy nem tudné azt készíteni, hogy az egy idő ilyen színesen másoknak érthetően betűvel képet rajzolni, hogy esetleg én már megtapasztalt ezt egy előző életben.
4: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan gyerekkori emlékképeim, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos dolgokra ráismerek, és nem megismerem őket, tehát, hogy valahonnan már ismerős, de ennél többet nem tudok.
8: Jó, köszönöm szépen, és elnézést, jó estét!
0: Jó estét!
1: Jó estét! Ez miért fontos a lélekvándorlás? Én katolikus vagyok, próbáljátok meggyőzni, miért fontos az? Gerló, vagy...
0: Hát minden.
1: Mert akkor az időben a tapasztalás ki tudod nyújtani? Azért?
0: Hát ez egy magyarázat arra, hogy mi történik a halál után, mert az élet az annyira komplex, és annyira, és az emberi szellem az annyira nagyszerű dolog, hogy az nem lehet, hogy csak úgy pak, meghal valaki, és akkor pak vége van a szellemének is. Azon kívül millió interpretáció van. Egy skolasztikus középkori interpretáció az az, Aquinói Tamás is képviselte, hogy a lélek az, a test az multiplex, az darabokból áll, ezért a van halála, szét tud esni részekre. A lélek az viszont simplex, az egy darabból áll, ezért nem tud részekre esni, azaz meghalni. Ezért halhatatlan. És hogyha valamilyen, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, hogy mi lesz a halál után, de én simán feltételezem, hogy a szellemi entitások azok nem úgy halandók, mint a test.
1: De azért mondom, pont egy írónak nincs semmi szüksége arra, hogy higgyen a test reinkarnációjában, amikor a szövegeink keresztül a saját lelkét reinkarnálja folyamatosan.
4: Hát ezt hiszem, hogy itt eleve az a probléma, hogyha hitről beszélünk, tehát mondtad, hogy te katolikus vagy, én azt elfogadom, hogy hitről beszélsz, de mondjuk ilyen viszonylatban nem érdemes, tehát buddhizmusról beszélünk, vagy hinduizmusra, amit így neveznek, akkor nem érdemes a hit fogalmával operálni, mert hogy nem értelmezhetetlen abban a kontextusban. Tehát nem hitről van szó, hanem belátásról van szó. Ugyanígy a halállal, vagy az, amit Európában lélekvándorlásnak neveznek, szerintem picit ilyen viccesen. Tehát az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy európai fogalmakkal, magyar nyelven nem biztos, hogy jól tudunk erről egyáltalán beszélni, mert hogy azok a fogalmak, amelyeket használunk, azok eleve mást jelentenek a mi kulturális kontextusunkban, mint ahogy azokban a dolgokban kellene őket használni. Tehát ez mindig az első nagy lépcső, amikor az ember elengedi az ilyen szövegek olvastán, vagy a megérteni próbálása közben azt a fajta fogalomkincset, amivel addig dolgozott és amiben felnőtt, mert egyszerűen nem működik.
1: Jó, oké, egyetértek veled, bár azt is lehet mondani, hogy ilyen alapon a filozófiáról magyar kisen nyissa a száját, mert nem a német a nyelve, érted?
0: Dehogyis
1: ne, nyissa ki. Jó, de érted, hogy a gondolat védelme, azt is mondanám, hogy a megfelelő szöveg értelmezésben és kontextusban egészen másint a dingán zich, mint amit én most elkezdem majd magyarul lefordítgatni. Ezért mondanám, hogy az európai lélekvándorlás eszméje tényleg nevetséges valahogy, mert eredeti forrása van, de azt látom, hogy nagyon népszerű.
0: Sokan hittek a lélekvándorlásba Európába, hiszen nem kellett a ázsiaiaknak lenni. Giordano Bruno számára ugyanolyan evidencia volt, mint egy mai ázsiai.
2: Az emberi tudat az hinni akar annak, hogy az nem megy el. Nem, minden ennek a követülése.
1: Jó.
2: Ő nem múlik el nyom nélkül.
0: Én például nem hiszem el, hogy a halál az csak úgy egy tolvonással elvágja az élet.
1: Nem tetszik neked, mi?
0: Nem.
2: Hát persze, mert így könnyebb.
0: Hát, tiltakozzatok, hogy nem, ha ti szerintetek a halál az mindent
2: De most felhívsz olyan, hogy az Isten hitről beszélhetnénk. Hát hit hihetsz is benne, meg nem is. Tehát nincs egyikre se mellette se
0: ellen. Én a halálban nem hiszem.
1: Mit kezdesz a magyar valóságban? ugye az író, nem, én nem vagyok író, de nyilvánvalóan valamit megfigyel és leír, ugye? Kb.
4: Igen.
1: Ez állandó opozíciót jelent a valóságban, nem?
4: Magyarországon biztos.
1: Én
4: ilyen nagyon nagy hálát adok a sorsnak, hogy nem csak magyar identitásom van, hanem többes, meg hogy ilyen monarchiás családból származom, tehát így ugyanannyira érzem magam horvátnak, mint amennyire magyarnak. Uh-huh. Másféle
1: fontosan
4: szembesülök.
6: Uh-huh. Az andaluz lányai is, a lányainak az identitása is.
1: Mondjál!
9: Sziasztok! Magyarország az a pár utcai fiúkban nemecsek ernő, csupa kisbetűvel. Szállalmas, megvetendő, de mégis egyben nemecs.
1: Kösz! Jó!
6: Na hát akkor nemecsek a magyar.
1: Idol. Kézzel, én is gondolkodok, bennem sok osztrák van. És tényleg valószínűleg a genetika, még egy csomó emlék...
10: Hello. Csak azért találok be egy érdekes felvetést, ez a halál után bármi van-e egyáltalán. Én csak azt tudom ezt hozzáfűzni, fizikailag nézzük át, hogy egy ember, amikor létezik, él, akkor tök sok energiája van, fizikailag kimérhető, hogy van energiája. Amikor meghal, utána nem mérhető semmilyen szintű energia, holott elméletleg van egy olyan törvény, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Igen. Tehát az energia valahova kell, hogy menjen tovább. Én nem azt mondom, hogy egy tudatos lényként tovább megy, viszont az megy valami, tehát valami valahova el kell, hogy valamivé át kellett, hogy alakuljon.
1: Igen, és ebből arra, egyébként eleve nem értek egyet, a modern kvantum fizika szerint például a fény eltűnik a végtelen távlatában, tehát nem csak azon, hogy átalakul, hanem el is tűnhet. Stephen Hawking, tehát az anyag energia megmaradás elve nem biztos, hogy igaz.
10: Tehát ezt kezdjük bebizonyítani, hogy...
1: Nem, én csak mondtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy igaz ez a régi görög tétel.
10: Meg hogy nem mindegy, hogy anyagról beszélünk, vagy energiáról beszélünk, mert én most energiáról beszéltem, ami elméletleg, ugye, energia nem vész el, csak átalakul.
1: Hát jó, de az anyag energia, vagy az energia anyag, szóval valamilyen, igen, kozmológiailag igen.
10: Tehát nem minden energia anyag, mondjuk. Ugye a kvantum pont ezt mutatja, hogy igazából nem tudják, hogy hullám, vagy anyag
1: igen.
10: Minőségű.
1: Igen.
10: Na, nekem ezért kétséges ez, hogy a halál után nincs semmi, mert ez egy ilyen alapdolog, hogy valahova kell, hogy legyen az a sok energia, ami bennem volt, vagy valakiben volt, és utána meghalt, és utána nincs benne, tehát az valahova tovább megy. Az, hogy most tudatos vagy nem tudatos, az meg már megint egy másik tészta.
2: De az energia az univerzumban is létezhet minden nélkül, tehát nem tudod, hogy...
1: Mit kezdesz a fekete lukakkal, amely magába szívja a körülötte lévő összes energiát, és kb. Csak annyit tudjuk, hogy ott van. De csönd, ja, többet nem állítasz róla.
10: Akkor lehet, hogy megyünk a fekete lyukba.
1: Ez biztos, hogy megyünk, nem? Az már bebizonyított tény, hogy a teremtés, a galaxis a fekete lyukba tudni kell. Csak mondom, hogy a lélekvándorlással nekem hadd legyen egy pici bajom, egyszerűen még fantasztikus.
6: De a feltámadást szereted.
1: Igen, így van. Én ilyen
10: feltámadás. A lélekvándorlás, az nekem is még kétség, mert nem bizonyítottam be magamnak, hogy létezik.
2: Ugyanak az önök a másik oldal.
10: Viszont az
1: mert a kettő tényleg... kizárja egymást. Nagyon jól mondja a Gerló, a feltámadás és a lélekvándorlás kivalóan kizárja.
2: Szerintem ugyanak az élnek a két oldal.
1: Nem. Nem, mert az éremnek két oldala van, és az lélekvándorlásnak sok.
6: Én nem tudom, hogy az-e a különbség, de
10: a kiszállok amúgy, hallatlak ideget.
6: A lélekvándorlás az nem valami olyasmi, hogy valakinek a lelke születés, akkor átszáll, mondjuk bemegy a bárdóba, a köztes lélbe, és akkor onnan beleszáll egy akkor született gyerekbe mondjuk, vagy egy másik lénybe, és akkor abban él tovább, és aztán átszáll egy új lénybe, igen, és ugye a lelkek száma igen. nem nő exponenciálisan.
2: Tehát végül is egy konstans energiafolyam, ami
6: különböző. A feltámadás az úgy van, hogy meghal mindenki, és aztán az utolsó ítélet napján mindenki egyszer csak föltámad, és sok-sok generáció egyszerre jelenik meg a temetőkből kifelé, és foglalja el az új helyét. És visszanőnek a levágott fejek, és...
2: Én visszatérnék a könyvre egy pillanatra, hogy itt beleolvastam a könyvbe, most nem ugye olvastam, csak azt látom, hogy azért olyan, mintha tudatosan alkalmaznál tematikán túl idegen szavakat, vagy idegen szándékot, idegen szófordulatokat. Tehát akár beszél a könyvben, akár franciával, német, horvát, hogy ez, ennek mi a cél, hogy mennyire szándékolt, most tudom, hogy a monarchia, tehát hogy van benne.
6: Maguk a hős.
2: Igen, de például a francia nincs, tehát azt mondom, hogy de vannak ugye, amikor ez egy írói eszköz, hogy mikor és milyen módon használta, hogy neked mi volt ez a célod, hogy ilyen szinten használsz?
4: Érzékeltetni a családnak a sokszínűségét, vagy a sokféleségét. Egyébként ez egy fiktív történet, nem önéletrajz, de a családi háttér, ami megjelenik benne, az abszolút az én családom. Ami egy sok nyelvű család volt, tehát én így nőttem föl, és valahogy ezt próbáltam meg
6: megmutatni. Német, olasz, horvát, magyar?
4: Igen.
2: De ugye a francia is van benne, hogy látom.
4: A francia az azért van benne, igen, mert mert hogy a nagymama, a könyvbeli nagymama, aki egyébként akit a saját nagymamámról mintáztam, és sokszor beszél franciául, és ez az életben is így volt, tehát hogy próbált franciául és németül szólni a húgomhoz, illetve hozzám, mint ahogy az anyámikat is így próbáltam.
1: Kézzel Szabadkán mászkálok, ott van egy kút, vagy bármi, és ott 3-4 nyelven van leírva, hogy mi az. Mert ez egy ilyen világ volt, hogy még a monarchia is, és ott még megmaradtak ennek a nyomai.
2: Persze, az más, én nem azt mondom,
1: hogy... Jó, csak mondom, hogy a monarchiának több nyoma maradt meg Szabadkán, mint Budapesten.
6: De még Magyarországon is nem olyan régen minden vonaton, minden ki volt írva valamiért oroszul, gondolom, mert hogy már 45 után az muszáj volt, de a többi az csupa monarchiabeli nyelv volt, tehát magyarul, németül,
1: franciául
6: és olaszul írták ki a dolgokat. Nem, franciául nem is.
1: De a vonaton franciául ki volt.
2: Horvátul is ki volt.
1: Hogy gondolsz el a horvát életre? Ezt egy picit még mondjad, mert ez egy kicsit, nem kicsit érdekel, hanem nagyon érdekel, csak hogy mondtad, hogy az identitásod az bonyolultabb.
4: Hát nekem ez normális volt nagyon sokáig, tehát ezt az iskolában szembesültem azzal, hogy én nem vagyok magyar. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy én otthon vagyok Zágrában is, meg Budapesten is, meg a határnak mind a két oldalán, meg hogy ott vannak a rokonok. Szóval egészen sok egy gyerekkoromban én úgy éltem, hogy nem fogtam föl, hogy Budapest, Pécs, meg Zágrában az külön országokban van. Vagy nem volt zavaró az, hogy valakik a családban más nyelven beszélnek. És amikor az iskolába bekerültem, akkor volt ilyen az első ilyen, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hogy ilyen rácsodálkozások, hogy nem, tehát hogy mások nem több nyelven élnek, meg másoknak nincsenek a határ túloldalán máshogy beszélő rokonaik, és akkor így lassan, nagyon lassan, egyébként 20-valány éves koromban kezdett az lecsöpegni, hogy teljesen másfajta kulturális mintákat is adott ez nekem, mint amit egy színmagyar családba felnövekvő valaki kaphat. Egészen alapvető dolgokra gondolok,
1: hogy most... Egész életedre vonatkozóan jó dolog, hogy multikulturális hatás érne.
4: Jó dolog szerintem. Tehát sokkal több nézőpontot tesz lehetővé. Igen. Tehát nincs ez a fajta... Senkit nem akarok megmenteni, de az a fajta bezárkózás nincsen benne. Tehát mindenhol más, hogy mindenhol otthon érzem magam.
1: Jó, mert érted, igen. A szemszögeket el lehet veszíteni szép lassan az emberi, beleesik egy multikulturálisból, egy monotípusú kultúrában, ami, és akkor igen.
2: De visszajön. Bekerülsz vissza egy ilyen körülbelül. Nem örökbe veszted el.
4: Nem tudom, hogy nekem kívülről nézve ezt néha olyan, amikor megpróbálok elmenni rövid időre, aztán persze mindig visszahúz a szívem, mert főleg az anyanyelvem miatt, mert mégis csak a magyar az anyanyelv.
6: Na, hova elmenni? Horvátországba?
4: Akár oda, vagy elmenni Olaszország, vagy tengerre elmenni, nem tudom, mert mennyi időre csak tudok. Szóval, hogy onnan például nézve a magyar közösségi oldalakat, vagy az, hogy mi folyik az interneten, az ilyen egészen vicces. Tehát, hogy itt mindenki egymásnak esik olyan dolgok mentén, amiről Európában senkinek gőze sincsen. Tehát, hogy olyan sérelmek fortyognak, meg olyan indulatok mentén megy ez a belső harc, hogy tényleg az a köldöknézés a legjobb szóra, tehát, hogy hogy semmi másról nincsenek elfoglalva néha szerintem azok, akik itt élnek, és ez mondjuk kintről nézvén egészen extrém, vagy
2: de neked mennyire van látás, hogy kívül kint milyen harcok folynak?
4: Ugyanilyenek, tehát nem erről van szó, hogy nem jobb.
1: Három-négy nap alatt érzem már azt, hogy
2: ja, hát én is
1: kint vagyok, hogy vissza kell állnom az itthoni állapotra.
2: Igen, de én is sokat utaztam, meg sokat éltem külföldön, úgy gondolom, hogy máshol is megvannak ugyanezek azért, csak maximum a szintje nem ilyen, vagy a mérték nem ilyen, vagy nem ilyen, és érzékelsz abból annyit, de nem vagyok.
4: Én inkább azt mondom, hogy a kíváncsiság az, ami máshol megvan, a más az dolog igaz. Iránt.
2: Itthon a bezárkózás
4: meg, tehát érték. Itthon meg ez a köldök, tehát csak önmagunk van a fókuszban, csak az érdekel minden.
2: Igen, csak én azt mondom, hogy nem nagyon lehet annyira rálátni, ha nem vagy benne szervesen más kultúrában, nem lesz ott.
6: Nem is az, hogy rálátni, hanem ha madár távlatból látod, akkor egy kicsit másképp.
4: Igen, de ez mindenre igaz. Gondoltam.
2: Tehát, hogyha még a horvát belül, nem tudom, politikában, vagy életérzésben vagy benne, és mondjuk eltávolodsz onnan, ott lehet ugye összetapasztalni.
6: De akkor egy másik oldal. Tehát, hogy a köldöknézés az azt is jelenti, hogy annak, aki a saját köldökét nézi, annak nincs elég figyelme arra, hogy másokra is odafigyeljen. Tehát a magyaroknak ma pillanatnyilag fogalmas.
2: De én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül magyar sajátosság.
6: Egyes halom.
2: Lehet, hogy a mértéke az meg
6: Debrecentől keletre, úgy tudom, Záhonytól északkeletre, mit tudom én, letegyüttől. Szóval, hogy a határaig túl mi van?
2: Igen, nem, de mondom, hogy szerintem ez alapvetően emberi sajátosság, akiben van.
1: Nem tudom, hogy emberi.
2: De a magyar az biztos, hogy valami nagyon extrém mértéket ölt, csak nem tudom, én nem látok.
4: Igen, szóval, hogy valahogy egy globális dolgok iránt szerintem kevésbé érdeklődnek. Én legalábbis ezt tapasztalom. Tehát, hogy Olaszországban mondjuk sokkal égetőbb kérdés adott esetben az, hogy mondjuk a bolygó helyzete milyen, tehát
2: jobban, több ember. Ne felejtsd, hogy jobban élnek az emberek sokkal, még akár tehát, és hogyha valaki sokkal jobban él, akkor engedte meg magának a lerugaszkodottabb érdeklődés területeket is.
4: Tehát mondjuk azt nem tudom elrugaszkodatnak nevezni, amikor így nagyjából megfulladunk lassan, meg kiirtották fél Brazília összes esőerdejét, tehát hogy ez szerintem nem más.
2: Nem, úgy értem, hogy az emberi szükségletek, és nem tudom, a Maslow-féle, mindenki alapvetően az egyéni szükségletek kielégítésre törekszik. És akkor tud különböző szintekre jutni, hogyha azok ki vannak elégítve. És az alapvetően, hogyha itt a lakosság egyharmada éhezik, nem tudom, minimális napi szintű harcot kell folytatni, lekötik minden energiát. Nem tudom,
1: hogy a magyar lakosság egyharmada éhezik, attól a magyar tudomány, vagy projekt, vagy innováció kérdése...
2: Az is bezárt, egyetértek
1: csak ezzel. Azt mondom, hogy az attól elvéletén még nem kell, hogy leálljon. A nagyobb probléma az, most az éhező tömegeket félretolva is, az érzésed van, hogy egy bezárt rendszerben forrók.
2: Egyetértek, én nekem is az az állapot, hogy Magyarország kapcsolatban, szerintem ez alapvető sajátosság, csak Magyarországon, mintha ez intenzívebben jelentkezne.
1: Hát igen, ezt mondjuk, hogy intenzívebben jelentkezik. Nem tudom, milyen a mexikói, mert ugye akkor gyorsan meg kéne nézni egy példát, hogy Juárez városában a polgárok mennyire élik meg a demokráciát.
2: Mert azért mert ott vagy részben Szerbiában, azért, hogyha úgy élni Szerbiában, hogy csak ott élni, és akkor hát ugyanaz érzésed lenne.
1: Nem ugyanaz, ez nem
2: nincs,
1: igaz.
2: Nincs az érzésed.
1: Ott is van korrupció, de ott más. Ez a korrupció is más, meg az a korrupció
2: igen,
1: is
2: mert más. Igen, mert más szinten vagy kötődve ahhoz az országhoz. Ezt mondom, csak azt mondom. Biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak, főleg Olaszországot, nem biztos Magyarországgal, de hogy Szerbiában, hogyha ott laknál, lehet, hogy ugyanazok a problémák foglalkoztatnának, mint itt.
1: Mondok egy példát. Szerbiában, amikor a maffia főnök énekel az esküvőn, mindenki mosolyog. Magyarországon pedig a magyar nemzet leleplezi az esküvőn föllépő maffia főnököt, aki énekel, és tök egészen más az optikája annak, mert valami mindig megváltozik. Kézzed, tulajdonképpen nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek a szerbek mennyire szeretik az ő maffia főnöküket, és milyen szépen énekel. Van Balkán a dologban, tényleg szépen énekel. Tehát nem tudom elképzelni a portikról, hogy szépen énekel. Tehát azért van, hogy van más típusú.
2: Igen, van ilyen.
1: Nem összemérhetőek.
2: Nem. Erre mondta, ezzel próbáltuk, itt volt a tört, vagy aki volt, beszéltünk, hogy létezik a népűek, a nemzet karakterisztika. Mert ez azzal is összefügg. Ő is azt mondta, hogy bizonyos szempontból létezik, és ez megerősíti azt.
1: Hát figyelj, hogyha megnézed, valaki egyszer kérte, hogy híreket keresek a médiába. Nem viccelek, alig van hír a médiába. Tehát a klasszikus értelemben keresek, tehát ugye nem a médiából származó hír forrását keresem, hanem olyan tudod, mikor ilyen. Kinyerte meg a vitorlás versenyt. ilyen értelemben a magyar média szerintem mérhetetlenül bezárkózott.
2: Tehát de az egész társadalom
1: önmaga reflexióját folyamatosan gerjesztő, tehát tulajdonképpen például hír az, hogy a akár az Indexet, vagy akár a 444 mit válaszolt a minisztériummal. És gondoljatok bele, hogy két média szervezet kommunikációja, mondjuk ki, hogy az nem hír. Nem felel meg a topic comment annak elméletének, amely szerint a hírben kell bizonyos elemek.
2: Értek, de ez összefügg már megint az egész magyar bezárkózás.
1: Azt nem összefügg, csak mondom, hogy ez szerintem súlyos lett nálunk, súlyosabb, mint talán Romániában, vagy súlyosabb, mint talán Romániában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban.
2: Egyet értek ezzel is, csak

0: A lehetetlen helyzeteket.
1: Hol látok a jobbak?
0: Miben? Fociba, igen, de nem erről, a vízilabdáról.
1: Ja, a vízilabdában ott probléma. Ott probléma.
0: Egyetlen.
2: Mi probléma?
1: Hát egyformák, ott kb.
0: Egyformák. Nem egyformák, te buta.
1: Szerben? Jobbak?
0: A csajommal egyetlen kérdésben vagyunk nagyon súlyosan fasírba, ő a szerbeknek drukkol, én a magyaroknak. És képzeld, én mondtam a vajdasági magyaroknak, hogy lehettek ilyen aljas árulók? Képzeld, a szerbek most drukkolnak a vajdasági magyarok.
3: Mindig is úgy tették.
0: Igen. Azért mondom, hogy már dolgozol új könyvön, mert mondtad, hogy egy könyv nem könyv.
3: Igen, hát ennek van egy, tehát ugye ez egy ikerpárról szól, és ez a könyv, ami megjelent, ez az ikerpár egyik részének, vagy felének a szemszögéből íródott.
1: És akkor megírod
3: a párját. Most megírom a párját is, pár történetet, hogy
2: hol látja a másik.
3: De igen, igen, és lesz majd egy család, de arról még aztán végképp korai beszélni. Tehát egyelőre még csak arról van szó, hogy a másik lány is elmondja ugyanezt a történetet. Pontosabban nem ugyanezt, hanem tovább építi azt a világot, amit megismerhetett az olvasó ebből a könyvből.
4: És van valami konkrét munkamódszered, vagy szabályozott, hogy te naponta meddig érsz, vagy hány órát, vagy
3: mennyire vagy? Én teljesen képtelen vagyok, tehát én megpróbáltam azt, hogy becsületesen fölkelek reggel, mint a normális írók, és neki ülök írni, de ebből az lett, hogy a 8. kb. Után visszafeküdtem, úgyhogy ezt a módszert feladtam. És végül is az körvonalazódott, hogy valamikor este 9-es évek között, hogyha van rá időm, tudok írni, ami azt jelenti, hogy...
0: De akkor már kész van a fejedben, hát akkor már csak le kell írni.
3: Igen, igen.
2: De ezt kérdeztem én is, de akkor nincs meg az ilyen...
3: Nincsenek vázlataim, meg nincsenek ilyen különféle trükkjeim, meg technikáim, meg semmi, tehát egyszerűen fejben megírom a történetet, és tanulom.
0: És amikor fejben érsz, tudsz mást is csinálni, mert nők képesek. Tehát, hogy tudsz autót vezetni, miközben
3: érsz. Nem, egyet nem tudok autót vezetni, nincs jogosítvány, nem, csak biciklizni szoktam.
0: Nem, én neki mennék, ha fejben írok, akkor én neki megyek, érted, a falna, mert befelé figyel az ember. De akkor azt mondod, tök...
3: Szerintem működik több szálon is a történet.
0: A nők képesek, tudod.
2: Még férfiaknál is több szálon gondolkodás, de hogy...
4: És az megjelen egy nagyon hülye kérdés, de az, amikor már kinyomtatták, megjelent, jönnek az első kritikák, utána nem gondolod, tehát azt érzed mindig, hogy ez egy kerek egész, vagy pedig van, amit esetleg megváltoztatnám, vagy utólagít eszedbe, hogy hát, talán itt valamit kicserélnék.
1: Nem is a kritikák, amikor már kijött a nyomdából.
0: Aha,
4: igen.
0: Hát akkor már vége, akkor kész, nem?
3: Nem, én iszonyatosan szőrözős író vagyok, tehát, hogy ami megjelent, abból majdnem ugyanennyi volt, amit kidobtam. És a végeredmény az majdnem az, amit szerettem volna, de azért még mindig találok benne olyan pontokat, amit máshogy csinálnék, csak ez az, amivel már tudom, hogy nem szabad foglalkozni, ez már tényleg az őrület határa.
2: Ez úgy, amikor legyesz a vágás, nem? Hogy jól tudja vágni a készülékből, nem? Szeretem.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzá, és így áll könyveket. Azt szoktam mondogatni péntekenként, hogy szeretkezzetek, olvassatok könyveket, ilyeneket mondunk.
1: Szeretkezzetek, imádkozzatok, és olvassatok könyveket.
0: Nekem vannak barátaim, akikkel mind a mai napig könyveket olvasunk, azért ez egyre kisebb társaság, azért mondjuk ki, nem? Nem érzed?
3: Hát a megjelent könyvek szemából semmiképp, mert különben miért érni meg?
1: Példány szemából már.
3: A példány szemből már igen. Igen. Tehát régen több ezer példány befolyott egy könyv, most meg a 800 befolyó, az már.
1: Tolsztoj meg ilyenek több százezes példány szemben jelent.
0: Oké, gyerekek, de én azt a mozdulatot, hogy itt tartod a könyvet és olvasod, egyre ritkábban látom. Lehet, hogy igazatok van, csak nem látom az olvasó embert, nem látom.
1: Nagyon sok olvasó embert látom.
0: Tessék. De nem, csak azt mondom, hogy jó, azt mondjátok, semmi gond.
2: De van gond, hát csökken az olvasói réteg.
0: Hát én nem tudok már kivel beszélgetni, mert már senki nem olvas. Jó, hát veletek meg a szabályban szoktam, csak mondom, hogy észrevettem, hogy az én már nem ugyanaz van. Emlékszem, régen megjelent egy könyv, mi az, hogy társadalmi vita volt. Spíró ért egy, nem X-ek. Végig söpört a... Ja. Most mi söpört végig így a magyar irodalomban? Mondjátok már meg.
2: Én nem. Én a mai magyar kortársokban, én nem nagyon látok. Tehát én távol tartom magam. Most talán. Tehát, hogy értem, hogy amiket megjelennek, én nem tartom olyan jónak.
0: Na jó.
2: Még én most olvastam legutóbb Hidas, aztán Hidas László, azt tetszett. De én alapvetően nem. Nekem például Bodrog, vagy Bodor Ádám.
0: Bodor Ádám.
2: Azt szeretem.
5: Jó, vége van. Puszikán, köszönjük, Orsi.

0: Kristóvába, médiába.
1: Nossa.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezdted?
2: Igen, meg aztán volt a Rukkelekvárt, amit aztán sok.
1: Az volt a sajátotok, ugye?
2: Ajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
1: Matekban mindig én voltam.
2: 8-9.
3: Bellem Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
1: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem a gyerekkorodó és bejártad a világot, ha más nem, a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
2: Anyukám megvittek, igen.
1: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy jött, hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom, ilyen vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országon.
2: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres
1: tehát
2: volt. A szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet, és egyszer 4-5 évet.
3: Akkor ez a lakint terület is, volt?
2: Hát igen, hát, és akkor én ott Spanyol, igen, tehát nekem az a... Az úgy már megvolt, én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul, most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
3: Egy kicsit jobban, nem?
1: Most
3: nem,
1: egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délre.
2: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert ha nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gond van. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gráciás.
3: A gyarmatosítók? Vagy
2: igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az tehát soha nem volt Latin-Amerikában.
3: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
2: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az és elején figyelnem kell.
1: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
2: Barcelonába.
1: És akkor nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdtél járni spanyol suliba. Ez mindig
2: ez
1: érdekes,
2: hogy akklimatizáció. Hát ugye nem tudtam, ugye angolul tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
3: Nem ismerek ezt az érzést,
2: minden szempontból az, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a fura, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
1: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu chat falán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonába,
2: hát családjával. Nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre szintén, őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott, tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem, az apám nem akasztott fel senkit.
1: Hát vagy még nem találtad meg az iratokban, de szerencsére azok még annyira régre, vagy hosszú időre el vannak téve.
3: Na és gyerekkorban egy kis katalán is csúszott még?
2: Hát azt azért, hogy megérti az ember.
3: És ennek láttad használ Dél-Amerikában?
2: A katalának? Nem.
3: Nem,
2: senki nem beszél katalánul. Kivéve a más katalán turisták, akik nagyon megörülnek, hogy találkoznak egy magyarral, aki néhány szót tud katalánul beszélni.
3: Szóval ezek akkor az előzmények, akkor gondolom, hogy hát így meg voltál fertőzve már ezzel a dologgal.
2: Igen, de nem ez, mert biztos van, aki, hogy mit tudom én, ugye volt kiküldetésben külföldön, és nem szeret utazni, nekem a szüleim mindig utaztak, és hogy mit tudom én, van, aki drága autót vesz, nekem szeretnél, a szüleim mindig inkább utaztak.
1: És akkor vittek téged?
2: Hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát hogy már nem tudtak hol lerakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
1: És akkor az a suli volt hány éves, akkor 14 éves korod?
2: Én 10-15-ig voltam, basszonyom.
1: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
2: Nem, utána.
1: Utána már semmi, utána már Magyarország.
2: Utána Magyarország. Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
3: És a szüleid úti könyv, amit itt említettünk, az...
2: Hát ők írták a nagy panoráma Brazília úti könyvet, tudod, még voltak ezek a vastag.
3: Igen, persze. Amiket... Ez egy komoly művelet.
2: Hát igen, és ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták. Úgyhogy
3: ez mikor jelent meg annak idején?
2: Hát most nem akarok hülyeség.
3: 80-as évek?
2: 79 elején mentünk ki, 83-ban jöttünk haza, amikor a második felében annak, aztán volt egy második kiadás valamikor később. Uh-huh. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több 10 000 példányt eladtak annak. Nem olyan embereknek, akiknek bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
3: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így
2: az. Igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
3: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején,
1: de soha nem is a rokonságom teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
2: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen tanítom leírásokat olvasni, de... Ja.
3: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát, hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a...
2: Rég volt a kezemben, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval... Ez az úti könyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
1: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
2: alapján. Hát igen, szóval még mindig jó, szóval azért nekem voltak úti könyveim alap dolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmiket, azt szerintem már egy marhaság úti könyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment, és most meg már ugye a TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz ilyen hostelekből, és akkor mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
1: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
2: 19 hónap hát, voltam.
1: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átvetted a szüleid a hagyatéket, és ez a segítsük utazó barátainkat.
2: Hát, igyekszem.
1: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli Moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
2: Hát igen.
1: Vagy ez volt a Pan Americano.
2: Ez igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok. Nem, vagy, nem így költői? Írok, hogy nem voltam egy költészben, mi jánzik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
3: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam a blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, hanem mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában egy-egy bejegyzés.
2: Volt, ami most fut, olyat nem tudok, de volt egy-két jót.
3: De a tiédet talán pont a személyiség emelte a többi fölé, és az egyéni stílus, illetve hát a humort emelném ki, a humor volt egy meghatározó.
2: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rohadt sok betűt írtam, úgyhogy...
1: Ezt az írásosd itt mikor kezdted, emlék, hogy így az életedet felbányászok egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más, olyan szubakulcset, hogy összeállítottatok, indexbe elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor nyelvezél.
2: Hát nem, figyelj, én hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, most az már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
1: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetboom, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
2: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internet ott a teljes szabadságot maximálisan kihasználta.
1: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
2: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek.
1: De nem... de durva. Tehát olvastál is ezeket írásokat.
2: Persze, keményen.
1: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitól is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és megkérdezni Marcit, hogy van-e nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
2: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a olvastam ezeket a világjárókönyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok.
4: Igen, tehát nem, nem, nem
2: az igen, tehát a, van a... És olyan is van még, például mit tudom én most, ez a szerencsétlen Erős Zsolt, aki fennszenved a Kancsenzöngán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
4: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
2: Igen, tehát ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán kevés különlegesebb képességnek kell a birtokába lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinálja, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
4: Az, tehát inkább de azt mondod, szakma, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat
2: bejárta. Nem, várj ezt azért innen, nem, ezt egyetlen mondom, nagyon sok dolog van. Például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, nem tudom, fél lábbal a Kancsenzöngán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebbek, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
4: Hát ez a rekordok könyvében
2: van. Persze van aminek van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
4: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a Magyarország örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követ. Tehát előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
2: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom én, a 20-es koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk a Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgyis, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
4: Na és ezt például hogyan nulláztatok, hogy pakoltátok össze? Biztos neked is volt, mert nehogy isten, még sokat is kerestél a csajodnak, is biztos.
2: Akkor ketten spórol volt munkánk.
4: Az mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk? Hogy...
2: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtti kezdtük el tervezni. Meg akkor azért még nem, akkor így kevesebbet tudtuk, hogy ez... Hogy ez
4: 2007, azt mondtad.
2: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszorra mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Szóval emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz meg, hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor mit tudom én, 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam de volna.
4: Persze,
2: úgy is tudtam, hogy de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor meg jössz, akkor meg itt munka. Meg
3: na és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel, vagy az?
2: Nem, arra most nagyon sokáig, ilyen hosszúságú harmadik út, az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész.
3: Na, majd ez a műsor végén rákérdezünk.
2: Ja, persze.
3: Hogy hova készülsz.
4: Ezután tényleg az a lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát mi elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne egy Isten kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz, például pénz.
2: Igen, ez nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Ami azért nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Szóval nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi busz útra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől az akár még az megbukott töltőjét.
4: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
2: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, biztos, hogy nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de, Szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
4: Igen, volna, pont azt egy kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, oda jövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
2: Persze.
4: Mert gondolom, ez az Ázsiában elindultok, ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár info, de hogyha nincs interesítve, akkor ott állnak, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve.
2: Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg ilyen templomok a helyükön
4: nem
2: maradnak.
4: Mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy
2: kajáldán. De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor megreméljük, hogy lesz.
4: Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
2: Dehogy nem. Hát mondjuk... Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az egyik legszarabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi, ilyen, azt hiszem amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok, mi az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és azok ott dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan, hát, olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
4: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyiban rendben voltak, vagy te még 2007-ben Lonely Planet-es voltam.
2: Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én bérámb is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
4: Amerikaiak már voltak.
2: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
4: Az nagy fantázia kell, de általában sikerül.
2: Igen.
3: Mert akkor ezek szerinted az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
2: Abszolút. Hát az
3: a
2: már
3: a kedvet is meghozta, vagy nem vitte el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal egy-két évvel utána.
2: Hát 2008. augusztusában jöttünk onnét haza, és aztán most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet voltam itt van.
3: Érezted, hogy akkor most akkor itt az idő újra elindulni már.
4: De
3: már túl sokat voltál itthon.
2: Most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
3: De akkor most... érezted ugye Ázsia után, hogy akkor nem most, hogy elment 2 év.
4: Igen,
3: akkor...
4: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
2: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha azért be lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsére az anyagok is, hogy lett. És akkor elmentem.
3: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabadidőd? Vagy?
2: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabadidő, de másfél év szabadidőd az úgy van,
3: hát
2: hogy összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyre. Szóval ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon, és ez csak így lehet, erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgálja ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmámban nem tudok elhelyezkedni már arra, hogy valaki magyarul írjon arra ilyen Kolumbiában. Nincs nagyon nagy kereslet.
3: És az, hogy egy kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznák, én egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
2: Hát figyelj!
3: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapul?
2: Nézd nekem, én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexnél dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útért, ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást. Na.
4: Úgy, igen, hogy... ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
2: Ne, hát az újságíró az ilyen mindenféle néger melókat beváltunk a barátnőmmel, hát ami volt.
4: És akkor volt egy pont, amitől kezdve
3: azt mondta, egy nagy pénzt,
2: és volt egy pont, amikor láttuk, hogy elég volt a bankszámlán, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondta, hogy...
3: És harmadnap indultál, vagy?
2: Nem, hát nem harmadnap indultam, hogy egy kicsit előre veszed meg a repjegyet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok messze szempontból kulturáltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültünk először, és azért az egy neccesebb hely.
3: Há, izgalmasabb kezdés akkor.
2: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
4: Igen, meg hát ugye az első utazásatokat, azt amikor Ázsiában indultatok, a barátnődő csináltat, azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
2: Hát más egyedül utazni.
4: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
3: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
2: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy a, mit tudom, ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasod, akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgy is fizettél pénzt a WC papírjára,
3: akkor az a vége arra gondolni, hogy
2: egyedül van, ez nincs. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül, nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy, vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, hogy a másik mindig mondja, hogy na hát akkor fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy már itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a poszt-utazás rész, ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam egyedül, ezt senkinek nem lehet elmondani. Nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet
3: nekünk elmondhatod
2: nem,
3: most
2: de,
3: itt.
2: Nem, de tehát ezt az élményt ezt nem lehet elmondani. Olyan, mint hogy van egy hatalmas titok, amit nem azért nem tudok elmondani, mert nem akarok elmondani, egyszer nem lehet. Szóval ez nem lehet elmondani, és nyilván, hogyha valakivel voltál, akkor ez így folyamatos. Vagy legalábbis emlékszem, hogy amikor az akkori barátnőmmel voltak, akkor utána megdumálgatja az ember, és akkor sokkal jobb.
3: Tudsz mesélni egy-két részletet, de összegészében túl sok a megosztani való, vagy mire gondolsz?
4: Hát igen, meg azok az apróságok, amit évben élsz meg, és érted, szerintem a vízesés hangját nem tud elmesélni.
2: Igen, szóval, meg az, hogy érted, most azzal, hogy felszálltam a repülőre Cancunba, Mexikóba, és hazajöttem, és azzal így el lett vágva az egész, érted.
4: És akkor hazafelé menetben minden, amihez
3: addig hozzászoktál, azok a feladatok, azok a kihívások nap, mint nap, azok megszűntek, nem?
2: És ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változik. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért, tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami egy pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
3: Nem.
2: Szóval ez egy fura, ez egy speciális dolog, ugye Magyarországon ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, tehát nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy milyen a...
4: A jetlag.
2: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a poszt csata... Milyen neve?
4: Post-war
2: trauma. Nem mindegy, szóval a háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is, akik...
3: Szóval vágysz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani?
2: Nem. Jó. Csak hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
4: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-10-30-73, Tilos Rádió Budapest, harmadik utas című rádióműsor, a vendégünk Bede Marcell, és belejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori útikönyv emlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok oda egyébként.
0: Még nem akarsz, hát akkor, hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtam, a rádió műsor megbeszéltem már a, sőt, a mind... Marci már annak
2: persze,
0: idején 2007-ben.
2: Mindig bejárok rádiókba,
1: kedves. Rendszeresen erről beszél. Nem vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Haló.
2: Hello.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Marci, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek biztatni, hogy ne bánd ezt. A tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm
3: benned
2: szépen,
3: van,
2: drága
3: vagy. Benned van egy érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt, hát annak idején, csak
2: nem, inkább, nem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig kell lenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát
3: most
2: lehet,
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: Hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A hajóépítésről? Nem, az a tengerész.
2: Jó,
3: Tamás, ő az igazi tengerész, én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
2: Jó.
0: Akkor több tengerészünk van akkor.
2: Jó. Mert hogy volt...
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akiket találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy az ilyen 2 évnél tovább nem nagyon szoktuk
1: menni
2: az emberek.
1: Meg nem hogy az kultúra függ, mert én is amerre utaztam nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amennyiből aztán a másik 6 hónapot Tájföldön töltöd.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... Nem, csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön.
1: De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és az a teljesen más tempó. De ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól a hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt
2: elképzelni. Meg, azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: De azért ott intelligencia kérdés van. Tehát
2: nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Új-Guineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven. Ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz ilyen társalgási, ilyen, vannak ilyen nyelv, ilyen könyveik, meg azt hiszem talán most már az indonéz könyvbe is bedolgozott, meg hát ő olyanokat csinál, hogy tényleg olyanra megy, amire gyakorlatilag senki más. Tehát az, aki mit tudom én, és akkor elmentem Pápua Új-Guineába, bementem a közepére, aztán legyalogoltam a tengerig 40 napon. És akkor leírja. Tehát az egy másik szint, mint én. Tehát vannak ilyen magyarok, meg tudok egy párat, akik ezt nyomják.
1: De eleve magyar világutazók, hát legalábbis én, mint romantikus Kittenberger Kálmán, meg többi olvasó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
2: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg vannak egy-két eset van, de szerintem hagyományosan Magyarországon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél, hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyat szorjon fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zikmund, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyen, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk, a szlovénból is elég sok van, akik ugyan nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíció, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mit azt szlovénoknak van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy ők megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
1: Ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek voltak, ők Tátra busszal mentek végig az Andokon?
2: Aha, ezek közük mond. Hát ők
1: nekem rémlik két ilyen vastag volt, könyv a 60-as években.
2: Volt, hát meg sok minden, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban.
1: Ennek egy ilyen ősi sok még volt. Ilyen
2: megbarmult. Igen. Az oroszok is jók voltak ebbe, csak a oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
1: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak.
2: Hát
1: rá,
2: a hősiességben ők nagyon
1: két. Na jó, de tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazás, egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalált, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
2: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
1: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy
2: hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatgattam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és aztán kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amikor ott keményebbek voltak. Hát Tadzsikisztán, szóval ugye én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgiziában voltam. Ezek három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Híva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgizia az viszonylag kulturált. Egyrészt azért, mert sokkal erősebb az orosz hatás, a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába. És Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
1: Szóval az nem készültek fel a turistákra?
2: Nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektíven nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy ott van az Afganisztán határa, hogy nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztánban, több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve, szóval hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött, de ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
1: Igen, ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
2: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
1: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
2: Hát, Igen, igen, jó, csak nem, most erre azt szoktam mondani, hogy, szóval, hogy nekem a...
4: Ázsiában van 1000 nyelv, még Dél-Amerikában van
2: Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem mindenki beszél spanyolul, uh-huh, vagy legrosszabb uh-huh. esetben portugálul, Brazíliában, úgyhogy... Úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
0: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet hát, készülni.
2: Összességében is szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem
0: más egyébként az emberhez, nem?
2: Ázsia az egy egzotikusabb hely. Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én azt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjem.
1: Tessék, hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
2: Hello.
3: És arra nem gondolt egy megtanulni oroszul?
2: Nagyon jó kérdés. Nem álltam neki megtanulni oroszul.
4: Az a baj, annak idején nem tanultam meg oroszul.
2: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
3: Hello.
2: Hello.
0: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
2: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor szóval, aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
1: Hát nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
2: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor azt oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak havasmagyarót. Ez nem volt olyan jó, nem volt olyan jó.
1: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel a kaját tudnál
2: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi, nem a nyelvi.
1: Na jó, akkor oldodjunk fel a Tadzsik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted, tehát a Tadzsikisztánból.
0: Bocsánat, hogy oké, hogy még Ázsiára beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
1: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
0: Meg kell kérdezzem.
1: Akkor jó, elmondom, a szándékom az az, hogy az Ázsiába tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
2: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg így láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen a bénosákat nem követek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mindig egy része még talán igaz is volt.
1: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blikk olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. A szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
2: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán. Meg, hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a strandon, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt, rajtam az alsónadrágomban kívül.
1: És a vesémet is elvitt.
2: Nem, hát a vesét talán nem vitték el, de hát azért, hogy hogy mondjam, nehéz sajnálni. Tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy ha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád, az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
1: És Ázsiában voltak horror sztorikunk veled, estek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
2: De Ázsiában sem történt velem semmi baj. Semmi. De én 2,5 év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
1: Fogfájás,
2: nem, de nekem a fog a bajon. Egyébként is szerencséseket hasmenés az ami elkerülhetett. Az van, de hát az szóval nagyon sokat tudok beszélni, kell.
1: Egy külön műsor,
2: külön blogot tudnék írni latin-amerikai buszpályaudvarok WC-ről. De hát az úgy része a dolognak, hogy, hogy így meghajtanak dolgok. Tehát az, az nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de hát, hogyha egy eszel valami furánt, akkor néha az úgy, úgy gyorsan átmegy rajta. De ez szerintem ez Magyarországon is előfordul néha, tehát azért ez, ez sem kell annyira.
1: Itt a praktikus kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttél, kell-e, hogyan hát, figyelj, működik egyáltalán?
2: Megoszlanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
1: De ez a bankkártyára általános biztosítás?
2: A bankkártyára a biztosítás az szerintem az ilyen, én nem látom olyat, ami 60 napnál tovább tartani, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amik specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontos ára, de azt hiszem egy ilyen havi 21-22 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
1: De te így mondod, nem is nem kellett használnod.
2: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuáció, valamint a hullám hazahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
1: Ez meg volt Ázsiában is ugyanez a...
2: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt hiszem elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás, de...
1: Igen, azért ez sokszor van az emberek fejére.
2: De kell, én azt mondom, hogy kell. Abszolút, én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre az egy hónapra nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
1: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt izén nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
2: Nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy, Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib-térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal ilyen azt hiszem 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi, az átlagár egy ilyen latin-amerikai repülőjegy, az ilyen függően attól, hogy mikor veszed meg, tudom, 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
1: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kedvezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
2: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
1: Milyen mentél, Franz?
2: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
1: És valami így volt az olcsó?
2: Így volt olcsó, de ez így azt hiszem, ilyen 27 óra volt repülésem, a különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most az, 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy, És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy én már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
1: Na igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem, hogy
2: az alvás
1: a legfontosabb. Igen.
2: Én az alvás, még nem jó fáradtnak lenni, én ugye az égséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
1: Én ezt akartam megkérdezni, mint mondta egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az illet megoldani akkor ott, hogy fáradtan, hogy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás, szóval egy...
2: Hát akkor szerzel egy szállást.
1: És már alszol is.
2: Szerzel egy szállást, magadra zárod az ajtót.
4: És utána szerzel kaját.
2: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, meg eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni, az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szemben jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád, már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztában az álljon, ami meg
1: és van. Ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy itt a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
2: Nem. Azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, csak furán néznek az utcán alszol. Nem vagy kellően részek mellé, gondolom. De szóval azért Latin-Amerikában az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
1: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam, folyamatos nagy kérdésem, úgy, hogy mondtad, hogy egy nagy átizsák kerékpárkal mentél.
2: Meg volt egy nagy volt meg egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba, ha kell. Erre azt hiszem, erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész út. Valamire, mert Ázsiában volt egy nagy, meg egy kicsi, de azok nem fértek, tehát nem fért volna bele a kicsi nagyba. És most az volt az, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogy ha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért. Most ez egyetlen egyszer nem használtam ezt a lehetőséget.
1: Mindig kétes kell a mászkálni.
2: Hát, ugye igen. Nem, ugye sokat nem mászkálsz teljes cuccot. Teljes cuccot akkor mászkálsz, amikor elmész a...
1: Valannan van
2: elmész a szállással, a buszpályaudvarra, vagy a buszpályaudvarra a szállásra, hogyha mit tudom, elmész túrázni, akkor nyilván csak az egyik van nálad. Hogyha elmész egy ilyen egy-két napos dologra, akkor is csak az egyik van nálad. Meg hogyha mit tudom én, hogyha 24 órás buszúton ülsz, akkor nagy az len van a csomagtartóba, kicsönben, meg az értékek igen, vannak, meg a laptop, meg a könyv, meg a izé, az meg nálad van, és akkor az egyrészt biztonság van, másrészt meg a szórakoztató elektronika szórakoztató.
1: Kiveszem a szavaidból, tehát, hogyha az ember megy valahova, az első dolga az legyen, hogy becsekkoljon, és ha fáradt, aludjon. Tehát lehet város nézni fáradtan, de minek?
2: Hát, ugye, de ez megint az, hogy én annyi időre mentem, hogy én megengedhettem magamnak. Szóval ugye az van, hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert te úgy vagy, hogy most akkor hagyjak ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá 3 napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
5: Saját uram, magad ura volt, tehát igen, hát, hogy igen. Nem kellett hát a csoporttal menni.
2: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én fel nem tudom fogni.
5: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de indulni kell.
2: Csak sajnálod, mert ott van ez a két heted az évben, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
5: Hogy na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem? Hogy
2: hát
5: kellett, tovább, persze, hogy tovább tudjál menni.
2: Hát ez nem lehet másképp csinálni, nem lehet folyamatosan turistáskodni. Szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
5: Nem akar látni több...
2: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng, a végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
5: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
6: Mambo! Me gusta el mambo. I like it, mambo. Me gusta el mambo. Mambo. Me gusta el mambo. I like it, mambo. Mambo. Me gusta el mambo. Mambo. I like it, mambo.
7: Ay, no más. Ya, ay, no más.

0: Tilos Rádió FM
1: 90.3. Harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefon kapcsoló, de ismét lehet minket hívni. Van egy kis gerjedésünk, a főavatott pakoló.
2: Csak nem 2:15:30-73, Bede Marci a vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikában, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg az irányokat, megmondom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én, nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ben megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok felfelé. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni a szárazföldön, addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Mi van ott? A Hornfok van?
3: A Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebbre, szóval oda bonyolulta bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodában megérkeztél?
3: Hogy hát ugye 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél
3: magát. Persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hostelek, meg olcsóbb szállásokra, egyből tutira, és akkor ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre
3: be lehet csinálni. Persze, az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát ez ilyen, vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítok. Én a hostelből 5 szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó.
2: És akkor a tervezett program meg a másik fele. Tehát te vittél a laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menned Cipész bácsit megnézni. És ezt hogy tervezted be az előre?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum. De voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Aires, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom.
3: Úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccs, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát
2: megölni. De hát nagy foci rajongó is, hogy hát gondolom, Barcelona meccsen voltál, Barcelonában

0: Persze más, mint a más hangulata van, mint
1: egyen a... Egyen azért csak fokozatban.
0: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze-messze a Buenos Aires volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami az a helyi Fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott azért a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
1: Ez
0: nagy...
1: sikerült.
0: Hát úgy, hogy tudtam spanyolról, úgy, mert, tehát, de egyébként szerveznek ide, tehát
1: van turista program,
0: de én azt én megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy minden jegyel van előre adva, és akkor egy jegyüzére adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És akkor senki nem akart megverni.
2: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
0: Igen, nyertünk egy óra, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires-i csapatnak, a River Plate-nek.
2: Hatalmas ünneplés követi, vagy így ezt
0: Igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy a pályán történő eseményeknek a leláton történő dolgokhoz nem volt sok köze. Akkor is megcsináltak volna szurkolást. Akkor mit tudom, rosszabb hangulatban ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordibálás.
2: Hány néző van egy ilyen
0: stadionban? Nem emlékszem, mekkora a Boca stadionja, de hát full tele volt, szóval az ilyen 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs ekkora. Most nem akarok
1: az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátra fotóztál egy nagyot, és igen, ott azért látszik,
0: hogy... Igen, ezzel most megfogtál.
2: Jó, nem én kérdés.
0: De szerintem 40 körül lehet, az nagyon nem lövök mellé.
1: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boca Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
0: Hát akkor valami alternatív programot javasolni. Menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jó, kérd. Hát mindenki másban nincs ebben, nincs ebben semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgyhogy ott nem volt.
1: És a jelen állapotával, hogy...
0: Nem, azt kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
1: Felkerült az első.
2: Utoljára ott voltunk a VB-n, ugye jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
0: 78-ban kint voltunk, ott és csak csalással tudtak minket legyőzni. Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mint töröcséget, mint nyilasít kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A töröcséknél ez gyakrabban fordult, ez a nyilasít sokszor nem.
2: Nem, aztán utána még egyszer voltunk pontosítók VB-n még utána.
0: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
1: Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, már túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor adjuk el Buenos Aires-t.
2: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktisz az több ezer kilométerre van.
0: Igen, hát le kellett menni szép lassan.
2: Szép lassan, erre gondolok.
0: Nyilván, tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt azért látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég nagy országok. És semmi nincs, és ugye ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi, ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
1: most csak a hallgatónk képben vannak, nem 82-ben, 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerep.
0: Igen, az igaz, de az 80, én hibáztam. Ez kétségtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
2: Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú buszúttal indult akkor a...
0: Hát először Uruguayba és Paraguayba mentem, de aztán elindultam szép lassan lefelé. Ugye szeptemberben voltam Buenos Airesben, és december elejére értem le a Tűzföldre, elmentem az Antarktiszra, visszajöttem, és aztán elindultam északra. És nagyjából...
1: A Brazília az már visszajövett el.
0: Hát, és
1: akkor... Nem volt itt is, ott is, nem is, hogy volt ez?
0: Figyelj, elmondom végig. Jó?
1: Papírceruzát legyetek
0: elő. Argentina, Uruguay, Paraguay, akkor le így argentinos Chile közt cikázva le a Tűzföldig, Antarktisz, vissza az Antarktiszról, aztán Chilébe végig föl, Bolívia, Peru, Kolumbia, le Brazíliába, egy nagy kör Brazíliában, aztán Francia Guyana, Surinam, Guyana, Guyanából fölmentem néhány Karib-szigetre, sorrendben Saint Lucia, Dominika, Saint Vincent és a Grenadin szigetek, és Grenada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésében, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiából fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Kosztarika, Kosztarikából volt egy kitérő Jamaikába, Jamaikából visszamentem Kosztarikára, és Kosztarika után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
2: Egy-két kitérőt nem említettél, ha bár azok az országok, ugye itt a Húsvét-szigetek, vagy a Galapagos-szigetek, tehát itt ez nyilván az csak a földrajzilag kitérő, mert az országokat.
0: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam. Na mindegy, tehát igen, voltam a Húsvét-szigeten is, Chiléből. Nem, Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit ott. Tehát az mindenütt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos-szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt az, a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
1: Hát ez a három
2: az Antarktisz,
0: az Antarktisz, a Húsvét és a Galapagos-sziget. Mm-hmm. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát, ha egy helyre mehetnék vissza a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktisz az, mire meg azt gondolom az ember, hogy tényleg az a legegzotikusabb, és tényleg nagyon egzotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktiszt.
2: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyi a Húsvét-szigetben, mert nem szigetek, ugye, mint meg újra
1: és pontos. És összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról.
2: Én sokat olvastam egyébként a Húsvét-szigetről, szóval azért engem szintén megfogott.
0: A Galapagos az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt, ami a szigeteken van, meg ha búvárkodik az ember, akkor a víz alatt is van. A Húsvét-sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az én tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, hogy ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, illetve mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5-5 óra között volt, de Santiago de Chiléből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, voltam már szigeten, de az, hogy ez élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egy mégiség
2: kontrás. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amire vissza kell menni, hogy itt szétnéz újra, hogy
0: az itt egész, a semmi. Nem, úgy az egész. Ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
2: Barlangokban jártál? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
0: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... ők bementek, és akkor ott volt valami. Faragtak valamit. Nem abban laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor ott
2: igen,
0: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
1: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek a utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
0: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy kvadot a Húsvét-szigeten, és az életemben emültem kvadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem parant, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az esőjel. Aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes óceánt, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb, tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ennél fölött már nincs semmi, szerintem. Utazásilag legalábbis.
1: De akkor ez megint csak egyébként az ilyen, ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, a magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
2: Na, de várj, akkor...
0: Nem. Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
1: volt.
2: Mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy másfél napos program? Vagy így, szóval, hogy
0: hát
2: így
0: nem, szóval az azt hiszem, hiba lenne Budapestről megvenni oda, egy oda visszarepélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam. Gondolkoztam, mielőtt megvettem a repjegyem, gondolkoztam, hogy ugyanannyiba került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben itt már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet. Ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert húsvétszeket borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni. Hát, mert ugye mindent vinni, repülővel, persze, gyakorlatilag persze. Mindent repülővel kell vinni. Már Chile se olcsó, de teszem, $3 volt a kóla boltba, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint, és a boltba, nem az étterem, itt olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát egy, a legegyszerűbb tál hal rizssel étel, az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amire meg tudtam venni, ami 4000 forint. Szóval ezek nem... És nem, de akkor már oda kell menni. Akkor már oda kell menni egy hétre, egy bicikli, kvad, autó,
2: sétálni. Ez az idő.
0: Erre ott el, igen. És hát úgy, igen, tényleg, az sok szempontból tényleg a világ vége.
1: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemlevesevés, mit tudom én.
0: Hát én mondjuk minden...
1: Most először a húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
0: Hát én mondjuk nekem a kaja az engem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurva. Ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az se volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
1: Igen.
0: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazoniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye lehet, még ugye van olyan törzs, amihez egyetlen nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja, ki a Messi Latin Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert azra egy gyakori.
1: Igen, akkor igen.
0: Úgyhogy, de szerintem hát ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván
2: volt
0: lehet keseregni
2: azon, hogy... Volt nem? Hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséged a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni.
0: Hát ugye, nem is lehet megkerülni. Igen, szóval, de nem, tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülött dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és egy... akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az a semmi, és soha nem látok még fejrembet, és Istenként tisztelnek. Ez nem így van. De ez nem baj. Engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem, a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira ilyet még soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, vagy beszéltem arra előbb, hogy a végén már azért nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megválik, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézem ugye az embereket, hogy itt tesznek-vesznek.
1: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, itt kérdezik a cseten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, meg ilyesmi.
0: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy...
2: Mi itt meg is tekinthettük itt a legendás eszközöket.
0: Meg egy laptop, egyébként a laptopnak voltak olyan, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg azt rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
1: De nem nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy...
0: Hát nem, igen, lehet. Figyelj, lehet, hogy akkor is vittem volna.
1: Sose tudjuk meg,
0: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
2: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség az rendkívül megreformálta az utazást.
0: Tényleg az, hogy
2: nem egy hatalmas térképen mész,
0: hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban, az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még egyetlen, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölried a hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
2: Hát nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval, hát, hogy ugye, hogy
0: nézd, én...
2: vagy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt rájúva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
0: Hát
2: ugye?
0: Figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében én be tudtam olvadni. Szóval, de hát azért ott ilyen spanyol, meg olasz ízék vannak. Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentin, de azért az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
2: Ha megszólalsz, abból is kérdően kiderül,
0: Budapesten ugye? Is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, persze. Még hogyha más ruha van rajta, még, szóval azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mert mit tudom én, ki a franciár túracipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistánkon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
1: És megint ez a praktikus része a dolognak, hogy ezt a nem testlefedést, ne Isten, az előfizetést, hogy odaadtad, vettél helyi kártyákat?
0: Nem, semmit nem vettem.
1: Minden úgy volt, hogy itt arra indultál?
0: Nem. A telefon nem használtam telefonként, csak tehát nem is volt benne SIM-kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez. Hát mit tudom én, azt hiszem kb. 5-ször ültem internetkaféval, most annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben, tehát soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen a izélet.
1: Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás vagy turistáskodási típusokat, mert azért nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
2: Akár különböző eszközökkel utazók, hát ugye ezeket?
0: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg szóval útlevélesre rendelkezik.
1: De aztán
0: Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye a vicc, ugye most ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoporton, a Siófokon,
1: semmi?
0: Semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett, ilyen, azt hiszik, hogy a vék a hely, de közben félnek is mindentől, hát és viszont végig nagyon részek és be vannak szívva, az úgy... Vicces. Ezzel a jelenséggel nem találkoztam korábban.
1: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is felteszi, hogy léteznek rendes amerikai?
0: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Én egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
2: Te a franciákat nem szereted, ha jól
0: emlékszem. De mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
1: Tessék,
0: hello.
3: Couchsurfing, az nem jött szóba?
0: Nem. Nekem, én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogyha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
3: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
0: A melegvíz, igen. Hát ahhoz szükség van rá, igen.
3: Erre emlékszem.
2: Fordítsatok, légy szíves.
0: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua, a víz, a caliente, a meleg. Igen. Igen.
2: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem? Egy idő után?
0: Igen. Nem.
1: Köszönöm. 2:15:37:73, a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, előzőre és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embert meg számára, erről
0: ekkora
1: a témáról.
0: Ekkora őszintességgel.
1: És ekkora őszintességgel.
0: Nem csak még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos, tehát az például azt is megtanulja az ember utazás, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyen egy szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát az semmit nem
2: ad.
0: Az abszolút, tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
2: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, de, hogy
0: bárkiről,
2: hogy
0: ugye ilyen két ilyen jó kis franciák, tehát ilyen. Ugye van ugye a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen utazói körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más-mások. Ugye a francia az... az
2: oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
0: Tehát ebben a szubkultúrán van, de én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy a, mit tudom én, Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korradomban, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyetlen turista csoport, amik nem beszél nem angolul, beszél. Ők, meg a, ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Azt. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, amit lenyomtott a 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtet végig az a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeret utazni, csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű. Tehát az is nagyon rossz.
2: A magyar utazónak jó híre van?
0: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincs, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg ugye az ők az én akcentusomat úgy...
2: Nem bonyolítottál a dolgot.
0: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondja, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni kevesen?
1: Hát vagy, igen, Beliz.
0: Vagy Grenadát. Igen. Hogy valami
2: hát Grenadát éppen nagyon jó, tudjuk itt Tilos Rádióban, itt MC Camon Rében.
0: Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyel éjszakra van Grenadától.
1: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esély arra, hogy a másik nemmel létesíts egy viszonylag, hogy is mondják, intime kapcsolat. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel, munkákkal.
0: Hát ez mind a kettővel lehet. Sőt, hát hogy is mondjam, gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát,
1: igen,
0: sokan, főleg a
1: az utazás romantikában nagyon beleveszik ezt.
0: A helyivel azon többet kell melózni, mert nem velük vagy viszont, aki utazik, és sokan utaznak egyedül, és csomó nő is utazik egyedül, meg ilyen párokba, ez csak még jobban felhergelik egymást. És hogy tehát az úgy kialakul. Tehát ezt úgy nehéz elkerülni.
1: Mert az írásidból, hogy kivettem, ott azért a kanos amerikai turistányok, vagy szukás, vagy hogy is hívják őket.
0: Szukás.
1: Tehát, hogy itt is
0: feltetek. Ez egy műfaj, az ausztrál, az aki mindent. Általában az angol szász az, aki le tud vetközni minden gátlást.
1: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből már ő hív el téged, vagy valahogy
0: hát így van emlékszem. Van ilyen is, igen, abszolút.
1: És akkor abszolút. A hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend Ausztrália, Egyesült Államok.
0: Hát igen, az angol szász az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Hát mint egy német az annyira soha.
1: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
0: Tehát oké, hogy váltogatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
1: Egyből fúzóra, vagy hogy mondjam? Hát csak így Brazíliából gondolom.
0: Aha.
1: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
0: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Rioi favela buli.
1: Igen,
0: de hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
1: De a hallgatóknak nem tudják, hogy miről van
0: szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova vagy a samba, amit az általában az emberek ismerik Brazíliából, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
1: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak
2: más, mint a funk is.
0: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen hát leginkább ilyen magyar acidpartikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ebből van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, a Pacificada és a nem Pacificada. A Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de, de nagyjából ez a helyzet. Én egy Pacificadában voltam, aki nem Pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójakat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-be árult a kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisírtanak, hogy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez, ez semmi nem volt ahhoz képest, ami, ami, a, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, hogy itt, itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért nyilvánvaló volt, hogy, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogy ott van fehér embernek baj estem, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem, nem volt egy
2: de megnézik dolog, a fehér embert? Vagy, vagy megnézik a fehér embert? Hogy akkor
0: hát megnézik már a fehér embert, amikor táncol. Amikor táncol. Az nagyon rossz ötlet, de általában... nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin-Amerikában. Az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lett. Persze mind a kettőt elkövettem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni. Hát nem az, nem ők egymást annyira nem rúgják föl, de a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudják, tudja, hogy mi a helyzet.
2: Tánc?
0: Hát a tánc az...
2: Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
0: Hát, hogy te perc, hát le újra mutogatás mindent, az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az
2: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
0: Meg hát tényleg is... De nem, ez tényleg nem. Szóval hogy aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyi
2: korábban lakint. Lehet, hogy ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
0: Zenéje válogatja, ez amiről beszéltünk, ez a bájlefunk, az inkább csak segrázás, de hát... Ki tud Európából is segetrázni, ahogy ők tudnak segetrázni, tehát ez azért reménytelen, de hát az igazán durva dolgok, az ilyen salsa, meg hát ugye a tango, a klasszikus, és amit valamennyire tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg azt ne csinálni egy fehér ember.
1: Na és akkor egyetlen. Hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő.
0: A brazil a legdurvább, igen, tehát a Brazília az még úgy Latin-Amerika többi részéhez képest is úgy rátesz egy lapáttal.
1: Már mint a partizás, full party.
0: Hát meg ugye az élettöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rio-ba más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, aztán meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy az ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
1: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerlek nagyon, de nem úgy ismerlek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, a jó klubra, és
0: nem. Nem, de hát attól még bulizni szeretek. Tehát még hogyha valóban nem vagyok annyira táncos lábú ebben, kétségtelenül igazadban. De hogy...
2: Minden este elindul a turista bulizni?
0: Mert hát ugye, én Rióban 10 napot voltam, mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az a tél az ottani tél közepében. Amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
1: És akkor ott a társaságkeresés, társaság találás, vagy ugyanúgy turisták?
0: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exhaláson vagy, mert... Aha. Mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy exabában, meg azokkal leszel egy helyen, meg azokkal azzal vigyáztak egymást tudszára, és akkor jobban összehaverkodsz.
1: És akkor kitaláltak, hogy akkor 8-kor elmegyünk, nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy
0: nem tudom. Hát nem, akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelbe, mert ugye az a hostelnek is érdek, hogy minél többet fogyasz.
1: És a rum, végtelen rum, ugye?
0: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból készül, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melasz, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, és akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
2: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
0: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én éppen nagyon megtanultam respektálni ezt a latin-amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? Miért rakják ki egy oroszt ott a tengerpartra, aztán kezdjen el inni, de délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor. Szerintem az nagyon kemény dolog, én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
1: És akkor meg volt ez a partizó rutinot, hogy izé lemegy a nap, kezdjük a
0: de hát én mondjuk én itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy én egyáltalán vagyok alkalmas erre, de hogy egy tengerparton napsütésbe egyek, az kizárt, szóval még egy sört se. Tényleg.
1: Hagyjuk az alkoholt, most kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy izé nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén. Tehát valamilyen nagyon
0: legyen. Én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorban, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga
2: az
0: volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
1: De igen, mert hogy leírtad, egy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy ayahuasca, vagy ilyen beavatós cuccokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd is, ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
0: Az helyzet, hogy szóval belőlem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban.
1: De egy szintes élményre mentél.
0: És az ayahuascával kapcsolatban kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
1: De hát olyan nincs, hogy a szerviz, hanem egy oké.
0: Jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki be ayahuascázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterhez, ez tényleg. És hát sok ilyen van, meg tehát van, tehát a drogturizmus az egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát az én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam ilyen jóga központokba, úgyhogy szereztem egy sámánt Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, mert másnap hazamentem.
1: De erre a van hallucinációs ilyen élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen
0: Nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
1: Hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
0: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt. Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
1: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, akik nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt
0: ez? Patagónia az ugye az a déli csücske Dél-Amerikának, ami mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van, és az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
1: Az ilyen, egy fenség a Patagónia.
0: Nem fenség, de síknek sík, de nem fenség. És hogy szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de én tök exotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira exotikus, mert ők ilyet otthon is látnak, bár ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
1: De hát ott képest ott a blogodon ez volt, hogy jaj, de jó, hogy felmehetünk ott arra
0: ott
1: a hegyre.
0: Ott jó volt, ott igen, így, igen. Mint tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egész ilyen karib kultúra voltam, velén korábban nem találkoztam soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi partvidéke is, tehát mit tudom, Guyana-nak vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott, hogy angol is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélnek, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék meg mulattok. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
1: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Dizsi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart.
0: Igen.
1: Halló.
0: Halló.
4: Sziasztok!
0: Hello!
4: Szirágyi Gergő!
0: Szevasz!
4: Hello!
0: Mondjad!
4: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es úti könyvbe, tehát vannak ilyen másodosztályú, amit ők Chicken Bus-nak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök járon.
0: Hát ugye a Chicken Bust, azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák,
4: igen,
0: amik
4: igen,
0: mind,
4: igen,
0: na,
4: igen.
0: Ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor van, mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magán társaságok kezében lévő, jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt még be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van pullman, akkor érdemes azzal menni, persze, hogy az sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot. De nem volt, tehát az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Nem az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem látom olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény, mint ez a guatemalai. Valamiért Közép-Amerikában mindenütt ezek a kiszuperált amerikai iskola buszok vannak. De nem olyan rossz, figyelj, ki lehet bírni. Okay. Sok szerencsét.
1: Oké. Okay. Még kérdezhettek egy pár percig, 2:15:37:73-on, és akkor menjünk azzal tovább, amiket itt szoktak kérdezni, hogy
2: na, mit te... kérdeznek, én a kajákról kérdeznék.
0: Magyar.
2: Hát én nekem itt a blogodat olvasva az egyik, hogy hú, de elmennék én is egy ilyen útra, két dolgom gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
1: Rántotus mindenhol.
0: Mármint, hogy enni?
2: Nem enni, hanem egy térben létezni velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi egzotikus. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint a tiéd.
0: Hát, sült csirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy ez nem gond, inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
2: Ugye itt a ceviche, meg nem
0: tudom,
2: ceviche, rengeteg érdekes dolgot, de hát
0: Két dolog hiányzott nekem Ázsiából, Latin-Amerikában. Az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában. Latin-Amerikában, Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst. A többi az tényleg nagyon lehangoló.
2: Azt csak enni kell.
0: Unalom. Mm-hmm. Tehát egy főleg a közép-amerikai rész, hogy Venezuela, Kolumbia és attól északra az egyszerűen
2: szörnyű. És a karibi, te hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, voltanak valami metódusan állat, hát hogy mit kívántál?
0: Nem, hát én azt mondom, olyan napi két étkezésen voltam, inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogyha az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. És előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
2: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
0: Nem. Nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jól főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire. Meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni. Úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelitnél, meg néha volt, amikor teljesen regen volt ezekből a vackokból, és egy nagyvárosban voltam, ahol mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, van ott Carrefour, azból sok volt, az a francia íze. És akkor elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajta sonkával.
2: Igen, tessék.
0: Szia, mondjon.
5: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
0: Hello.
5: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én ugye az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal nem exzálnak. Itt állok és hallgatom.
0: Hello. Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont két hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, két héttel aztán megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin-Amerikában, ahol úgy érződött, hogy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és Szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európában éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülne egy ilyen venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy ő miért utálja a Chávezt, és ez másutt is előfordult Latin Amerikában, hogy tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusokat, de ugye a vége úgy mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele, ezt egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni rendőrrel, mint Amerikában, de hát ez nem így van.
1: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos amerikai egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
0: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem érzéseket az amerikai, én tökre bírom az amerikai, ez tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
1: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
0: Hát akire te gondolsz,
1: az mármint Amerikában.
0: Még, talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen, igen.
1: Ott is még csak érettségén jó, elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartunk egy kicsit, az utolsó 10 percünk van, én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
0: Hát igen.
1: Ott is a kajákról egy pár szit.
0: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, amilyen csirke csípős szósza.
2: Tessék!
0: Szia, mondjál!
5: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végigolvastam a blogot, és sejtem,
0: nagyon jó kérdés, válaszolni. Nagyon jó kérdés. Három olyan város van Latin Amerikából szívesen élnék, ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Airesben voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópai, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei. Amik, az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus. Csak jobb fejek az emberek, olyan lazábbak, mint Ausztriában. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
5: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
0: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
2: nyilván nem változott.
0: Igen, Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része, vagy hát nagy része.
5: Nem is erre gondoltam egyébként, mert ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még... Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben, de Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak
0: igen, az kicsit kevés.
5: Sok a melegebb is van, meg az idő is más,
0: Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszvárosa, hogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, a tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
5: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiagóban, meg Buenos Aires-ben viszonylag sokat. Santiagóban nem, tehát ilyen heteked, hogy meg tudtam nézni. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondhatok most. Seget nyalni, de nagyon szerettem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyetlen,
0: hát ez előfordul, igen.
5: Tehát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
0: Abszolút, ebben tök igazad van, persze.
5: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak a politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy Buenos Aires-szel hogy tud versenyképes lenni. Lerakom, és meghallgatom a választ.
0: Igen, ezt azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. és nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chilében, persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az élményei, hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol, és nekem Chilében végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chilében, mint Buenos Airesben, de valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chilét.
1: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
0: Hát nyilván, én most eddig voltam, a múltkor megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén.
2: Van egy pár,
0: hát meg a felé, de hogy is, hát még bővennél vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. Ugye 190 körül van az országok száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt, úgyhogy még van mit megnézni, hát most szerintem nagyon sokáig nem lesz ilyen hosszú út. Én inkább azt mondanám, hogy soha többé, de hát az első után is azt mondom, hogy soha többé, úgyhogy...
1: És akkor ez az óceánia mint irány, ez lenne, mert most így a szavaidból ezt vettem, hogy Afrikát megcsináltad valamennyire,
0: de
1: vagy nem kívánod? Azt nem kívánod.
0: De hogy csináltam, nem csináltam meg semennyire, voltam egy-két helyen, nem. Én az alapján, amennyit láttam Afrikából, én úgy nem érzem ott, hogy én ott én, tehát úgy, ahogy én utazom, hogy tömegközlekedéssel és benne a sűrűjében, én nem érzem úgy, hogy ott ilyen hosszú időt el tudnék tölteni. Szóval az én nem szeretem azt, tehát én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy folyamatosan nyomorúságot lássak magam körül, az egy idő után nem lenne jó. És persze nem a Afrika egészen nem olyan, de mit tudom én, hogy az ember elmegy Csádba, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságba, vagy Kongóba, akkor azért ez van. És én azt hiszem, hogy ezt nem bírnám hosszú távon, de hát persze biztos mindent meg lehet szokni, úgyhogy fel tudja.
1: Nehéz ügy. És az óceániai ügy?
0: Hát oda meg nagyon mennek, hogy az óceánia az drága. Én oda nagyon mennék, azzal ugye az a baj, hogy egyre oda kell jutni, annyira nem könnyen a szigetek, tehát ugye nincs gyakorlatilag a
2: közlekedés.
0: Tengeri közlekedés nincs, közvetlen repülőjárat sincs sokszor, mit tudom én, hogy át akarsz menni Vanuatu-ra, Tuvalu-ra, mert lehet, hogy ott pont van közvetlen repülőjárat, de sokszor azzal, hogy mit tudom én, el kell repülned Ausztráliába, vagy el kell repülned Új-Zélandba, és akkor utána vissza, ettől még drága, vannak ilyen mindenféle airpassok, amik ugye...
1: Tehát már akkor utána néztél ennek az ügynek.
0: Persze, utána néz ember dolgoknak, meg hát ugye annyi mindenkivel, tehát attól, hogy sokat utazol, egyre több emberre találkozol, akik még több helyen voltak, és még több helyre akarsz menni, meg úgy mondják, hogy mit, hogy, de én nem értek ez.
1: Igen, a másik fele meg azok az országok, ahol már voltál, de hallottál egy olyat, ami miatt vissza kell térni.
0: Persze, hát azért voltam 3 hónapot Brazíliában, semmit nem láttam Brazíliában. 2 hónapot voltam Kínában, 2 hónapot lenni Kínában, mint 2 hónapot Európában. Semmi.
2: Én egy hétig voltam Kínában, és sok mindent láttam.
0: sok mindent lát az ember, de igen.
2: Na, mi az utóélete itt a blogodnak? Mert ugye gondolom, hát sok ember olvasta, és olvasnák kicsit tovább is, hogy
0: még egy olyan egy hónapnyi anyag van benne, nekem már össze van írva, hogy még mit kell megírnom, hogy aztán akkor tényleg vége legyen a dolognak, meg le kell írnom, hogy az még egy jó lesz, hogy azok a tárgyak, amik mind a két utat kibírták velem. Ez egyébként nem sok, de abból még lesz egy jó.
2: Akár a Bédekkel részt, akár a
1: hogy nagy Isten a két könyvből csinálni
0: ha fogadnék, akkor én azt mondanám, hogy ebben
2: nem lesz könyv.
0: Nekem az tök jó érzés volt ezt megírni, meg hogy olvassák, meg tök pozitív visszajelzések voltak. Az, hogy én ebből egy könyvet csinálják, az nekem akkor éri meg, hogy ezért valaki annyi pénzt adni. Szóval nekem az nem öröm, hogy ezzel még dolgozni, meg az...
2: Te már arattad az asztalra, így van, ezt úti könyvként is lehet olvasni az interneten, úgyhogy hát meddig lesz fönn? Ez fönn lesz, ugye?
0: Az Ázsia is fönn van, ami
2: az Ázsia is fönn van.
0: 2008 óta nem lett hozzá.
2: Hát akkor mindenkinek ajánljuk ezeket a blogokat, a címeket kérem,
0: panamerikana.blog.hu, az Ázsiai az pedig kk.blog.hu.
1: Köszönjük szépen, akkor a vendégünk Bede Marci volt, ez volt a harmadik utas, és sajnos egy rossz hírrel kell befejeznünk, Erős Zsoltékat nem találták meg a hegycsúcson, és úgy néz ki, hogy meghaltak. Ez most érkezett, ez a hír, utazással kapcsolatos. Reméljük azért még van.
2: Meg kell várni itt a fix információkat.
1: Köszönjük szépen Marcinak, még egyszer, hogy itt volt. A tilos.hu archívban meghallgathatjátok a műsort, és folytatódik tovább az adásunk. Velünk 2 hét múlva találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Na jó.

0: Január 13, péntek, amikor megöltük az Istent, és nincs remény, és a félelem és a sötétség rasszál az utcán, a Honti Hanna 24 órás ügyeletet tart.
1: Non-stop lelki segélyszolgálat, kipróbált szakembergárda, valamint eseti szakértői ott segítenek, ahol tudnak. Reményt csempésznek a reménytelenségbe, kilőnek titeket az éterbe.
2: Szabadság, szerelem, mindkettő kell nekem. Van remény.
3: Az év legnyálasabb napja előtt túladagoljuk nektek a Honti Hannát. Megszínesítjük a bal szerencse napját 24 óra alatt 24 vendéggel.
4: Velünk lesz többek között egy apokalipszis filozófus, egy meleg lelkész, fiatal filmesek, írók és sok zenész a Tiloson innen és a rádión túl.
2: Szeretkezzetek, imádkozzatok, hallgassatok minket!
3: Bal szerencsésen kezdődik, igen. Egy picit Ózon is megérkezett. Igen, ez a péntek 13, azt hiszem.
5: Ortodox időben jelentkezünk.
3: Kezdi rávenni.
5: Egészen holnap reggel 8-tól 8-ig 24 órázunk, ügyeletet adunk. Műsoros ügyeletet.
3: A rádióvilág napja, nem tudom, hogy a ezt mondtuk, hogy belehallatott.
5: A Hóika azt mondja, hogy a rádióvilág napja, én inkább azt mondanám, hogy a rádiózás világnapja.
3: De erről úgy is fogunk később beszélni. Úgy is fogunk erről is nagyon sok mindenről, hogy a farsangolunk is egy kicsit.
5: Hogy ezt eddig nem mondtuk volna.
3: Omikron, hogy szépen mondjad. Omikron.
5: Őt Omikronnak hívják.
3: Őt Omikronnak hívjuk most. Aha.
5: És Ibrahim nevét sem fogjuk felfedni. Hogy polgári neve, micsoda. Ezzel azt is implikáltuk, hogy Ibrahim a keresztségben, ugye Ibrahim keresztségben, nem az Ibrahim nevet kapta, de ez minket most igazából nem érdekel.
3: Nem érdekel minket, érdekel minket, az érdekel minket, hogy holnap Valentin nap van, és hallgató a vonalban, remélem az, akit mi nem hallottunk az előbb.
5: Akkor üdvözlünk
3: az első hallgatója
5: az első
3: 24 órásnak. Szia!
5: Halló!
6: Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt!
5: Első telefonáló vagy, 21 órán belül.
3: Boldogat neked is!
6: Imádlak titeket!
5: Wow.
3: Mi is imádunk téged!
6: Péntekenként ünnepnap.
5: És mit szólsz, hogy ez most megnyúlt, 12-szeresére megnyúlt a Honti és Hanna?
6: Igen, hál' Isten! Hú, de jó! Ha nem lenne itt a kollega mellett, nem magamhoz nyúlnék, de...
5: Figyelj, diszkréten volt.
6: Szeretném mondani, hogy... Volt reggel 7-kor a híradótok.
3: Igen.
6: Ismét gyönyörűséges, imádom. A stílusa, az minden, tényleg.
3: Na, örülünk, átadjuk a szerkesztőknek.
6: Pontig benyalok, de hallod, az, hogy a végére oda tűztétek a 447 vagy a átlátszónak a cikkét, hogy a...
3: Igen.
6: Ez a kedves Lórián.
3: Igen, az átlátszónak a híre.
6: Saját népével. Hogy baszik ki, hogy tényleg a... Jó, most a 600 millióból csak mennyit lopottál? 40 milliót?
5: Szóval az egész jól, hogy
6: egyébként hiba határon belül van. De hogy azt a reakciót, amit mondott rá, hogy mikor ezt megkérdezték tőle,
3: igen.
6: És azt mondja, hogy ez kérdés.
3: Gyönyörű szép,
6: azt
3: igen.
6: Mondtam, azt mondtam, hogy jön szembe egy kamion 90-nel, és inkább berántom a kormányt a kamion alá. Mert...
3: De gyönyörű szép, mert ilyen, igen, ahogy
6: ilyen
3: ez.
5: Ilyen nincs. Na, szóval.
3: De szép, köszönjük szépen, átadjuk majd a szerkesztőknek, mert ezt ők csinálják a hírszerkesztőink külön.
6: Ez tényleg, komolyan mondom, úgy fölháborgattatok ezen a napsütéshez gyönyörűséget szép reggelen.
5: Ilyen a tavasz.
6: Hát, fú.
3: Ez egy péntek 13, ez egy ilyen nap.
5: Péntek 13-án is Valentin nap karöltve.
6: Mindegy, a szerkesztő úrnak köszönöm, hogy azért köszönöm.
7: Zombik napja.
5: Na jól van,
3: köszi szépen, szia.
5: Nyomjuk ezzel.
8: Azt tudjátok, hogy ma zombik napja van.
3: Zombik napja? Farsang nap van?
8: Nem jönnek a papáik?

0: is nincs megfelelő személy.
1: Tehát... Mert látta, a boltba ilyen lehet kapni kis zombi figurákat.
2: Jaj, és akkor ha már a boltnál és a kapásnál hallunk, légy szíves, olvasd fel, amit nekem is kora reggel megmosolyogtattál.
3: Az, hogy farsang
2: a Gerló hozott egy nagyon szép farsangi zombis dolgot. Ne, jó, nem zombis, de igazából farsangi.
3: Egy Mutyi boltban tettem szert egy öngyújtóra, amire a következő van ráírva. A dohányosok korábban halnak, vesző, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
2: Imádom.
3: Szóval
1: meg, tényleg ez az ideje, most tényleg
3: az ember készülve arra, hogy humor van valahol elrejtve. Ott, ahol
2: nem imádom
1: szokott.
2: Ezt
1: a szakot. De ez nem, ez nem a Sugár János, érted? Valami ravasz képzelműsz, érted?
2: Ezt te csinálsz. Reggel 6-kor majd őt megkérdezzük volna, figyelj.
3: Itt lesz.
1: Hatra jön, jó.
2: Igen.
1: Jó.
2: Igen, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit bepromóznám, jó, hogy kik lesznek ma. Így van, így van, online vagyunk, gyerekek. Na, mutatom nektek is.
1: Ibra
2: meglepődött. Ott egy papír, meg itt egy papír, egy picit bepromóznám, hogy akkor konkrétan összeszedve kik lesznek.
1: De ne a hallgatók előtt, tehát érted, be kell vallanom, hogy el
2: Nyugi, innentől fogva egy-két embert azért így be lehet mondani, mint hogy a... Feledi Botond is bejön, nem tudjátok, hogy ki ő, mi ő, külpolitikai szakértő. Na, ezt is szépen el lehet mondani. Vagy önből akar, hogy
1: Feledi Botond külpolitikai szakértő. Miért van az, hogy a külpolosoknak olyan neveik vannak? Nem Feledi Botond, ebből nem esztéta jön, hanem ez külpolitikai.
2: Rímer a külpolitikai
1: szakértő. Igen, igen, hogy a Botondra csak ez. Botond, hát fia, jön külpolos. Persze, na, most jövök ki. Vagy, hát ja.
2: Én is két napig lázadt tekültem, úgyhogy most így szerintem lábon.
1: De Nazár is az jó a rádióban, nem?
3: Persze.
2: Még kis jó kis ilyen jazzes hangot.
3: A hírek lehet azt írta, hogy az egyik fennmaradt mondata úgy szól, hogy ha a világon minden füsté válna, az orr lenne a megismerő. Ennyit a Nazár is.
1: Köszönöm. Elmondod, hogy a puszi, nyuszi...
2: Helyett az Omikron van? Már igen. Mondtuk, igen.
1: Mondtátok?
2: Persze,
1: jó, van, bemutattuk
3: a drágánkat. Hogy ezt úgy kell értelmezni, helyi... hogy egész álló nap, 24 órán keresztül a puszi, nyuszit a Omikron helyettesít. Illetve nem.
2: Omikron lesz, ami védőszertünk. Emellett azért, hadd mondjam, hogy nagyon sokan be fognak jönni segíteni, és kézenfogva fognak nekünk külsősök. Ők is jönnek délután, mindenki jönnek külsősök, akik nem is nem itteni tilososok, de nagyon szeretik a rádiót, és szívesen bejönnek nekünk pár órára segíteni. Jönnek majd a Havas is bejön, képzeljétek, majd hajnalban valamikor, úgyhogy őt is várhatjátok. Jön majd Gofri a saját idejében, ő fog zenélni. Ugye nagyon nyugis kis Gofri zenét kapunk az idejében.
1: Csipázzuk a Gofrit.
2: Nagyon csipázzuk a Gofrit, úgyhogy sokan le fognak jönni hozzánk. Sok műsorban lesz velünk.
3: És a Gofri idején Gofri lesz, ez tök jó.
2: Így van.
1: Ez trükk.
2: Persze,
1: ez a kis macskó trükk.
3: Most haza és haladás van.
1: És nem sokára 9-re jön Szilágyi János.
2: És őt várjuk nagyon, meg a cabányt szerintem be fognak toppanni.
3: Nem áruljuk el. Nem, végén vérezni fog a szíve.
2: Vérezni fog mindenkinek a szíve, úgyhogy 8-tól mi beszélgetünk egy kicsit. Most szerintem Omikront hagyjuk, hogy hadd élje ki a zene fétisét.
3: Van Omegád Omikron?
2: Valami zenei volt.
4: Omegám az
3: az, hogy Dimitri Lénáról mesél például, ezért most csak utána azonnal kitavaszodna.
1: Na,
3: jó, kezdjük.
1: Önts le valamivel. Önts le valamivel, aztán visszajövünk. Jó.
2: Megiszunk egy kávét, azt hiszem.
1: A há-há bocsánatot kér
3: há-hától.
1: A H és H.
3: A H és
1: H-tól. A Cabántól. A Cabán itt ül. És itt ül Ádám is.
3: Tényleg.
1: Tényleg. De nem beszélünk csúnyán a rádióban.
2: Nem.
1: Nem, mert pénzbüntetést kapunk. Szerintem mi. Jó. De egyébként egy érdekes kérdés, hogy a Simicska után valami változott?
2: Azt már lehet mondani.
1: Tehát azt lehet?
3: Hogy a Simicska után.
1: Hát
3: de
1: a Simicska...
3: például lehet szerintem idézni.
1: Igen.
3: Amikor azt mondta a
2: de azt fel kell akkor tüntetni, nem hogy idézek, hogy ezt szólni kell, hogy innentől idézek.
1: Hát nézd, ez megtorlatlan maradt, én úgy tudom. Nem perelte.
3: Nem,
2: Orbán Viktor azt mondta, azt hiszem 2-3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta erre, amikor egy újságíró csak úgy odadobta neki ezt a kérdést, hogy a kormány soha nem szállt be ilyen vitába. A kormány és én sosem szállt be ilyen vitába, és nem is fogunk. pont. És folytatódott tovább a konferencia, amiről ja. szólt.
1: De ha én írom le azt, hogy geci is engem beperelnek, akkor a kormány mégis beszáll. Tehát értitek, hogy egyrészt van egy 1 millió

0: Az Orbán hogy nem száll a kormány egy geci, akkor mi van?
1: Igen.
0: Ki a sértett?
1: Hát elvileg nem lehet senki, fogalom, mert a kormány az nem személy.
0: Jó, de nem mondunk
2: ilyet természetesen. Mire belőle már kicserélődik a társaság.
1: Geci a vonalban. Bocsánat.
3: Halló?
1: Csáu, mond.
4: Jó enged kívánok. Akkor nekem már csak egy kérdésem van, hogy ki a fasz az Ajcs Tamás?
2: Hát.
1: Igen, köszönjük szépen.
2: Nem az a tiszta fejű, aki soha nem drogozott?
1: Nem, az egy másik.
2: Az Orbán Viktor,
5: ez a szép hajú, tudod.
0: Figyelj, most kezdtétek ezt a hosszú menetelést?
1: Amelyiket a 24 órát?
5: Igen, igen.
1: Most, persze.
0: Akkor szerintem mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ül az autóba, megy, és...
5: Ja, nem, 8-kor kezdtük el, úgy hivatalosan.
0: És ezt elmondtátok, hogy most
5: mi van? Persze, de...
1: Meg reklámos volt a rádióban.
5: Majd még, hogy ez egy ilyen 24 órás hosszú menetelés, persze, ezt mindenképp mondjuk majd sokat.
1: Ja, mondjuk többször is, igen.
0: Szóval, hogy esetleg, tehát, hogy akkor most nem a haza és haladás van, hanem a 24 órás
2: honthalmában
0: a haza és haladás nyomokban.
1: Hát a Hont és Hanna meghekkelte a tilos rádió műsorait, mondjuk ki.
0: Tökéletes.
2: A mai napon.
1: Igen. Nagyon gonosz. Nagyon gonosz mondat. És... De ez azért van, mert egyszer már volt egy ilyen 2 évvel ezelőtt. Akkor még élt Laksz Tamás, tisztelet emlékének, és akkor az úgy jó volt, vagy nekünk nem tudom, azt tetszett.
5: Hát meg mégiscsak a rádió világnapja van, tehát ez egy olyan rekordvolumenű dolog, hogyha megnyitjuk normálisan.
1: Igen.
5: És tényleg mind a 24 órában szépen be lesznek pörgetve a kis meglepetés vendégeik.
1: Hát, hogy?
5: Ilyen rádió rekord lehet.
2: Nem lesznek meglepetés.
1: Há, rekord.
5: De vannak, nem mindenki tudja, hogy ki jön.
6: Meglepetés, ha eljönnek.
5: Meglepik.
1: Ja,
5: meglepetés, ha eljönnek, igen, hajnali 3-ra.
2: Példának okáért, amikor átmegyünk péntek 13-ából Valentin napba éjfélkor, akkor a Bárdos Deák AG és az Antal Szilveszter fognak itten zenén és beszélgetni. Csak így rájuk nézett a...
5: Ők fogják a Valentin napot elhozni.
0: 13-a van.
1: Ma hát azért választottuk ki a napot, papa.
0: Nem a rádió világnapját választott.
2: De az is.
1: De nem érdekes, hogy...
2: Péntek 13-ára esett.
1: Péntek 13-ára esett a ledvegy, és kérdezett, papa, ezt jóval korábban kiválasztottuk ezt az időpontot. Kifigyeltük, ugye?
2: Minél korábban.
6: Három óra.
2: Nincsen, hogy értesültünk volna arról a tényről, ami valószínűleg jóval régebbi, hogy a rádió világnapja.
1: Igen. Vagyis az igen. Istenek is azt akarják, hogy ezen a...
5: Működjön.
1: Figyelj, melyik az év legborzalmasabb napja a Honti Hanna szempontból? A péntekek közül.
5: Hát a péntek 13.
1: A péntek 13. Azon belül mondjál, melyik a legszarabb hónap?
5: Hát persze, hogy a február.
1: Hát persze, minden, a február, ez a tökéletes
5: negativitás. De amúgy én azt is mondtam, hogy a Valentin nap miatt is, Valentin nap előtti nap.
1: A zombiság, hogy az átmegy onnan oda.
5: Ilyen reménytelenség, igazából ezt nagyon sokat említem sok helyen, hogy ugye aki pár nélkül van, vagy nem tud úgy nyálazdani, romantikázni, ugye előtte levő nap, így kétséges.
1: Nyálazdani. Igen. Romantikázni. Fiatal lány beszél.
2: A pár nélkül fűzöd a mondatokat.
1: Így fűzi.
5: Igen, koreleggel van.
1: Szexi, hogyha bőrcucolni rajta közben.
5: És ugye, tehát, hogy a kétségbeesésnek a napja azért ez, mert úristen, mi lesz velem holnap, nincsen senki, kivel fogok összebújni, mit tudom én, azért van benne egy kis kétségbeesés.
0: De szerintem azért ezt definiáljuk, hogy ez egy fiataloknak szóló úri huncutság Amerikából, tehát én eszembe se jut semmi a Valentin napról.
2: Nekem se.
0: Ne, ez nem a sütőtökös, vagy mi, ez az a Halloween, nem?
1: Az a Halloween, de szerintem miután a filmekben a Halloween, a sorozatgyilkos, meg a teenager sex összefolyt. De most komolyan nem érdemes nagyon szét választani.
0: Ezt most jól átkoztad ezeket a matinókat a rádiózás világnapjára.
1: Igen.
2: Nem, a rádiózás világnapja az csak évfélig tart, mire a Bárdos Ágék idejének addig, akkor kezdődik a Valentin.
5: Nem is szoktatok amúgy ilyen romantikus.
2: És akkor biztos van egy csomó ember Magyarországon, akik tiltakoznak, és azt mondják, hogy ez Bálint nap.
1: Egyébként
0: a Bálint akkor egy újabb emlékezetes volt munkatársat is meg lehet említeni.
1: Mészáros Bálintra gondolsz, vagy a Bálint Pistára?
0: Arra.
1: Jó, sok több Bálint is volt. Hát ő alapítója volt a Honti Hannának.
2: Honti és Hannának.
1: Honti és Hannának, igen. Alapítója
2: ezt a Pisti
1: volt.
2: Nem rontaná el.
1: Melyik?
2: Bálint Pisti.
1: Mert a Pistiről a Pistix ugrott be, aki szintén DJ-je volt.
2: Hát mert hogy azért, mert éppen a Bálint Pistiről beszéltünk, azért voltam
1: bátor. Jó, jó.
0: Írjátok meg a történetét.
1: Hát még nem érdemes, alig, nem. Alig
0: hát el lehet kezdeni,
1: 20 éves, vagy nem tudom.
0: Aztán mondani. Nem fogsz emlékezni.
1: Hogy a hány DJ-je volt a Honti és Annának? Hát a Gondnok volt 5 vagy 6 évig.
0: És milyen jó volt, nagyon jó ritmus érzék
1: nagyon,
0: volt,
1: nagyon
0: amikor lép be.
1: DJ volt.
0: Egy csomó tilos műsorban azon, hogy hát akkor most tegyünk föl egy zenét,
1: igen,
0: és
1: akkor
0: így pislognak a DJ-re, aki épp a netet olvassa, vagy valami.
1: De végig
0: és nem történik semmi, de a Gondnok iszonyú tempóban megérezte, hogy mikor vannak a bekezdésségek, és iszonyú gyors tempóval rá. Egyik legjobb volt ebben a műfajban.
5: A Vincent volt ilyen olyan autista ebből a szempontból, és szegénynek néha kapálózni kellett, mert annyira kellett a következő zenét, még közben, igen.
1: A Gondnok jó ízlésű ember volt, például az utolsó csepp a pohárban, miért ott hagyta a műsort, az volt, hogy én ismeretlenül hülyén behívtam egy nagyon híres véd DJ-t a rádióba. Uh-huh. Meghallotta a Gondnok, hogy milyen zenét játszik, hát elköszönt tőlem. De azért a Gondnokban volt arisztokratikusság, a másik, hogy...
2: Gondnok.
1: Igen. Hogy aztán elkezdett beszélni, de úgy 5 év után. Addig nem, de akkor viszont félelmetes paranoia elméletei voltak, és azt nagyon szerettem. Ki volt még DJ? Pisti volt, Fecó volt, Gondnok volt, és most azt mondjam ki, hogy büszkék vagyunk, mert a Puszi Nyuszit a Tilos Rádióban, rádiós technikus lányok, az csak nekünk van, azt tudod, papa. Ja. Nem irigyel, érted?
0: Nem látják szegény hallgatók.
1: Puszi Nyuszit és a... Igen.
5: Azt német kéne visszaadni.
1: Na jó, ennyire segítjét. Megemlékeztük a Hont és Hannába. Figyelj, rájöttem, hogy semmi értelme a történetírásnak, minden elveszik. A 10 év alatt olyan csodálatos interjúk tömege készült el, és már nincs meg. Badadada. Nincs meg. Nincs meg a badadada. Pénteken itt volt a
0: azt
1: badadada.
0: Nem tudom mérni, azt tudom. Azt
1: és kedden kampó, és nincs
0: meg.
1: De az
0: hiba, nem?
1: Hát jobb hiba, jó. De most
0: egy csomó megvan.
1: Csomó megvan. Jó, csak mondom, hogy emlékszem olyan nagy interjúk, hát szép lassan halnak meg már, akiket behívunk azok is. Tehát elértük azt a kort, hogy bárki örökké valóságnak fog
0: egyszer
1: tűnni.
0: Egyszer volt egy közös ismerősünk, Morel Mihály.
1: A például.
0: És a öreg nyugdíjas, aki nem ismerné, a legjobb magyar vágó volt minden idők.
1: Szimbádot vágta, ja. Például.
0: És nyugdíjas korára elkezdett ilyen szobrokat csinálni. Hát addig is volt ilyen típusú aktivitása, de hát akkor sok ideje volt, és megfaragott. És hát igen, sok barátja volt a filmes világból, ismerőse.
1: Igen.
0: Hát azokat megfaragta. Tehát szükségszerűen, ugye hát a Misi bácsi is nagyon hosszú ideig tolta. Elég idős volt, tehát akiket megfaragott, azok egy idő után
1: átszenderültek
0: a mennybéli stábba, és akkor egy idő után elég veszélyes volt, tehát úgy az alakult ki, hogy ne a morál.
1: Nehogy megcsináljon a morál, mert meg. Akkor meghalsz.
5: Jézusom, ilyen balszerencsés volt az én munkásságban.
0: Hát nem, mert érted, hogy 78 éves emberek csinált egy portrét, bement a nem tudom ki, és akkor hát ez életkor és sajátosság. Nagyobb esélye halsz meg, ha 70 plusz vagy, mint ha 10 plusz.
1: Nem ilyen a Szilágyi telefonál. De...
5: Volt egy ilyen film is, a Robin Williams-szel, a Final Cut, az a végső vágás. Szólt hasonlóról, de az inkább pont az ellentetje volt ennek, hogyha a Baki megtalálja végre a telefonját, és lenézítja, köszi szépen, adásban vagy.
1: Megyek le.
5: És menjél kifelé innen, köszönöm szépen. Tehát az a film szólt erről, hogy... Amikor valaki meghalt, ugye volt egy ilyen kis implantátum a fejükbe, és az egész életüket lényegében lememorizálta, és felvette az egész életét, és az volt ennek a Robbie Williams-nek a dolga, hogy ezt szépen megvágja az ő kis életét, és mit tudom én, egy ilyen órás filmet csinálni az egész életéből, amit a temetésen levetítettek. És ugye nekik meg nem lehetett ilyen implantátum, hogy ezekre a filmekre ugyan emlékezzenek, mert durva volt. Nekem ez jutott erről eszembe, de az egy másik másik véget ennek a dolognak. Nem tudom, hogy ugye a Gerló azért már ő is régóta itt van, te hány éve vagy a...
0: De még azért nem kell meghalni.
5: Nem, azért fűztem rá, csak hogy például neked mi volt egy olyan...
0: Tehát arról jutott eszébe,
3: tudod. Ez elmúlásra.
5: Nem, hanem az emlékekről, tehát hogy az itteni emlékeid, mi az, amit meghatározó olyan vendég, vagy kolléga, vagy társ, aki itt volt nálunk is.
2: Én nekem most nem ez jutott az eszembe, hanem hogy ha már ezen elkezdenék gondolkozni, akkor eszembe jutnának olyanok, mint a Bulányi György például, akit nagyon meghallgatnám. Meghallgatnám az archívumból, de valahol elbújt. Nem, nincs meg online minden. Követelni kell, hogy minden, ami elhangzott valaha az éterben, az bármikor meghallgatható legyen az éterben.
5: Nem tudom, meddig lehet. Azt hiszem, 2006-ig tudok visszakeresni az archívumban. Ezt a tektől kell. 2006-ig
2: tudom visszakeresni. Vissza lehet keresni, offline vissza lehet keresni, és aztán föl lehet tenni utólag.
5: Hát emlékszem, melyik napon voltak ezek az interjúk, akkor valahogy vissza tudsz mindent keresni.
2: Nem, azért tudod, ha csinálnék adásnaplót, meg mit tudom én, és stb. Uh-huh. Szóval sok minden van, amit a honcsi
0: nem tesz meg.
2: Hát...
0: Van Facebook oldalatok?
2: Van.
0: Hát akkor oda ki kell írni, hogy most ez volt, meg az.
2: De nem, hát magának a tilosnak az adásnak olyat is meg lehetne vezetni, és akkor annak a linkjét fölrakni mondjuk a
0: Facebookra. Szerintem az olyan 30-valány ezren nézik, vagy
2: a tilosnak az oldalát. A az oldalát, azt mit tudom, olyan kevesebben azért.
0: Hát az nyilván, de ha van tartalom benne, akkor ez...
2: Akkor nézzük.
0: És visszakereshető, az jó. Tehát én nem írok adásnaplót, de utána még több jazzbe, akkor odaírom, hogy mi van, és volt már, hogy akkor mi volt akkor, és akkor visszakereshető.
2: Ja, hát ez
0: valami a... nyoma van. Hát most meddig, nem tudom, meddig marad meg a Facebook, vagy a izé.
5: Na igen, hogy ez mennyire lesz mulandó.
0: Hát az biztos mulandó, de egyelőre pár évre menőleg vissza, azt lehet látni, hogy akkor mi volt.
5: Meg a Facebookon azért nehezebb visszakeresni, úgyhogy a görgető sávba például nem nagyon tudsz keresni, mert nem
0: tudsz keresni,
5: sávba,
0: hanem
5: úgy ugye
0: ott,
5: még nem,
0: hogy így scrollozol.
5: Fú, az azért nagy munka. Visszascrollozni, ja, hát mit tudom én egy évvel ezelőttre, az elég kilométer.
2: Szóval, bizonyos dolgok szerintem szándékosan mennek nehézkesen a Facebookon, hát, hogy folyamatosan ott kell lennünk.
5: Csak folyamatosan figyelni kell ilyen.
2: Igen, tehát állandó jelenlétet kínál, és ezt feltételezi is. Tehát az archívum és a keresés az nem az ő fel.
1: Dugóba van, mindjárt itt van.
2: Ah, dugóba.
5: Szerintem egy picit addig akkor várjuk.
1: De azt mondta, hogy zenéljünk.
5: Vendégünket, nem azt mondom, hogy várjuk meg a vendégünket, aztán, hogy Ádám, hogy várjuk meg
1: a vendégünket. Azt a mondatot mondja, egy kicsit zenéljünk, és már magát a mondattól kapok idegbajt.
0: Jó. Akkor csináljunk így.
1: Arra gondolsz, hogy... De az is jobb, ez is jobb.
0: Arra gondolsz, hogy...
1: Ez a Hoci és Hana. 24 órás adásának ugye az első órájában vagyunk.
5: Akik betrólkodtak a haza és haladás időságjába.
3: Mácsúztunk a második órába.
1: Ja, ezt mondtuk ma már, hogy nincs remény.
3: Még nem.
2: Mondtuk, mert van.
1: Nevetséges. Péntek van, nincs
2: na,
1: remény.
2: Kérdezzük meg Szilágy Jánost.
1: Ez az.
5: Megérkezett.
1: De neked, hát de reggel. Reggel van remény,
2: igen,
1: nem?
2: Kérdezzük meg. Hát,
1: mikor veszíted el a remény érzését?
2: Van remény, ez a kérdés. Ezt a műsorban szoktuk filmetni.
1: Ja, értem.
2: Szerintem van.
6: Remény van, csak néha elmegy. Eltávolodik az embertől a remény, aztán visszatér, de valahol van. És a remény csinál? Eleve egy távolságot föltételez időben, nem?
1: Igen,
6: remélem, hogy eljutok a Holdra.
1: Igen. Remélem, kapok fizetést időben, igen, az arrébban.
6: Igen, mondjuk ez egy távolabbi dolog, mint a Holdraszállás.
1: Várjátok, itt a Pálos Hongkongból. Szerbusz!
7: Szia
2: Gyuri.
1: Szia Gyuri.
7: Sziasztok. De akkor nem zavarok.
1: Dehogy zavarsz.
2: Most a Honti és Hannába
1: lépjük. Emlékszel a Szilágyi Jánosra?
7: Hát persze, hogy emlékszem. Voltam egyszer a műsorába.
1: Melyikbe?
7: Hát egy rádió műsorba, egy vetélkedőbe.
1: Igen?
7: Igen.
1: Én Szilágyi
7: de sajnos vesztettem. Pálos György.
1: Melyikbe? Egy ilyen vetélkedőbe, vagy miben? Senki többet harmadszor.
7: Igen.
1: Képzeld el, hogy múltkor a villamoson egy pasi leszólított, azt mondta, hogy szia,
6: Én válaszoltam, hogy szia, azt mondja, nem ismersz meg? Mondom, nem. Azt mondja, hát képzeld el, én pedig nyertem, mert akárcsak te, azt mondja, én nyertem nálad, azt mondja, senki többet harmadszorban benne voltam, mert egy 17 évig menő műsor volt, csapatok százaival, és a pasi frankon meg volt sírt, hogy én nem ismerem meg. Azt mondja, hát nyertem. Hát mondom, na hát, szóval ilyenek az emberek. De te emlékszel rám.
7: Ilyenek vagyunk mi. Abszolút. Abszolút. Okay. Jó van.
1: Milyen az idő Hongkongban most?
7: Hát ma kicsit meleg van.
8: És hány óra van?
7: Most hát 4 óra, 4:45 van, és olyan 22-23 fok van nálatok.
5: Nagyon hideg van, és nagyon reggel.
8: Nálunk tavasz van, gyönyörű kék az ég, és plusz van, mit tudom én, 10 fok vagy
6: fel. Még nincs annyi, de, de lesz.
3: Nem itt szóval nulla volt reggel, vagy plusz 3 volt.
5: Nem tudom, te honnan jött nálam a hegyekben.
3: Ebben a hegyekben meleg volt idegi.
7: És miről fogtok ma beszélgetni?
1: Én arra gondoltam, hogy mi már a Jánossal, ez olyan komolykodó, de a Jánossal korábban is elkezdtünk egy beszélgetést erről az élet utunkról, a férfi válásról, az öregedésről. Nem? Nem?
6: Erről mi beszéltünk?
1: Jó van. Jó van, tudom, jó van. Hogy Te Gyuri, te tudom, hogy mindenki letagadja, de hogy állsz a saját öregedésedhez hozzá?
7: Hát én úgy állok a saját öregedésemhez, hogy van egy egészen friss sztorim, hogy én magyar diákokkal is tartom azért a kapcsolatot. Uh-huh. Igaz, hogy így Skype-on, de mindegy, szóval meg élőben is, amikor ott van vagyok, ilyen különböző filmterveket fejlesztünk, és az egyik levélben miután már többször találkoztunk, meg leveleztünk, akkor én is hozzászóltam, és azt mondta erre egy 25 éves lány, hogy hát igen, nagyon érdekesek a felvetések, és amit a Gyuri bácsi írt, az is nagyon érdekes.
1: Ez fájt, a Gyuri bácsi?
7: Hát azóta engem itt intenzíven ápolnak.
6: Igen, ezt meg tudom érteni. Én örök életemben azt mondtam, hogy nem tudok egy nagyon rövid történetet. Állok a Margit körút, Rómefőt, a sarkán várom a zöldet, és egy nejlon szatyorral egy idős ember, kicsit meghajlott váron, átcsosszog, átroszog a gyalogátkelőn. És úgy néztem, és azt mondom magamba, hát én nem... Persze nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyek. Szóval nem tudom elképzelni, hogy én egy öreg bácsi legyek, aki átcsoszom. És akkor átmentem a Margit, és a Margit híd közepén annyira izgalomba jöttem, vagy nem is tudom, ilyen stressz jött rám, mert a gondolat, hogy meg kellett az első lehajtósi lehetőségen állnom, hogy ez nem lehet. És meg kell, hogy mondjam neked, én elég öreg vagyok már, de egyszer egy fiamnak egyik koncertje, mert ő zenél is, meg fotózik is, egy bebaszott csaj azt mondta nekem, hogy bácsi. De ő volt az egyetlen életemben, aki bácsinak szólított. Úgyhogy erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ha valaki egy jó csaj, be van nyomva és lebácsizik, hát egyszer ott egy a fene.
1: Igen, igen. Olyan érdekes, mert például apám az elkezdett totyogni. És pont arra gondoltam, ő is azért már 86 éves, hogy ez egy döntés volt részéről.
5: A totyogás?
1: Tehát az öregedéshez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amivel együtt élünk. És ezen gondolkoztam, hogy én pont ugyanilyen butaságot mondtam, mint te, hogy én majd nem akarok, én majd nem fogok totyogni, én nem hozok olyan döntést, hogy nagy a pofám, mert csak 50.
6: De ezt nem értem, amit mondasz. Apád elhatározta egy szerda reggel, hogy már fogok totyogni.
5: Én sem értem.
3: Igen. De ezt mondja, de átvitt értelme mondja.
1: Nem, tényleg ez volt, hogy apám rengeteget járt. Kárt. Most mit rögtök? És
3: nem, én abszolút értem totyogni. A totyogás, mint szimbólum, hogy az egész...
1: De tényleg totyog, tehát...
6: Eddig rendben van. De tegnap előtt még nem totyogott?
1: Hát ilyen durván kérdezed,
3: nem,
1: igen.
3: Az, hogy nem arra gondolsz, hogy igen. Az esetre felvállalja azt a szerep, tehát azt, a, hogy elfogadja magát önmagához, hogy már elfogadás.
1: Hát, ezek a tartalmak, amit így éreztetni akarok a hallgatóban, de nem akarok kimondani, de igen.
3: De ez egy elfogadás, nem a totyogás bizonyos szempontból.
1: Amikor úgy alakult az életem, hogy innentől rengeteget kell gyalogolnom, de tényleg, ez most komolyan mondom, hogy iszonyatos mennyiség gyalogol, azt gondoltam, hogy jó Isten, úgy döntött, hogy most ezt az öregedés kérdést én most toljam a francba, ugyanis nincs értelme az öregedéssel foglalkozni akkor, ha rendkívüli teljes fizikai teljesítményt kell produkálnod. Mintegy a lelkedből kiszáll ez a gondolat, és azt gondolt, hogy az a jó, ha elérek A-ból B pontba.
3: De ez a szellemre is igaz.
1: Igen. Igen. Csak azt mondom, hogy valamikor az ember pedig teljes szabadságában és jólétében hoz egy döntést, hogy például sétál. Én még nem sétálok, én még haladok A és B pont között. Egy
5: hallgató.
1: Igen.
9: Na most nagyon kíváncsi vagyok, ez szavasz. A memória teszt.
1: Igen.
9: A Szilágyi úrnak.
1: Igen.
9: Kepes András desszert.
1: Kepes András
9: desszert.
1: Desszert című. Igen.
8: Igen.
9: Hát, hogy ön ott volt egyszer, és akkor igen. Én is.
8: Ja, igen, most erre vissza kéne emlékeznem. Én például felismerem őt, jó, felismerem, ha betelefonálott a hangjáról, tudom, hogy ki vagy, igen. De nem mondom meg. Szilágyi
1: mi a kérdés?
8: Hát, hogy ő ki?
9: Semmi, ennyi, akartam tudni, hogy arra a desszert sóra emlékszik-e Szilágyi úr.
1: A desszert sóra emlékszem, és a desszertet megeszem, szóval ez a...
9: Jó, emlékszem. Ott volt egy csaj a desszert sóba magával egy asztalnál.
1: És jó csaj volt?
9: Hát
1: most magát kell érni. Magamat
9: kigúnyolom, ha kell, de úgy ezt mástól nem tudom.
1: Sajnos nem emlékszem a csajra, az az önre.
9: Akkor taxi New York.
1: Taxi New York?
9: Jó, akkor most megállapítom, biztos hogy nem emlékszik. Jó, ez is egy eredmény. Taxikról.
3: Nem, ott ültek együtt.
1: Nem ültünk egy taxiban.
9: Nem.
8: Biztos a desszertbe szóltunk.
9: Egy ilyen sztori, ott elhangzott egy ilyen taxis New York sztori. Ennyi.
1: Az a helyzet, nagyon drága, hogy ilyenekre emlékeztet, hogy két dolog miatt nem emlékszem. Nem emlékszem semmire, ha már az öregkorról beszélünk, mindenféle dolgot elfelejtek, plusz 160 millió műsorban vettem részt, és jobb és kevésbé jó nők ültek mellettem ezekben a műsorokban, fogalmam nincs.
9: Kíváncsi voltam, hogy a Kepes desszert műsorára emlékszik-e, ennyi?
1: Valami halvány dolog van. Persze, nem akarom magát megbántani. A Kepes műsorra emlékszem, magára nem. Soha, mindig ezt persze, hogy komolyra fordítva.
8: Nincs bennem még a
1: Gyuri. Nem már letette.
10: Gyuri itt van.
5: Igen.
1: A Gyuri itt van.
8: Tényleg.
1: Persze, itt van. Tényleg, te elkezdtél most egy netes rádiót, ugye?
10: Igen.
1: És látjátok...
10: Ki az a te?
1: Ki
10: az a te?
1: Te és a Gyuri. A János, hogy látjátok értelmét a netes rádió? Mindenki arról beszél, hogy ugye egyrészt a szabadság kicsiny körei, hogy a neten keresztül lehet rádiózni, és így ki lehet bújni az állami ellenőrzés alól. Másrésztről meg nekem problémás, hogy a befogadók lassabban változnak, mint a technológia. Tehát van értelme a netes rádiózás? Tudom, hogy van, hisz csinálni fogod, de másrészt, hogy ki tud ez valahova is fejlődni?
8: Persze.
1: Miért mondod, hogy persze?
8: Hát először is a netes rádiózás az fejlődik, a technikailag is fejlődik, tehát például a fő...
1: Azt tudom, hisz...
8: Akik a tilos rádiót például hallgatják rádiókészülékeken, azoknak a nagy része az autóban hallgatja, és FM-en bejön az autóba.
1: Ezt mondom.
8: Ugye Budapesten kívül sehol nem jön be például a tilos, nem tudom, hogy a ti rádiótok az erve internet, tehát az Ausztráliától Patagóniáig működik. Azon kívül pedig már létezik olyan kütyű, és ez a mobiltelefonja nagyon elterjed, hogy be van építve egy SIM-kártya a
1: de meglépjük a azt a szintet, hogy neten...
3: Hát de Los Angelesben az egész városban ingyenes a wifi.
8: Hát de 2007-re Kovács Kálmán miniszter megígérte, hogy egész Budapest
3: tehát ha internet az internet elterjed, akkor van
1: igen.
10: Én csak azt akarom, hogy én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha netes lesz a rádió, mert én 3 éve ülök itt a neten.
5: Igen.
1: Jó, de te egy a világ modern szegletében
6: és csinálsz. Valószínűleg azért, mert te valamilyen természetesen magyar adásokra gondolsz elsősorban, nem?
7: Igen, hát igen. Igen, de én
6: tehát kíváncsi hallgatom. Vagy, hogy a Tilos Rádióban mit pofáznak 9-től 10-ig, vagy a nem tudom én a...
7: Nem, én is szoktam beszélni.
6: Te is szoktál. De lényeg az, hogy én azért nem hiszek ebben a netes rádiózásban, mert valóban csak célszerűen, tehát az ember igazából nem rádiózik. Tehát otthon azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy interneten meghallgassak valami csak interneten szóló rádiót. Először is nem tudom a műsorát. A legnagyobb baj ez, hogy fogalmam nincs, hogy egy ilyen internetes adónak mi a műsora. Hát mikor a... hallgatlak téged, vagy éppen zene szól.
1: Hallgató? Halló, hallgató.
11: Igen, halló, sziasztok.
5: Szia, mondja. Halló.
1: Mondjad.
11: Hallod ezt, hogy internetre szorul a Tilos, ez a rémálmaimban néha elő szokott jönni, de én szerintem ezt a 30 kilométeres hatáskörzetetek van Bukarestől, nem? Hogy ez ki kéne szerintem országosra, mert az a förtelem, ami a többi megy, de nem emiatt telefonálok.
3: Ez a cél.
5: Igen.
11: Hanem amiatt a előtte, hogy miről van szó, hogy...
6: Mindjárt kitaláljuk, hogy miért telefonálsz.
11: Nem emlékszem, ki, hogy mire gondoltam előtte, mert én sem emlékszem.
1: Az öregedés és a felejtésről volt szó.
5: Az öregedésről.
1: Nem a rádiózás világnak.
11: Hát biztos, hogy nem.
1: Jó.
11: Na, mindegy, erről a internetes dologról, hogy most megint csak a kisemberrel fognak, nem azzal a kisemberrel, hanem a bérből és fizetésből élővel fognak kibaszni, hogy én tumbáspel szeretem hallgatni ezt a rádiót. És ha ezt internetre fogják szorítani, hogy az éterben nem lesz fogható, akkor nekem most be kell majd ruháznom ebből a 90 ezer forintos havi fixemből egy internetrádióra, hogy bírjalak titeket hallgatni.
1: Jó, hát igen, ez a cél, hogy ne bírj.
6: De most már tulajdonképpen a nem túl olcsó mobiltelefonokban mindben lehet fogni az összes rádiót interneten.
11: Hát enyémben biztos nem, mert enyém az 6 ezer forintos.
6: Azon 6 ezer forintos rádiókat lehet fogni, de tehát 6 ezer forintos rádió nincs, tehát nem lehet fogni semmit.
11: Semmit, fényképezni se tud semmi.
8: Bármilyen online készüléken lehet.
11: Jó, de akkor meg a iszét fogom fizetni a adatforgalmi költségeket, nem?
8: Osszátok meg a szomszédokkal. Ezt nem csinálja Magyarországon senki egy 10 lakásos társasházban, ahol 9 lakásban van internet, ott általában 9 lakásból 9, legfeljebb 8.
11: Jó, de az a baj, hogy én nem a lakásomban dolgozom.
3: Tudom. De hossztávon kell gondolkodni, az internet költség hossztávon csökkenni fognak. Hát sőt, elérhető lesznek.
8: A, mint a víz, úgy lesz.
3: Hossztávon van értelme.
5: De figyelj, egy kávézóba, egy étterembe.
11: Véremet adom azért, hogy az éterből ki ne kerüljetek, mert ez...
1: Köszönjük, nem.
5: Igyekszünk.
11: Tiszteletem az uraknak, hölgyeknek.
1: Köszönjük.
5: Köszi szépen. Ezért persze.
1: A hosszú távon szólnál állati ideges leszek, ne haragudj, az politikusok használnak ilyen undorító szavakat, hogy hosszú távon.
3: Én közösségi szempontból.
1: Jó, de ezt ne csináld. Igen.
5: Szia.
12: Kis ember vagyok, sziasztok. Nem az a kis úrnak, hanem a másik kis ember.
5: Igen.
12: Én nem kérdezem meg a Szilágyi úrat, hogy emlékszik erre, hogy hányszor hallgattam itt van a kabaréját a kernel, mert én nem tudni válaszolni. Majd szeretném megkérni, hogy esetleg énekeljen valamit a rádióban, ha már egyszer.
6: A kérdés nem lesz teljesítve. Milyen kérdés van még?
12: Igen, nem kérdés, csak mondom.
6: Kérdés, igen.
12: Igen, én például azt csinálom, hogy hallgatom FM-en a rádiót, és hogyha lemegyek a metróba, akkor átlátok mobilnetre, és úgy hallgatom tovább, hogyha annyira izgalmas a műsor. És ezt mondjuk egy évvel ezelőtt még nem csináltam volna meg. Valószínűleg tartom, hogy jövőre meg már, vagy két év múlva már az lesz, hogy folyamatosan mobilneten fogom hallgatni, mert annyira olcsó lesz a mobilnet.
5: Legyen így.
1: Hát legyen így.
12: Amen.
5: Amen.
1: Köszönjük.
8: Szóval a rádiózásnak pont az internet adja a jövőjét.
1: A Tilos Rádiónak a szerencséje, hogy aránylag kicsi a hallgatottsága mondjuk a más, tehát hogy érted, hogy az Orbán Viktor meghagy minket.
8: Nem tudjuk, hogy kicsi az vagy. Kicsi nem, vagy. Én nem akarom
5: érdekes a témát. Kicsi a adásban vagy.
8: Halló.
13: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok, egy kicsit nosztalgiázhatok Szilágyi úrral.
6: Igen, ez az öregedés egyik jele, hogy mindenki nosztalgiázni akar. Na, halljuk.
13: Hát igen, beleléptem, abban a korban én is sajnos, vagy hál' Istennek. Volt nagyon-nagyon régen, 70-es évek vége, szilveszterkor mindig ön volt a rádióban, és egy ilyen hatalmas társasjátékot produkált, ha jól emlékszem, és délután 4-kor kezdődött.
6: Igen, és ment az esti vagy... kabaréig, ami ugye egy más műfaj volt, valóban minden délután 2-től este 10-ig.
13: Egy mondatot nem tudnék belőle természetesen felidézni nyilván, de maga valahogy az egész érzés az még bennem van. És azt szeretném kérdezni, hogy manapság erre nincs létjogosultság a kereskedelmi rádiókban egy ilyen...
6: Nem tudom.
13: Vagy akár itt a tilosban is, mert hát ugye nekem mindenem a tilos rádió, hát, és ellenkezem az ellen, hogy elvegyék az FM-ről, mert hát én az egész életemet ebben a francos autóba töltöm. Kikérem magamnak, hogy nekem ne kelljen.
6: Hát nem hiszem, hogy ezt az FM, ezt a tilos rádió le tudná bonyolítani, ez tényleg nagy hallgatottság kellett, ugye annak idején, hogy sok ember meg tudjak mozgatni. Hát akkor egy rádió volt, szóval azért ne felejtsük el, hogy volt a Kossuth és a Petőfi. Igen. És jó napot kívánok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan műsorok, amiket én sem értek, hogy a kereskedelmi tévék miért nem csinálnak. Ugye volt nekünk egy műsorunk, az Antal Imre, a Vitrai, meg én vezettük, az volt a cím, hogy Ti és Mi. Nők és férfiak országos, tehát sportcsarnok, egyik miskolci sportcsarnokban csak nők ültek, a szombathelyi sportcsarnokban csak férfiak ültek, és ezek vetélkedtek egymással.
13: Erre nem emlékszem.
6: Ez egy nagyon országos dolog volt.
8: Mondjál valamit, hogy miben kik voltak jobbak?
13: Na, akkor én hallgatom tovább. Jó egészséget, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, viszont hallásra
5: szállom. Szép napot neked!
6: Na, szóval elmondom nektek nagyon röviden, ennek a dolognak az volt a lényege, hogy ez az egész, ugye valaki, mindenki érintve volt. Vagy nő, valaki, vagy férfi. Az adott megyékbe, ahova éppen lementünk, és mindig ki volt sorsolva, vagy a következő hol lesz, ott a megyei, akkor még tanács, ha azt mondtam, hogy lila pöttyös helikopter szálljon le itt, leszállt, szerezte.
1: Ilyen nem lesz már többet.
6: Na most tényleg. Én akartam csinálni egy ilyet fiatalok és öregek között most. Tehát a fiatalok azok a 40 évig fiatalok és 40 év fölött öregek. Ebben is mindenki érintett. És az egyik tévé főnökkel, akit kedvelek, az egyik kereső, azt a apukám, ez sokba van. Ennyit mondott, ez sokba van. De mondom, hát sok műsorotok sokba van. Hát behozná ez mindenki, ez tényleg mindenkinek. Nem értem, hogy ilyenre egyáltalán nem buknak. Ilyen típusú dolgokra egyáltalán nem buknak.
1: Tudod, mit figyeltem? Én is próbálkoztam az ilyen kerekfejű tévéseknél, és semmilyen eredeti ötletet nem szívesen támogatnak. Tehát inkább az van, hogy valaminek a variációját az jobban tetszik nekik, mert az már bejáratódott, azt már látják, tudják. Most például ebben az esetben ugye te még arra is hivatkozhatsz, hogy ez tudod, hogy miről szól, hisz már megvolt és működött.
6: Igen.
1: Másként mondom, a Schwabiról jó volt a véleményem, tehát most úgy mondom, hogy egy jó véleménnyel vagyok róla, de azért mégse volt annyira innovatív, ahogy én szerettem volna. Tehát az innováció az, hogy valamit, az valahogy a televíziózásból teljesen kiszorult. Hát vagy mondj ellen. Nézd, olyanok voltak, mint a Propaganda, a Tillának a műsora, meg volt pár ilyen önálló kezdeményezések, azok elmentek éjjeli sávokra.
5: Mm-hmm. És
6: igen, nekem most volt egy ilyen kalandom, gondoltam arra, hogy kéne csinálni egy 8-10 részből, 20 perces, egy ilyen dokument, vagy 25 perces, mindegy az ideje, egy dokumentumfilm sorozatot a cigányokról, de arról, hogy kik a cigányok, milyen emberek, erről senki nem tud. Hogy mi van, mit csinál egy cigányember, ha megcsalja a felesége, mit esznek. Ez az egész onnan jött elő, hogy egy társaságban voltam, ahol volt egy cigány asszony, aki egyetemi oktató volt. És elkezdtem vele beszélgetni, és aztán úgy kezdtünk külön ülni, mert annyira érdekelt, mondom, hogy létezik, hogy te ennyire vitted? mert ő mondta, hogy putriba lakott, meg nem tudom. És hát az a helyzet, hogy egyszer rászorultunk egy ügyvédre, jött anyámnak ott van, ugye jött az ügyvéd, én 16 éves voltam, az ügyvéd szeretője lettem, felhozott Pestre, minden neki köszönhetek. Uh-huh. Albérletet vett ki nekem, őt, én uh-huh. taníttatásomat fedeztem, mindent neki köszönhetek, az egyetemet elvégeztem. És így tovább, és így tovább. Azt is tudod, miből tudom azt, hogy, hogy cigány, hogy aputriból nőttem fel, mikor a kollégák azt mondják nekem délbe, hogy Juli, gyere, menjünk ebédelni, akkor bennem mindig van egy ilyen fura, magamnak is megmagyarázhatatlan görcs volt mindig bennem, míg rájöttem, hogy mi ennek az oka. Hogy nálunk, cigányéknál nincs ebéd. Nem azért, mert nincs mit enni, olyan nincs, hogy leülünk az asztalhoz. Se vacsora, se reggeli. Ha vannak gyerekek, ha nincs. Mindenki azt és akkor eszik, amikor éhes. És, ez, és akkor azt mondtam, hogy de érdekes dolgot lehetne csinálni, senki nem tudja, mi az, hogy cigány. Kérdezz meg bárki, azt mondja, Indiából jöttek, ezt így mondja nagyon határozottan, és aztán elakad, hogy mi, milyen náció ez.
5: Hallgató. Közben van egy hallgatónk, szia!
1: Szia!
14: Ja, az a nagyon fontos hozzászólás, hogy az innováció ellentmond a profit maximalizálásnak, ezért nem lesz innováció.
1: Akkor ezért, igen.
8: Hát, nem,
14: hát részben nem egész biztos ezért, mert van egy szempont innen, tehát nem a dolgok kellős közepében, de azért van valami rálátásom, és ezért tudom.
1: Hát örülök, hát, mert alátámasztott.
8: Ezt mondod a marcutazás korában, hogy nincs innováció.
1: Nem, most a televízió.
6: Igen, teljesen
3: egyetlen van.
14: Leteszem, mert
1: jó, köszi.
5: Köszi.
6: Igen, mert ezt igazolja az én történetem vége. Tehát azt én elgondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog tudna lenni. Ezek nem interjúk, hanem valóban én 15-25 perc. És bementem az RTL műsor, igazgató ez a Kolosi Peti, az is elmondtam neki ezt, hogy ezt én megcsinálom. Azt mondja, baromi jó.
5: Na.
1: Na várjál, várjál.
6: Igen. Baromi jó. Ez tényleg. És én, mint ugye...
1: El is hitted.
6: Nem, elhittem, és ő komolyan is mondta. És akkor én várom, és akkor mondom, hogy le, stáb, és álljunk meg. És hát te leszeszed a DVD-t ide az asztalomra, és én leadom. De én ebbe egy forintot bele nem teszek.
1: Igen,
6: ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, szerez rá pénzt.
1: Igen.
6: Most
1: igen.
6: Ez itt halt olyan meg, mert magamnak tudok pénzt szerezni, hogy, vagy a magam ügyének. Sokan csinálják ezt, nekem ez nem megy. Én...
1: De az nem fájt neked, hogy figyelj, tényleg a rádiózás világnapját veled kezdjük, nem véletlenül, hogy az egész múltadra vonatkozólag megkínáljanak. Érted?
6: De tehát... miért kínálnának meg a múltamról, mikor ők a jelenben jó... élnek?
1: Ja, hogy úgy, aha.
6: Hát, én nem folyik a nyálam, mint látjátok. Nem tartogok, mint apám.
5: Pont ezért, hogy... Van egy olyan szak, nem, nekem ez
6: nem csak a múltja, a jelenén miatt is.
5: De jelen miatt, igen, és hogyha valamit csinál a Szirágyi, és azt mondja, hogy ez egy tök jó ötlet, akkor igenis belefektetek, mert tudom, hogy ez egy jó műsor lesz. Tehát ebből azt
6: de nem fektettek bele.
3: Nem így működik
6: ez a dolog lényeg, ezt mondjuk.
5: De ez lenne a jó, tehát hogy ez nem olyan, amit elvárhatnál, de ez olyan dolog,
6: hogy Magyarországon miért nincsenek a...
5: Hát... Szia, adásban vagy.
6: Adásban vagy.
14: Halló, sziasztok. A pakinak, hogy nem folyik a nyálom, meg mit tudom én, valahogy már vagy düllezd a szemedet, mint a nem mondom ki a...
1: Havas?
14: Vagy hívják a... Fú, ez a...
1: Havas.
14: Opasz öreg ember. Nem havas, az is düllezgeti, de
8: több ember is
14: most másik nem düllezgetőre gondoltam.
1: Baló?
14: Baló György, így van.
1: Na, kitaláltam kettőben.
14: Nem esd a mély ráncai dárkára, mert az a baj, hogy rendben helyén van a szemed. Ez. És ezeknek a düllezgetőknek, meg szemedgetőknek, ez nagyon szúrja a szemét, hogy
6: már a düllett szemét, úgy érted? A düllett szemét szúrja.
14: Azt mondod, ami van. Ez nagyon, ez egyben felemelő is, és kurva nagy felelősség is. Ugye?
1: Hát jó, igen.
14: Remélem nem őszült meg.
6: Nem.
14: 36 évesen.
6: Persze. Így van.
1: Szóval tehát ott tartottunk, hogy... Tehát volt egy pillanat, amikor észrevetted azt, hogy banyag, ezek nem keresnek, nem is érdekli őket semmi.
6: Ez az egy lassabb folyamat
1: lassan
6: volt.
1: Lassan vetted észre?
6: Lassabb folyamat volt, de én igazán nem panaszkodok, meg nem is nagyon nem érdekel már.
1: Mondom.
6: Tehát én azt, hogy bekopogjak X rádióhoz, hogy én menjek, nem megyek. Vagyok hál' Isten olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudom fizetni a gázszámlát. Mert ha nem volnék ilyen anyagi helyzetben, valószínűleg megalkuvóban közelítenék ilyen helyekre, és az adjatok valami melót, hadd írjak meg.
1: Jó, nem ezért. De rádió esztétikailag
6: még egyszer, tudnék műsorokat csinálni, és nem értem, tőlem teljesen függetlenül, hogy Magyarországon miért van az, hogy castingolnak műsorvezetőket a kereskedelmi tévékben, tehát bemennek ilyen 20-25 éves srácok, kéne vezetni egy műsort. Megnézik őket, pács, te fogod vezetni, életében egy mikrofon előtt nem ült. Miközben nyugaton hogy hívják, a Larry King 80 éves korában magától állt föl, nem kirúgták. Aztán fáradt vagyok már, öreg vagyok. És akkor a Clinton gratulált neki, és az összes nagy műsor, mert ugye hitelesek.
1: Hát az, amikor Clint Eastwood filmet rendezett most.
6: Igen, 78.
1: 78 évesen igen. Filmet rendezett.
6: Igen.
1: De miért van az, hogy a világ egyik táján teljesen normális dolog, hogy 78 éves ember dolgozik, a világ másik táján pedig hülyének néznek, hogy
6: igen, ezt mondod. Megmondom őszintén, szó szerint nem értem.
1: Igen,
6: nem értem. Tehát miért van az, hogy híreket olyan emberek mondanak be, ilyen, és olyan alapvető szakmai dolog, hogy úgy vannak felöltöztetve a bemondónők, hogy a mellén van egy csillogó strassz, automatikusan azt nézed, és nem azt hallod, hogy Japán megtámadta Magyarországot, miközben ezt mondja. Tehát teljesen hitelét vesztett dolgok, tömegei.
1: De meddig tart? Mert tényleg az, tehát amikor...
5: Mindennek lehet vége, szerinted?
1: De, a kultúrában korszakok van. Mind lehet lejjebb, de mindig korszakok vannak. Hát figyelj, ahogy a idióta biológiai fasizmus az, hogy csak fiatalok lehetnek műsorvezetők,
3: de ez nem
1: ahogy régen nem volt, majd lesz olyan, hogy nem...
3: Ageizmus. Igen, ez az általános társadalmi jelenség Magyarországon. Tehát, hogy ez annak a legképező, egyik része a legképező.
1: De viszont át a tudományon belül is bevezetjük?
6: Nem, ott nem működik.
3: Ott nem működik. De általában ilyen ifjúságkultusz van, nem? És itt illetve ezek a csatornák, ezek mind külföldi csatornák, lányvállalatai, ahol külön brand szerint, meg külön technikák szerint.
1: De ki találta ki, hogy a fiatalok jobbak?
8: A Riemann, a David Riemann nevét ismeritek? Ő itt az Öregedés művészete című könyvet.
15: Pálos Gyuri, itt vagy még majd?
1: Itt van még
15: a Gyuri. Hogy ott a távol-keleten milyen helyzet az öregedéssel?
1: Az öregedés távol-keleten tényleg hogy van? Mert hallgassuk meg, aztán utána mondd el.
5: Szia adásban!
16: Szia! Figyeljetek, ez egy dolog, hát Balázs, nézzétek meg, az RTL klubon nagyon nagy sztár volt. Be is jött, úgy kezdte 22 évesen, hogy semmit nem csinált, csak kezébe nyomtott egy mikrofont.
1: Igen.
16: Tehát innentől kezdve, hogyha valakinek van egy kis ambíciója, és innentől kezdve, hogyha bárki szeretne elérni bármit, akkor taposni kell. Mindenkin keresztül, mindenkin át, és mindenkit meg kell látni és halálni. Tehát innentől kezdve, hogyha te nem olyan idős lennél most, mint jelenleg vagy, akkor valószínűleg elérnéd azt a célt, amit a Balázs is elér esetleg az RTL klubban. Nem bántás, tehát nem bántásképpen
1: mondom. Értjük, figyeljük. Ja, hogy azt mondod, hogy a... Érted, tehát a taposást olyan fontos elemnek tartja, hogy ez be...
16: Hát az a baj, hogy a médiában manapság, ez így működik.
3: De ez egy más korszak termék az ember.
6: Hát a fene tudja, én mindig azt szoktam mondani, míg a fiataloknak, akik ezt csinálni akarják, hogy hol lehet ezt megtanulni, meg hogy jutnának előre, mondom, nem taposásnak hívtam, ne hagyd békén a szerkesztőséget. Mindig tegyél egy, akár ha írni akarsz írást, itt én hoztam három flekket, vagy hoztam egy 8 perces anyagot, hallgassátok meg, és ha jó vagy, egyszer csak azt fogják mondani, hozz még egyet. Ha már 160-szor mondják, hogy nem jó, akkor jobb, ha elmész fodrásznak.
16: Igen, hát ha 8 percből össze tudsz rakni egy olyan műsort, ami egy órás tévéadásból le tudunk adni, egy 8 percesből, amit neked előadtunk, akkor onnantól kezdve fel vagy véve.
3: Igen.
16: Tehát egy órás műsort kell összehozni, egy 8 perces remekből.
3: De ebben a világban ez nem feltétlenül érvényesül már.
16: Hát, most erre nem tudok mit mondani, tehát igazából tehát 8 perces műsort, 8 perces...
6: Nem, most arra gondolok, hogy egy jó interjút csinál. Igen. Most teljesen mindegy a műfaj, igen, nem igen, kell igen. Egy órás műsorban. 8 percben is lehet egy remek interjút, igen. Vagy egy három vagy két flekben is lehet egy remek írást megcsinálni. Ez nem igen. Hosszúság kérdése. És nem ha valaki mindig 8 perces vagy... kurva jó dolgokat visz be, annak egyszer csak azt fogják mondani, hogy hozzad. Nem az, hogy elfogadjuk, de. Hanem hozzad.
3: De nem akartál kiukadni, hogy...
16: Igen, ez így van, igen, de igazad van, maximálisan. Maximálisan. Jó, köszönöm szépen,
3: Németnek. Hadd fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Én pont azt látom, hogy ebben a klasszikus értelemben így kéne működni, de szerintem a mai kereskedelmi médiában nem így működik. Hát ez is fajta innováció, vagy ilyen valami, ami nincs forrókészség, nem?
6: Én nem tudom, hogy ez egy magyar specialitás, mert sokat beszélgettem erről, hogy miért ilyenek a kereskedelmi tévé, amiről most itt beszélünk, olyanokkal, akik ott vannak, mondjuk a Kolosi, a Vágó Pista, amikor még tévés volt, nagyon védte ezt az egész műfajt, ezt a kereskedelmi tévét, mert abból élt. De nézd meg egy nyugati kereskedelmi tévét. Izgalmas viták, hihetetlen, nem éjszakában.
1: Ez ott a demokrácia már
6: szerintem. Érted? Hihetetlen jó interjúk, és nem való világgal, és nem tudom, mikkel van telenyomva, hanem érdekes. Tehát nekem mindig az volt a mániám, hogy egy műsor legyen az tévé, legyen az rádió, legyen az kereskedelmi, legyen az közszolgálati, mindegy. Érdekes dolgokat kell csinálni. Ne legyen unalmas. Tehát az érdekes alatt nem azt értem, hogy téged most megkérnélek, hogy lépj Simicska nyomába is, próbálj 10 percig förtelmesen káromkodni. Mert ez is érdekes volna, de ez a kereskedelmi rádióknak érdekesebb. Engem speciál nem érdekes. Engem az
8: érdekes, de nem érdemes.
6: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen.
3: Jó, érdemes,
10: ehhez az ilyen
6: Gyuri,
10: komor hangulathoz, a komor hangulathoz hogy járuljak kicsit hozzá, hogy szerintem nem feltétlenül a televíziózás, az nem a televíziózásról szól csupán, hanem az egy közállapotról szól. Tehát ez egy ilyen társadalmi, kulturális közegről is szól. Tehát mondjuk én például a francia tévét ismerem, ott nem azért van kis csatornán a való világ, mert ez a televízió policia feltétlenül, hanem azért, mert ezt a mainstream középosztály nem nézte volna, aki a fogyasztó réteg adott esetben. Tehát más a társadalomnak a morál, mindenféle szellemi állapota, befogadói állapota is.
6: Igazad van. Egy barátom, aki azt mondta, hogy értelmiségi nem néz kereskedelmi tévét.
10: Értelmiségi nem néz tévét.
6: Kereskedelmi tévét semmiképp. Én ezek szerint értelmiséginek számítok, mert én tényleg nem nézem. Fogalmam nincs, milyen műsorok vannak.
10: Most van telefonáló, vagy mondjam?
6: Van telefonáló?
16: Jó reggelt!
6: Jó reggelt! Tényleg
16: van. Mondjad! Sziasztok, a Golyos vagyok. Csak a Pálos apukához akartam volna csatlakozni annyiban, jó, hogy megvártam, még végig mondja, hogy szerintem meg azért lehet, amit a Szilágyi úr említett az előbb, hogy értelmes műsorok vannak. Tehát számunkra, idősebbek számára értelmes műsorok vannak normális időbe berakva, mert egészen egyszerűen más a társadalom összetétele. Ott még valahogy az idősebbeket is, tehát az 50 pluszosokat is mondjuk fogyasztónak lehet és
6: igen,
16: kell tekintik, is tekinteni.
6: Igen,
16: tekintik, hiszen
6: annak, még nem haltak meg.
3: Meg jobban becsülik.
16: Hiszen nekik normális nyugdíjuk van, igen. A nyugdíjukból egy évben egyszer-kétszer el tudnak menni nyaralni is, meg tehát jól tudják az időskorukat eltölteni. Tehát még akkor is fogyasztók tudnak maradni, szerintem egészen egyszerűen ezért lehet ez. Majd ha nálunk is, mit tudom én...
6: Na de akkor figyelj, kérdezek, és ez jó, akkor jó a kérdésem. Hogy lehet az, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és ezen a furcsa magyar kapitalizmuson belül nem becsülik meg az idős fogyasztókat?
16: De mi még rabló kapitalizmus vagyunk szerintem, mi még abban valahogy leragadtunk.
6: Szerintem itt nincs kapitalizmus. Szocializmus van, csak engedélyezve van a kapitalizmus.
16: Rájöttek, hogy rabolni, kapitalizmus. Jó, és akkor így abban maradtam, nem?
6: Lehet,
8: igen. Legyes gazdaság.
16: Itt is elmondom,
17: Haló.
5: Igen. Mondjad.
17: Itt is elmondom, nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy a rengeteg nyugati ismerősöm az egyszerűen biztos hülyének nézne, hogyha elmesélném nekik, hogy édesanyám például nagyjából 400 eurós nyugdíjból él. És ebből tudja fizetni a lakbérét, a lakhatását, eszik, és még néha még félre is tud belőle tenni. Tehát szóval, hogy itt tartunk. Az egyik német ismerősöm, aki egy házaspár volt, mit tudom én, 30 éve ismerem őket, ők úgy mentek nyugdíjba, hogy ilyen 2000-valahány száz euró körüli nyugdíjuk van, és egyszerű gyári munkások, vagy mit tudom én, ilyen...
6: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy közben kotyogok. Most ugye eszembe jutott a gyerekkorom, a ostrom után, mi is nagyon kevés, apám még nem volt itthon, három gyerek volt, és így visszagondoltam, hogy az anyám hogy le tudta vinni az igényeket. Tehát rántott leves volt általában ebédre. Tehát nagyon kis pénzből is meg lehet, szóval nem lehet éhen halni. És miután annyit beszélgetünk állandóan az a mély szegénységről ide, az a gyerekek éhezéséről. De 40 ezer forintból is valahogy megoldják, mert még egy hírt nem olvastam arról, hogy éhen halt egy gyerek, vagy egy felnőtt. Nagyon le lehet vinni, és van, természetesen beszélünk a mobiltelefonokról, az internetről, nem, ezek nincsenek, nincs mobiltelefon, nincs internet, hanem hogy lehet megcsinálni abból a fél kiló krumpliból azt a kaját, amiből két gyerek jól tud lakni, és meg lehet csinálni. Ez a hihetetlen.
17: Azt nem mondanám egyébként, édesanyám, hogy mondjam, így látszólag, tehát ő is fogyott az utóbbi nem tudom hány évben, de valószínűleg nem attól, mert kevesebbet eszik, azért eszik kevesebbet, mert valamilyen, nem tudom, milyen betegsége van. De egyébként tök jól és vidáman el van, és látszólag tényleg azt, hogy vagy nem, engem nem akar terhelni, de nincsen így különösebb problémája az élettel. Tehát nem szívja a fogát, és nem hív fel hóvégén, hogy jaj, de jó lenne ez a pár ezer forint. Sőt, én szoktam hozzá menni néha, hogy figyelj, muter, most
6: adják kölcsön,
17: holnap után jön be egy kis ló,
6: de még én is,
17: látom, hogy jön be, de ma kellene, és akkor amikor bejön, akkor így, na, tehát
6: ez mondom, így van. Hogy 55 évesen még mindig leszedem anyámat, így van, ahogy mondod.
17: Na ugye.
6: Ez borzasztó.
17: És anyám mosolyog, belejött a nagynénémet is, a nagynéném pedig támogatta az unokám, illetve a fiamnak a tanulását, és ő hozzá is oda mentünk.
6: De figyelj ide, te leszel olyan, mint az anyád? Te leszel olyan, mint az anyád?
17: Hát én azt hiszem,
6: hogy támogatni fogjuk mi a gyerekeinket időskorunkban, vagy mi az a generáció vagyok, aki csak leszette a szüleit folyamatosan?
17: Hát én nagyon bízom benne, én most úgy látom, hogy én nagyon bízom abban, hogy a gyerekeim azok már most olyan pályán vannak, hogy nem lesznek erre rászorulva.
6: Ez milyen válasz mondom, volt?
10: Igen, nem az a kérdés, hogy a gyerekeit, hanem hogy te rá leszel a szorulva.
6: Igen.
17: Hát én nagyon... arra a gyerekeimre, hogy a gyerekeim támogassanak?
6: Uh-huh. Ez a kérdés, hát, hogy tudom. Mi az a generáció vagyunk, aki leszedi az anyját, és aztán a gyerekei eltartják?
17: Aha. Hát nem, én remélem, hogy nem leszek arra rászorulva, hogy a gyerektől kérek, vagy pedig ha mutatni fogom, akkor olyan intelligensen fogom vele valahogy érzékeltetni, hogy azért észrevegye. Vagy hogy lesz olyan érzékeny, az is mondjuk egyfajta nevelés kérdése, hogy legyen egy olyan fajta érzékenysége.
6: Eljátszom a jelenetet. Apa, szomorú vagy? Nem, csak adjál egy 20-ost.
17: hogy észrevegye legalább azt, hogy nekem is vannak problémáim, és esetleg más problémáim vannak, mint mondjuk neki. Volt már ilyen, és egyébként nem vette észre például az egyik fiam. De, és akkor ezen a volt feleségemmel.
6: Bocsáss meg neki.
17: Meg is bocsátok, és nem is tettem szóvá.
6: Csak itt a rádióadásban.
17: Valahogy nem hallgatja, valószínűleg nem hallgatja. Na, hát ez most nem sírám akart, mert is. Na, jó, sziasztok!
6: Csáó!
10: Egyébként ez nem így van, ez a lehúzás, hogy adjál egy kis pénzt, hanem ez úgy szokott lenni, hogy nagy figyelj, gyere,
7: mondja apuka a gyerekének, na gyere, akkor meghívlak ebédelni. Mire azt mondja a gyerek, hogy fater, merről köty.
1: Igen, igen, ez már én is megkaptam.
3: Várj, még egy kérdést, hogy az Ázsiával kapcsolódott, mennyire van, mennyire tisztelik az idősebbeket jobban?
1: Ne vicce, ez egy tradicionális
3: társadalom. Azért kérdezem, hogy mennyire tapasztal a hétköznapokban.
7: Hát ez most így egy percben elmondva nagyon.
1: Egy percben. Egy perc. Mindjárt vége az adásnak. Mondjad el, hogy tisztelik-e vagy nem, vagy leköpik?
7: Igen. Igen.

0: látod, hogy, tehát, hogy praktikusan életképtelen milliárdok mászkálnak az utcán.
1: Tulajdonképpen, bocsássuk, hogy közbevágok, nemrég voltam egy barátomnál vendégségbe. A kislányának ott szülinapja, és ezzel kapcsolatban összehívta a pár haverját is. A gyerekeket bepasszírozták, ezek ilyen 6 és 9 év közötti gyerekek voltak, egy szobában, hogy ott járt, legyenek elművek, felnőttek itt ennél. A szobában néma csönd. Csak bemegy a fater, Beniz azt mondja, gyertek. Ott ült 7-es számú gyerek, egymáshoz egy rohadt szót nem szólt. Nem játsz, mindenki a saját kütyüjét nyomogatta. Egyszerűen olyan hihetetlen kép volt ez nekem, annyira szerettem volna ezt levenni, vagy, de nagyon megmaradt bennem, és efele megyünk. Ott van mellette egy ember, és nem vele beszélgetek, hanem nyomkodom a izét.
2: Terry Gilliam Zero elmélet című filmjében már minden ember kezében van egy tablet, és lényegében csak magát nézi a tableten.
0: Hát selfie csinál.
3: Ez a mai magyarulóságban is így van. A
4: Bradbury Truffaut-nak a 451 fok Fahrenheit című filmjében, ahol ugye a jövőben játszódik, amikor a könyveket már nem olvassák, hanem égetik. Az emberek utaznak a vonaton, vagy a metrón, és magukat nézik a tükörbe, a saját tükörképüket puszilgatják, és magukat simogatják. Ez az általános viselkedés.
2: Ez a szép új jövő.
0: De egy dolgot azért hozzátennék, hogy igen, mindenki saját magát fényképezi, posztolja, nézi a más kivacsorázat, de van, és nem olvasta a könyvet, igen, tehát a tudom, a többség semmit nem csinál, csak fotózgat, meg szelfizget, viszont egy előnye van ennek a dolognak, hogy nagyon békés.
4: Hát igen.
2: Pacifistáknak való.
0: Halló. Tehát békések, valaki. Tehát nem lökik fel egymást az utcán.
1: Utolsó hallgatót meghallgatjuk.
5: Szervusztok. Bocsánat, csak néhány észrevételem volna. Az egyik az, hogy az amerikai tévés piacot semmiképpen nem lehet a magyarhoz hasonlítani, mert nagyságrendi különbség van nézőszámban.
4: Tehát
5: csatornaszámban is természetesen, de nézőszámban is. Tehát ott, mit tudom én, egy 200 milliós népességről beszélünk itt, meg
4: 300.
5: Egy
4: 10 millió.
5: Tehát jó, mindegy, szóval. Tehát most igen. Tehát ott mondjuk egy 5%-os share az nagyjából, mit tudom én, 5 millió nézőt jelent, itt meg mondjuk 25 ezer. És ebből kifolyólag marginális csatornák is kiválóan meg tudnak élni.
1: Bocsáss meg, van egy kérdésem, beszéltünk mi az amerikai tévéről?
5: Hát hogyne, hát az előbb a Larry Kingről volt.
1: A Larry Kingről beszéltük, arról nem tudsz valamit?
5: Hát, és ő nem az amerikai tévében?
1: De hát akkor... tudtuk, hogy az amerikai tévéket többen nézik, mint itt a magyar.
5: Na de egy pillanat, hagyj fejezzem be.
1: Ja, tehát igen.
5: Tehát a lényege a dolognak az szerintem, hogy az a csatorna, amelyik még így is el tud mondjuk 1-2 millió nézőt érni, az, és egy olyan műsorvezető, aki egyébként Larry Kingnek több millió dolláros éves szerződései vannak, az független tud maradni. És ilyen módon tud kérdezni. Ez nálunk egész egyszerűen nem képzelhető el, amikor egy pár százezer forintos fizetésű, vagy nem tudom, hogy milyen fizetések van a médiában. Ott ez nem történik meg. Ez az egyik. Tehát emiatt nem lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. A másik pedig az, amit akartam mondani, hogy ez a castingolás műsorvezetésre. Hírműsorok vezetésére, vagy háttérműsorok vezetésére nálunk sem Majkát castingolják be, hanem például Baló Györgyöt, mint ami ugye most történik. Bár a műsorra nem túlságosan jó, de mindegy, nem is ez itt a lényeg, hanem nem gondolom egyébként, hogy az ottani X-faktort azt egy 70 éves mit tudom én, 40 éves tévés múlttal rendelkező nagy tekintélyű műsorvezető vezetné, és az ordítozná, hogy de a továbbjutó pedig az nem más.
1: Csak egy mondat, mert tudom, hogy nagyon kevés időnk van. A Geszfi Péter fölhívtam egyik X-faktor után, hogy valamit kérdeztem tőle. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült a legnagyobb döbbenetemre, hogy az X-faktor zsűriét, vagy kurátorait, vagy hogy nevezik
5: mentorait,
1: kasztingolták. Azt mondja, apukám, nem azt, nehogy azt hittem, hogy mondta, hogy ezt igen fölhívottak, hogy legyél, hanem ott ültünk ismert emberek, de hogy kihez stimmel, ki csak néztem. De ebben speciál van logika.
5: Hát hogyne lenne? Hát ez egy eladható produktumot kell csinálni. Most meg lehet nézni a dalnak a zsűriét például, vagy a virtuózoknak a zsűriét, és ugyebár azt, amiben például Bakács úr is bennült,

0: az egy másik zsűri, ugye? Hát ez erről szól ez, hát most nincs ezen túl sok csodálkozni való.
1: Köszönjük, mert szervusztok, 10 óra a rádiózás világnapját. Nem búcsúzunk, nem temetjük el.
2: Nem
1: az élő Szilágyi Jánossal. Köszönjük, hogy bejöttél.
3: Jó volt itt.
1: Jó van, örülünk. Lekettő.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

26 évesen. Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak. Koponyámat ezüst papírba burkolta a dér. Pedig hogy szerettem, átkozódtam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni. Virágaim még vannak, borság nem rothaszt, nem ő. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak mahonnak, vetésem kénkő, kőeső verszék. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményeként. Meddig? Ki tudja. Ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem. S ha más égites tömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok. Amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek! Elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

0: Juhász Ferenc verseit.
1: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabaduljak. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra, ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virága. Isten szájában szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsben. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában őt magányom. Fáj, e nyálkás, fogszakálas ernyő, szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.
2: Pilinszky.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére, elsöpörve a sötétség hordát, keletről jött, miként a nap, szabadságod, Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang. Most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újra épülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs, miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogs és éges konok tüzettel. Te szabad, Magyarország!

után kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. S ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riadt szívét. Mezítláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álom fehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztett fel az égre, testet öltött, jóslatra mesél. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérhúzány. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözött. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázott reménység. Rezi bordal, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgaid, marad valami utánat, ha nem marad, az se bánat, hörből dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdeit. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús fellegeit. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermeit. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és sivít. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű lépteit. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjaid. Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgass, szárnya csattog és süvít.

látomásokkal áldott élet. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könyv. Világot rázó szél nyöszögött, csontvázam pillérei között. A hús rombjait szüntelen rázza, a létezés lázas látomás. Szívemet sárkányfoggal rágja, az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy citeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás sziromcafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vérlebenyek, boldog hevesség, lángcimpák, buja vad, csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály höntölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagad gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkürt, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.

Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva, te kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem sírok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábamnál olajszivárvány, patakok és föltorlódott eső hólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyak csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrű gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után. Egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér, a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog, hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszervű gladiózok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velőducok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylet. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejt tódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! Az eső kristály páfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyag zsákok vizegnek, zörögnek, izzanak. Kígbőrbe bújt asszony, kígyó bőrbe bújt férfi, és éhesek, és szomjas. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal, és piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket, csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne. Ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad, de nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban, ments meg, Uram, az egyszarbulótól, a négy mellű madártól, ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól. Ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól. Ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek? Kit ment meg a haláltól az ének?
hiszen én Istent nevetve megtagadtam, tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könyv sistergéssel, zöld buborékulással, s most befonják fejemet a piros, kék, zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb kötek folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fém levelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, hús cseppkő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyóvirágok. Mint embrió kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeledben, ringatnak a lágyan mozgó bordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája vese, a tüdő, a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog, kiforognak a mélyből a fényállatok, s a villanymedúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, s arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad ki, kitin szerkezete megszikkad, időméhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon, a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem siratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék-zöld-piros esőben, a szocializmus korszakában.

himnusz az anyanyelvű. Részlet a Halottak királya című époszból. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hangú. Te tölgybeszédű, virágméh, mézevő méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony toccsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halál szaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos szügye beszédű, te piros és aranyhattyú ásítozás nép. Te pelikánok sárga tokazacskós merengése népem, te vadszamár kőbárd lépése hangú nép. Te vadkör tefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népem, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötő kristály legyezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem. Ezése beszédű népem.

hét árvasára, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangul éppen, te halállal beszél. Te magzatvízben, magzat forgása hangú népem, magzatvízben, magzat lebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú, mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos círmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népem, te vadméz ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virágbeszéd, madárbeszéd, te éjem tűz lilium himnusza, te forró láp lilium a beszéd, te zöld kaláz zsoltár. Add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csipketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd, te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták, égő őséjszakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú, vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt testi szavam, az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld pikkely szív szárral, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott méh szájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illat spermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelít temetőd, húsod lángulása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hitedből megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsirta beszédű, bíbic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsodba ássa. Jaj, népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszonyvadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be tajtékzó üstökös lángom, népem gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert elébed állok nagy gőgöm kristálypáncélját levetve, mint bíbor rák páncélját levedli, s ott az üres rákpáncél szelvényesen, ollósan, bajszosan, hártyásan, kórusosan. Elébed állok én a rák király mesztelenül, verejték csatakosan, hogy feszíts meg édes mindenem, szögezd föl én egyetlenem, virágzó keresztfa életedre.

a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkasokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumplivirágnak, a földben nőtt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiált. Hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék. Hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak. Hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te édesanyám! Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te édes öblöd! Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te hűs forrásod! Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te emlékemlőd! Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te hervad sátrad! Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te félig vak lámpád! Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm! Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm, a combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak. A vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak, a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezett fülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken.
egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka, amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú veszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlítja. Fának veti dús agancsát,

gyávas hangon búgott a ködbe. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a testet. Ha én visszamennék, földön görgetnélek. Eres kis emlődet patámmal megtörném. Szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barm. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec. Szarvam minden gajja karos gyertyatartó. Szarvam minden hegye szép ravatal gyertya. Szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafottá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, én hívlak, a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt. Kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem Dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsötört udvar, terített asztalvár. Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyom, ujjaiddal ne dúlt föl a ludak mellé. Borod inkább öntsd ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat font be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna, a kalács előttem kőteknőcé válna, borod poharamban piros vérré válna, Dunnád minden pejhe válna kék lángokká, itató kis bögréd kék kardliliumra. Jaj, anyám, én jó édes anyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom. Gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba,

az én lombos szarvam, dübörgő világ van. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos füveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Nem értem én a te különös gyötrött szavadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. Ha gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavaid boldogtalan. Emlékszel-e még, hogy szaladtál? Milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögette. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnak. Szeretted B irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet. Barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen. A pipacsnyakú festő ki tudja, hol van édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott a bánat. Ne emlegesd az én apámat, mert föl kell a sírból, sárguló csontjait összeszedi, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszanöveszti. Jaj, jaj, jött Wilhelm bácsi, a koporsós, kis baba arcú ember. Azt mondta, fogjam meg a lábad, és tegyünk szépen a koporsóba. De ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről, Pestre jártál te is vonattal, irodaszolga, a sínek összecsavarodtak. Jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozta síma arcod a gyertyaláng. Laci borotválta az új sógora Borbé, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők. Belseje kifordult csillogó belekkel, indákkal, átragyogó idegekkel, és körül álltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégéd, kiszőrösödött sárga dinnye szelet, kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégét. Jaj, azt hittem, benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak. Jaj, jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejed felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zokogva. Fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánra. Fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosár. Fújták a cimborák kirepett vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel. Fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat. Fújták a borra való címeres bolygóit föl az űrbe utána. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokogva. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák, kis házak, bölcsők, zománchasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák, húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pitykés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok,
két kezed egymáson két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, kárkarodon fogai ragyogtak a sárga rész trombitán. Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek, a földből kibújnak. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza, száz sebem kifor szín aranyja, naponta lerogyok száz golyó szügyemben, naponta fölkelek százszor teljesedben, naponta meghalok 3 milliárdszor, naponta születek 3 milliárdszor. Szar van minden hegye kettős talpú vas villanyoszlop, szar van minden ága magas feszültségű áron vezeték. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek, fogaim vashidak, szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbárka a lépen. Minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer. Heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm. Az űr minden pontja testem egy-egy része. Galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszed, fiam, mégis gyere vissza, szita kötőszemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda-vissza, meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhéjam lezárhatod csókkal, s majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véredivó magzat, akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

0: majd egyszer eljön a nagy számadás. Ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
1: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart, de összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben, ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Szabai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetését éppen most adta. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki haza fiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végig, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e a kult mérkező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene regvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
0: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
0: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
0: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Régi nóták? Ugyan ne bolondozzon velem az úr?
0: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeszti?
0: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megírjuk, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Hát lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekben foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi, keserves énekek, mint például ez. És mi ennek a vers?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyebek elveszi a kedvünket az énekétől. Áj, mikor még lángol.
0: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
0: no.
2: Meg. Hát aztán, hogy esetleg? Csak úgy szól
0: úgy? De, hang, ahogyan énekelni szoktak.

0: No, you don't see it. Come to the me, Grigan. No, you don't see it.
1: Me, Grigan. Nu e să-mi bei tot mig.
0: Da.
1: Roja, bă, corba, e strămătina.
0: Să mișe rigi, uroș.
1: Ești bizon, ne-am uroș nouta. Uci fui tu, chita, falungo.
0: De gondol, cozic, ce grigă. Ne mișmeri eu, nagy editor vagy. Kádár katonunk taját, hogy, hogy hová mész te három ára.
1: Nem.
0: Soha se hallottad?
1: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredem.
0: Megvan. Valami olyan igazi falusi mintát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hely. Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon jó. Kerek. Ez a zsemmel.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi. Ezt a keret.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk, azon kellett igyekezzünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkán nagyobb örömet szerzett minden másnak. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között.

0: talán sikerül pótolnunk az elmulasztottakat. Addig is minden ünneplés csak hazug célzó. Ezt hirdeti a csend.
1: Volt egy öreg apa. Volt néki 9 szép fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyek. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.

0: Tóth Aladár a Cantata Profanáról a Pesti Napló 1936. november 10-i számában.
1: A farkasok dala ez a titáni muzsika, a szolgalelkűség kora. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolunk. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a században?
0: Szabolcsi Bence,
1: Bartók
0: Béláról.
2: Bartók, aki 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfogott a magyar népdalkincs rendezéséhez, egyre inkább visszavonul a tanítástól, s 1940-ben nyugdíjaztatja magát a zeneművészeti főiskolán. De ő, aki kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordult a fasizmus ellen, akkor már évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert, mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. Tehát, ami a Cantata Profana óta úgy rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba,

A zene húros és ütő hangszerekre a zeneköltő egyik leggrandiózusabb művelet, mely a kezdő fúgától a szilaj táncfantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus ditirambusig ível, egymagában példázva a kor infernóját és útját a paradízóig. És ez a dantei út, ez a himnikus felemelkedés ezentúl jóformán Bartók egyetlen művéből sem hiányzik.

0: Újfalusi József.
1: A természet matematikai rendjének, a kozmikus szerkezet szellemi gyönyörűségének kísértése talán közelebb volt Bartókhoz a zene komponálása idején, mint bármikor. Annyi kortársához hasonlóan kereshette volna ő is a művészeti igazságot elvont formai kombinációk megejtő káprázatában, rövid úton átválthatta volna az erkölcsi törvényt a csillagoség számmisztikájára. Ő azonban elutasította ezt a lehetőséget. A közvetlen szerkezeti megoldás lehetetlenségét éppen a zene első tételében, századunk zenéjének ebben a szigorú zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középpontunk

Társaságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti A hangból szorongó, szűkközű dallamgyűrűkben felkígyózó téma remek művű fúgává tornyosult. Jákob létráját egyszerre tolja két irányba, mind feljebb és mind lejjebb. Küzdelme szinte a lélek halhatatlanságát író csokonaiét idézi. Mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egy porba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sírpartjára húznak ódlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

0: Pierre-Jean Jouve a zenéről a La Nouvelle Revue Française 1938. július 1-jei számában.
1: Bartók zenéje. Ez a gyönyörű muzsikus pálya csúcsán alkotott mű. Erőt ad minden modern művésznek.
2: Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az ősérő megy.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Egyszer volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi voltad? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bohóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába. Figyelem, megjött Pogácsa! Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere, légy a közönségem. Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló. Gyere, kiált a kikiáltó. Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes, egy

nincsen társa, se barátja, se családja. Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden, csak társa nincsen. Jöhetnél értem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám, nálam, velem, értem hozzám.

Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szél hátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál, hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
1: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek. Lódulj, lókötő. Kötekedj csak, henceg csak, szervusz, lókötő. Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek. Káposztába hús kellett. Vágtas, lókötő, szervusz, lókötő. Tutyi, mutyi, hop, hop, hop. Lusta nap lopó. Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek. Lódulj, lókötő.
0: Ez a trombita, bita, bita, akkora, akkora sárga, de réz, úgy villog, de úgy te, rá ne néz. A trombita, bita bában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita, bita bában az angyal hamisan énekel.
2: De semmi, ez semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
0: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
2: Angyal, angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jébetű. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre. A nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben a tére, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja zárja. Ezért gondol a bohó mindig másra. Nyugtat ezért nem talál. Két végpont közt röpködő madár, csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt kétségbeesés. Mulatságos mutatványos odakötve az éjszakához. Leláncolt szárnyos. Azt mondja, vágtas! Nincs lovad? Legyél ló maga!
0: A dzsikitek, jönnek a dzsikit lovasok. A lovak lába a porony porába tapos. Csak a vágta a dzsikitek álma. Se nyerek, se kantár, csak a csizma és a tér. Se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsikitek a ló sörénye. Úszik a szélbe, száll a dzsikit. Felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán. A ló nyakához tapad a dzsikit. És háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt. Csak jönnek a dzsikitek, Se nyerek, se kantár, se ló. Csak a dzsikitek,
3: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Passzol, naplopó!
4: Ki az?
3: Mi az?
4: Állj, ki vagy? Fogják meg, segítség!
3: Na, naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő.
4: Álmos vagyok.
3: Álmos vagy? Na lám. Mondd, éhes nem vagy?
4: De igen. Éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, nem,
3: hát, mert... a pitét szereted-e?
4: Ne.
3: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
4: Én meg mákosra.

0: bitte, Márkos, bitte, bitte, bitte, Márkos, bitte, gyere hozzám, bitte, légy enyém ma, bitte, én is bitte, te is bitte, mindegy mi, de bitte, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, gyere, bitte, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte, tartsunk össze, gyere, bitte.
1: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat. Pitékkel bizony jól mulat az ember holmi bálban, ahol zenebonas tánc van, ahol pisze piték lejtenek a porondon. Mondom, az ilyen cirkusz fölér akármi mással, de vetekedhet-e a pite a pogácsá.
2: Sejem sárga megszitált homokra, piros, kék vagy barna kis vödörből, közvetlen közelről öntsünk naptól langyos, a se vagy a piszkos csap vagy kútvizet. Jobb kézzel öntsük vagy bammal, és persze óvatosan, bár folyamatosan, vagyis egyenletesen, hogy tésztánk csomós ne legyen. Bármilyen formát használhatunk, ami kéznél van éppen, mert zsiráf és nyúl egyként mutat az edényen, s majd a süteményen, ha gyors, határozott mozdulattal az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkától szaggató deszkára a sár bogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sárpogácsa.

0: Ana, Tana, Té, Tana, Té, Tova, Fény, Hona, Lép, Lova, Lép, Lova.
1: Lova lép.
2: Kilenc kánya, egybe lép.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánya, vigye ördög szerdára, megjön csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó, a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn, kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánya, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár létrát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, helyen jó a szamárnak.
5: Fakanállal, aranytálat, zsonglőr pörget, háromszázat, kilenc kalap,

Éjjel-nappal dobálóztam, holdal-nappal, 10 ujjamon, 10 gyertya ég, örgök, mint egy varázskerék.

0: mintos ördög, éppen lobban. Jó a játék, csíkos, pöttyös, szép ajándék. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr. Erre csengő, arra bombó, táncol három, napra forgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr, zsongi, zsongilőr, zsonga, zsongalőr. Kis bohócom fekete-fehérben, zárjuk a boltot kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppanj csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló, hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
1: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak, szárnya most nő a madaraknak.
0: Csönd, csönd, figyelem. Magban az alma most terem.
1: Csönd, csönd, ámulat. Így csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
0: Fekete, fehér, csönd, csönd.

0: Egyszer régen, réges-régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén, találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóba. Az erdészházban jártam, a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmit. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóban?
0: Lehet, lőttem magamon, hogy mégis bejutottam a helyen. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sült krumplikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam, püff neki, elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta, lusta, hát a sült krumplidra se vigyázol.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás elek bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Map csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Map királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a 4 meg 3, az 7 meg 2, az 9 meg 1, az 10 meg 1, az 11 mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt, Ilyetten ültem fel a hóban, és kis reszkető hangon kérdeztem.

egy mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Mab meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Mab királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam. Csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha, sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig merengette a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsonyfa csúcsára. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyfa krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüstgömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint Mab királynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan,

0: Ojátsza könnyedén meghajol.
1: Örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolta Misóka. Hozzám? Misóka eltűnődve bólintott. Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi. A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre, látod, erre magam is kíváncsi vagyok. Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszerűbe jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Ó, rebegte a pojáca, örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, s amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki, de azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják?

Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megesetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengé. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelebb hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó, hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék? Mondom, is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, márpedig én abból vagyok tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fogai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyokkal, mesélte Józsi. A naftalint is a molyok ellen szórták oda, de a molyok megették a ruhákat is, meg a naftalint is, aztán szép kövére meghíztak. Jaj, falánk állatok, én mondom, már az orromba is belekóstoltak. Józsi féltő szeretettel tapogatta málladozó orrahegyét. Ha még sokáig ott kuksorok, sóhajtotta, elpusztulok. Pedig a régi gazdám nagyon ragaszkodott hozzám. Ezért is tett el emlékbe. Most is mondta, amikor előszedett a ládából. Na gyere, öreg pajtás, van már, aki játszék veled. Aztán szerez neki sok örömet, mert én Dorkát nagyon szeretem. Dorka! Rikkantott a Misóka, hiszen bele nyaralok. Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog. Ő kétségtelenül nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret. Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott. Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta. Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppant elébe.

Kiállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatónk, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: sztereó hanglemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a pontos beállítás.

0: Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között mintegy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.
1: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
0: Monaurális felvételen két egy időben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
1: A katakomba zsörözőnyítja megír a jövő évben a volt kiliállapjai.
2: A Balaton lellei
1: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
0: Figyelje meg ugyanezt sztereo változatban. Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
1: A katakomba zsörözőnyítja megír a jövő évben a volt kiliállapjai.
2: A Balaton lellei
1: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
0: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is, sztereo felvétele.
1: Stílérzékelés, áttekinthetőség.
0: Ez a négy együtt a sztereofónia. Ebből adunk önnek egy kis ízelítőt lemezünk másik oldalán. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok!

0: Pista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorombolt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje. Soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cucliztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel, érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van, miért ne szoptasson akár négy leopárd kölyköt is. A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösök Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dullin nőttek fel.

0: tartotton sok gyerek. Madár a kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a porán, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a póráz, a macska a szavad. Lapul Mózes kosárban a kis csimpánz gyerek, orángután, ha játszik, a kedve is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell a póráz, a macska a szavad.
1: A lipcsei állatkert valóságos orángután paradicsom, amelyiknek formázik.

Pista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető keltakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

melyik ér többet. Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurkafarkú tarkamarc túl, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép barikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy feltó. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, ez a Fejér király város. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, és elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a Fejér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a Fejér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szép. Ezzel közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát, mind a hárman. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hé, csak volna még két leányom. Mit csináljon? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk! Én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznóláb. A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egymás dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman. És mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, s egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messze látóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvérei. Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő is a messze látóba, s hát, csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király kisasszony. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú. Bújjatok a köpenyegembe, egyszerűen ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszerűen felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy megvan halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a királykisasszonyt. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy járták a Kálai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotáról. Egyszer csak a nagy vigasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel ital kevés volt, mégis minden jól volt.

Hét kajca. Móricz Zsigmond karcolat. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrogatni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat, huncut, huncut krajcárkák. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én
összekaporgáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije, ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk nevettünkben a földre. Megállj csak, szólt hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák, s csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5, már csak 2 kell, mi az a 2 krajcár, semmi, ahol 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába, nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kút víz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lelt 1 krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami. Az én zsebem, nojszó, azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beálltunk, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egységünk volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcát. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz hibázzik az árából. A koldus jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát.
Hadd el, lányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd, avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

0: szilágyidom okos. Vasárnapocska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralom völgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása.
2: Gruberné asszonyom, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
3: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, gól, gól!
4: Zsengi a csirkédesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
5: Főúr, két fröccsöt.
0: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
5: Ide a fülembe, hogy azt mondja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
6: Az op árt. Kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
2: Persze nem erről van szó.
0: Kányádi Sándor. Teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan. Oázis ez a málna ször. A város izzókatlan. Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt. Dög egy meleg.
7: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
8: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf. Egy Kafka?
0: Micsoda csatár, öregem, egy testvéle a labda.
7: Mit ért a szerelem?
0: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
7: A szerelem...
8: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost!
0: Frizsiderbe a földet.
2: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
8: Tavaly egy másikkal futott.
9: A Sartre-t megszereztem.
0: A szalag végtelen.
7: A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj,
0: zárjátok el a kornyikát.
9: Szóljatok, hagyja abba. Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bunne. Esküszöm Istenem.
7: Van Isten.
0: Végre leveszik.
8: Akár egy új Paganini.
0: De volt egy mészáros tordán.
7: A szerelem...
8: Brigitte és Mastroianni. A nő teljesen mesztelen.
0: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
9: Az értelem!
2: Egy büdös vasat se kaptam.
0: Megfordítja a nyomorult. Egy jó zápor, egy jó eső.
2: Kár a Palinak ez a nő.
9: Esküszöm, vak az Isten!
8: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
9: Magányos éjszakáim.
2: Kisasszony, még egy szörpök.
9: Magányos éjszakáim.
0: Mi van ma? Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé.
7: No, léta. Na végre, hogy valami rendes számj ő. Lassabban, csak ne háborogj. A kicsike titkárnő. Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal. Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
9: No, léta.
7: De hát mikor, ha most nem?
6: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM90.3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatómhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mindenkettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid az zsidó. Mindenkettőnek lehet pozitív vagy negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott lerombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor, és arra van keresztelve valaki, nem tudom, úgy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem attól, még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy, és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaurát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van? Megint megfogtál? Nagyon örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk

0: Mások fizettek neked ezért?
1: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens még kimaradt.
1: Igen, igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy az, hogy egy kontinens en egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés
0: vagyok. Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... Nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
1: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
2: Amikor csak van egy kis időnk erre, akkor mindenképpen követitek.
1: Akkor jó. Feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják, azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot, de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalog átkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
2: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
1: Kiterjed a gépkocsi használatra.
2: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
1: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elvisz az ember táborbébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én emiatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem ezeket a készülékeket otthonról. Én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű. És emlékszem egy a legelső természetfilmes jelentem, hogy megfotam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangya bolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
2: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
1: Apukám nem volt otthon.
2: De hogy csalogatod ki a hangyákat? Jaj, hogy utánoztad a morzsa hangját?
1: Arra már nem emlékszem, ezeket a emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye ezt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
2: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukád kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
1: Beletaláltatok, igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak, igen, külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
2: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
1: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
2: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
1: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott, az iskolai ilyen szakkörön a Sinkó István volt, hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli. És akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő

0: hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
2: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, ja, illetve ja, ja. Hát animáció, rendezés, ezek mind-mind gondolom már 10 éves korban
0: túl voltál. Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, képzőművészeti, művészeti véna, és én meg inkább már kicskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen. Az ELTE-n is.
0: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
0: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen. Nekem az volt a az tapasztalatom.
1: Angol vagy német nyelven volt?
0: Ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül. És akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
0: Egy olyan fajt találtunk.
1: Mert ott nem jártál.
0: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alatt járó fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig. De ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
0: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
0: Igen, tehát ott valószínű tök sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most hirtelen nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európára küldenénk egy szondát, akkor igen. Azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen. Járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
0: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi életnek ennek az átvitele, az az invázió. Az invázió. A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott,
0: hát
1: holott
0: bele az fogjuk egy fúrni, a túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilván van, ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha már mint faj fennmaradt persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
0: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is, és a termelést is. Ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égi testeket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik oldalon, mert hogy a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippi olvasat szerint pedig kialakítunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
0: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: Csillagnál
0: és ez jó, ez egy jó gondolat.
1: Nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
0: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem.
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
0: Nem olyan nagyon biztos.
1: Hát, mondjuk azt, hogy elfognak, jó, és akkor kicsit
2: pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat, tehát pénzzel bármilyen kataklizmát, jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és
0: jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európában is.
2: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
2: Igen, igen.
0: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
2: Igen, az a legvittesebb, persze, volt, majd felébresztjük
1: összetett. A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
0: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
0: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
0: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes űrge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
2: A híres fűtő.
1: Teljesen. Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis pirált darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktisz bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarbantartó, mert hogy abban munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva. Tehát hát van egy három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt én, a kevés idő alatt
0: volt. Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra bázisra, és amit lehet összekúnyani.
2: A magyar Antarktiszon.
0: De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már nagyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, stb. És akkor ezért voltunk mi egy üdes színfolt a kalózok.
2: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
0: Jó, nagyon jó tetszaink
2: voltak. Az 5 rongyos teszkos.
0: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
0: Zuzmo, moha, igen. De hát egy polifóm alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz. Ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek szembe, fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
0: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
0: Igen,
1: kb. ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
0: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát ez másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
2: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenírból.
0: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilván máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgymond is kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
2: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
0: Lényegében, igen.
1: Kálcsörföldet
0: amúgy ez tipikus, egy rádiós műfaj az antarktiszi stoppolás. Tehát az, hogy tényleg ez mi, egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, tehát volt egy olyan önbizalom, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
2: De antarktiszi nyelvjárás.
0: De antarktiszi nyelvjárás, és nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás. Tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad, big bad.
1: Tehát, és még gondolom úgy beszélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
0: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antartisznak van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt el az orosz.
2: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
0: 16-os VHF.
1: 16-os VHF.
0: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor lehet dumát, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. és akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csomó.
2: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
0: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy hogy tud leülni és csevegni, és mivel, hogy ő nagyon hamar
2: nézte. És mivel fejhallgatóval nyomtatás, csak a család nézte.
0: De a kéziadója, tehát hallottam, mit recsegnek vissza, de elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
2: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat.
1: A buli, ez alapvetően pingvinek voltak ott, fókák?
0: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
2: és akkor ő volt akkor, az egyetlen.
0: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek az ott esetben, de aha, a fiúk nem fértek aha fel, képzeljétek el.
1: Láttam, ilyet várjál, melyik is volt a...
2: Hát van horror és pornó.
0: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzem fél órája, most ezt nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Verusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Uh-huh. Ugye katonák közé megérkezett egy darab nő.
0: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, sajtóközlemény.
2: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
2: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
0: Jó, főleg a kutatókat, viszont én amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
2: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
0: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én mint búváróperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
2: Na, hogy
1: találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
0: Igen. Ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon.
1: hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
0: Igen. Ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon, nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem, tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig egy rejtély, ugye az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek egy 12 kiló olommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc problémára.
2: Mások olom nélkül se tudnak.
0: Én levittem a cuccomat, de így a sűrített levegőt ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
1: Vajon miért?
2: Komolyan, a búvárkodás az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég, igen, az ólom meg a sűrített levegő, oda, igen, is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha, vagy...
0: Igen, egy ilyen zsír, nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Azt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt, és az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott a buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen
2: csak levegő,
0: csak levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra, állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
2: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni? Levegő.
0: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, És aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot. És
1: hiszen nem jöttek vissza.
0: Erről nem kérdeztem meg. De
2: mindig. Itt van ez a két zsák levegő.
1: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
0: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezzel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része. És akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni. Sőt, utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett. Tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
1: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
0: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép, ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
2: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
0: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
2: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
0: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok
1: után... Hogy kiaknázhassák.
0: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
2: Ó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
0: nem
2: protokollja?
0: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
2: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert
0: hát... Vigyáztak a parton, tehát vártak, azért volna, hogy nem jövök vissza.
2: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondtad, hogy búvárból nem volt sok.
0: Nem.
2: Még búváros poénokat se süthettél el. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
1: biológus, filmes.
2: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok, tovább is van.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzétek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncolják-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható a cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszony nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon vannak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás seget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó izmaim vannak, tehát itt is itt ezen széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám. Ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és ez Afrikában nagyon érezteti a hatását. Tehát ott például az orrszarvútülök, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápaúszonyleves is. Mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az úszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az itt étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
0: Hetekre leáll a
1: cápa. 300 ezerről, egy-egy napra visszaesik, 290 ezerről az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért ölik le, mert azt gondolják, hogy a belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi, az afrodiziákum.
2: Igen.
1: Tehát, hogy egy ilyen furi belső frusztráció vezethető vissza.
2: Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
2: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
0: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
2: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, hogy neki ez miért fontos.
0: Egy szakács
2: mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk őket egy helyre, hogy dumálják.
2: A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
0: ez már csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelem világ, ugye, ami volt korábban
2: volt.
0: Ilyen.
2: Igen, ezek kihatnak.
1: A Santaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
2: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
2: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberi, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
0: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
2: Nem, fotózom. Fotó, tehát én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, megpróbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
2: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyedszámról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
2: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől
1: Hát a 12 ezer éven keresztül, vagy mondjuk 11.500 éven keresztül egész jó egyensúlyban voltak. Igen, de én
2: emlékszem, hogy ők
1: írtották
2: ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem, én mert akkor még csak kicsi néhány voltam, ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpe faj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélán át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiirtott fajlistája, ha így nézzük.
1: Hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
2: Hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
2: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
2: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt
1: nagyon, nagyon kicsit, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
2: De hát miért? Hát, hogyha elindult, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
2: Igen.
1: Most már tudod, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
2: Igen, eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban, tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd, kitűzted?
2: Igen, kitűztem, de biológiai értelmet, tehát jelöltem.
1: Aha.
2: Területet jelent.
1: Pisiltél, úgy érted?
2: Igen, és a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
1: nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
2: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevett andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamú medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
2: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
1: ez mikor
2: hogy
1: volt?
2: Most februárban.
1: Ez a tudományi kommunikációs ösztöndíj, amit kaptál?
2: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatás, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó oda.
2: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erre az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengi lázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
2: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély, a 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, hogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
2: Jó, hogy nem is játszott.
1: Hát igazán.
2: De valójában.
0: Komoly lesz.
1: Úgyhogy hát, mindenkinek ajánlom, hogy...
2: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadóban, és ő nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Interoceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
1: és
2: azon mentek robogóval így, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Ez csodaszép.
2: Ez neki is egy szép emlék.
0: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. De ő is azt hiszem, hogy azt mondta, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
2: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan egy ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek Leishmanihez is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És ezért számolni
2: kell. Az nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet, izomszövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod az, hogy leszállt a leuró?
2: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ugye producerem, a Tóth Zsolt Marcell, az itt a médiatanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
2: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
2: Igen, igen. Senki lakta. Igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagy város, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenben, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyeznek, és evezni kell?
2: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó például motoros fűrészt nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtt ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti parkban, Costa Ricában van világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, már látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ezt Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát annélkül nem élsz meg, tehát eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
2: Meglepne.
0: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Molnár Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Candamo medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki,
2: mondjuk
1: rettegés.
2: Beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, amiknek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem említem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyószintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az eső, azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni, Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első

0: Oda leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, hogy egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartása minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött. Utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Tehát, ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
0: Nagyon fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
0: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: De mondjuk nehéz is, hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert
0: nagyon
1: fajokról
0: sok,
1: van szó,
0: nagyon
1: és
0: sok,
1: nem a kakírással felfedezett újabbakkal.
0: Igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád mondjuk a víz a tegnapi esőből, és felnézés, akkor ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogy azok le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, hogy nagyon agresszív állat.
0: Kolibrik. Lehasaltam, amikor ott.
1: De komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad.
0: Lehet.
1: És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
0: Igen, biztos pontosan bánik a csőrével.
1: Igen.
0: Mi, ahogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárral találkozz, mint a Kandamo medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, de ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek, hogyha aki zoológusa utazik, az legyen tudatában annak, hogyha mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor azt semmi más nem fogja. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz. Ez a papagájkutatókra is igaz. Na most szerencsére itt a Zsolték bepakoltak az indulásunk előtt ilyen dolgokat, mint például a medvespré, vagy annak a kisebb változat, ugye a kutyaspré. Akkor meg hát lázasan elkezdtünk lándzsákat hegyezni, hogy legalább néhány méterre tudjuk távol tartani magunktól, illetve volt egy beltető csúzli nálunk, amit arra használtak a kutatók, hogy a ólomgolyót felőjék, ami a damilt felhúzta a fa tetejére, amivel felhúzták a mászókötelet. Na most ezt a beltető csúzlit bekészítettük, és ilyen nagyon sok követ próbáltunk ott felhalmozni. Tüzet is próbáltunk gyűjteni, de reménytelen volt, mert nagyon esős volt az idő. Tehát ez a jaguár azt az éjszakát velünk töltötte, úgy, mint a szitár mestered veled.
1: Képzeletben, úgy érted.
0: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyikőtök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
0: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
0: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
0: Egy hetet.
1: És az egy hét alatt hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, mm-hmm. hogy vannak a rovarok, ami igen. ugye hát önként is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, mm-hmm. plusz még jön néha egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé. Hát meg

0: Esik a víz.
1: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrad. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókuszdió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait, tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végig aludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem az, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
2: De ez hányadik napon volt?
0: Harmadik.
2: Ez jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most már ez van. Vagy agyad üt a brazil dió, vagy meg ezt a mocska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
0: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
2: Vágás,
0: az Amazónia papagájai.
2: Amazónia papagájai. Vágás, fényezés, zene, utómunka,
0: narrátor. Mindennel együtt.
3: Egy kicsit a természetfilmzenékről beszéljünk már.
0: Jó, ez nagyon jó téma.
3: Én szeretem a könyvtárzenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is merre felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
0: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeimhez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig.
2: Az a Molnár Szabolcs, akinek itt volt műsora a Tilos Rádióban?
0: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System, meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő, ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismert tesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zeneszerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van egy ez a luxusunk, hogy van egy zeneszerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert én zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természet filmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináltam, a nagy film, nagy fa film, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a Sivatagi Show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
3: De ez a nagy fa film?
0: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért.
3: De várjál, most az nagy klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
0: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor tehát hogy mondják, ez kórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
3: Hát akkor ez a library
0: Igen, és a library, inkább. Ez a, inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, de amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon
3: és szükség. Akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás ahhoz kutatni is kell.
0: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki, elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél, ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab, annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy az egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és igen, neked a jelentet csak 2 perc mondjuk.
0: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát valahogy kiemeli a hegedűt, és csak hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Így megy nálunk ez.
2: A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted. Mesélj már arra, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
0: Aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében
2: ez a híres Gerecsei tölgy.
0: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
3: Ez a film tette híres.
2: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
0: Igazi sztár. Van a Posfej Györgynek egy oldal, a Dendromania, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
2: Meg van az a könyv, a Magyarország legnagyobb fáj könyve.
0: Na hát én azt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kört Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol úgy valahogy úgy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a Pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvas bogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
2: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
0: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű, van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni, tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
2: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen azok a kevésbé népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol lehet látni dokumentumfilmeket. Én bárhol kerestem az interneten, mindig csak a trélerekhez jutottam el, a filmjétek tréleréhez jutottam el. Mit javasolsz azoknak? Mozikban ugye már nem nagyon adnak dokumentumfilmet, iszonyatosan ritkán lehet fesztiválokon elcsípni egy-két vetítést. Igen. Mit javasolsz? Hogyha mi érdeklődünk az ilyen Magyarországról forgatott kimenő stábok, valamilyen szempontból magyar tematikájú természet dokumentumfilmek.
3: Hát, ha csak a stáb magyar legyen, és természetfilm legyen, és online lehessen elérni.
0: Hát ebben az én kollégám, a Tóth Zsolt Marcell, egy nagyon aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad, nyilván kell hozzá egy jó erős net, és az egyetlen hátrány, ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van, de arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során, és ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni. De az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Filmdzsungel TV.
2: Szervusz, kedves hallgató!
0: Igen.
4: Sziasztok, Ápoló vagyok. Ahol néha fogtam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotás
2: volt. A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
4: Az az, igen. Ott szokott állni egy terepjáró, aminek Filmdzsungel van az oldalára írva. Uh-huh, ott van az irodátok.
0: Az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Filmdzsungel stúdiót, vagy Filmdzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
4: És akkor ezt hogyan hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
0: A Filmdzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmüket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
4: Köszönöm szépen!
3: Köszi!
2: Hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Filmdzsungel, és ki fog jönni. És mi a TV? Az azt jelenti, hogy tuvalui domain nevet vásároltatok?
0: Igen, Tuvalu.
2: El kellett menni oda a domain nevet venni, mondd meg.
0: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol?
3: Óceánia.
2: Óceánia, igen.
0: Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen stream adást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Egyébként a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marci. Ez a különbség, de már
3: lassan képben. De a TGM benne van, igen. Ez majdnem megvan az egész táb. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még el sose.
0: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkertjegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, hogy iszonyú jó fejek, és már
2: Budapesten mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
0: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogy a dolmányos varjokra beszéltünk.
2: Akkor családi problémákkal fordulhatunk hozzá?
0: De szerintem ők megoldják egyből, egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen, az Alexa szürke Jákó papagáj óta tudjuk, hogy, hogy sokkal több mindenre képesek. Gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
2: hogy... ez annyira szép, hogy én kis süldök ismaradt koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy igen, az állatok eszközhasználók, majd most már alig-alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, igen, illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
0: Más különben nem állatok tudnának élni. Tehát mondjuk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven át vándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába? Vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül?
2: Tehát gyönyörű, vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dallatják,
0: elfelejti a dialektust. Nem
2: a dallam.
0: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
3: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Tehát, mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, és biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek, és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
0: Ja. Oké. Okay. Tehát az antarktiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
3: Harabdáldát,
0: csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, mindent tönkre teszik.
3: Túl sima.
0: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy lehetett ezt így csinálni.
3: De hogy ott van bolt Antarktiszon?
0: Igen, ahol a gép leszáll, ott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt azt venni.
3: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső része.
0: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy olyan 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként pont ugyanaz a helyen, ez ilyen nagyon weird.
3: Ők is forgattak?
0: Igen, igen.
3: Nem, tehát, is tudom, azt nem is láttam én azt a kis.
0: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy jó szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antarktiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen.
2: Az argentinoknál,
3: Argentinoknál
0: az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát az argentin marha, tehát arról nem is tudok, nem is, de az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudott kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen central-european dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. és akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem retteltesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad az egészet.
2: És mondd, miért van ennyi állomás ott?
0: Uh-huh. Azért, mert az országok fontosnak vélik a tudományos kutatást, és üzleti megfontolás is van mögötte, mert az Antarktiszon található ásványkincsekről, természeti erőforrásokról azok az országok dönthetnek, akik ott kutatnak. Ez egy ilyen, ez az Antarktiszi egyezmény.
2: Tehát az olajra várnak leginkább, aztán másodszorban azokról a ásványanyagokról van szó, amik már fogyóban vannak.
0: Nyilvánvalóan. Tehát az Antarktiszi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de az egyezmény az biztos ezt megszabja, hogy csak azok az országok, akik ott tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
2: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
0: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhatna.
2: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
0: Biztos
2: ebből az antarktiszi tortából.
0: Belőletek.
2: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk búzenégőbe fűteni.
0: Egyébként, tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
2: És ennek a völgynek, a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha
0: a
2: felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a föld rétegek, vagy azok a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
0: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat a ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka, aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért élt túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
2: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
0: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit-Kolumbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, ahogy leszállsz az antarktiszai kutatóállomáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
2: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeljük magukkal, csak a szükséges részeket.
0: Csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok odajönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. Ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagyüzem.
2: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
0: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
2: Mindig találj ki valamit, úgyse voltak ott érte.
0: Egy fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy étet...
2: Hogy megharapott a fóka?
0: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán hogy oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárdfóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
2: valamit. Tévedésből? Valott, mert gondolom nem tudta megenni.
0: Hát gondolom tesztelt, hogy ez egy fókája, igen.
2: És nem az volt.
0: Fóka volt. El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
3: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk a Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény
2: hallgató. Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
0: Jó, oké.
2: És utána visszajövünk.
3: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mond.
5: Szevasztok. Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrze, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen.
0: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
5: Igen, azon ilyen.
0: Akkor jó, tök jó.
5: Köszönöm, sziasztok, tovább jól.
0: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy fél órás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni neten, hogy Macaw Movie, tehát az arab papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
3: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatón bemutatná a filmeteket.
2: Ja, vagy ő jár madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
0: Persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a Nagyfa film, vagy a Viper, ahol adófizető pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni. Várjál, mert
2: 30 ezer hallgatónk van, tehát
0: hát, nagyon
2: nagy előadótermet képzelj el.
0: De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre. Az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta. Uh-huh. Dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, Rádai utcában van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort tudok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
3: Igen, ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajövünk az utolsó fél órával a harmadik utasban.
2: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.
2: És Pápuára kell eljutnunk, hiszen még van egy pár rész a világon, ahol a hallgatók szerint nem voltál, de voltál, mindenhol voltál már.
1: Milyen íze van az embernek?
3: Milyen íze van az embernek? Állítólag édeskés, és a Thor Heyerdahl, amikor írta a Fatuhiva című könyvet, akkor még ő konkrétan beszélt olyanokkal, akik ettek még embert, de én tudtommal nem. A Pápua Újgineába pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a Dombóvári Tibor, búvár fotográfus, aki Miskolcon él, és de amúgy világjáró, és ő vett a Hóna állá, amikor sokat ígérő 20 éves voltam, akkor ott látott bennem valamit, és akkor vele járhattam a világot egy pár éven keresztül, az volt a dolgom, hogy cikkeket írjak a fotói mellé. Nagyon hihetetlen képeket csinált, és vele jutottam el kétszer is Pápua Újgineába, de ezt úgy képzeljétek el, hogy egy olyan hajón hajóztam vele, ami azon a tengeren az egyetlen hajó volt. Tehát nem olyan mondjuk, mint a Vöröstengeren, hogy te ülsz egy búvárhajóban, és de tudod, hogy mondjuk 100 km-es közelben van még 14 búvárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóban, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
2: A hajó. Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszejtő részéről. Tehát
3: jó, hát ezek olyanok, mint a, ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápua Újgínea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten, meg a környező szigeteken. Ennek az az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak, lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapotra, de nem a benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most nem tudom, ezt most miért mesélem.
1: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
3: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápua Újgineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják.
2: Na,
3: és miért?
1: Mert magyarok. Ők is magyarok.
3: Mert régen német gyarmat volt.
2: Német.
3: És aztán utána...
1: Hiszen azért Bismarck tenger.
3: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
1: Sanskrit szó.
3: Tényleg?
1: Igen, tehát ott egy kicsit erőbb volt
3: kicsit
1: az ananász, mint Németországban.
3: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában. Mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
1: Hát gondolom valami tamata, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
3: Igen.
1: De figyelj,
2: hogy értek fel. Bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület. Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba bele. És igen. Ausztrália fölött van. Na most igen. Annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajós?
3: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresbynél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől északra fekszik a Bismarck-tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a Fősziget, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
2: Aki a tengerszint fölött dolgozik.
3: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
1: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
2: Meg a jövőkép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
3: Jövőkép. Az, hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van. Kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és országszinten nincs bakancslistám, és nincs kívánságlistám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
1: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezdte nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon határájuk az, amivel te foglalkozol.
3: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk ugye a Szaharában él, azt keltetik.
1: Tehát kísérletek esetleg?
3: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát például az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy tehát víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
1: Nagyon jó. És akkor a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
3: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga...
1: Hány éves gyerekek? 12. A 12 éves gyerekek a papagája kognitív tesztet csinálnak.
3: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van háromszínű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagája, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
1: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
2: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jelenteket szeretnék alatta látni?
3: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és ezt csak ott találod magad.
2: Az operaíró biztos máshogy gondolnák.
1: Van olyan vágyat, amit tömören meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
3: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
1: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja.

Est. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Például adásba. Élő van.
1: Az ennek a legősebbnek nem lehet könnyű.
2: Mindjárt jön.
0: Mert?
1: Hát nem lehet neki.
0: Nem lehet, soha, de senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
3: Van remény.
0: Jó, átadtam a szót. Na, mondd a sztorit.
3: Milyen sztorit?
0: Mondtad, hogy elmondod majd adásban.
3: Ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk, ezt a mimma van.
0: Most egy viccem?
3: És mondom, azért nem, mert Valentin.
1: Jaj.
3: De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
4: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalba fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e.
0: De miért nem alszol?
4: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán és ébredek.
0: Uh-huh.
4: Mondjuk 60, de ez már öreg.
1: Mikor fekszel?
4: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
3: Ja, hát úgy nem kulsz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatalkoromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
3: Én is volt, hogy amikor nem szoktam, akkor aludtam, olyan is volt.
4: Hallom, a humorotok az még megvan.
1: Milyen
4: a műsorban? Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni a egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
3: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen,
4: tudom,
0: mint Szolnokon.
4: Hát tudom, hogyne.
1: Ausztrál nagyobb, mint Szolnok azért.
3: Nem nagyobb. Szóval akkor, mint Ausztrália.
4: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
1: És mi újság Szolnokon?
4: Nagy az elvándorlás.
3: Az agyva jól van?
4: Kicsoda?
3: Az agyva.
4: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
3: Már nem is zagyva az agyva.
1: Kagyló is volt benne, hallott fel? Mi van az öngyújtóra írva?
3: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: múltkoriba
3: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
4: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
0: Na, összehoztátok Szolnokot és a kisipart és a képzőművészetet.
3: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
4: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
2: végig dalát. Lehet, és köszönjük.
4: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek továbbra is.
2: Köszönjük, már nincs sok hátra.
4: Igen?
2: Hát 8-ig vagyunk. Hát egyes 3-4 óra.
4: És nem is szólítottatok úgy közben egy kicsit?
0: Én nem.
2: Nem, kitartottunk végig.
4: Mondjuk Tibor hangodon hallatszik, hogy te nem nagyon...
0: Nem, igaz hittem.
4: De olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
1: Nazális, tényleg, ez nekem is föltön.
4: Ugye?
3: Igen. Mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
4: Nagyon. Ja, én még ennyire nem vagyok friss.
0: Elnézést a Gerló miatt.
3: Hát miért az, hogy a nazárisról eszembe jut valami funkció?
0: Valami is. Szellemes és bölcs, igazad van.
2: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatos gyógyszereket.
4: És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönöm.
4: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
4: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja, jaja.
1: Nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: ja, igen,
1: szakértő.
0: Még ahhoz is ért.
1: Még ahhoz is ért.
4: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
1: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadság színpadról? Hallottál?
4: Szabadság.
1: Csak kíváncsi vagyok. Hogy
4: nem.
1: Hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek,
4: ja.
1: Összeordják a székeket, a szabadságtéren már
4: tudom, nem, azt tudom, hallottam, igen.
1: Napi szinten, és beszélgetnek. És,
4: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a szabadságtére, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit hallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
1: Ha csak nem hoznak busszal.
3: Pása elpislákol.
4: Micsoda?
0: Úszás, hogy jön ide.
1: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
4: igen?
1: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a szabadságszínpad, aminek a Várdos Deák Ág is az egyik szervezője.
4: Tehát ezt gondolom valahol mindig. Fenn van interneten.
1: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon-nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000 vagy 15000 vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap
4: igen,
1: ott van.
4: Igen.
1: 35-40 ember, és beszélgetnek, igen. És megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
3: Kérdezzük meg a Sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
4: Balkon? Tehát ha beírom a...
1: Balkon.
3: Te írtad, János?
4: A Balkon, akkor kiírja nekem.
1: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe...
3: A Byron?
1: Nem, a másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a szabadságtéren, és beszélgetnek.
4: Na,
1: Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
4: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz nincs mese.
3: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
4: A macskák azok jelzik, mert úgy tudnak fordítani.
5: Mindenki ravasz.
4: Na, hagylak titeket dolgozni.
5: Oké,
6: dolgozni.
4: Szórakozni, akkor most hogy mondjam?
1: Szervusztok. Létezni.
4: Szervusztok, köszönjük szépen.
1: Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégezni.
3: Épp úgy tudod az, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
4: Épp úgy tudod az, hogy
1: számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
3: Minden vakáció, rab vakáció.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
1: Akkor dolgozunk a leginkább.
3: Igen.
2: Szerintem már kiszálltam, hogy elköszönöm.
0: Igen, igen.
2: Hát, hogy
1: én... Hát miért? Hallani?
2: Persze. Azt hittem, hogy ez még a búcsúnak a része.
0: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Fölmentettek, mint rongálót?
1: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
3: Olvassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
1: ja,
5: hogy
1: mi az. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
3: Igen.
1: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten, az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt,
3: igen.
1: Fiatal Művészek Klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alaksorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról hogy... a Kogátról beszélünk, ami ebben az ebben 7
1: milliárdot. 600 milliót.
0: 600 millió, 7 milliárd, én a focira volt, igen.
6: András út 122.
1: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadé voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokba ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmutattam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
3: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
1: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy én nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500.000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kinn a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10.000 forint, hogy ezt leszedjék onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána néztem, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amúgy, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették az egész házat, mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell, nem tudom. De a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én elfogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30.000 forintra, másfél millióra 30.000-re, és ez se tűnt fel is senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
2: Néhány nulla véletlenül került.
1: Igen, elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, akik pro bono, tehát az ügyért elválták a védelmemet, és elkezdtünk a fellebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy ilyen nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirál füzette, és akkor el kellett mondani, ez is stencil, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
1: az indoklásban semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 000.
0: Küldtek egy másik levelet?
1: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott, a heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
3: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
1: Jön. Igen, a heti is heti
0: és
1: lapok.
0: Mivel ekésztek téged?
1: Hogy hát ez a szokás, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra, vagy
0: otthon is festesz.
1: Nálatok címzár van az ajtó.
3: Otthon is van internet?
1: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak, tehát
0: tilosban parkolsz,
1: vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok.
3: Akkor mész a dutyiba.
1: Akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, tehát nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, ott
0: mindjeszkedtem. De nem nyúltál semmihez, remélem.
1: Nem nyúltam semmihez. Hát tudjátok, akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
3: akkor
1: a Ludwig...
3: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
1: Igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
0: Igen.
1: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végül is azt úgy, hogy mivel belekalkuláltam, mert nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem tűnek ki.
0: Jó van, örülünk, hogy azért végül is...
1: Megúsztam a bőrit.
0: A bőrit megúsztad.
1: Pedig volt egy a gimnáziumban, az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
3: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt az orosz tanár.
1: Ami a Mikszent téren szemben a Attilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltűzni.
3: De és akkor
1: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszébe. Holott neki ez volt a célja. És egyszer nagyon elérzékenyült, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetiben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van, tehát, kicsit, hogy tudja,
3: nagyon,
1: hogy
3: nagyon kicsit, ezzel én próbálkoztam, és tényleg.
2: Igen.
3: Tényleg nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor
0: akkor mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék a múzsa.
1: De börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
3: vagy
1: készíteni. Van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy
3: vagy lehet kölcsönösen.
1: Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
2: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy más iskolában megtanult, csak...
1: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
0: Kiszínezem azt a három
1: diátadást,
0: még.
1: Hogy két
0: lámpaoltás előtt.
2: Azt a 130 levelet
1: kísérte a diátadóra a díjazott animátor.
0: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék, tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
1: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek
0: sokkal.
1: És hát érted, iszonyú nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
3: Na ki bolygottálja melyiket, ezt meséld
1: el? Én nem...
3: Magyarország részéről.
1: Mit?
3: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolygott?
1: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most, azt hiszem, Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
3: Jóska
1: a...
3: Jóska Pista?
1: Igen, csinálja, hát csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy közös csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólása a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez, mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerő veszte a nem tudom micsoda.
0: A finom magyar borokat,
1: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Timár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt arany oroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti
5: testével. Ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szcénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
0: Fekete Gyuri hatás az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
5: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
0: Igen.
5: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
3: Pénze van.
5: Még, hát most igen, most van
0: pénze. Most, tehát igen, de...
2: Nem zárvető, hogy a kettő egy.
5: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak, megjelentek hirdetések, nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikőtök nekem is szívült ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
0: Farkasok ének és kutyák dalom.
5: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok, havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
0: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
5: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
3: Szerintem mindenkinek fizessen
5: pénzt. Mert nem megoldható lenne, vagy
3: kevesebben
5: pedig...
3: Kevesebben egy puskát kell gyártani, mire, és akkor
5: milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó, mit tudom, bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt-azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gaz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek radikálisabbak, és
0: meg komolyosabbak.
5: Tessék, hogy?
0: Ez el fog jutni a magyar Time magyar ecsetig?
5: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak, ezért én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cicaharcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikis, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni.
3: Orbán Viktor szappamból.
5: Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
3: Az nem a Nagy Kriszta.
0: De.
5: A Dr. Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűkörben azt mondom, hogy ez gécses, ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcánba, hogyha van.
3: Uh-huh. Ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
0: Mit nem bírsz?
3: Hát így egy zenelszám nélkül ezt a sokkoló
0: dolgot. Elúgni a fölébredést, kiakad.
3: Ezt a sokkoló dolgot.
0: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, amelyben a magyar táj magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
3: Angolom.
0: Jól értettem?
3: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
5: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ez nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
0: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
3: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
0: Jó, mondom, hogy azért kezdtem úgy, hogy
3: nekem... Nem volt elég magyar, hiába volt az a címe.
5: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes,
0: hogy a válaszok voltak érdekesek.
5: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mint hogyha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért a mi a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
3: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
5: lányról
0: beszélsz.
5: Igen.
0: Gerlón, köszönjük. Most
3: ne bírjuk tovább. Rosi, most ne bírjuk tovább.
2: Ez most?
3: Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
2: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélt.
0: A jó indulat és a mutyiról jut eszembe, hogy gondolom
3: Sugár János
0: inspiratív, szellemi, legalul táplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy...
3: Mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
0: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
5: Hát nem zártabb világ,
3: is, mert
5: hát
3: nem más.
0: Mert zártabb és nyitottabb világ, tehát, így fél hét, nyolc fele.
5: Az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát nem az arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne, volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól, ugyanis témmel a slam poetry-re. A képzőművészek azok másik, mert abban van, ami szerintem nagyon, hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, ami nem praktikus. tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizáció mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit csinál, hogy nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű, és mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más mondjuk időrezsimben vagy időszubtrában dolgoznak.
0: De ez okoz olyan károkat, mint hogy érted, hogy a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép, lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
5: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben, vagy fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, vagy kommunista, vagy nem. Gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó, szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
0: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, jelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
5: Igen. De ez

0: vagy a Mennyhártyenő, mint költő, vagy akár még a kis
1: Pál. Hát ők ne csináld, ők nem neoavangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Lettő János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
0: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt 20
1: verset. Mert rendes tűzzománcos.
0: Igen,
1: erre mondom. Hogy...
0: Mert hihetetlen gazdaggá válnak. Nekem akkor, az egy nagyon régi élmény, még a Pecsában, Pecsa működött, és ott volt egy Kispál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta a Folyó bemegy a híd alá.
2: Nem, Sokat keres az én szívem.
0: Sokat keres az én szívem című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kispál mennyire zseniális. És akkor vagy veled, vagy másokkal elmentem egy Pecsás Kispál koncertre.
2: Hajszív, vagy mi a számok.
0: És elképesztő volt, hogy a tinédzserek ezeket a szöveket fejből tudták, úgy, mint az Arany Jánost, vagy a Petőfit korábban, vagy még jobban. És ezek versek. Uh-huh. És most nem kell azon vitatkozni, hogy most az Arany Jánost tudják, vagy ezt, mert hogyha valaki tudja a Kispált, az az Arany Jánost is fogja.
2: Kapott
0: Kossuth-díjat,
2: Arany János nem. Kapott
3: Kossuth-díjat? Hadd reflektáljuk erre annyival, hogy volt egy ilyen zenekai kezdeményezés, csak ezt hadd meséljem el. Például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőben. Ez már királyom! És teljesen az elejétől átolt szettek, meg van zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, tehát ez elég régi dolog, és én így tanultam meg. És sok rigmusokban, ütemesen, zenére, na, sokkal
0: egyszerűen táncoltál az
2: királylépzett fakolóban.
3: Persze, ott headbandzeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok elkezdeni neked énekelni.
0: Azért, hogy egy ilyen szűkebbűség jellemző a magyar kultúrára, szűkebbűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor nem tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
1: Én a kortárs művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
0: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másik, elolvasni a könyvét, meg látjuk az arcát,
2: stb. Együtt ivás közben.
0: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szenőbe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
1: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus
2: vagy. Egyébként ezt beszéljük meg, hogy háború van most a világ, vagy
1: mi? Háború. Háború, ez egyértelmű. Igen, egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
0: Hát mindig változik a háború, hát érted, az első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik rákabövös. Hát nézd, egyrészt, mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát már érdeklődnek a munkáim iránt.
2: Már a lenckerék úgy működik, tehát nem kell neki már egy szarmaszálat sem arrébb tenni.
0: De ez hülyeség, Frékem.
2: Karikírozok és poentírozok. De
0: akkor se stimmel, tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén

0: elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennálé, valaki fizetésért ezzel dolgozott, ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom, fél éve.
1: Érzem, hogy rossz a vége, de fordítani.
0: És nem lett ebből semmi, és ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy off Biennálét, amibe olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
1: már ellenkulturális kiállítás.
0: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést táblát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merőlegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
2: De az, hogy hosszú távon ott marad.
0: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a Keleti Károly utcában kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól. Annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszer az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így, nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Képzeld el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, és bármelyik pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenberg irodája, és ismerték egymást, és megfestett ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, ahogy most a portré festi, az azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most légy, maradj úgy egy darabig, és ne mozog.
3: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
1: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
2: De a méltóságot nem lehetik el.
0: Nem? És azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
1: Letámadtad őket egy az
0: egyben? Nem támadtam le, hanem persze ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkor nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra, úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készített tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
1: Egy kis
3: programajánlót
1: mondhatom.
3: És nagyon fontos híreink vannak.
1: Micsoda?
2: Na akkor mondjuk be őket.
1: Micsoda?
3: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
1: Ez tényleg, ez préselted ki magadból, mint nagyon fontos.
0: A célegyenes.
1: Figyelj, közszolgálat.
3: Ebben adnék egy csomó dolgot, hogy itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin nap.
3: Kőkeményen a homlokunk közepén.
2: Az Állás utcában Rákosszent Mihály és Cinkota sarkán van egy valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
1: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
2: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
1: A Valentin...
2: Az nagy forgalom lehet a mai nap.
1: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
1: Hála jó Istennek.
0: Jó, már aki, vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ez nem...
1: Nem hagyja abban a művészetet
0: az ember. És a képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, azt szeretné még a saját életében visszakapni.
1: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
1: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, ami
1: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, több ilyen kiállításra néztek vallásos
1: az művészet. Igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát én a Pilinszkyre gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenül mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy vázavirággal, és ki van téve, be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól fél, tudod, ismerni a cenzor paranoiát.
1: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, ez biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
1: Na, de ez a kék váza.
3: Még ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
1: Jársz külföldre, meg itt szívod a...
0: Persze, igen? Járok.
1: Jó, hát már van, aki bár nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Mert azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
1: Te eljársz Berlinbe?
0: Igen, igen.
1: Jó, most jó, ilyen, ez még jó.
0: Hogy mondjam, az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyiszer szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Péterváron voltam egy ilyen radikális művészeti, nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vas szobában. Ami egy hajó.
1: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Péterváron, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem paloták voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
1: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészetrajongók?
0: Nem tudom. Nem, én ezen kevén nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy ott a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városba, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem, hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom, micsoda, ami a fék dobokból kerül a levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, közül pedig néha nagyon szép.
1: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinkiben úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rappartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
1: Jó, de
0: tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 mm a térdettől.
1: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát nézd, kell persze, hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepi a szabadságnak, tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpában, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lett másodt,
1: Lukács akkor... György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban igen, szépen meghal is.
3: Ez a sorsfintere, nem lehetne ezt
1: nem mondani. Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, ez egy, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor megy. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátoz, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen, mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, meg és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert ez például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióra.
1: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirkadatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
3: teli hátason gondolkodtál, remélem.
1: Mit csinál?
3: Teljes hátadat, valami szép.
1: Ahogy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nő tetkó van. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
3: Jaj, már nem.
1: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prólik a Tetkót. A Tetkó története, jól mondom, az angol királyi család mondta az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen... Ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ezt nem szabad ilyen egyszerűen mondani,
1: de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen
3: Tehát van
1: szexuális felhívójelként működő tetkó.
3: Nem feltétlen. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát. Tehát hogy az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van bajod.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy azt a pornószínésznők vezették be, hogy hátulról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
1: Igen,
3: tehát hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy,
1: rendkívül
3: vagy mondjuk egy
1: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessék be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, mert nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklében, hogy önben a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés a legtöbben, olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom,
1: Éva.
0: Micsodán. Éva. Vagy is volt ez, hogy volt ez azt hiszem, hogy Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás bűn az éve, nem mindegy, jó.
1: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbozhoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebben egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás, és mondjuk, hogy érted, mint
0: persze, hát ez az...
2: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
3: Léda.
2: Ezek után ugye a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, hajnali órán, most ne várjatok tőlem túl sok részletet, de...
2: Már nincs
1: hajnali,
0: de
1: reggel.
0: Jó, tényleg 3-8 lesz, 4 perc van, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, vagy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette.
1: Jézusom.
0: És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
1: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedetve,
0: igen,
1: és beíró.
0: Igen.
1: Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép, ez és
1: hajas minyán... Tibor.
3: Ez egy
1: hasonló.
3: Ez egy performance-nak
0: mondhatod, hogy ez eltökél dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is, itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyban elmentünk egy borpincébe, finom bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiséget nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak így kvázi kimérve, és hozta a házigazda felesége a kancsókat, és nyár volt, és rövidül jó ruha volt rajta, és a kaján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólal német, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világon arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
1: Igen, a lipcseiek, igen.
3: Nekem ezekről a tetkus dolgokról is visszakatolva, nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabb, a legrészegebben megcsináltatóan, tehát hogy a legelvetemül, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy póniród, de tényleg 30 éves férfi létedre a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad, de ez mondjuk a póniló is egy ilyen vagy ez tényleg már csak annak tudható be, hogy valaki nagyon sokat volt. Mert ő nem tudott rá választani.
0: Tehát a tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek most álltak az öt szín ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
1: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás. És arról szól, hogy börtönfilm, hogy...
0: Ez klasszikus, az orosz börtöntetoválások azok...
1: Azoknak képzőművészeti történet.
0: Nem.
3: Album.
4: Orosz.
0: Na, abban az albumban olvastam egy...
1: Na, de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnöző világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
4: Köcsög vagy nem köcsög?
1: Most ez...
4: Mindegy.
1: Ja, igen.
4: Lehet, hogy nyelvet.
1: Nem köcsög. És megtér valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél levicceli.
0: Na ne, hát nem, persze.
1: Hát persze.
3: Annyi volt.
1: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust. Ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanosszá,
4: na,
1: végre találtam valami! 3-4-8-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgysem néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
1: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
1: Nincs még Bolygók
0: együttállása. Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
1: Tehát, de ez mostani paradzsanov?
0: Nem. Szovjet film, nagyon jó.
1: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
4: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
4: Nem, azt szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz, az utolsóba.
4: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
3: Jézus. Úristen!
0: Vagy megkéseli, megöli. Uh-huh. És ez komoly.
1: Szimpatikus ilyen játék.
0: Uh-huh. Ehhez a KGB-nek...
4: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves bakácsnyelvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt mondja, nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
1: Igen, ha aláírod,
0: és akkor megáll kétenes masszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja alá? Tényleg nem írja alá? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát ne, én nem vagyok orosz. Oké, Kuznyecov, a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
1: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy...
0: Keresetem meg, a Sorokinnak van egy nagyon... Ezt el is küldtem talán neked.
4: A interjú vele, ugye?
0: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
1: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
0: Az orosz lélek három alapelemből áll.
4: Uh-huh. Hóból, vérből és tömjénből.
0: Az a tömjén.
1: Ez a tömjén része.
0: Kategóriája.
1: Igen.
3: És ugye kedden visszacsatornak,
0: amit
3: már
0: napközben
3: említettem, hogy egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése alkalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family
4: Guy-ból. Ja, igen, szerepel
3: a South Park, és Putyinos Family Guy lesz majd kérdésre.
0: Franco South Park?
3: És valami, tehát hát, volt bemutatni,
1: trélert
3: is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és...
5: Ádár János egyezkedik Putyinnal a játék határok közül.
3: Igen, játékhatárok nélkül, ráadásul.
0: Ez
3: szakados
4: farom ez.
3: Hogy ezt
4: kicsinálta? Most csinálta a szirányi, amiről van
3: maga. Az real, vagy...
4: Iszonyú sok epizód volt.
1: Most nagyon sok információ egyszerre.
4: Ez nem információ, ez
1: kérdés.
0: Lehet egy programajánlót?
4: Lehet.
1: Igen.
4: Programajánló követ.
0: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadság téren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária, Márta, kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbiller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni.
4: Rottenbiller Damjani sarok,
0: igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadság színpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt. Úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
1: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epres kertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, hogyha többször is időzőjel hogy mondjam, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
1: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak éneket.
1: Főznek még az Epresbe?
0: Szoktak, vagy most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami Ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az, az a tavasz, meg koranyár, tehát jó az idő. Mm. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimessenek. Tehát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon, hogy mondjam, sokkal jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskolán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki. Tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt. És azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak egy, azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszélge, egymással egy beszélgetnek, cigiznek.
1: Ez fantasztikus feltétele.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, igen, hanem ez folyamatosan ott egy része, igen, volt a,
1: igen, dolog. Jó volt. Én nem beszélgetem, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönni, pár perc
2: van. Elbúcsúzunk, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
3: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
1: A hallgatóval, nagyon így kell befejezni, így a hallgatóval.
2: Hallgatóval fejezzük be a...
6: Hogy bírtad, Vakács?
1: Károlyok!
3: Téged hiányoltunk, mondd!
6: Hiányoltatok!
3: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóban, hogy na te vajon mellett?
6: Hát én hallgattam. Hallgattam a kalapját, orsolját, a pénztekot.
3: Végig velünk voltak
6: el? Az akkor már bicikliztem. Aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt.
1: Látod, milyen jó, hogy együtt a család, Károly.
6: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk, nem két óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
1: Bebizony.
6: Nem mondtam, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem meg abban? Milyen vendég?
1: Igen.
6: Pontosan időpontra.
1: Jaj. A titkárnőm majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
6: Engem ezt fölhívni? Hát nincs meg a számodok.
1: De benn van len vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem
6: jött. Meg a számom, de már nagyon-nagyon furcsát ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy elbújtsuk.
1: De most már nem vagyok másnak lehetőséget. Szervusztok!
2: Lehetőséget kapunk
3: azért,
2: arra.
3: Igen.
2: De elköszönünk 24 óra után a hallgatóktól.
3: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
1: Foglald össze.
3: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélek, hogy haza is
1: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
3: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, igen, Budapest, aztán jött Szilágyi Sándor.
1: De olyan gyorsan, igen, azért meregjünk el abba, igen.
3: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
1: Az, hogy ne értékel.
3: Öt perc alatt.
0: A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
3: De.
0: Hogy van?
1: Jó.
0: Most jutott az eszembe, mert nagyon...
2: Mit ült az Aranka?
0: Olvastam régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
3: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki ő volt a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja magát.
1: Nem, teljesen tiszta, teljesen oké, és arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
0: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát
2: jó,
0: azért idős.
2: Van,
1: idős, de most komolyan mondom, hogy én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig
2: azért... De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen, és elfelejteni a dolgokat.
1: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat, tehát még... Mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
0: Miért tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
1: Csak azt mondom, hogy gyors és éles elmélyű.
3: Annyit akkor mondjuk el, hogy 9-től jött be, tehát ugye vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így
0: olvasom
3: a többieket, ugye a Brújé csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából ő is befutott, ő volt ugye az énekes.
1: Ő ma koncertezett.
3: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor.
1: Igen.
3: Ugye itt bejöttek a utána velünk horgászoztunk, tehát hogy itt a
1: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
3: Igen. Így van.
1: Utána soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk kiforni.
3: Viszont, mivel mi is behívtunk. Például
4: nem egy egyszerű, de
3: megy
4: olyan
3: emberek,
4: most leírtál?
1: De
3: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt benn saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen, tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcel a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen 8:30-9 körül, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
1: Az vidám írta pillanatokat szerzett.
3: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők 2 órát voltak bent egyszerre, ugye, tehát hogy ez egy két órás
0: archív
3: is lehet. Szerb Horváth 3-at. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek 3-ra, ők voltak még, akiket visszatudtok
1: hallgatni. Ők fiatal hallgatni. YouTube-osok voltak, és...
3: Filmes, hát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
1: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... Tök más, nem, mert a MAFS, meg a BBS, meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes, vagy valami. Otthon elhatározzák, és saját erőből megvalósítják.
0: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet, meg ilyeneket hegesztett össze, és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
1: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami támogatást kapja.
3: Ebből van, hogy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmművészeti Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
1: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
3: ja,
1: mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti-realityt adja, hogy hívják a...
3: Akit, Imagy Show,
1: az ő saját...
3: Magánélete.
1: Fejlesztése, televíziós, igen, fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az, amit, hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
3: És akkor kemény lesz.
1: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek, tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek, de nem, semmi.
4: Az igazán független.
1: Semmi köze a művészetnek, bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
3: Szombat háromkor el.
1: Mi azt mondja, hogy na, menjünk tovább. De az éjjel, na, jó, tényleg itt van a Hoti Ada 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
3: Még bírjátok, ki, tehát Regős Robival nevettünk ja, nagyon igen, sokat, tőle. Meg az ő abszurd történeteiről reggel. Ötkor, hajnali ötkor, párról rözsöd, mert a Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor. 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy hétig nem beszél semmi.
1: Olvasatok könyvet.
3: Az biztos.
1: Na, egy darabig nem látjuk egymást. Van jó hír a halálban. Na, puszi.
3: Addig imádkozzatok meg, szeretnék.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, itt az éterben a gyűjtői napot hallhatjátok. Eljutottunk addig a csodálatos egyben felemelő pontig, hogy a zenegyűjtés, hanglemezgyűjtésnek egy újabb fórumát nyissuk meg. Itt amellünk Shuriken, Johnny Drama, Tomanek és én Káosz egyenlőre, de hát bizonyára érkeznek majd többen.
1: Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Voltak már itt a iménti műszis lemezbőrzén is egy páran. A lemezgyűjtés határait szeretnénk megkérdezni. Így egy lemezbőrze kapcsán felmerülnek a típus problémák, illetve kérdések, hogy ha az ember 300-500 forintos lemezeket hoz ki, az fog-e jobban fogyni, vagy 5000 forint alatt ne is árazzon lemezt, hiszen nem veszik komolyan. Őt mindennyien vásároltatok már bőrzéken, és próbáltatok is már eladni. Kezdjük egy ilyen beugratós kérdéssel.
1: Nincs törvényszerűség szerintem, egyszer így, egyszer úgy. Nagyon sokan persze először a filléreseket nézik meg, de aztán egyébként persze jobban megéri, hogyha egy drágát elvisznek. Teljesen változó. A mai bőrze már a második volt a nap folyamán, úgyhogy én a 200 és 400 forintos lemezeket a csomagtartóba hagytam. Ez volt a stratégiám, hát ha valaki ezt itt röntgen szemmel meglátja, és lefut egy 200 forintos lemezemért, ez nem történt meg. Hát ma nem törvényszerűségben éppen az egyszer lent jött össze, de ettől függetlenül kalandos és hosszú nap volt.
0: Nektek korábbi bőrzés tapasztalat, hogyha
3: lehangoló.
0: Korábbi, tehát korábbi
3: tapasztalat. Mindegyik korábbi bőrze nagyon lehangoló, aki volt már ilyen eseményen. Egyrészt azt látja, hogy nők elvétve és tétován, és általában ilyen szomorú arcú férfiak állnak a dobozaik fölött. Ott van az a sok szemét, amit otthon összegyűjtöttek, és igazából nincsen rá szükségük, pénzre jobban lenne szükségük, meg még több jobb lemezre, nem ezekre a hulladékokra, amik láda szám állnak, néznek, egymás ládáiba beletúrnak, lefikázzák egymás árazási stratégiáit, meg egyáltalán, hogy megint ugyanezeket a szemeteket hoztat ki. Mindenki tudja mindenkiről, hogy ki a dörzsölt, ki az, aki múltkor eladta azt a rommá karcolt lemezt, és nem szólt róla, hogy szét van karcolva, hogyha már olyan idióta voltál, hogy nem néztél meg. Tehát, hogy van egy ilyen, egyrészt egy ilyen akol meleg belter, de inkább egy ilyen savanyúázott birka szaga van, mint ez a finom meleg gyapjú, amihez hozzábújná, és ez egy végtelenített lúbban. Tehát ugye ezek jellemzően olyan helyeken szoktak lenni, ahol nincsen mester vagy természetes fény, tehát teljesen elveszíted az időérzékedet a neonban, és ebben a ragyogásban csak azt várod, hogy valamikor ez a lúp ez így véget ér, és ki tudjál belőle szállni. Sokszor megfordul ilyenkor a fejemben, hogy miért is kezdtem lemezeket gyűjteni.
0: Hát ez az eladás kérdése, ez pont ezt az egyik határt feszegeti, amikor így nem csak megszerezni, vagy saját magad számára próbálsz, hogy örömet, vagy tárgyat okozni, hanem részt veszel egy kiállításon, lejátszod másoknak, vagy nehogy Isten, eladod, elcseréled egy másik darabra. Marci foglalkozott hanglemez kereskedelemmel, professzionálisan.
4: Igen.
0: Hogy látod, az olcsó dolgok mennek jobban, vagy a drága, sokat bizonyított Rage Against the Machine lemezek?
4: Azok mindig jól mennek, de még az előző kérdésre válaszol, hogy mondjam, mert én például nagyon olcsón sosem adtam el semmit, igaz, nem is sokszor adtam el dolgokat, de azok, hát igen, nagyon olcsón nem is próbálkoztam semmivel.
0: Tehát neked könnyű azt mondani, hogy te tényleg a saját gyűjteményedet számolod fel, és már nem úgy vagy, hogy megveszed a 82. zaratnai, hadd mondjam el, lemezt azért, hogy eladhassad egy őrült áron egy elképesztő embernek?
4: Hát ez eleve nehéz, ugye, mert itt veletek ülök itt, és hogy mondjam, azért a ti gyűjteményed, tehát inkább abból áll, hogy régi dolgokat vadásztok össze, ezt így nagyon egyszerűen mondhatom, nem? És az enyém, tehát én meg az újakat veszem egyfolytában, és ugye a lemezbolt is erről szólt, hogy, és akkor ugye láttam az olyan arcokat, mint mondjuk ti, és akkor...
0: Marci lemezboltban dolgozott.
4: Igen, 10 éven keresztül lemezboltban dolgoztam. Na és akkor ott láttam, hogy vannak az olyan arcok, akik rámennek el az eredeti nyomás, meg tudod, csak a rígység, és ott meg volt egy csomó újra nyomás mindenből. Nem tudom, azokra annyira nem pörögtem rá, inkább az új beatekre.
0: Tehát te a folyamatos újdonság hajszolóban vagy.
4: Igen.
0: Hát azért ezekben a freaklemez gyűjtőkben is ott van az, hogy most végre megjelent a Quadrophon digitális japán kiadás hologramos lemezen. Karácsonyra meg lehetett rendelni, de úgy, hogyha előtte egy vércseppet elküldesz digitálisan egy norvég címre. ami egyben egy adomány.
4: Azt ráfestik a picture diskre.
3: Megint kiderült, hogy a rossz fórumokat olvasom, káoszerről teljesen lemaradtam.
0: Térjünk vissza a lemezbőrzézéshez, mert a gyűjtemény kialakulás az előző műsor számban itt a gyűjtői napon a társasjáték Flipper, ugye Transformers, G.I. Joe gyűjtemények voltak, de azok egy más típusú, inkább személyes élmény, míg a mi dolgunk az a zene, ez akárhogy is, de a DJ-ségünkből fakadt. Tehát, hogy lejátszunk több számot is egymás után, és az egyik után valahogy jöjjön már egy másik, és van egy inspiráció ahhoz, hogy több számunk legyen, mint amennyit éppen egy lemezként be tudunk fogadni. Nem tudom, hogy nálatok ez DJ-ségként indult-e, de én úgy kezdtem el gyűjteni eleve a lemezeket, hogy egy csomó számot nem játszottak le azok az emberek, vagy nem hallottam semmilyen fórumon, és próbáltam egy olyat találni, amit többször szívesen hallanék, mint ahogyan éppen hozzájutok. Tehát azon túl, hogy persze korábban kazettákra másoltam én is 100 forintért a Randy MC és a Derek B, meg a Prodigy hanglemezeket, és Walkman-en hallgatgattam, de azután ez jött már a 90-es évek közepétől, hogy hanglemezen próbáltam, ezt természetesen nagy köszönettel a Tilos Rádiónak, ahol ugye megtámogattak ezt műsorral, meg egyéb lehetőséggel.
3: Igen, volt egy ilyen energiája a Tilosnak, tehát nekem ilyen kazettákon, meg aztán CD-ken kezdtek el meglenni zenék, és akkor nem tudom, azt gondoltam, tehát ez a mi volt először én azt hiszem, hogy nem DJ voltam, hanem ezeket gyűjtöttem, mert volt egy ilyen ráébredési pillanat, hogy azok a zenék, amiket beszereztem, azokat jellemzően a Tilos Rádióban hallottam először, de ez nem állt össze, tehát ez két év spéttel esett, hogy ja, én minden zenét, amit vettem, azt először a Tiloson hallottam, tehát gondolom, hogy a Nádori, meg a Palotai, meg ezeknek a zenéi voltak. És akkor megveszegettem, és akkor volt egy ilyen ambíció bennem, hogy a nem tudom, a gimnazista, akinek még a tojáséj rajta van a fenekénből, már majdnem egy kifejlett, ivarérett példány lettem a gimnázium végére, és akkor indult a Tilos legálisan, és akkor gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és szeretnék műsort csinálni, és olyan szerencsés helyzetem volt, hogy csinálhattam műsort, és akkor ott láttam először lemezjátszókat, meg az igazán komoly DJ-k lemezről, és hogy valahogy onnan indult ez a bolondéria.
1: Nekem a lemezezés az előbb jött végül is, mint a Tilos. Világéletemben tele volt a szobám, meg a táskám kazettákkal, CD-kkel, és akárhol volt valami zenelejátszó eszköz, a költ percen belül oda kerültem. Meg csereberéltem emberekkel, meg másolgattam én is javában, és amikor egyszer elkezdtem így indokolatlanul lemezeket is gyűjteni, édesapának volt egy félig használható lemezjátszója irodában, akkor közben néhány Tilos bulin vettem észre azt, hogy ott vannak azok a zenék, amiket szeretek, meg amiket gyűjtögetek. Meg el is kezdtem közben hallgatni a Tilos Rádiót, és akkor végül egy jó időpontban jelentkezve, pont 15 évvel ezelőtt, illetve plusz két hét, illetve konkrétan előtte fél egy évvel jelentkeztem, csak így lassan örülnek a malmok a rádióba, tehát mire a jelentkezésből sikeres műsor lett, ez 2001. november 16 volt, még így napra pontosan is tudom a jeles dátumot. Úgyhogy ez volt, és igen, egyszerűen mindig új dolgokat lehet felfedezni ezzel, hogy találok valami soha nem ismert előadónak egy 60-as évek végi lemezét, és ezzel egy ilyen új dimenzió kinyílik, mert hirtelen megnézem, hogy milyen kik a közreműködők a lemezen, így utána nézek a kiadót, a többi kiadványának egyéb dolgok, és valahogy mindig talál újat az ember, még így a régiségek között is.
4: Én nagyon sok CD-t vásároltam, tehát ott volt az, amikor túl így a kazettás korszak után már kicsit éreztem, hogy ez, hogy mondjam, nem is tudom, kicsit szenvedély már, vagy nem annyira normális, és aztán velem is ez történt, hogy például hallgattam a Tilost, és rájöttem, hogy ezeket lemezen tudom megvenni, leginkább ezeket a zenéket, és így indult az egész.
0: Hát akkor egy eléggé szűkörű társaság vagyunk, így a Tilos által erősen befolyásolt lemezgyűjtőként, de hát nincs mit szégyelni ezen, a Tilosnak a zenei nyitottsága az éterben az elképesztően meghatározó volt, és én a mai napig ezért is örülök, hogy ezt csinálhatom, mert ez továbbra is fent áll, tehát hogy annyira sokféle zenét játszik a rádió, hogy máshol nem nagyon találni meg ezt.
3: Én meg is akarom köszönni a hallgatóknak, mert ez az egyik ilyen legitimációja ennek, hogy az ember miért kell föl és megy ki bolha piacra, meg költ el pénzt erre, hiszen végül is az internetről letölthető, nem biztos, hogy ugyanaz, amit bele akadsz a bohapiacon, de rengeteg jó zenét föl lehet fedezni, és valahogy mindig ez van, hogy a műsoromba eljutok, a héten, ha eljutok, és akkor ott viszont le tudom játszani azokat, amiket az utóbbi időben kukáztam össze, és akkor ennek van értelme, és egy csomó minden a Tomaneknek valamelyik ilyen végtelen Facebookos posztján volt leírta, hogy ő kategorizálja a dolgokat, és akkor volt benne ez, hogy jó, és akkor lejátszottam róla azt a számot, amit akartam, és akkor mehet a bőrzére, tehát hogy van egy csomó ilyen dolog is, ami csak így átmegy a kéz alatt. Aztán nagyon hamar ráébred az ember, hogy beszerezni a nagyon nehezen beszerezhető lemezeket is könnyebb, mint eladni. Tehát van egy ilyen csapda jellege, hogy szeretsz úgy gondolni rá, mint egy befektetés, tehát hogy egy nap kiszállsz ebből, más a takarékbélyekbe rakja, vagy ingatlant vásárolt elemezt, majd megnézzük, hogy amikor konténerrel viszi el az önkormányzat, mert örökösök nélkül pusztulsz el, akkor hogy annak mennyi értéke van, de hát reméljük, hogy van.
1: Én azért
4: van.
1: Igen, meg még azt akartam mondani, hogy azért néha van sikerélmény a bőrzén, tehát pont az új lemezekről beszéltünk, egy 10-15 éve ezelőtt azért volt egy időszakom, amikor az úgynevezett ilyen new jazz-es dolgokra, meg mondjuk a Ninja Tune-os lemezekből a kicsit ilyen olyanokra, amik egy picit jobban veszítenek a minőségükből az évekkel, így rágyúrtam, és amikor ezeket én elhoztam először a bőrzére, akkor láttam a vásárlók, csillogó szemű vásárlókba 10-15 éve ezelőtt önmagamat, akik így nagyon-nagyon megörültek, hogy én ezeket ilyen olcsón odaadom, ezeket a lemezeket, eljutottak a tökéletes helyre, mert egyébként nálam álltak a polcon, csak azzal gondolkoztam, hogy ők a jövő lemezbőrzés, akik 10-15 év múlva ugyanazt árulni fogják, mert egyszerűen voltak tényleg ezek a new jazz-es dolgok, nagyon érdekesnek tűntek.
0: De ez egyfajta büntetés, én félek, hogy egyszer csak a gyerekem osztálytársa egyszer csak odaállít, hogy hallottad, a bűnös new jazz 1995. Minden esetre ennek a lemezbüszkeségnek sajnos tényleg egy elkényeztetett oldalát képviseljük, akik kapnak, vagyis hát adott egyfajta reprezentációs lehetőség a Bulikban vagy a rádióműsorban, míg azért a bőrzékre elképesztő helyekről elképesztő pofák jönnek, ki tudja, hogy miért, és pont azt talán ezt vásárolják meg. Szóval ebbe a lemezesdiben azért biztos ti is megszenvedtétek azt a részt, ahogy elkezdtétek már nem elengedni soha többet ezt a történetet, mert akárhogy is, hogy az ember rádióműsora és a lemezgyűjteménye és a DJ karrierje együtt kiad egy olyan erőt, amiből már elég nehéz kiszabadulni, hogy ne bővítse ezt a karikát.
3: Azért vannak a leépülésnek azok a gyors formái, amikor ezek elkezdenek nem számítani, és az ember nejlon

0: remélem jönnek mások röhögni rajtam. És a más, tehát hogy volt egyrészt ez a fajta ilyen midlife crisis pillanat, és a másik ugyanazon a bőrzén az az ember volt, aki egy ilyen hosszú ballonkabátban, tényleg egy szomorú arcú férfi volt, és bocs, hogy ezen a témán lovagolok, így néz, de az a fajta szomorú arcú férfi, aki még ilyen 40 évesen is az édesanyjával lakik, és szociálisan kicsit ügyetlen, és így nézi át a lemezeket, és a 300 forintos ládában egyből megtalálta a kincset, és amikor kihúzta, kihúzta azt a lemezt, amiért én soha nem gondoltam, hogy bárki még pénzt akar adni. Tehát hogy ez, ugye ez a gyönyörűség, hogy mindannyian értéket találunk olyan lemezekbe, amik úgy nem slágerlistásak, emberek nem gyűjtik, nem tudom, de hogy van benne zeneileg valami jó. És ez az ember kihúzta a, nem tudom, a Almdudler testvéreknek a jódli lemezét, és egy ilyen Steyer táj előtt álltak ezek a jódlizó férfiak. És egy ilyen végtelen boldogság csillogott a szemben, hogy megtalálta a Szent Grált. Majd végignézett mindent, semmi más nem talált, akkor kicsit csalódott volt, és megkérdezte, hogy és Bartókon van-e. És hogy ezek a fajta teljesen váratlan ízlés kombinációk, amik összejönnek, azok végül is mulattatóak a vonalnak erről az oldaláról nézve.
1: Igen, annyi, hogy egyébként a lehurcolt lemezekkel, vagy lehurcolandóval kell valamit kezdeni. Múltkor pont panaszkodtam Gábornak, hogy hozzám a kettő legközelebbi adományboltban, mert borzalmas, hogy mindig csak azt a 10-10 lemezt húzom ki, amit már én adtam oda nekik. Úgyhogy amikor már 11-szerre nem akartam 200 forintért kihozni a bőrzére, akkor így bedobtam, és amikor már 3 napja nem jártam ott, és benézek, hogy hoztak el valamit, és megint csak azt a 10-et húzom ki, amit én hurcoltam le, az egy kicsit így nehezebbé teszi ezt a sportot. De viszont ez a csillogó szám meg, ha tényleg valaki megtalál valamit, amit nagyon szeretett volna, annak nagyon örülök. A rádióban 10 évig hevertek ilyen széjjel karcolt status quo lemezek, és így hazavittem őket, így a bőr lejött a bőr az ujjamról, mire letisztítottam őket, és kihoztam, és ilyen 200 forintokért kiraktam, annyira rossz állapotban voltak, és ugyanez, hogy valaki csillogó szemmel kihúzta azt, ami neki hiányzott a kollekcióból, és mondta, hogy nagyon örül neki, és megdolgoztam érte, úgyhogy ingyen elhoztam a rádióból, letisztítottam, és 200 forintért eladtam neki, és boldogság. Igen,
2: akkor ezek szerint mi egy kicsit a misszionárius lemezgyűjtők körébe tartozunk, akik ugye a rádióműsor, a DJ-zés és a lemezgyűjtés együttes vonzásából nem tudnak szabadulni. Megérkezett közben körénk szintén egy lemezgyűjtő DJ Suhaid és egyben lemezjátszó társunk, aki egyben két mikrofon közül is tud választani.
3: Szervusztok!
2: Neked is ezt a határt kellene megtalálnod. Ezt figyelj. Igen. Megvagy?
3: Igen.
2: Hogy te már túrtál ugyanúgy külföldön, mint mások. Mi most itt az árusításról beszéltünk a bőrzén, arról beszéltünk, hogy DJ tilos rádiós műsorkészítőnek milyen fantasztikus érzés is lenni, és egyben mekkora tisztelete és köszönetet tartozunk a nálunk hatalmasabb, akiknek a vállán állunk, és egyben hanglemezről játszok, hiszen mennyire inspiráltak arra, hogy mi magunk is hanglemezeket gyűjtsünk. Ideig jutottunk azt hiszem a történetben, illetve néhány személyes emlékkel megszínesítettük ezt a dolgot. Hogy áll a tankcsapda beszerzés? Sikerült előbbre lépni, ugyanis egy tankcsapda hanglemez lehetséges boldog tulajdonosával állunk, szóval nem tudom, titkot árulok el.
3: Igen, igen. Ez egy titok. De sehol nem állok vele, le kell mennem egy ipari hát nagyvárosnak nem mondanám, de kicsinek se. Cserébe elég ipari. Titkos hely. Titkos hely. Ott egy néni mondta, hogy van egy tankcsapda lemeze, meg 27 millió zárai vámosia, és mondtam, hogy meg fogom látogatni, de ez egyelőre még nem egy nagy sztori, ennél csak jobbjaim vannak.
2: Hát akkor légy szíves, vágj már bele. Engem tényleg az érdekel, amikor egy olyan lemezt találtál, amit soha többet nem adnál el.
0: Ugye azt lehet tudni, hogy a Kristóf az már egészen üzletszerűen nyomja ezt a bizniszt, és kérdezném tőle, hogy ez olyan-e, mint a Falfúró című filmben, tehát hogy fölhívnak-e érett asszonyok, akiket elhanyagol a férjük, hogy ebből a gyűjteményből mazsolázz, amennyire szeretnél, meg hogyha gondolod, akkor ő főz egy kávét, meg biztos meleged van, levehetnéd az ingedet. Tehát, hogy hogyan néz ki ez test közelből?
3: Abszolút volt ilyen, de az a helyzet, hogy általában ketten megyünk az unokabátyámmal, ő egy kicsit ilyen kultúráltabban néz
0: minél
3: ki nálam.
0: Minél többen, annál boldogabban.
3: Ránézésre is több pénze van nálam, viszont azzal van

0: Még megbondítva a dolog, hogy általában nem a nőké a lemezgyűjtemény, aminek apropóján megjelenünk valahol, hanem a férjüké. És amikor egy háziasszony azt gondolja, hogy örül annak, hogy ott vagyunk, akkor általában lehet azzal számolni, hogy a férj zavarba kerül, és mi is. Olyankor megtörtént az, hogy a férj zavarában elkezdett minket itatni a házi pálinkájából, amiből nyilván akkor már nő is ivott, hölgy, feleség, és ez nem segített a helyzeten, hanem rontott. És akkor menekülésre kellett már fogni a dolgot, mert mielőtt még a nő elkezdett volna megszabadulni a ruháitól, mi udvariasan elmentünk a megszerzett lemezekkel, mert veszélyben éreztük a zsákmányt, tehát hogyha ilyen szituáció van, akkor a misszió kerül veszélybe. Tehát hogy van egy sorrend, attól függetlenül, hogy kinek milyen párkapcsolata van egyébként, attól függetlenül is van egy sorrend, hogy ilyen alkalommal az elemezekért vagyunk ott. Elsősorban nem az ökölharcért, meg nem az összeméregetésért.
1: És végül is elhoztátok a lemezeket?
0: Persze, hogy el. Hát ez, hogyne. Hogyne. De megdöbbentő, hogy egy-egy random öreg asszonytól milyen lemezek tudnak előkerülni, hogyan. Tehát, hogy tényleg. Vagy a férjéktől, vagy a megboldogultaktól.
2: Na de tényleg ebben a történetben bele kell, hogy tartozzon az is, hogy az az inspiráció, ami miatt vásárolsz, abban benne legyen az a pont, hogy ezt bizony nem adom el. Persze, a többit vihetitek, ha szeretnétek, de egy ilyen jó rátalálás, illetve hát esetleg megmutathatnád, feltehetünk lemez, van itt két hanglemezjátszó, illetve közben megérkezett DJ Minik, Tilos Rádiós testvér, és egyben gyűjtő barátunk, akivel már találkoztam a bakancsos bolha piacon. Sőt, haza is vitt a kis kölykömmel az ölemben.
3: Igen.
2: És hanglemezeket vásárolt, tehát azért mondom, hogy benne van az, hogy az, amit a Gábor is említett, hogy bizony kiment reggel korábban, mint ahogy a nap rendesen fel kell, így vasárnap.
3: Ez így igaz, mondjuk nem csak a lemez volt ott a motiváció, hanem ott a minden. Az a piac, az olyan, ami nincs, az nem létezik. De tényleg, ott olyan kincseket találsz, olyan filérekért erre rengeteg példa. Nem tudom. Ilyenkor viszont rájövök, hogy olyanom van otthon, amit ott árulnak filérekért, viszont én lemezt nem tudom, sosem adnék el, meg sosem szabadulnék meg tőle, ha tudom, hogy sosem fogom lejátszani, akkor sem. Ti hogy vagytok ezzel, mert...
4: Hát azért megváltozik a véleményed, amikor már nem férsz el otthon.
3: Jó. Nem tartok még ilyen apartmannyi lemeznél, de meg családi lemezeim is megvannak mind nagyjából.
4: Illetve pont porosak. Az van, hogy én egy kicsit sajnálom, hogy későn kezdtem el lemezeket eladni, mert sokkal jobban érzem magam, hogyha... Tehát mindig ott hagytam bolhapiacokon a másodpéldányt, hogy nekem már megvan mint állapotban, akkor most miért tudjam ki, bár tudom, hogy többet ér.
3: Ja, én volt, amiből vettem még egyet, hogy meglegyen még jobb állapotban is, úgyhogy van, amiből kettő.
4: Ja, hát igen, ez egyébként a klasszikus, hogy én is megveszem, összehasonlítom, és akkor a jobb állapotú borítóban a jobb állapotú lemezt, hogyha ugye az a nyomás megtartom másikat. De a lényeg az egész, hogy sok, alapvetően többet költök sokkal lemezekre, mint amik bejönnek, viszont utána jobban érzem magam, hogyha legalább néha ilyenkor egy ilyen másodpéldányt kikukázok, és valami köztes áron eladom, ami azért annál több, mint ahogy kikukáztam.
3: Tökéletesen jó a gondolatmenet, csak én akkor is ilyen furcsán gondolkozom erről is, meg egy-két dolog van, amit nem adok el, pedig tökre megérné, meg érdemes lenne gondolkozni azon, hogy megszabaduljak dolgaimtól,
4: de
3: mint az öreg asszonyok a tárgyakhoz ragaszkodom nagyon.
0: Eszem jutott a nem eladós történetről, hogy van egy kedves dealer ismerősöm, aki válogatottabb marhaságokkal talál be mindig, de mindig valahogy úgy jön ki a dolog, hogy azért van értelme. És a minap hozzám vágta DJ Tommy Boy, a legendás magyar house DJ, gyakorlatilag egy éra emblematikus képviselő. Egyébként a Tilos Rádióban is volt neki annó műsora, a house műsora, Palotai a jövő zene előtt, vagy... Igen.
1: Palotai felkonferálja Tommy Boyt.
0: Igen.
5: Hát és ez... a mai napig is világszerte aktív a Crazy Biza formációval.
0: Igen, Crazy Biza, ahogy mondod. És ő valahogy elkezdett megszabadulni lemezeitől, és ehhez az érdekes ember lemezdílerhez került egy táskányi adag. amit ő nekem adott, és mondtam, hogy hát annyira nem érdekel, de azért ragaszkodott hozzá, hogy hazavigyem, hát hazavittem, nem kellett érte fizetnem semmit, majd otthon átnézem, mi van benne, és volt benne egy olyan kameruni diszkó 1981-ből, amely 300 euróért volt fönn az interneten, de 200 egy néhányért már adták is el, tehát az látszott, hogy nem valami elmebeteg gondolta, úgyhogy most akkor ő beárazza lesz, ami lesz. Az egészben az volt a szomorú és egyben örömteli, hogy zseniális zene volt rajta, vagy hát van rajta. Úgyhogy ilyenkor az ember úgy dönt, hogy 300 euró, belegondol, hogy mennyi mindent lehetne abból rendezni az életében, majd úgy dönt, hogy azok a dolgok elrendezetlenül maradnak inkább.
2: Igen, azért az fontos, hogy lásd azt a pillanatot, ugye az előbb beszélgettünk a gyűjtőkkel, az ideális helye egy gyűjteménynek, meg ahol megjelenik, hát ahol megszólal ez a kameruni diszkó. Tehát én például majd egy kitűnő lengyel free jazz lemezre tettem szert, amit nem biztos, hogy annyiféle helyen tudok megszólaltatni, viszont ha én magam hallgatom, az engem nagy örömmel fog eltölteni.
4: Még annyi, hogy dicsértük a tilos hallgatókat, és pont ezt akartam mondani, hogy...
2: Elfelejtettem mondani, hogy a tilos hallgatók meg fogják hallgatni a
4: műsor. Igen, és azt szokott lenni, hogy én felrakok egy 10 perces free jazz-t, és így azon gondolkozom, hogy ez kicsit talán túl meredek volt, meg necces, és így a 6. percben betelefonál valaki, hogy te ez, ami szól percek óta, mi ez a nagyon jó dolog, és így tudod, mert így várom, hogy így dobálja a köveket. De most, és csak így valaki így átszemült hangon betelefonál, hogy tetszik neki az, amit én ott így leízattam, hogy ez most talán egy kicsit meredek volt berakni.
2: Köszönjük, tilos hallgatók. Ugye tilos rádióban hallgatjátok továbbra is ezt a dolgot, és a tilos.hu-n ezt az egész gyűjtőnapot letölthetitek. Most valami furcsa dolgot el kell indítani a lemezjátszóról. Nem is tudom, itt van DJ Shuriken, DJ Suhaid, DJ Johnny Drama, DJ Minich, DJ Tomanek is, DJ Bahama Chaos, és most elkezdjük azt, hogy elkezdünk még inkább a darab-darab, forint-forint, euró-euró, és a végén pedig a vér-vér részről beszélni, ahol már tulajdonképpen a pénisz méret összehasonlításáról van szó, de ez tényleg csak így 10 óra felé, amikor már így a hip-hop műsor is elérte. Tegyünk be egy pár számot, lazuljunk el, és folytatjuk a feltárást.

negro é difícil, como que? Vida de negro é difícil.

0: Szavaztok, kedves rádióhallgatók, Tilos Rádió gyűjtők, gyűjtőség, gyűjtemények napja, megérkezett Zocska is. Tilos lemezgyűjtők köre éppen szokásos gyűlését tartsa itt a Müsziben, élő bejelentkezés az éteren és a téren át, és hát lemezgyűjtői élményeket próbálunk átbeszélgetni, és próbáljuk megtalálni azt, hogy kedves hallgatóknak egy-egy szám, amiket most játszunk is, egytől egyig mind gyűjtő különleges példányok, attól függetlenül, hogy a Tilos Rádióban minden nap hallhatjátok. El vagytok kényeztetve a Tilos Rádió DJ-től, akik itt egy egész asztal körül ülő társasággal formálódnak lassacskán, és hát mindnek van egy-egy olyan története, amiben benne van a megszerzés, megtalálás öröme. Ugye szerintem a vadságba beletartozik az egzotikusság is, tehát hogy ami a legtöbbet tettetek meg út, vagy a legmesszebbről hoztatok le, mert Zocska, aki itt van velünk, megkérhetem, hogy egy szót mondja azt, hogy hello, itt vagyok, vagy ilyesmi.
1: Mit?
0: Igen, mert ő is hozott lemezeket, amit összeszedett innen-onnan.
1: Hoztam egy pár lemezt, de ez nem számít.
0: Valahonnan csak beszerezted őket, a gyűjtésről beszél egész nap a Tilos Rádió.
1: Gyűjtöm. Gyűjtjük és koptatjuk. Nekem elég kopogtak a lemezeim, de gyűjtöm őket. Gyűjtök mindig újakat, hogy le lehessen játszani valamit közülük, ami még nem annyira karcos. Tehát én azért gyűjtök, hogy legyen utánpótlás. Mások azért gyűjtenek, hogy legyen a polcon sok lemez, de nekem mindig lekerülnek a polcról valahogy a lemezek is. Káoszba fullad az egész. De aztán mindig találok egy olyan lemezt, ami még lejátszható. És ezért lejátszom. Ugyanis a lemezek arra valók, hogy lejátszuk, mint ahogy már többször megemlítetted a mai műsor során. Ugyanis akkor indultam el otthonról, amikor Káosz kapitány elkezdte a kalandozást a gyűjtemények rögös útján.
0: Szóval, hogy azokat a lemezeket meg is kell szerezni. Inkább azt mondd el, hogy te hogyan szerzed ezeket a lemezeket. Most ott tartunk, hogy egy bőrzéből jutottunk el idáig. Tehát itt lemez alkudozás van, itt rekesznyi hanglemez fölött mondanak ítéletet, pro és kontra, megy vissza a sötét puttonyba, vagy pedig egy új puttonyba kerül át. Zocska, mesélj már el egy kalandos lemezvásárlásodat, hogy egy furcsa helyen, furcsa módon jutottál furcsa lemezhez.
1: Hirtelen így nem is jut eszembe, minden lemezhez furcsa jut az ember. Nem tudom. Talán a legtöbb lemezt Zürichbe vettem. Ott összeismerkedtem srácokkal, akik egy lemezboltot csináltak. És Spruci, minden szab... Spruci, Pipo és Spruci. A Mono Records. Igen. Mono Records. Ez ott van Zürichnek a régi negyedébe. Azaz, hogy ott volt, ugyanis megszűnt, de múlt évben újra nyitották kapuikat, csak másutt a Langstrasse-n, ami ugye híres a magyar lányokról. De nem is ez a lényeg, hanem én hozzájuk jártam gyakorlatilag a munka után, munka helyett, munka közben, mindig hozzájuk jártam, és náluk tudtam az összes lemezt, hogy mi van a boltban.
0: A magyar lányok.
1: De viszont Zürichben sok lemezbolt van, és amikor náluk már minden lemezt meghallgattam, akkor mentem a többibe. Aztán később rájöttem arra, hogy melyik lemezbe melyik nap hoznak árut, és akkor oda mentem, és kitúrtam a legdurvábbakat. Gyönyörű volt. Régi szép idők.
0: Hát abban is egyetértünk, hogy a lemez gyűjteményünk alapjait elég régen fektettük le ahhoz, hogy a hanglemezen meglét egy csomó lemez esetében alap volt, hiszen a 90-es évek közepén olyan újrakiadások vagy eredetik jelentek meg, amikor mi is egyfajta indító tűzben égtünk, benne voltunk ebben a dologban, hogy nincs más, ezt hanglemezen kell megvásárolni egyáltalán, nem? Vagy de?
1: Én gyűjtöm a CD-ket is. Ja, most 600 van a táskámból. Nem viccelek. Kellenek, hogy tudjak válogatni. Végül is tök mindegy, hogy min van a zene, milyen formátumon, maga a zene számít, tehát lehet az a legszebb, legdrágább lemez is, hogyha vacak rajta a zene. Akkor kidobhatod, felrakhatod a falra, nézegetheted, vagy megdobálhatod vele az embereket az utcán. Ellenben...
0: És a lemez bőrze, ahol egy más embernek örömet okozol vele, esetleg ő maga saját maga számára okoz örömet vele, hogy lejátsza azt a Jódli lemezt.
1: Esetleg. Játsza Jódli. Van egy Jódli lemezem, nagyon durva. Soha nem engedik meg, hogy lejátsza, mert annyira durva. Na mindegy. Tehát, hogy az számít, hogy jó zene legyen. De ma még is a CD... A CD az is gyárilag van kiadva, tehát még annyira nem vészes, de persze nem kell elmenni a pendrive-okig.
0: A lemezgyűjtemény határait mindig az határozza meg, ahol az az illető azt mondja, hogy ezeket a lemezeket, mivel már nem játszom le, meg is vagyok hajlandó, mint egy válni ezektől a daraboktól. És hát az elengedés egyrészt a négyzetméterekben szokott határt szabni, másrészt meg pont abban a stiláris, vagy kultúrális...
1: Én nem tudom elengedni a lemezeket, mert ugye kivesz karcos lemezt. Tehát maradnak. És addig játszom, amíg játszhatatlan nem lesz. Ennyi. Ugye, mert leesnek a buliba, fúj a szél, elfúj a port, stb. Stb. Odaérek, sörös újjal, és akkor már is ott a folt. Persze ezeket lehet időnként tisztítani, takarítani, és újra rájönni, hogy lehet, hogy az a karc külön jó benne. Kell hozzá tábortűzeffektus. Attól gyakorlatilag újra komponálódik egy lemez az ember keze között.
0: Kérdezzük meg a többieket is a lehasznált lemezek szükségszerűségéről, tehát egy-egy szám megléte, mennyiben fontosabb a minőségnél. Tehát a különleges darabok, amiket lejátszottok, mennyiben érted? Tehát hogy akárhogy is sercegnek azok a lemezek.
2: Vannak olyan lemezek, amiket megtaláltam ilyen nagyon-nagyon karcosba, és sokáig kerestem egy jó állapotú, de annyira sokáig, hogy fölraktam, és inkább így megtartottam a karcosat, mert megszoktam, hogy van az a sercegés, a recsegés, és az attól volt az a szám sőt, nekem, sőt, és így mondtam, hogy ez így nem kell.
1: Tehát egy csomó zene úgy van fölvéve, eleve a CD-re, vagy az albumra, hogy az a sercegés ott van. Figyelj, Cut Chemist, DJ Shadow. Csupa karcos lemez.
3: Hát ami meg a megválás, az tényleg az van, hogy a délelőtt is egy bőrzen voltam, úgyhogy nem tudtam hallgatni a Teszt és Lélek adását a mai tematikus napon, de valami, ahogy olvastam a tematikát, azt hiszem az volt az egyik, hogy így az ilyen gyűjtőszellem az nem tud megválni tőle, és én meg rájöttem, hogy néha annyira túltolom a túrást, hogy azért jobban érzem magam, hogyha meg is tudok válni néhány darabtól, és ez sikerült is elérnem. Bár ahogy a korábban Gábor említett, olyan van, hogy vagy egy két perces jó részt egyszer lejátszok azért meg a hallgatóknak, és utána válok meg a lemeztől. De én azt érzem, hogy ilyen szempontból egészségesebb a gyűjtőszem, hogy meg is tudok valamitől válni. Azon kívül, hogy persze vannak olyanok, amik megtalálom, akkor azt mondom, hogy na jó, ebből majd, hogyha még egyszer belefutnék ebbe az őrülten ritka kiadványban, akkor azt majd talán eladom, de ezt egyelőre azért megtartom, játszom mindenhol.
1: Én nagyon sok lemezt adtam el, például a Negró boltjába, de egy csomót megbántam.
0: Ezután hallgassunk meg egy zenét, elnézést! Nem.

0: A Tilos Rádió gyűjtőnapját hallhatjátok a Műsziből élőben, DJ-k a helyszínen, és a lemezgyűjtésről beszélgetünk, illetve arról a luxusról, hogy tilosos DJ-ként gyűjthetünk lemezt, és lehetünk egy őrületes mánia, szenvedély, rabjai, mindannyian, hiszen nem tudjuk elereszteni a hanglemez korongok utáni további keresgélést, és egy-egy különleges példány beszerzését, és hát ennek tulajdonképpen a hallgatók egy ilyen élvezői, és nagyon örülünk, hogy ezt meg is oszthatjuk velük most ezzel a fórummal, hogy bevalljuk ezt a kis fantasztikus kötődésünket így a rádióhoz és a lemezezéshez. És amiket most hallhattatok az előzőekben, azok mind-mind ilyen túrásnak az eredménye, illetve most, amit majd hallhattok ezek után is. DJ Minik beérkezik, és ő már bekészítette azt a következő dalt, ami majd a beszélgetés pont után egy-egy ilyen különleges példány. A DJ találás felelőssége nagyon nagy dolog szerintem.
1: Most nem értem a kérdést.
0: Ahogyan bővíted a lemezgyűjteményedet abban az, hogy te le is tudod játszani, az azért meghatározó. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek még a lehetőség sem az, hogy soha, hogy egy rádióműsorban, vagy egy parti során, ne egy isten lejátszák a lemezeit.
1: Vagy otthon. Van egy csomó ember, aki így megveszi és felrakja a polcon, nem? Ilyen ezek a kis tarisznyás alter indie rockosok. Szerintem ott nincsen lemezjátszó, hanem megvették a hipster szakállat, megvették a tarisznya szacsot.
2: De most, hogy egyre több lemezt adnak el világszerte, nem, tehát nem feltételezhetjük, hogy...
1: De srácok, jó, de ők a csillogó számítógépükről, mert a download card miatt kinyitják, letöltik a zenét, és akkor aztán ezt a laptopról játsszák, viszont van egy lemezgyűjteményük, ami kirakhatnak a Pinterestre, hogy így lakberendezésileg így rendben van a kéró. Nem?
0: Van egy vitatott ike a keret, ami pont lemezborító méret, és elvileg vannak ilyenek, hogy ugye egy kisebb veszed a lemezt, úgyis belefér abba a keretbe, tehát hogy...
2: Azt a baj, ez azt kéne, hogy tudj, tehát hogy ismerjünk olyan embereket, akik úgy vesznek lemezt, hogy nem DJ-k. Én viszonylag kevés ilyen embert ismerek.
0: Aki DJ?
2: Nem, aki
0: nem DJ,
2: nem
0: és úgy veszi
2: lemezeket. De vesz lemezeket, igen.
0: Tehát valakiről... Egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak DJ azért vette évekig a lemezeket, vagy azért rögtön tudod, hogy...
3: De most komolyan, tehát a gyűjtés az egy egész más dolog, mint a használat. Tehát a bélyegeket se tudod lejátszani, meg mit tudom én, a fényképeket, aki régi fotókat gyűjt, az se nézegeti folyamatosan, csak megszerzi, örül neki, de már a következőt szerzi, meg azzal nem foglalva, nem azzal, hogy nézegeti az előzőt. Tehát a gyűjtés, meg a használat, vagy a hasznossá tétel, az két totál külön dolog, az egy szerencsés egybeesés, hogy a lemezeket használni is lehet, de szerintem a gyűjtést egyáltalában nem befolyásolja az, hogy még nem, pláne nem az, hogy másnak le tudod játszani, de még az se feltétlenül annyira nagyon, hogy magadnak. Gyűjtöd, mert gyűjtöd. Gyűjtöd, mert ember vagy, mert az ember úgy alakult ki, hogy gyűjt, valamit gyűjteni kell, komfortérzet, biztonság, univerzumban való helyünk.
2: Vagy azért veszed meg, hogy lejátsz az a heti műsorban, hogy hú, nem vettél új lemezt, de azért a műsorban legyen valami új. És veszel valamit gyorsan.
3: Az is van. De az már az extra.
0: Na de hát azért, akárhogy is most itt az asztal körül pont a gyűjtésnek olyan példányai vannak, akik benne vannak a gyűjtésben is, és benne vannak ebben is, hogy egy lejátszási helyzetben vannak. És ezért maguk a gyűjtemények is terheltek olyan darabokkal, amit valamilyen módon megmutatásra szántál.
3: Ne felejtsük el azt a feature-t, hogy a gyűjtésről beszélni is lehet, és pont ezt csináljuk most, és a gyűjtők egymással is tudnak beszélni. Sőt, akitől, mit tudom, egy ilyen small talk során megkérdezik, hogy és egyébként te mivel foglalkozol, akkor lehet, hogy elmondja, hogy ő könyvelő itt meg ott, de szerintem három mondattal később már lemezgyűjteményéről fog beszélni, ez önmeghatározásnak is egy óriási mankóját jelenteti a gyűjtés. Nyilván erre valaki kevésbé szorul, erre valaki jobban, de
0: biztosan arra akartad felhívni a figyelmet, hogy hoztál te is egy pár különleges lemezt, mint mindenki itt a DJ-k között. Akkor szerintem kezdjük el a mélyebb bemutatását a lemeznek, hogy miért gondolja egy gyűjtő azt, hogy amit felrak, az egyel jobban róla szól.
4: ez táskám legelején volt egyrészt. De tényleg elő volt. Ez egy olyan, nekem mostanában nagyon kedves előadó, amit mindenképpen szerettem volna megmutatni. Ő Moszkomen, és tínédzser módjára alá is irattam múlt héten vele a lemezeket, úgyhogy tessék. És nagyobb történet nincs, csak egyszerűen nagyon-nagyon megtalált ez a hangulat, ez az elektronikus hangulat.
0: Szép. És akkor vele gazdagítottad a gyűjteményt, amit most megosztasz a rádió hallgatókkal is. Hallgassuk meg ezt a dalt egy részletével legalábbis, és utána visszatérünk, és most akkor egy DJ, egy dal, ezt fogjuk lejátszani, ez a rovat következik, ameddig DJ Jeremix megérkezik, és ő is elő fogja adni, hogy hány DJ, hány dal, és utána folytatjuk.

0: Tilos Rádió, FM.
1: Gyűjtsétek a Lutra albumban a matricákat, mi is ezt tesszük, és ez a gyűjtői tematikus napnak gyakorlatilag az a leáldozó utolsó fénysugára, ami már el se hatol a tudatotokig. Remélem, hogy itt vasárnap elkezdtetek készülni a következő hétre. Nem sok nap van karácsonyig. Nekem még rengeteg hulladéklemezem van, ami keresi a gazdáját. Úgyhogy remélem, hogy a jövő hét olyan lesz, ahol a kínálat megtalálja a keresletet, áramlik a lemez, eljut valakihez az, amihez én már hozzá se akarok nyúlni, és ők boldogok lesznek. Körülbelül ennyi. Szerintem nem kell túlerőltetni ezt a zenéről beszélés. Most már itt lenne.
0: Beszélgessünk már a lemezbőrzéről, már volt arról szó?
1: Persze, arról volt szó.
0: Ja, bocs, én késve érkeztem, ugye.
1: De te elmondhatnád,
0: hogy... Ha nincs más téma, akkor nyugodtan elmondhatnátok nekem is, hogy milyen volt. Kicsit egy más szemszögből.
1: Hát azok, akik eladnak általában, azok egymás ládái körül mászkáltak, és én kicsit nagyobb szerencsével sóztam rá a saját hulladékomat másokra, mint fordítva.
0: És ilyen joviális baráti hangulat volt, vagy
1: hát
0: inkább ez a
1: préri? Mindenki így várta, hogy jönnek majd mások is, tehát volt egyfajta reménykedés, de erről én lemaradtam, mert én ilyen fél négykor, nem, de ilyen fél négykor, három-négykor estem be, és akkor már inkább ilyen reményvesztett volt a hangulat, és akkor még egy kicsit átnézték egymás ládáit, lefikázták, hogy ki mennyire áraszta be annyira, amennyire, és aztán nagyjából ennyi volt. Voltak ilyen emberek, volt egy kedvencem, egy oldalszakállas, aki egy tengerészkabátban végiggyalogolt az egész rendszeren. Nálam 15 percet töltött avval, hogy 4 darab lemezt kivett a tokjából, a borítóba belerakott, fénymásolt dalszöveg lapot darabonk, tehát oldalanként végiglapozta, megnézte. A lemez állapotát több lámpa alatt, többféle szögben végignézte, visszarakta, visszacsomagolta, akkurátusan is nem vett semmit. Úgyhogy ő volt a kedvenc vásárlóm.
0: Nekem az a csóka kedvencem, aki iszonyatosan összetaperolja még az ujjaival is eközben, és tényleg fél-háromnégy órákat tölt egy ládánál, más nyilván nem fér közbe oda, majd nem vesz semmit, vagy ha megvesz valamit, az 500 forint lesz, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú monológot kell meghallgatnom arról, hogy ez mekkora érvágás, és igazából jót tesz velem, amiért megveszi 500 forintért.
2: Nyilvánvalóan ez a szép, nem gondolod? Én most, amikor erről beszélgetettek, eszembe jutott azok a vásárlók, akik ugyanezt csinálták.
0: Még a Deepben, azt tegyük az, hogy Johnny Drama a Deepben dolgozott.
2: Igen, a káosszal, hogy a lemez volt, dolgoztam.
0: Új hallgatók.
2: És igen, akik éveken át azok az arcok, akik nem vettek semmit, és aztán egyszer csak elkezdtek venni mondjuk egy darabokat. Iszonyat nagy sikerélmény. Szép dolog ez.
0: Ja, hát amikor nem a termezeidet vakargatják, megtapogatják, akkor nyilván a sikerélmény...
2: Persze ez is benne van.
0: Igen, előbbre tud kerülni az idegzsábánál. Megjött az Esteházigazdája.
3: Igen, itt már előkerültek azok a kérdések, hogy egy-egy lemeznek eladhatósága úgy felmerül, és a megtartása, illetve a lejátszása azért akárhogy is a gyűjtésnek pont ez, ahogy a előző műsorban is volt, a használat során jön meg egy típusú új értéke a gyűjtő számára. És ezek szerint élesen elhatárolódik, hogy az eladandó, vagy eltrédelendő példányoktól, úgyhogy lehet, hogy ezeket most hagyjuk is, és most térjünk el tényleg azokra, amik miatt ti inkább vagytok gyűjtők, mint egyszerű felhasználók, vagy végfelhasználók, és ezzel bevállalva azt, hogy ti beletúrjátok magatokat olyan dolgokba, amikbe hát találtok olyan darabokat, amiknek nincsen neve vagy hivatkozása, nehogy Isten, és el kell kezdeni társítani valahova, mert a zenéket most így az előző körökben abban megegyezhetünk, azért valamilyen módon összekapcsoljátok korábbi zenei élményeitekkel, és együtt műsorrá, vagy DJ-szetté, vagy rádióadássá, vagy mixé képzitek.
0: Nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés volt, amit feltettél. Én már nem is emlékszem az elejére, viszont eszembe jutott az, hogy vettem most egy pár lemezt, és kiderült, hogy Fenyő Miki szüleitől, Fenyő Miki szülőnek a gyűjteményéből való, és a lemezekkel együtt jött ez a sztori is, ami nem feltétlenül igaz, de hogy mikor Fenyőmiki, ők ugye kint éltek Amerikában valamennyi ideig, és azért tudott ő behozni olyan dolgokat, mint a beat zene, aztán a rock and roll, meg a break, meg ilyesmi. De hogy akitől vettem, annak az a csúfondáros története volt, hogy hát ez egy kamu, mert hogy igazából folk lemezeket hallgattak a szülei, és a Fenyőmiki a szülének a folk lemezein nevelkedett, és semmi köze nem volt se a rock and rollhoz, se a pszichedelikus dolgokhoz, se a folk azért egy határmesdje, de pláne nem az ilyen breakhez, meg rock and rollhoz, ahhoz egyáltalán nem. És egyébként amiket vettem, azok tényleg ilyen érdekes amerikai nyomású, izraeli népzene, meg tudom én, tök érdekes dolog. Kicsit az jutott eszembe, mikor állítólag a 80-as években kiment Charlie Amerikába, és aztán erre a mítoszra építette fel a karrierjét. Tehát őnek is ugye a New York, hogy volt az, mi a cím ennek? Na, várj, Gábor, még kicsit szebben is nekünk, mint Charlie, viszont ugye, és az a mítosz is valami, az sem biztos, hogy igaz, de az is erre épült, hogy Charlie kiment Amerikába akkor, amikor még senki nem mehetett oda, ami által úgy zajlott, hogy behúzta a függönyöket, felhalmozott elegendő elemózsiát, és gubbasztott 2 hétig. A nappaliában a lehető legnagyobb csődben, hogy a szomszédosan eszeljél meg, hogy mi van.
1: Úgy indult, hogy megtalálja Indiát, de végül nem volt baj, hogy felfedezte Amerikát.
0: Szóval lehet, hogy a magyar pop-rock ikonok azok hát igen, ilyen csokker mód születtek meg.
3: Még mindig a saját gyűjteményekről beszélünk, tehát persze az ikonjainknak vannak elég kalandos történetek, de azért akárhogy is a mi lemezhez való jutásainknak is vannak olyan önfeláldozós része, amikor már túlmegy a jó zenész, vagy a kulturáltság határán egy lemeznek a megszerzése, vagy a lejátszásának a körülményei.
1: Erről beszélnél egy kicsit? Tehát, hogy mikor érezted azt te, aki egyébként a kultúra lefoszlásával így nem vagy egy ilyen nagyon érzékeny viszonyban, hogy konkrétan észrevetted, hogy ez már az elállatiasulásnak egy első vagy második fokú súlyosbított esete?
3: Amikor szívesen tettem fel egy abba számot, és egy 3+2 szám után, akkor volt egy olyan pont, mind a kettőt hanglemezről tettem fel, és akkor volt egy olyan pont, hogy egyrészt a buli megkívánta, tehát táncolt mindenki, sőt, nagyon jó volt a hangulat, másrészt lemezről játszottam le a számokat, hogy miközben az abba kívánság pont megvolt, és le is tudtam játszani, és ezzel még egyfajta plusz örömet váltottam ki, mert amúgy a számkívánság a DJ egyik, hát nem is tudom, furcsasága, hogy ezt most teljesíti-e vagy sem, hogy ez a repertoárja vagy a saját DJ profiába belefér éppen az adott pillanatban, de pont megvan az a szám, azért az nagyon izgalmas, hogyha azt fel lehet tenni, és akkor azzal kiváltani az adott leánybúcsúnak, vagy születésnapnak a hangulatát, vagy éppen az ott esetben az esküvőnek. Viszont ez a két szám, meg ez az egész esküvői hangulattal egy olyan ponthoz érkezett el a hanglemezről való zenelejátszásom, hogy el kellett gondolkodnom ezen, hogy egy esküvőn abba számok hanglemezről való lejátszása az tényleg már egy misszióvá változott, és bizony a lemezeim formálnak engem, és akárhogy is.
1: De azért benn volt a táskában, amikor elindult az esküvőre, tehát a lehetőség magvai el voltak vetve.
0: Hát meg azért két dolog, tehát ez hol van az elállatiasodástól, ez inkább a racionalitás számomra, ami nagyon is emberi tulajdonság. A másik pedig az, hogy többször elmondtad, hogy hát hanglemezről játszottad le te azt az abbát, mint egy mentegetve önmagad és a helyzeted. De nekem csak az a kérdésem, hogy számít ez valóban bármit, hogy az ember felrak egy vállalhatatlan számot lemezről? Szerintem nem biztos, de az is lehet, hogy igen. Mit gondolsz erre, Csabi?
3: Hát ugye az adott helyzet diktál, ugye? Ebben az esetben egy 3+2 kombinéci minóta után sikerült ezt, és tökéletes sikerrel, mert ugye a szándék az nemes volt, és erről szólt a buli. De Hát azért a gyűjteményünknek ez olyan része, amit csak akkor viszünk el magunkkal, hogyha nagyjából sejtjük, hogy ezt ne fogjuk játszani, viszont pont amiért ma itt vagyunk, az pont egy másik része, ami a saját szórakoztatása van, és a többiekkel való megosztás viszont egy közös öröm. És ez, erről szólna most a további rész, hogy a különös darabok, amiket kitúrtatok, és sose hallottatok, és máshol se nagyon tudtok csatlakoztatni hozzá. Arról mondjatok már egyet-kettőt, mert most már azért egy-két szám megszólalt normál gyűjtésből, de legyen egy-kettő olyan rátalálás, amihez fűződik valami olyan élmény, ami miatt ez különleges. És hát Gábor, te is hoztál egy-két olyan kis lemezt, ami...
1: Melyeket már le is játszottam, úgyhogy ezek gyakorlatilag nem voltak rosszak akkor annak, amik...
3: annak, aki hallotta a műsor elején, ugye mielőtt sikerült összehozni.
1: Szerencsére a rádió archívumában vissza tudtok tekerni. A legjobb számokat akkor játszottam, amikor az itteni élő közvetítéstől, mert aki most kapcsolna be, ez élőben szól valóban a műsziből, ez a enervált lemezbúvár találkozó. Kérlek, Kristóf, az oxigén palackomat ne zárd el most. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon jó számok is, amiket felraktam, ezek alatt jellemzően a stúdióban átkapcsolták a híreket, mert híreket is kell sugározunk, és ez fog következni 2 percen belül, úgyhogy kapaszkodjatok bele a székbe, Kristóf, még mond egy rövid zárszót, mielőtt átveszi a híradó az éter hullámait, és utána majd zenékkel jelentkezünk újra.
0: Folytatódik a műsor?
3: Csak zeneileg, szerintem köszönjünk el így DJ-ileg, és...
2: Mert most már jön mindjárt Lord Győre, ha minden igaz, nem?
3: Így van, és utána pedig 10-től a No Wave magazin, ahogyan szokott lenni, és a többi, és a többi.
2: No Wave gyűjtői kiadás?
3: Bizony,
2: képzeld. Az forró lesz.
3: Tóth Pali is hatalmas nagy gyűjtő. Azt mondta, hogy van olyan lemeze, amit egy csiszoló korong mellékleteként adtak ki. Szerintem lesznek ott történetek szintén.
2: És utána talán a Sample Temple is egy gyűjtői tematikus adással zárja a gyűjtői műsor folyamat.
3: És remélem ez folytatás is a gyűjtői napnak. Itt a Tilosan ez szerintem egy izgalmas.
0: Számunkra minden nap gyűjtői nap. Igen. Ez lett volna a zárszó, azt gondolom.
4: Én még csak annyit mondtam volna, hogy jó, hogy van sok bőrze, hogy jó, hogy volt itt a Misszibe, van a Muzikumban, a Lemezpiac, Dürer, és hol szokott még lenni a Körlet, Bálna. Úgyhogy azért végül is mindenhol lehet valamit találni.
2: Folyamatos programajánlót hallottak.
5: Nos.

0: Tilos Rádió FM 90.3, hamarosan kezdődik a harmadik utas műsor, ami minden második héten szerda délelőtt 10 és 12 között hallható, és leggyakrabban világutazókat faggatunk itt a műsorban. Most egészen kivételes vendégünk van, hiszen az egyik műsorkészítő társunk járt az elmúlt hónapokban Indiában, Tóth Szabi, ugye az indiai zene nagy értője, az elmúlt hónapokban kiment egy kicsit gyakorolni, és hát ő fog beszélni itt az élményeiről. Voltak élmények, Szabi? Úgyhogy lesz...
1: Persze, mindig vannak élmények.
0: Jó, úgyhogy akkor hát várhatok még néhány percet, és akkor jövünk vissza a harmadik utas Indiáról.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas című műsor kezdődik. Mai vendégünk Tóth Szabi, és Indiáról lesz szó. Ő, ahol Szabi, hát nem is tudom, három hónap, két és fél hónapig volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem először, úgyhogy első kérdésem rögtön ez, hogy hanyadik alkalommal jártál Indiában,
1: összeszámoltam. Ezt én nem számoltam, meg mondjuk 9-10 alkalommal voltam eddig Indiában, kb. Olyan 3,5 évet éltem.
0: Na igen, ez lett volna a további kérdés, hogy akkor mennyi összeidőbe 3,5 év. Hát akkor az életednek egy része.
1: Egy része.
0: Aha, mindenképpen. Abszolút. Hogy kezdődött ez, nyilván valahonnan innen kell indulnunk.
1: Hogy kezdődött az egész
0: India-mánia? Hogy az India hogy jött a fejedbe, és utána hogy indult?
1: Soha nem izgatott India. Soha nem izgatott India, leginkább azért nem, mert Indiát azokkal a hírekkel, képekkel, leírásokkal azonosítottam, amiben belefutottam itthon. És egészen addig nem érdekelt ez a dolog, amíg véletlenül hozzám nem került egy lemez, amit Titus nagyjából mosolyogva adott oda, hogy na hát az ilyen zenét, ez biztos, hogy te szereted. És azon a lemezen, az egy klasszikus, indiai klasszikus zene volt, azon volt egy olyan darab, hogy a 13 perc alatt, amíg azt hallgattam, addig olyan dolog történt bennem, hogy Laura, aki mellettem ült, ő maga is észrevette, hogy valami megváltozott.
0: Szóval ez egyfajta mindenképpen megvilágosodásnak hívhatjuk így?
1: Nem tudom, minek hívnám, mindesetre egy olyan... Nagyon nehéz leírni ezt a dolgot, de olyasmi történt velem, hogy jött egy teljesen másfajta zene, mint amit elképzeltem, hogy milyen a zene, hogyan néz ki, hogyan épül fel. Ja, hogy ez hozzátartik a dologhoz, hogy akkor én zenélésből éltem.
0: Na igen, ezt akarom kérdezni, hogy te nem akkor kezdtél azért zenével foglalkozni, hogy...
1: Nem.
0: Én emlékszem, hogy... Hát mi még együtt zenéltünk, különböző kísérleti formációkban előfordult, ugye, hogy akkor hogy is volt ez, akkor még az India elé egy kicsit menjünk.
1: Tehát, hát biztos, hogy nagyon jó időszakban talált el ez a zene, egy olyan időszakban, amikor éreztem, hogy valamit lépni fogok, tehát hogy valahogy meg fog változni a zenéhez való hozzáállásom, meg a zenei életem.
0: De ugye ez a zene, amit korábban is hallgattam, mivel tényleg a populáris műfajok... tehető, tehát, hogy már eleve egy ilyen kísérleti hozzáállással közeledtél a zenéhez. Milyen hangszereken próbálkoztál?
1: Hát a legelső hangszer, amin próbálkoztam, az a nagymamáméknál volt. Én a nagyszüleimnél nőttem föl, mármint hogy az ő lakásukban. És ott volt egy nagy harmónium, egy ilyen nagy kétmanuálos harmónium, amit itt szét lehetett nyitni, és az első emlékem a zenéről, hogy olyan kicsi vagyok, hogy nem érem föl a harmóniumot úgy, hogy a lábammal elérjem a fújtatót, ami adja a levegőt. Tehát ez egy olyan harmónium volt, amit klasszikusan lent lábbal kellett fújtatni, egy ilyen analóg orgona. És mindig le kellett ugranom az ongoraszékről, vagy orgonaszékről fújtatni, utána visszamászni, és akkor még volt egy 20 másodpercem, ameddig tudtam nyomogatni a billentyűket. Úgyhogy így kezdődött ilyen billentyűs hangszerekkel, orgona, meg zongora. De aztán volt egy nagyobb kitérő, mert a dédnagypapám zeneszerző volt és zenész volt, és ez elég mély nyomot hagyott a családban. Bár mindenki zenélni, nem jó értelemben, valami miatt a családban az maradt meg, hogy dédnagypapa zenélt, és ilyen szörnyű dolgok történtek, ugye? Valami nem stimmelt, nem tudom, orosz hadifogságba került, és biztos a zenével volt összefüggésben, nem tudom, mi történt, de hogy volt valamilyen prekoncepció a családban a zenéléssel kapcsolatban, annyira, hogy a családban használták a tücskölés szót. No, mi lehet a tücskölés?
0: Hát fogalmam sincs, de gondolom egy ilyen fajta, hogy ilyen zenészkedés, tehát hogy ilyen
1: jó, tudod.
0: Pilinckázás.
1: A tücskölés az azt jelenti, hogy hát bár sosem tárgyaltuk ide, egyértelmű volt a szövegkörnyezetből, hogy az ember zenéléssel foglalkozik, és nem az élet komoly dolgai,

0: a játékossága, meg a rengeteg próbálkozás az akkor kezdődött, mikor eljöttem a szüleimtől.
1: Hát akkor én is elárulom, hogy habár nálunk zenész család van, apukám még hárman zenészek, mind a testvérek, de engem soha nem tanítottak zenén szintén, úgyhogy már magamnak kellett elindulni ezen az úton. Na, szóval akkor én ilyen csövekre emlékszem, hogy így fújdogáljátok a pajzsmikivel, és együtt vagyunk, meg nem tudom, szóval
0: hát, ilyen
1: egészen kísérleti zenéknek a legkísérleti bugyrában.
0: Kísérleteztünk, akkor azzal kísérleteztünk, hogy a különböző hangszerek összekapcsolásával létrehozhatunk egy olyan fajta furcsa hangrendszert, amihez valójában nincs közünk, hanem a két megszólaltatott hangszer hangkülönbségéből adódó rezgés hozza létre azt a plusz hangot.
1: Ez a bizonyos interferencia.
0: Igen, csak ez egy olyan plusz hang, amit nem lehet beazonosítani, hogy honnan szól. Tehát hiába tudjuk, hogy van egy hangrés a két, mondjuk két összekapcsolt klarinét, vagy a két összekapcsolt fújara között, nem abból a hangrésből szólalt meg a hang, hanem mindenki azt érezte, hogy a fejében vagy a fülében szólalt meg a hang. Tehát valami nagyon, nagyon különösen működik ezzel a... Ezzel
1: de hát körülbelül azt kell elképzelni, hogy ugye több hang, több egymással nagyon közel álló hang összerezonál, összegerjed, és keletkezik egy új hangzás. Na, és akkor ebben az időben jött az, hogy a Titus ugye a kezedben nyomta ezt a lemezt?
0: Igen, tehát Titusszal együtt dolgoztunk,
1: meg, ugye Titus
0: különböző,
1: is, ugye, hogy
0: különböző projektekben,
1: zenésztárs,
0: zenekarokban, és az egyik alkalommal odahozta ezt a lemezt, hogy ez biztos nekem nagyon fog tetszeni, és tényleg
1: és
0: alapvetően megváltoztatta
1: akkor az életemet. Akkor kezdjük el akkor Indiát, tehát.
0: Hát még nem Indiával kezdődik, hanem először próbáltam megérteni, hogy mi történt, tehát próbáltam feldolgozni, mert maga az élmény az olyan volt, hogy egyértelműen elkezdett hozzám beszélni a zene. Tehát egy olyan zene volt, amit nem ismertem, nem értettem, nem tudtam semmit róla, viszont elkezdte magyarázni saját magát. Nem használtam semmilyen szert, egyszerűen csak pusztán a hangokról beszélek, hogy milyen élmény volt magát hallgatni.
1: Ez mi volt ez a zene, biztos ennyi szerre?
0: Ez Ustad Bismillah Khannak és Ustad Vilayat Khannak egy Bajravi Tumria. El is tudom énekelni, játszottam
1: és
0: a tévében is.
1: És ez szitáron, vagy milyen
0: ez egy szitár meg senáj, tehát egy húros hangszer, meg egy fúvós hangszernek a duója, és hát elképesztően szép.
1: És ekkor elhatározott, hogy neked is szitároznod kell.
0: Igazándiból szerintem az élmény maga az volt, hogy nagyon szeretném megérteni, hogy mi történt velem. Hogy mi ez, ami keresztül rohant rajtam, és ilyen nyomot hagyott bennem. És amikor elmentünk először Indiába, akkor az egész csak ennek az élménynek a kutatása volt. És nagyon nagy szerencsém volt, mert egy pár hónap után elkezdtem megérteni a rendszert, elkezdtem megérteni, hogy az, amit én hallottam, az egy kis csermelye csak az indiai klasszikus zenének, és ez egy ilyen végtelen hatalmas tárháza a különböző muzsikáknak, és elkezdtem megérteni valamit a rendszeréből, és végül is ki tudtam mondani egy olyat, hogy ami engem elkápráztatott, az egy, a szitár volt, de nem is csak a szitár, hanem az úgynevezett Imdad Kanigarana féle szitár, amit Gayakiangnak is hívnak, és aztán pedig már könnyű volt keresni és utána járni, hogy kik azok, akik ezzel foglalkoznak. Ami azért érdekes, mert nagyon sok más indiai iskolában belép egy olyan tényező, hogy azért mondják az emberek magukat ahhoz az iskolához tartozónak, mert az egy ilyen jól futó, jól menő dolog. És PR-fogásként azt mondják, hogy ez az iskolához tartoznak. Na most ez az iskola nem olyan híres. Ez az iskola több okból nem olyan híres, például nagyon-nagyon kemény oktatási rendszere van, és ez az oktatási rendszer általában kidobálja azokat az embereket, akik nem szeretik igazándiból a muzsikát. Nem tudod keresztül nyomni magadat egy ilyen 10 éves alapgyakorlási folyamaton, akkor, hogyha nem jössz rá az ízére, hogyha nem élvezed az egészet.
1: Na hát az indiai zenei iskolák különös világa van, még biztos szóba került a műsorba, de én itt inkább az első élményekről kérdeznélek, hogy első alkalommal, mint turista érkeztél akkor Indiában, vagy menj, hogy...
0: Mindig turista leszek én Indiában.
1: Tehát, hogy így megnézzük a leghíresebb turista látványosságokat, eltöltünk 2-3 hetet, vagy már másodjára
0: érkeztél? Ilyen szempontból sosem voltam turista, tehát én nagyon nehezen veszem rá magamat, hogy ilyen tárgyakat megnézek, főleg, hogyha ott vannak már több száz év óta. Az az elvem, hogy egyszer majd úgyis arra sodor a szél, és tényleg a legtöbb

0: több indiai nevezetességet így néztem
1: meg. Ja, hogy bóklászos, akkor így a sarok után, ja, itt van a Taj Mahal.
0: Hát ha nem, hát igen, ilyesmi, csak én konkrétan
1: nem is mindig gondoltam, hogy erre járok.
0: Értem. Mindig céllal megyek ki. Tehát, hogy ha most, amikor kint voltam, lett egy koncert meghívásom, aztán lett még egy koncert meghívásom, és ebből összerakodott egy eseménysor, és akkor ebben az eseménysorban voltak helyszínek.
1: Na de várj, én még az első útról kérdezlek.
0: Oké, okay, csak ez igaz az összes uh-huh, utamra. Uh-huh. Tehát én nem nagyon tudok turistáskodni, nem nagyon tudok csak úgy egyszerűen ott lenni, hanem nagyon szeretem a konkrét
1: tehát legyen valami dolgod ott.
0: Konkrét dolgot, igen, ami oda visz engem egy helyre. És akkor ez a konkrét dolog itt az volt, hogy az első út során, hogy megérteni, hogy mi történt velem, és megpróbálni kikutatni, hogy mi is ez, és hogyan történt ez, ami engem berántott. Úgyhogy én beettem magamat a Sangeet Natak Akadémiába, ez Delhiben a zeneakadémia, és megpróbáltam zenéket hallgatva, könyveket olvasni, megérteni valamit, beszélgetni emberekkel, és akkor...
1: De te ott úgy besétáltál, és mondtad, hogy I am Szabi from Hungary?
0: Persze, hát ez egy könyvtár, tehát ez egy zeneakadémia. Bemész a könyvtárba, beiratkozol. Nem, az egyetemi oktatás, a zene egyetemi oktatása az nem igazán izgalmas Indiában. Azért, mert annyira specifikus ez a muzsika, hogy nem lehet egyetemi szinten, nem lehet katedráról oktatni.
1: Mások mondjuk a keretei.
0: Ez az összes zenére igaz, tehát ezért ez az európai zenére is igaz, egy bizonyos határon túl már nem az osztályban ülünk és éneklünk. Viszont Indiában nem is szokás épp ezért a klasszikus zenét bevinni az oktatásba. Van valamilyen szintű oktatási rendszer, de Indiában azt szokták mondani, hogy az egyetemi oktatás az arról szól leginkább, hogy értő hallgatói legyenek az indiai zenének, az indiai klasszikus zenének.
1: Én még soha nem jártam Indiába, de már találkoztam a véleménnyel, hogy az első alkalom az ilyen nagyon durva tud lenni, hogy így az embert megcsapja egy nagyon más világ. Tehát
0: a kultúrsoknak szokták hívni, igen.
1: Kultúrsok, igen. Tehát, hogy Európába odaérkezve egy olyan világgal kell szembesülni, és kénytelen szembesülni, tehát nem tudja elfordítani a fejét, ami hát így nagyon, nagyon nehéz élet, és nagyon embertelen körülmények.
0: Mi, amikor először megérkeztünk Indiába...
1: Ezen át lehet, van valami jó technika? Tehát,
0: persze,
1: hogy
0: abszolút van.
1: Át lehet ezen...
0: Abszolút van. Ez nekünk úgy történt, hogy nem néztünk utána, hogy mikor érdemes menni, hogyan érdemes menni, hanem amikor volt időnk, akkor rögtön elmentünk Indiába. Ez május vége volt, amikor megérkeztünk Kalkuttába. Hogyha ezt mondjuk egy indiainak mondom, akkor rögtön azt mondja, hogy hör-hör. Ugyanis Kalkutta eleve egy nagyon kemény város, Kalkutta eleve egy nagyon forró vidék, ráadásul a tengerparton van, tehát hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak, hogy a páratartalom miatt is nagyon, nagyon nehéz elviselni ezt a hőséget, és május vége pedig a legmelegebb időszak. Tehát egy olyan antré volt ez nekünk, amihez képest már nem tudott igazándiból újat mutatni. Tehát Kalkuttához képest, ahol mi fél évet éltünk, ahhoz képest minden más vidék az könnyed utazás.
1: Na és hogy akkor ez mondd már el, hogy te hogy csináltad, hogy megnézted magadnak a szegénységet?
0: Elmondom az első napot, tehát amikor megérkeztünk, éjszaka száll le általában a gép, leszállt, szembesültünk ezzel, hogy az emberek ott az utcán fekszenek, tehát volt ez az első közvetlen élmény, hiába látod ezeket filmen, amikor ennek van szaga, meg három dimenzióban van előtted, akkor teljesen más. Úgyhogy bevettük magunkat egy szállodába, aminek ne szállodát képzelj el, hanem egy ilyen
1: szállásba,
0: ahol a tetőn béreltünk egy szobát, és másnap reggel azon tanakodtunk, hogy ki fogunk-e menni az utcára.
1: Hogy az életeteket kockázhattál.
0: Mit tudunk kezdeni ezzel az egésszel, hogy annyira idegen a világ, annyira idegenek a szagok, a szokások, az, hogy melyik oldalon haladnak az úton, hogy merre kerülnek ki, hogy hogyan reagálnak rád, hogy nem tudtuk kezelni ezt a rengeteg élményt.
1: És akkor estetek ki az ablakon?
0: És jött három angol, aki aki megkínált minket ezzel, azzal, és akkor így egy kicsit kilazította a lelkünket a sok nevetgéléssel, és utána így levittek az utcára, és egy ilyen nagyon könnyed nevetgélős, viccelődős sétát tettünk Kalkutában, és az teljes mértékig kilazított.
1: Akkor ők úgymond bevezettek a...
0: Igen,
1: így,
0: igen.
1: Így kell itt sétálni.
0: Igen, igen. Tehát, hogy megmutattak nekünk alapvető tréfákat, ahogyan ki lehet tájcsizni az indiaiak közeledését, és...
1: Na, én ilyenekre vagyok kíváncsi, ilyen trükkökre.
0: Egyszerűen lazítani kell. Uh-huh. Nem, tehát India annyira más világ, hogyha bekeményíted a lelkedet vagy a testedet, azonnal eltör téged. És általában ez szokott lenni, hogy az emberek elsőre úgy védekeznek, hogy nem beszélök, hagyja a békén. Tehát valamilyen erővel reagálnak, márpedig az indiai kultúrában, hogyha valamilyen energiát beleteszel egy kommunikációba, akkor az azt jelenti, hogy neked fontos az a kommunikáció, és egyre erősebben fognak. Te egyre nagyobb erővel próbálsz nemet mondani, és a végén te szakadsz meg végül is, ők vannak hazai pályán.
1: Akkor most ők vonogatni kell a válladat, vagy? És bólogatni sűrűn. És tovább haladni folyamatosan.
0: Könnyeden mosolyogva értelmezni kell a dolgokat úgy, ahogy vannak. Most már ez olyan szintje a beszélgetésnek, hogyha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudok válaszolni. Tehát például most fölteszek magamnak kérdést, hogyha most, amikor megérkeztem, akkor a reptér, akkor szokás szerint egy előre fizetős, én prepaid taxival mentem be a városba, és amikor megérkeztem a helyre, akkor azt mondta a taxisofőr, hogy hát akkor most ugye adok neki még valamit. Hogy is fogalmazta? Tehát az volt a lényeg, hogy igen, tehát most próbálom magyarra fordítani, hogy nem kaphatnék-e még valamit tőled. És akkor azt mondtam, hogy megszólítottam a kezét, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen késő este idehoztál engem a címre. És akkor így megdöbbent ezen. Tehát meg lehet neki adni azt, amit kívánt, és nem kell feltétlenül ezt pénzre lefordítani, de eleinte nagyon felháborította az a trükközés, ami folyik Indiában, amíg végig nem gondoltam, hogy mi mennyit trükközünk itt ugyanúgy a külföldiekkel, és hogy itt mekkora pénzeket nyúlunk le róluk. A hazai pálya és az idegen pálya. Csak erről szól.
1: Azt mondod, hogy két konkrétat kérdezek, hogy a kéregető gyerekek hada körülötted, illetve hogy veszélyesen mondjuk sétálni bárhol Indiában.
0: Nagyon-nagyon békés világ az. Nagyon békés világ. Az, hogy kéregetnek, az nem azt jelenti, hogy elveszik tőle.
1: Nem, és akkor most arra gondolok, hogy akkor ugye, és akkor mit csinálsz a körülötted levő 10 gyerekkel, aki jön utána, vagy ez csak egy ilyen sztereotípia?
0: Nem, viccelek velük. De
1: ők ezt a 10 gyerek... viccelnek?
0: Persze, abszolút. Kitartja elém a kezét, és akkor beleütök egy pacsit, vagy megcsiklandozom. Már más lesz az egész szituáció. Általában az emberek el akarják lökni, vagy nemet mondanak neki, ezek a gyerekek
1: nem is nagyon beszélnek. Akkor az, hogy pénzt adni, arról szó sincs, vagy föl sem erül.
0: Hát, hogyha valaki először megy Indiába, vagy nem ismeri, nem érti ott a helyzetet, akkor azt mondom, hogy kezelje úgy, mint Magyarországot. Tehát Magyarországon is, hogyha mész az utcán, akkor pontosan tudod, hogy egyszerűen az attribútumokból, hogy melyik koldus az, aki valóban rászorul, és melyik az, aki hát dolgozik jó, valamilyen szervezetben.
1: Mi élünk Pesten, szóval, hogy így értünk hozzá.
0: No, de pont ilyen ez is. Leginkább én azt mondom, hogy az érzéseidet kell követni. Tehát, hogyha az érzéseidet követed, akkor nem csalhat meg ez az egész
1: téged. De már az érzéseid, hogy hát persze ott vannak ezek a szegény gyerekek, hogy akkor hát mindnek adni kéne, mert micsoda szegénységbe élnek. Ez az érzés, de más...
0: Hát nem feltétlenül, tisztíts ki az érzéseidet, nem feltétlenül ez az érzés. Van olyan barátom, aki minden koldusnak ad, én nem szeretek olyan koldusoknak adni pénzt, vagy olyan embereknek adni pénzt, akik tudom, hogy ez megélhetésszerűen, ráadásul másnak dolgozva csinálják, viszont én is szoktam adni Magyarországon is, meg Indiában is. Érdekes módon valószínűleg egy ilyen nemzetközi franchise rendszer van, mert ott is vannak azok a koldusok, akik valamilyen betegséget vagy sérülést szimulálnak, vannak azok az asszonyok, akik karonülő csecsemővel jönnek, tehát hogy megvannak
1: a típusok,
0: bizonyos archetípusok az
1: egész világon. Akkor most ugye ott a híres filmre, meg akkor ez most ott nagyon profi nyomják, meg egész ilyen szervezetten működik, ez látjuk a gyerekeket énekelni, megvakítva vagy?
0: Olyat, hogy valaki ilyen sérült lett volna, vagy mint ahogy lehet látni, itt néha feltűnik egy-egy ilyen, úgy néz ki, mint hogyha tudatosan szétroncsolt testű ember lenne, olyat én nem láttam Indiában. Vannak olyanok, akik valamilyen kis dologgal megpróbálkoznak, vannak olyanok, akik megpróbálnak mondjuk eladni neked egy filléres tárgyat valamilyen forintért, vannak olyanok, akik különböző produkciókkal állnak ki útkereszteződésekbe ide-oda, de egészen extrémekkel. Tehát egyszer láttam egy körülbelül olyan 52 cm magas gyereket, nem tudom eldönteni, hogy hány éves volt, mert a szüleihez képest nem tudom egyszerűen találgatni se, hogy most 3 éves volt, vagy 7, és körülbelül 2,5 méter magasra kifeszített kötélen, merev kötélen kötéltáncolt. De úgy lépkedett rajta, mintha az egész életét ott élte volna fönt ez a pici lény.
1: Hát ez nagyon szép. Egy rövid zenét szerintem, itt Szabi hozott mindenféle jó kis indiai zenéket, gondolom klasszikust, könnyedebbet is. Jövünk vissza hamarosan.

0: Tilos Rádió FM 90.3, és a mai harmadik utas témája India, ahol Tóth Szabi járt, mint kiderült, már talán tizedik alkalommal, sok évet eltöltve, most 3 hónapot voltál ott. Hát erről a legutóbbi utazásra kell most azt hiszem áttérni, hogy mennyire új élmények, vagy mi, hát gondolom élmény az még a 20. útnál is lesznek olyan új élmények Indiával kapcsolatban, ami korábban nem érintett, tehát egy újabb vidék, hatalmas ország. Merre jártál most, vagy milyen célból is voltál? Ugye itt
1: Delhibe érkeztem meg, onnan Benaresbe mentem, onnan Jabalpurba, aztán vissza Benaresbe, vissza Delhi, aztán Haridvar, Delhi, onnan Hyderabad, vissza Delhi, Hyderabadból is.
0: Na, hát ez jó kis útvonal. Hát ugye tudni kell, hogy Szabin szitározni tanul már jó ideje, és hát a mesterét látogatta meg, mivel a mestere korábban meglátogatta őt, illetve minket itt a Tilos Rádióban volt ősszel egy nagyszerű koncert.
1: Tényleg ezt már majdnem elfelejtettem.
0: Sorozat, tehát hogy vannak, mint vannak a
1: nagyon
0: a kedves házaspár, most a neveket hagynak ilyen kimondani.
1: Nagyon jól vannak, Pandit Rajiv Janardannak hívják a mesteremet, és Dr. Kamala Shankarnak a feleségét. Elképesztően jó érzésem az, amikor megérkezem Indiába, éjjel 2-kor beállítok hozzájuk, és akkor csináltak nekem egy ágyat, meg ott előkészítették az én fogadásomat. Tehát én tényleg a család része vagyok. Tehát ez nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy a család része vagyok, vagy ezt úgy interpretálom kifelé, hogy a család része vagyok, hanem nekem ők is a szüleim, az ő szülei nekem a nagyszüleim, ami abban is megnyilvánul, hogy például, hogyha vonatozom, akkor mindig bejelentkezem, hogy most indult el a vonat, elértem a vonatot, már nem kell izgulni, most érkezett meg a vonat, mert hogy...
0: Tehát ők a te indiai családod mindenképpen, igen, lehet ezt mondani, amikor Indiában tartózkodsz,
1: igen,
0: akkor hozzájuk
1: kapcsolódsz. Igen, csak nagyon fel van turbozva az egész érzelmileg is, meg családilag is, hiszen nem csak arról van szó, hogy van egy mesterem, és van a felesége, és nekik vannak a szüleik különböző városokban, hanem például azok az emberek, akikkel együtt tanulok a mestertől, azok engem testvérüknek tekintenek.
0: Tehát rögtön belecsöppensz egy ilyen hatalmas indiai családrendszerbe, egy ilyen klán-klán. Hát ez hatalmas segítség lehet, gondolom, egy külföldinek Indiában, tehát hogy otthon érezze magát.
1: Igen, és nagyon, nagyon különleges is. Tehát valami olyan szerencsém volt ezzel, vagy olyan áldott helyzetben vagyok, ami tényleg ritka. És Nem csak azért, hogy mit és hogyan tanulok, hanem hogy milyen helyzetből és milyen aspektusból szemlélem én Indiát. Tehát azért teljesen más, amikor egy ilyen családi rendszerbe érkezem meg, hát és az a családi rendszer eleve egy sokkal bensőségesebb viszonyban van, mind a kultúrával, mind pedig az egész társadalmi szövevénnyel. És hogy ebbe így visznek bele, leginkább ugye a zene oldaláról, de hát nem csak zenészek vannak ebben benne, hiszen a zene csak egy része a közös tevékenységeknek. És akkor az volt, hogy mondjuk másnap reggeltől kezdve, fölébredéstől kezdve mi elkezdtünk játszani, és akkor játszottunk. Valamikor éjfélig játszottunk, valamikor éjjel 2-ig, és az Laura úgy engedett el, azt mondta, hogy csak akkor mehetek most Indiába, hogyha legalább két új rágát megtanulok. Most az első nap tanított nekem Guruji, így hívom a mesteremet, 2 új rágát, azt hiszem 7 kompozíciót 3 különböző ritmusban. Az egy elképesztő mennyiségű információ meg zene. És akkor meg is írtam Laurának, hogy na hát akkor ez kipipálva, úgyhogy akkor jöjjek-e vissza. De hogy hallgatók nem tudják, hogy nekem el volt törve a kezem ősszel, és 2,5 héttel az utazásom előtt vették le a gipszet. Hát nagyon furcsa állapotban volt a gipsz alatt a kezem, és hogy az is volt az egyik célja, hogy valamilyen módon így rehabilitáljam a kezemet egy teljesen más közegben.
0: Erre a legjobb szitáron gyakorolni 24
1: igen,
0: órát.
1: Igen, a legjobb sok ilyen finom motorikát használni, és az egész utazásom is úgy volt felépítve, hogy az első koncertmeghívásom az január 16-ára szólt, és én december 14-én mentem ki, tehát volt egy hónapos edzőtábor előtte, amire utána, mint később kiderült, most, hogyha elmondom, akkor úgy néz ki, hogy még a koncertezés is szépen föl volt építve, mert először zenekari koncertek voltak, aztán egy duó koncert, és onnan kezdődtek a szóló koncertjeim, tehát még az is így segítette a visszatérésemet a zenei világba.
0: Hát nyilván tudta a Guruji, hogy hogy áll a kezed, és ő is ennek megfelelően esetleg irányított azokat a dolgokat, nem?
1: Ezt nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Tudom, ilyesmiről nem beszéltünk. Na. Tehát amikor érted, zenélés van, akkor, akkor zenélés van, és hogy állandóan újabb és újabb ötletei vannak. Nagyon nehéz elmondani, hogy milyen az, amikor az embernek egyetlen egy dolog tölti ki az életét gyakorlatilag 100%-osan, és nagyon nehéz fölfogni és megérteni, hogy milyen az, amikor egy egész életet élsz le így. Hadd mondjak erre egy példát. Benárezben van az én mesterem feleségének a mestere, akit úgy hívnak, hogy Pani Csanulán Misra. Ő 74 éves, és legutóbb egyébként szerettem volna elhozni őt Magyarországra, és az utolsó pillanatban lemondta. Nem is értettem, hogy miért, és így mondott ezt, és kint kiderült, hogy azért mondta le, mert úgy érzi, hogy ő már elég idős ahhoz, hogy egy ilyen hosszú utat bevállaljon, mert mi lesz akkor, hogyha valami baj történik, és mondjuk meghal idegen földön. De nem is ezt az aspektusát szerettem volna elmondani neki, hanem megkapott egy nagyon magas állami kitüntetést, amit úgy hívják, hogy Padma Bhushan díj. Az egy cím. Tehát innentől kezdve őt Padma Bhushan Pandit Csanulán. Igen, igen, valami ilyesmi. És amikor ezt megkapta, akkor elmentem hozzá ilyen kis virággal, meg édességgel, hogy örvendezünk együtt. Egyébként azon a fényképalbumon, amit erre a beszélgetésre csináltam.
0: Igen, Szabi felrakott egy fényképalbumot, amit meg lehet találni.
1: Ott megvan ennek a bácsinak a fényképe is, amint ilyen furán itt ülünk együtt. Szóval ez a Pandit Csanulán Misra elhívott magához, hogy el tudnék-e jönni másnap, hogy nincs ott más. Mert hogy szeretné a segítségemet kérni.
0: Négy szem közt akar veled beszélni.
1: Persze. Úgyhogy elmentem a megbeszélt időben, és akkor elém rakott ilyen papírokat, hogy olvassam már el, hogy mi van rájuk írva. És kiderült, hogy ezek a papírok, amiket az indiai állam küldött neki, hogy különböző infokat kérjen ehhez a címhez. Tehát ő már megkapta ezt a kitüntetést, de ahhoz, hogy átadják, ahhoz le kell adni ilyen életrajzot, életrajzi adatokat, bankszámlaszámot, fényképeket, ezt-azt. És akkor értettem meg, hogy ez a bácsi annyira a zenélésben élte le az életét, hogy ő nem tud írni és olvasni. És nálunk az, hogyha valaki nem tud írni, olvasni, az egy ilyen nagyon lesajnálós, negatív dolog. De ott az adott helyzetben olyan felemelő érzés volt ez, hogy annyira egy saját zenei világban él benne, és annyira...
0: De megmondani, hogy a zenének egy professzora közben.
1: Igen, tehát annyira kifinomult zenei világban él, hogy abban így nem türemkedett be olyan világi dolog, mint például a betűvetés. És ilyen zenészből sok van. Nem azt jelenti, hogy a zenészek azok nem olvasottak és alulműveltek. Nem, de hogy van olyan zenész generáció is, vagy nagyon sok olyan zenész van, aki csak a szakmájának él.
0: Na, hát itt a zenéről tudnánk beszélni nyilván órák hosszat. Beszéljünk egy kicsit a városról. Delhi, ugye ott voltál, az volt a bázis. Delhi vagy új Delhi, vagy mit képzeljünk el? Itt legyünk egy kicsit ilyen turistás.
1: Mit is képzeljünk el?
0: Hány millió, meg nem tudom.
1: Hát lehet mondani ilyen számokat, de igazándiból szerintem nem. Mondok egy másik aspektust. Azt kérdezte egy hallgató a cseten, hogy mi van messzebb, a Hold vagy India? Erre tök egyszerű válaszolni, természetesen India van messzebb. Azért van messzebb, mert a Hold az egy teljesen üres vidék, azt mi találjuk ki azzal, hogy milyenné tesszük. India pedig egy teljesen más kultúra, amit vagy megértünk, vagy ahogy mondtam korábban, beletörik a lelkünk vagy a bicskánk. Tehát India ilyen szempontból messzebb van, mint a Hold, és nehezebb is megérteni. Na most, hogyha túlteszed magadat ezeken a kellemetlenségeken, ami elsőre ér általában, amikor beutazol egy másik világba, és megpróbálod pozitívan, meg a lehető legkönnyedebben fölfogni azt, ami történik, és nem háborogni a különbözőségen, hanem mondjuk örülni neki, nevetni vele, vagy úszni vele, akkor nagyon könnyű megutazni ezeket a világokat. Nagyon könnyű, de amikor először voltam Indiában, és föltettek egy hasonló kérdést, akkor azt mondtam válaszul, hogy India körülbelül 2-3-szor olyan messze van, mint Marokkó.
2: És voltam olyan országban, ami messze van.
1: Szia Csabi! Voltam olyan országban,
2: ami még messze van mentálisan, fizikálisan,
0: hát persze, az Fáziföld, nem?
1: Nem, az közelebb van, egyértelműen közelebb.
2: Hát ez egy holland kis gyarmat volt.
1: Egyértelműen közelebb van. Eddig India volt a legmesszebb kulturálisan, meg érzetben, azok közül, az országok közül alutaztam, de...
0: Na és akkor Indián belül, mert ugye ott is hát egyrészt nagy távolságok, nagy különbségek, sok-sok kis királyság volt ott, ezek gondolom, ezeknek vannak még mai napig nyomai állam alakulatokban.
1: Persze, hát Indiát azért úgy képzeljétek el, hogy akkora, mint az európai kontinens. Abba azért minden belefér.
0: Tehát csomó nyelv,
1: rengeteg elképzelés, kis háború itt, kis konfliktus ott, mint ahogy itt Európában is megtörténik. Talán annyi segítségem van, ami megint egy hallgatói kérdés, hogy egyre könnyebben tudok kommunikálni hindi nyelven, ami egyébként egy teljesen mesterséges nyelv. Tehát, hogy Indiában sem beszélik sokan, de mondjuk egy 700 millió ember azért megérti.
0: Ez mit jelent, hogy mesterséges nyelv, a többi létező indiai nyelv?
1: Ki lett találva. Tehát amikor Indiát elkezdték összerakni, akkor megpróbáltak fölturbozni, megpróbáltak létrehozni egy olyan nyelvet, amelyik lehetne Indiának a lingua francája, hogy egy olyan kommunikációs nyelv, ami kiválthatja az angolt.
0: Mikor járunk? Ez most a múlt században, régen?
1: Hát a múlt században turbozódott fel ez a folyamat. Nem azt jelenti, hogy ennek nem volt nyelvi rendszere.
0: De előtte milyen nyelv volt, akkor nem hindi nyelv?
1: Hát 350 éven keresztül leginkább az angol volt az a közös kommunikációs nyelv, amit megpróbáltak rákényszeríteni Indiára, de ez nagyon elviszi politikai irányba, és én inkább a kultúráról szeretnék majd, vagy kultúroldaláról szeretném megközelíteni, mert amikor én először jártam Indiába, illetve amióta én Indiába járok, azóta gyakorlatilag nem csak az összes prekoncepcióm, de az összes első élményem is rendszerint át lett írva, és kiderült, hogy ez nem is úgy van, és nem is arra, és nem is akkor. És azért ez egy nagyon, nagyon különleges élmény, és hogyha ezt nem veszem könnyedén, akkor ebbe is könnyű beleroppanni, hogy ilyen változékonynak, vagy ilyen sokféleképpen értelmezhetőnek látom ezt a világot, Indiát magát.
2: Na de ez mit is jelent, amit most mondtál, hogy az első élményeid újraíródnak egy-egy új utazás során?
1: Igen, de mondok teljesen konkrét dolgot. Igen. Hogyha valaki elolvassa a National Geographicot, akkor ott az van benne, hogy az indiai taxisoknak az egyik trükkje az, hogy egy adott ponton megkérdezik, hogy balra vagy jobbra, és ott le is volt írva, Ódelhibe menő taxisok meg szokták kérdezni, hogy a Lalkila vagy a főút felé menjenek egy adott kereszteződésben, és ez egész csak egy trükk. Csak az, hogy utána azt mondhassák, hogy te döntöttél így, és emiatt kell neked többet fizetni. Aha, ez nagyon jó, de ez egy kicsit beteges hozzáállás, egy kicsit rosszul értelmezi, vagy kicsit negatívan próbálja értelmezni az eseményeket. Például annál az útkereszteződésnél azért kérdezik a taxisok, hogy balra menjenek, vagy egyenesen menjenek tovább. Az egyik út, a balra lévő úton is rövidebb, de általában csúcsforgalom van, tehát nem lehet haladni, beáll a forgalom. A másik út az hosszabb, viszont ott lehet haladni. És hogy itt jön be a nyelv, hogyha nem tudsz velük kommunikálni, akkor nem tudsz föltenni kérdéseket. Vagy föl tudsz tenni kérdéseket, de nem érted a választ. Uh-huh. Mert mondjuk angolul valamilyen szinten
0: az angolul értem. Kommunikációit kérdezik, hogy a mestereddel hogy kommunikáltál vele angolul, ugye?
1: Hát zeneileg kommunikáltam, zeneileg, de igen, tehát ő beszél angolul, de hát most már egy ideje hinglis a kommunikációs nyelve, tehát hogy azt a nyelvet veszük elő, amelyik a legpraktikusabb az adott helyzethez.
0: Szóval kifejezések és a többi.
1: Igen.
0: Teljesen.
1: Igen, tehát hogy az oktatási rend, az oktatás nyelve az angol alapvetően. Viszont elég alacsony szintű az angol oktatás, és ezt látom egyébként India egyik legnagyobb problémájának, hogy mintha nem lenne anyanyelve egy csomó embernek. Ez egy nagyon erős mondat volt, és elnézést kérek mindenkitől, akit ez sért, de szerintem nagyon nehéz anyanyelv nélkül beszélgetni anyanyelv nélkül, mélyeket gondolni, hogyha nincs a nyelvnek egy olyan mély struktúrája a fejedben.
2: De én erről pont azt gondoltam, hogy ugye van ez a hindi, van ez az angol nyelv, ami Indiában megjelent, de közben több száz tartományi és helyi nyelvjárás van, amit ugye ezekkel a nyelvekkel megpróbáltak egyesíteni. És hát azokkal mi a helyzet? Hát nem az ő, az az ő anyanyelvük, azok a kis
1: de, lokális nyelvjárások. De így van, de van a lokális nyelvjárás, van még erre rakodik rá mondjuk a hindi, meg az angol, úgyhogy alapvetően 2-3-4 nyelvet mindenki beszél, ráadásul ugye ezek a nyelvjárások olyanok, mint mondjuk a szláv nyelvek. Tehát a csehek azért megértik a szlovákokat, a szlovákok megértik a lengyeleket is, tehát van egyfajta áthallás, és van egyfajta nyelvtani és szóhasználatbeli azonosság a nyelvek között.
2: De olyannyira, hogy az egész országban, mert azért amikor tanítottál...
0: Szerintem ezt nekünk nehéz elképzelni itt Magyarországon, tényleg, mert ugye itt egy nyelvű ország, de hát ugye én hallottam, hogy például Ukrajnában is ez megvan, hogy egy földrajzilag így változik, hogy mennyire keveredik az ukrán az orosszal, és így, szóval így úgy is használják, hogy a tévében föltesznek egy kérdést ukránul, és mondjuk nem tudom, válaszolnak rá oroszul, és senkinek nem okoz gondot. Na, szóval Indiában gondolom ugyanez van, tehát hogy beszél mindenki, ahogy ért.
1: Igen, igen.
0: Ugye? És akkor ezért igen. Nincs egy anyanyelve, nincs egy kultúrához való kötődése? Hát jó, értem, hogy erre gondolsz? Tehát, hogy megszakadtak ezek a sok száz éves, ezer éves kulturális láncok? Vagy ez most...
1: Úgy kell ezt érteni, hogy amikor megpróbálsz valakivel beszélgetni, akár az anyanyelvén is, ez a beszélgetés, ez nagyon könnyen belefut egy határba, ahonnan kezdve nincsen tovább beszélgetés. Vagy visszafordulsz, tehát egy bizonyos mélységen túl nem tudsz beszélgetni az emberekkel. És ennek sokat indiaiakkal is beszéltem
0: felszínes
1: erről.
0: Felszínes dumák mennek mindig, ugyanazok.
1: Igen, de nem jó szó felszínes, mert akkor nagyon európai féleképpen szeretnénk megérteni. És szerintem tök fontos, hogy Indiát nem lehet európai fejjel megérteni. Nem lehet hasonlóságokat keresni Indiában meg Európában, azért nem lehet, mert Indiában gyakorlatilag minden más. Tehát ránézésre az a kultúra, ennek a kultúrának egy testvére, valójában minden egyes aspektusa más. Tehát ahogy itt ülünk a stúdióban, ott is van ilyen stúdió, csak más a keverőpult, más az ember haja, más a nyelv, más a bőrszíne, más a szemüveg kerete, más a fejhallgatója, más monitort néz, más nyelven fut rajta a dolog, más a szag, mások a színek. Minden egyes aspektus más. És ettől azért van egy űrutazás jellege az egésznek, és ez emiatt azért benne van az is, hogy simán lehet, hogy az egészet csak álmodtam, vagy minden egyes állításomban tévedek. De ez egy nagyon fontos érzés az életemben. Most is, amikor visszaérkeztem Budapestre, amikor kiszálltam a repülőből, akkor úgy éreztem, hogy nem is voltam Indiában, hanem csak így kigondoltam az egészet. Tehát olyan mértékig különböző a két világ, hogy...
0: Ez mint gondolat, ez nagyon szép, de közben ugye India az nagyon is reális valóság, sőt egyre inkább az lesz. Ez meglepett, amit mondta itt az oktatásról, mert hát éppen ellenkezőleg azt hallani, én legalábbis azt érzem, hogy ez nem így van, hogy akkor India pont az oktatás miatt nagyon följövő világhatalom már kezd lassan válni a legelmaradottabb országból. Lassan bekerül a legelitek.
2: De nem az van, hogy ez is csak egy része.
1: De szerintem úgy van, hogy igen, az oktatásnak egy része. Indiában ugyanis egy nagyon furcsa dolgot fogok kimondani, fajnemesítés folyik.
0: Na ezt fejtsd ki.
1: Indiában ugyanis fajnemesítés folyik.
0: Na ezt fejtsd ki. Légy szíves.
1: Indiában ugyanis az, hogy létezett egy kasztrendszer kimondottan és kimondott szabályokkal, ami egyébként nálunk is van, tehát nálunk sem házasodik a jogásznak a fia a traktoros lányával, vagy nagyon kicsi az esélye, ennyi esélye Indiában is van. Tehát Indiában azok, akik bizonyos szakmához, oktatáshoz, papsághoz és így tovább kötöttek, azok a kaszton belül bizonyos elvek alapján szervezett házasságokat hoztak létre. Ezek a szervezett házasságok, ezek egyfelől...
0: Ez mindenütt így van egyébként arab világban is, és a többi persze, nem olyan meglepő.
1: Igen, igen, csak hogy amikor ezt évezredeken keresztül tudatosan viszik véghez, akkor ez törvényszerűen, hogyha elegendő mennyiségű ember van, törvényszerűen együtt jár azzal, hogy bizonyos aspektusai az embernek kifinomodnak. Tehát például, amikor Indiát szegénynek mutatják be, akkor elfelejtik, hogy van egy elképesztően gazdag rétege, ami mondjuk 300 millió ember. 300 millió ember. Nem tudom, hányan élünk Európában, de hogy ez egy nagyon nagy, ugye? Nagyon nagy szám. Igen, hát olyan 1 milliárd 170 millió szerintem.
0: Akkor ilyen nagyon erős gazdag és középosztályban, Indiában?
1: Igen, nagyon erős és nagyon jól gondolja a saját világát. Uh-huh. Tehát amit mi megvetendő kasztrendszernek tekintünk, az egyszerűen a társadalmi túlélésnek ott egy bizonyos kitalációja, egy formája, és mondom, én úgy gondolom, hogy itt is ugyanolyan kasztrendszer van. Szóval itt is ugyanolyan kasztrendszer van, csak nem beszélünk róla.
0: És akkor, hogy elit egyetemeken folyik az oktatás. De ugye hát arról lehet hallani, hogy azért a több évezredes tradíció után most azért ez a kasztrendszer nagyon erősen bomlik, hogy ez... És hogy ez egy túlélési záloga gyakorlatilag Indiának. Sőt, ugye hallani mostanában a muszlim lakosságnak a másodrendű állampolgárságáról meg...
1: Én annyira nem érzem. Nem érzem ezt. Ráadásul, hogy az én tapasztalatom szerint a muszlim kisebbség, ami
0: szintén azért
1: 270 millió ember körülbelül, az egy nagyon jó levelt, nagyon kedves, nagyon tiszta, nagyon jó szándékú emberek gyülekezete. Mondom, az én tapasztalatom szerint, tehát én többször laktam muzulmán környéken, és mindig a legjobb volt ott lakni.
0: Nagyon elkülönülnek az ilyen környékek?
1: Tehát nem, ezek így egybe folynak, de hogyha például fölvettem az egyik reggel, egyik zenét, amit fölvettem, van valami Benáreszi reggel, vagy valami ilyesmi.
0: A Riksa haza?
1: Nem a Riksa haza, nem a másik.
0: Varanázi.
1: Igen. Igen. Mindjárt meghalljátok, hogy miért kértem, hogy rakja be ezt. Step.
0: Indiai háttér zajok.
1: Igen, ez a hajnal. No, ez volt nekem mindig az ébredésem.
0: Ez ilyen 5 óra, vagy ez
1: nap mennyi? Napfelkelte előtt. Hát ez változik az ideje, és napfelkelte előtt azért egy ilyen imára ébredni, az egyfelől felemelő, másfelől meg nagyon az arcbarugás hangulata van.
0: Ez így hangszorokon
1: igen. Az egész. És valami miatt, amikor direkt ezért fölkeltem még korábban, hogy fölvessem, nem kapcsolódtak be a többiek, de gyönyörű, amikor így interferálnak ezek a hangok. Általában nem...
0: Ezek élőjönnek lé, s egyébként?
1: Ezek élők, igen, élőben mennek. És mielőtt Indiába mentem volna, nagyon rossz élményeim voltak Marokkóban, amit buta fejjel, tudatlanul a muzulmánsággal azonosítottam, és szerencsére ezt a prekoncepciót teljes mértékig sikerült átírni Indiában.
2: Tehát muzulmán és muzulmán között is van különbség.
1: Persze, ember, mindenütt emberek vannak, ilyen is olyan emberek.
2: Nekem ezzel a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban, meg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatban a helyi tévék, rádiók használata érdekelne. Mert
0: filmekről ugye tudunk, hogy pár ezer film készül egy évben, tehát minden napra.
1: Sokkal több film készül, a pár ezer film készül konkrétan Bollywoodban. Bollywoodban, de van még ott Tollywood, Lollywood, tehát több filmipari nagy központ is van.
2: Na és hogy ezek hogyan férnek meg egymással? Mondjuk, mert hogy ugye ez Észak-India, Dél-India, vagy Kelet-India, vagyis nem
1: melyik
2: nyugat.
1: Hogyan fér el
2: hát ez a háromféle, mondjuk, hogyha már csak ennél a filmkészítésnél tartunk, ez a háromféle stúdió munkája. Együtt mennek egy mozikból? Ez a Loli, Toli és Boli?
0: Milyen nyelven, ugye angolul, hindiul?
1: Hát úgy van, a nagy sikerű filmeket megcsinálják északi és déli változatra is, de alapvetően a déli filmek, azok a déli hangulatot, déli színésznőket, déli kultúrát tükrözik vissza, és ezért egy kicsit idegenül hatnak északon, és ugyanígy az északi filmek délen. Hát valami ezt áttöri, de például egyszer néztünk egy filmet együtt a mesteremmel, elmentünk moziba, egyszer volt ilyen, hogy egy új Amitabh Bachchan filmet megnézzünk. És ez az új Amitabh Bachchan film abban különbözött, hogy ez tulajdonképpen a Keresztapának volt egy indiai feldolgozása, nem volt benne táncbetét. Ez a film végig komolyan vette magát. Végig komolyan vette magát, és akkor értettem meg, hogy basszus, de mi ezt csináljuk? Mi mindig komolyan vesszük magunkat, és sosem gondolunk arra, hogy bármelyik pillanatban az élet hozhat egy teljesen más szituációt. Engem erre tanított meg a hindi filmművészet, a hindi
0: szóval milyen volt a mozi? Tehát ház volt, és akkor hogy az emberek néztek egymásra, hogy most még kimaradt a táncbetét?
2: Volt. Vagy ez melyik moziban volt? Voltak majmok
1: ez a Priya, moziban? Ez a Priya moziban volt, és nem, majmok nem voltak. Ezek tök jó kis mozik, ezek... Figyelj, Indiában minden megtalálható, ami itt. Tehát például Delhiben 14 IMAX mozi vászon van pillanatnyilag.
2: Pestem, hogy egy van.
1: Tehát, hogy elég jól el vannak látva.
0: De hát járnak is az emberek mozikban.
1: A kultúra minden hozadékával, és van Indiának egy olyan része, amit általában nem szoktak reklámozni. Nagyon-nagyon menők az újra feldolgozott, vagy újra használható a fosszilisnek az ellentéte, micsoda?
0: Hát én nem tudom. Most hova tévedtünk, hirtelen milyen
1: no, az a lényeg, hogy India jó része újra felhasználható fűtőanyagot használ, újra termelődő fűtőanyagot használ. India java részében nagyon-nagyon erős a napelem használat, mind a vízmelegítés, mind effektív a napelemmel, a napenergiával való áramtermelésben, és ez nem csak azért van, mert Indiában sokat süt a nap, hanem ez egyszerűen egy szemlélet kérdése. Tehát én ott láttam először napelemmel működő közhasználati tárgyakat, mint például mondjuk...
0: De várj, most arra gondolsz, hogy az elmúlt,
1: parkolóra, vagy közvilágítás, aminek a tetején igen. van napelem, nappal gyűjti az energiát, este pedig világít. Ugyanilyen a tehénszar. Tehát az, hogy a tehénszart használják fűtésre, azt használják főzésre, az egy megint egy újra termelődő anyag, ami elég kevéssé szennyezi a környezetet. A maga szaros valójában, csak fura kimondani, hogy tehénszart használnak a főzésre, és...
0: Nyilván teheneket egyébként is akkor szóba kell hozni, hogy mi újsága a tehenekkel.
1: A tehenek köszönjük szépen, nagyon rosszul érzik magukat szerintem a városban, de hát...
0: És a városban vannak? Ott vannak? Delhiben ott vannak? Minden városban?
1: Szerintem könnyebb nekik a városban.
0: Északon és délen egyformán vannak mindenütt tehenek? Vagy ez... tájegységtől is függ.
1: Mindenütt vannak egyformán tehenek. Most beraktam azt a képet, ahol egy konkrét kakifal látható. Előtte Google a kakifal őrizője.
2: De ezt árusítják?
1: Igen. Hát ha megnézitek ezt a fényképet, akkor ilyen kis darabok látszanak, hogyha ránagyítatok, akkor egy-egy darabon egy-egy kéznyom van. Praktikusan, tehát egy golyót gyúrnak meg, rányomják a falra, leszárítják, és egy ilyen lepényke ez egy rúpiába kerül, van kisebb fél rúpiás is, és hogy gondolom, hogy nagyon jó a fűtőértéke, mert mindenki ezt használja, igen, és sokkal jobb, mint hogyha fát vágnának
2: ki. De volt, hogy reggel a kávéthoz leugrottál egy kis kakiér, de csak felet vettél, mert ugye csak egy kis kávét csinált.
0: Nem. Képen egy tüzéptelep látható.
1: Igen, valami olyasmi, és hogyha hátul látjátok, ott van maga a gyár is.
0: Éppen készül ott egy tehén.
1: Nem, hát én nem használom ezeket, hanem én már effektív megveszem a kávét.
2: Tehát ott mondjuk a kávézás kultúra...
0: És akkor meg kell kérdezni, bocsánat, hogy akkor ez, amikor meggyújtod, akkor milyen illata van?
1: Hát szárított fű.
0: Szárított fű.
1: Igen, tehát azért gondolod, hogy mit teszik a tehén? A tehén nem...
0: Na, de várj, mit teszik a tehén a városban?
1: Hát ugyanazt a tehén nem válik húsevővé azért, mert a városban él.
0: De ott kap kaját, vagy ez
1: hát például én rendszerint összegyűjtöttem, szelektíven gyűjtöttem a hulladékaimat, és a növényi maradványokat, azokat mindig kivittem a tehénnek. Tehát tudod, ami meghámoztam
0: a növényeket. Találkoztál?
1: Kiraktam egy helyre az útra, amit tudtam, hogy ez egy olyan út, hogy ott arra itt szoktak járni tehenek. Meg hát a tehenek leginkább az út szélén sétálnak, nem az út közepén, mert ott rájuk dudálnak. És azért, hogyha az útszélére kirakod, akkor egy idő múlva meg fogja találni, vagy egy tehén, vagy egy majom.
0: Uh-huh. Még egy kérdés a tehenekkel, hogy ez egy olyan hagyomány, ami élni fog mondjuk 100 év múlva is, szerinted?
1: Hát ezt én onnan tudjam. Figyelj, hogy visszatérünk rá, jó? 100 év múlva leülünk és megbeszéljük. Ez nagyon régi dolog Indiában.
0: És ez ott ez az olyan, hogy dolog. Ott ez van, szóval, hogy ez úgy senki nem gondolkodik, igen, adom, hogy ez most mi is vittehenek már kicsit,
1: kicsit
0: szóval,
1: sek, kicsit sekélyes.
0: Nem mosolyognak magukon esetleg a magasan iskolázott elit.
1: Nem. Sőt, én azt mondom, hogy az egyik legjobb dolog Indiában az, hogy, India nincsen így lebetonozva, mint mondjuk Budapest. Tehát Delhi nincsen így lebetonozva. Ettől sokkal vitálisabb maga a városi közeg is. Tehát például Paharganj, ami egy olyan körzete Delhinek, ahova mindig a turisták megérkeznek. Tehát amikor a reptéren kiszállsz, az első dolog, amit megkérdeznek tőled, hogy Paharganjra akarsz-e menni. Hogyha Paharganjon valaki fölemeli a tekintetét, így végignéz a főutcán, akkor biztos, hogy 20-30-50 sast látni fog. Amint repülnek ott a Paharganji központ fölött. Tele vannak a városok sassal.
0: Együtt élnek az emberek és az állatok.
1: Igen. És hogy ahogy fölraktam erre a képválogatásra kutyát, mókust, majmot.
0: Ez kutya elég vírhes.
1: Igen, hát ez egy ilyen kutya, direkt azért fényképeztem el, mert olyan kis szomorúan nézett ki. De például van egy pár kép majmokról, aminek az az érdekessége, hogy amikor az első szólókoncertem volt a Sankat Mochen templomban, ami Benaresnek a leghíresebb, illetve Indiának a leghíresebb Hanuman temploma, ami ugye majom isten temploma, akkor aznap, amikor készültem erre a koncertre, tehát a koncert napján, oda gyűlt egy csomó majom a szobám köré. Tehát itt van két fénykép, hogy itt négy majom van, aztán meg a következő fényképen egy egész 15. majom csorda, hogy nagyon megdöbbentő volt úgy gyakorolni szitározni, hogy fölnéztem, ott lógtak be a rácson, így belógatta a kezét, és néztek engem. És ennek a templomnak, a Sankat Mochen templomnak a főpapja volt, aki meghívott, akinek a fényképe szintén itt van valahol egy kicsit arrébb, egy ilyen idős bácsi fehérben, ősz bajusszal, ősz hajjal, és játszottam egy rágát, és amikor befejeztem, akkor iszonyú sívítozás lett, és elkezdtek oda gyűlni a majmok. És hát ez egy ilyen nagyon furcsa jel, meg nagyon furcsa érzés, és van ez az aspektus a Indiának, ami nehezen átadható, nagyon különleges élmények sokasága. Mint például ez, hogy egy a majomisten főtemplomának főpapja házában játszom, és oda gyűlnek a majmok. És hogy ez így elmondva olyan, hogy hát igen, jó, hogy ezt ember, de magát ott átélni ezt, ez mindenkinek. De mondok még egy ilyen zenés dolgot. Én nem akartam hangszereket vásárolni, de például Saraswati Puja, a Saraswati az a zenének és a művészeteknek, meg a tudományoknak az istennője. Saraswati Puja az ő legnagyobb ünnepe. Ez egy egész napos ünnep, tehát több napos, de van egy fő napja, ami az ünnep. És azon az ünnep napon én sétáltam a benáreszi sikátorokban, és találkoztam egy angol barátommal, és kérdeztem, hogy mit ácsorogott a semmiben, mert láthatóan így csak így ácsorgott. És azt mondta, hogy van neki egy szurbahárja. A szurbahár az a szitárnak egy
0: nagy testvére.
1: Egy nagy testvére. Mindjárt berakok nektek egy fényképet erről, hogy néz ki ez a szurbahár.
0: Egyből meglátott téged, hello Szabi.
1: És azt mondtam, hogy az a fő probléma, hogy neki van egy zseniális szurbahárja, és túl kell rajta adnia, mielőtt visszamegy, és hogy meghasonlott, mert nem akarja csak egyszerűen berakni egy boltba, és nagyon szeretne valakit találni, aki úgymond megérdemli ezt a hangszert. És amikor ezt így kimond, akkor azt mondta nekem, hogy neked van már szurbahárod?
0: És
1: akkor így, tudod, ilyen kicsit a bizsergető érzés volt. Azért mégiscsak a zene istennőjének az ünnepén egy ilyen különös dolog, úgyhogy elmentem hozzá, és megszólaltottam a hangszert. Hátborzongatóan gyönyörű hangszer. Hátborzongató hangja van. Tehát képzeld, hogy a szüleim, akik a mai napig nem tudnak igazándiból mit kezdeni velem, játszottam nekik, és az apukám is, meg az anyukám is így szétolvadt. Erről a hangszerről raktam föl most képet, most már a második már működik. És akkor vettem egy szurbahárt annak alapján, hogy milyen jelekből rakódott össze, és milyen módon került hozzám ez a hangszer. Na most ilyen élményekből, mint ez a amit itt nagy nehezen megpróbálok elmesélni, mert leginkább ugye az érzelmi tartományom van.
0: Lehet, persze.
1: Ilyenekből rengeteg esett meg velem Indiában. Nagyon-nagyon sok.
2: De ez a mesés Indiának a lényege, nem? De?
0: De. Belerak téged a
2: mesébe.
0: A vendégünk itt a harmadik utasban, aki zene, és akkor hamarosan jövünk vissza Indiáról beszélgetni tovább.

0: Tilos Rádió FM 90.3, harmadik utas Indiáról, Tóth Szabi vendég, műsorkészítő társunk, akit faggatunk most mindenféle dologról, és hát egész interaktív, majd multimédiás, nem is tudom, hogy mondjam a műsor, mert interaktíve majd úgy tehetjük esetleg, hogyha betelefonáltok, ha van valamilyen kérdésetek, 2-15-37-73, Szabi rak föl mindenféle képeket a chat falra, úgyhogy lehet vizuálisan is követni a dolgot. Hol is jártunk, vagy hol folytassuk?
1: Csomó kérdést föltettek a Szurmaháról.
0: Ugye ez a nagy szitár.
1: Igen, tehát ez a szitárnak a mély hangrendű változata.

0: képzeljétek el, hogy életemben először a hazaküldött szitár el volt törve.
1: Ne.
0: De bizony, ráadásul olyan módon volt eltörve.
1: Hát a pesti szitárszerelők azt hiszem most nincsenek itt.
0: A pesti szitárszerelők igen, nem annyira menők. Nagyon fura módon tört el a szitár, úgy tört keresztbe a tök része, hogy nem tudtam rájönni, hogy mi történhetett vele.
2: De ez a szurbahár, vagy ez a...
0: Nem, ez a szitár.
1: De saját szitárod, ugye, amivel felszoktál lépni.
0: Ez az életem szitárja, tehát legszebb hangú hangszer.
1: Hát ezt a drámát nem mondtad még el nekünk. Mi van most a szitárhoz? Hogy van a szitár?
0: Hát most itt van egyébként a képe, hogy mi történt vele. Megmutatom a csetelőknek is, hogy milyen, amikor eltörik egy szitár. Hát ez, hát most arra vár, hogy legyen valami megoldást. Egyébként vasárnap az adásomban beszéltem a hallgatóknak erről, és akkor egy hallgató mondta, hogy lehet, hogy ismer valakit, aki ki tudja majd vinni. Ez egy olyan törés, amit itt nem mernék megcsinálni,
1: az egész tököt újra kell cserélni?
0: Nem hiszem, ezt csak össze kell rakni. Az a megdöbbentő, hogy mikor föladtam ezt a hangszert, akkor azzal nyugtattak.
1: Ebbe a kemény dobozba meg minden, ami az övé.
0: Persze, abszolút. Azzal nyugtattak, hogy ne izguljak, hogy a hangszer készítője is, meg egy zenész barátom kint, aki 30 éve szitározik, azt mondta, hogy egyébként örülj neki, hogyha eltörik egy hangszer, mert amikor hogyha a tök részét megcsinálják a szitárnak, akkor jobb hangja lesz. Úgyhogy ennek a kísérletnek vagyunk most tanulni.
1: Nem lehet, hogy a szurbahár titokban könnyen kell
0: megbökte.
1: Mert hogy ezek szerint most már csak szurbaháron tudsz itthon gyakorolni, nem? Vagy van?
0: Ne, van másik szitárom.
1: No.
2: Franyó nem szerint lehet, a Magyar nem Posta lehet, nem az igazán jó, de hát lehet, hogy ez nem a Magyar Posta bűne volt.
0: Nem lehet tudni, mm-hmm. hogy mi történt.
2: No, de a szurbahár jól van, nyugtassam.
0: De a szurbahár jól van, igen, szurbahár jól van, elképesztően néz ki, és hogy úgy készül, hogy mikor fogunk már együtt fellépni, meg mikor lehet kihasználni a lehetőségeit.
1: És mikor?
0: Nem tudom, lehet, hogy május 21-én, de erre majd térünk vissza, hogyha közeledik május. Szádu, mielőtt véget ér a műsor,
1: még van és ez egy elég hosszú. Én akkor megpróbálom körkörösen feltenni a kérdést. Egyrésztről mondtad meg, szó volt arról, hogy hányféle kultuszvallás és hiedelemvilág, és nem is tudom, hogy lehet még ezeket hívni, van jelen ebben a hatalmas országban. És ezen túl ugye ezeknek a több ezer éves hagyománya nap mint nap jelen van, és ennek az egyik legékesebb példája az, amikor az indiai jógik összegyűlnek 12 évente egy ünnepre.
2: Nagy fesztiválra?
0: Maha Kumbh Mela, úgy Kumbh hívják
1: Mela.
0: Maha Kumbh Mela, egyszerűsített nevén Kun Béla. Kun Béla, igen. Úgy szokták általában fordítani, hogy nagy agyagedény fesztivál, vagy micsoda. Hát ez egy nagyon érdekes fordítás. Tehát itt egyszerűen egy vízöntő fesztiválról van szó. Egy olyan fesztiválról, ami 12 évente van, bolygóálláshoz kötik a kezdetét, a végét. Ez egy nagy, alapvetően fürdőző fesztivál, amikor a száduk összegyűlnek India minden szegletéből. A száduk általában olyan vagy asramban, vagy magányosan elvonultan élő gyakorlók, akik ilyen spirituális praxisnak szentelik az életüket.
2: Ilyen remeték?
0: Általában remeték, de néha vannak ilyen közösségek, ahol remetéskednek, de nagyon nagy számban általában ezek kint élnek a pusztában, vagy fönt élnek a hegyek között, és közöttük is van egyfajta, ha nem is hierarchia, de egyfajta különbségtétel, hogy vannak általában a száduk, és vannak a nagák. A naga az egyébként hát kígyót jelent, és a naga szó azokra utal, akik ilyen földdel, porral borítják a testüket, és teljesen mesztelenül élnek, gyakorlatilag csak a nágájuk, még a nágájukat is látni lehet.
1: És ezt lehet meghatározni, hogy milyen vallású jogik ezek, vagy vallásos jogik ezek, illetve mondjuk csak a egyszerű síva hívők, vagy...
0: Ezek mind hinduk, és a különböző aspektusai vannak ennek a nágaságnak. Most próbálok visszakeresni a fényképek között.
2: A saját útjukat járják, vagy egyfajta ilyen meghatározott
0: egyház? A válaszom igen, tehát hogy a saját útjukat is járják, vagy pedig becsatlakoznak egy spirituális vezetőhöz. No, és az, amiről meg beszélni fogok, most keresem az első fényképet, az, hogy ez most volt, illetve most van éppen ez a Maha Kumbh Mela.

0: Kerala Indiában, és elmentem Haridwarba, ahol van ez a nagy összejövetel.
1: Ez volt a hátul Indiában?
0: Ez Delhitől körülbelül 4 óra vonatút.
1: Délre?
0: Északra.
1: Északra.
0: Tehát ez a Ganges, ahogy leérkezik a Himalájából, ez az a vidék. Most itt egy kisvárosról van szó, mondjuk 2 milliós kisváros, vagy 3 milliós kisváros, és ide érkezik meg 12 évente 4 millió ilyen szádó.
1: Nem mondod, 4 millió.
0: Igen. És én azért mentem el, hogy szerettem volna megérezni, hogy milyen ez, amikor ennyi szent ember, mert ennyi szent ember között biztos, hogy van olyan szent ember, aki valóban szentségként éli meg az életet.
2: És igazi jogi.
0: És
2: igazi
0: meg kell mondjam, hogy annak a helynek nagyon más érzete volt, mint általában Indiának. Persze föl lehet fogni úgy is, mint turisztikai látványosság, és nagyon sokan jönnek azért is, hogy mesztelen izmos férfiakat fényképezzenek. Láthatok majd ilyen képet is azok között, amiket fölraktam. Nágákat, illetve olyan önsanyargatókat, aki háromfajta önsanyargatóval találkoztam én, az egyik a jobb kezét tartotta fönt 20 éve, tehát magasba tartotta a jobb kezét 20 éve.
1: Folyamatos.
0: Volt egy, aki azt hiszem 13 éve élt szöges ágyon, és volt egy, aki több mint 30 éve, talán ha jól emlékszem, 34 éve élt, úgyhogy a bal lába a teste alá volt kötözve, tehát fél lábon állt.
1: És ez nagyon felemelő, de mi ennek a jelentősége, hagyj kérdezzem már meg. Tehát ők miért teszik ezt? Ez mit bizonyít?
0: Ez egy belső út. Most amitől igazándiból érdekessé vált ez az egész utazás, a haridvári utazásom az, hogy addigra már nagyon belelendültem a hindi nyelv használatába. Tehát én leültem ezekkel a szádukkal, érzés alapján, tehát belenéztem a szemébe, és amelyik úgy éreztem, hogy valamilyen kapcsolatot hajlandó fölvenni, az elé leültem és beszélgettem velük, és azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki, nem is beszélgettem velük, és azért teljesen más, amikor az anyanyelvén kezd el beszélgetni valaki az emberrel, főleg úgy, hogy mondjuk hogy azért egy pár évtizede foglalkozom a hinduizmussal, meg a indiai kultúrával, és ezért ha más nem, legalább valamilyen halovány fogalmam volt azokról a dolgokról, amikről beszélgettünk. Máshova lehet eljutni, viszont a máshova eljutás meg újabb és újabb kérdéseket vetett föl. Tehát például volt egy olyan szádu, aki 37 évig volt nága, 37 évig a Himalájában élt fönt mesztelenként, és azért adta föl a mesztelenségét, mert azt mondta, hogy gyakorlatilag a nap 22 órájában hőmérsékletfejlesztő gyakorlatokat kellett csinálnia.
2: Mert hideg volt.
0: Különben meghal. Ami megint egy nagyon érdekes aspektus, hogy egy valamit csinálsz, és azt a túlélés érdekében. Tehát ami nekünk a kis kabátunk becipzározása és az úsanka sapka fejünkbe húzása, az neki egy 22 órás processzus volt.
1: És én még mindig ez a kézföltartás, vagy ez a láb, nem tudom, ez önsanyargatás, azt mondod?
0: Önsanyargatás.
1: Vagy az a lényege, hogy valami olyan dolog...
0: Én velük nem beszéltem, sőt képzeld el, hogy ezeket az önsanyargatókat le sem fényképeztem. Tehát egyszerűen az adott helyzetben, bár Gele Zsóka barátom adott nekem egy fényképezőgépet, hogy mindent fotózzak le, nem volt olyan, hogy ezt most akkor gyorsan megörökítem, hanem amikor velük találkoztam, akkor valahogy az összes érzékszervem arra tapadt rá, magára az élményre. Hogy minél többet így megérezzek, meg befogadjak belőle, és nem is jutott eszembe, hogy elővegyem a fényképezőgépet. Úgyhogy sajnálom, de az önsanyargatókról nincsen fénykép.
1: Azért látunk itt egy nagyon hosszú hajú bácsit, gondolom, hogy 37 éve nem vágta le a haját.
0: Hát elég régóta nem vágta le a haját, egyébként így most pont így kibontotta a haját az egyik szomszéd bácsikája.
1: És akkor van itt egy olyan naga,
0: aki éppen kézen áll.
1: Zombi.
0: Igen, Utputi ászanának hívják ezt, amit csinál, tehát lótuszülésben való kézenállás. De ami az érdekes, az a következő kép. Rögtön belinkelem nektek a chat falra.
2: A gyűrű.
1: A bicikliző naga, vagy nem?
0: Nem a bicikliző naga, hanem ugyanez a naga, aki lótuszülésben kézen áll, utána csak így googol, és beszélgettünk. Na most a beszélgetés az azért indult el, mert megérkezett egy amerikai turista, akit elkezdett fényképezgetni, akit az előző képen lehet is látni, és akkor én fordítottam a turistának. És azt érdemes tudni, hogyha valaki így leül beszélgetni, akkor tök szívesen beszélgetnek bárkivel, hát mondjuk ismeri kell a nyelvet. de ha csak úgy betérsz hozzájuk, és látványosságnak fogod fel őket, akkor ők is úgy viszonyulnak hozzád, mint aki egy látványosságot pózolnak. Jött. Mm-hmm. Nem pózolnak, de azt mondják, hogy akkor viszont adjál valamit hozzá, kenyeret, hozz egy doboz cigit, és ennél a lánynál cigiznek konkrétan az jogi. Volt, hát ők általában jó. Nagyon sokat szívnak. Nagyon sokat szívnak, tehát Sivának a has is, az Sivának az egyik fő eledele. Úgyhogy ő például azt mondta, hogy abból merít mindig erőt, hogyha egy kicsit elfogy az energiája, akkor has is szív, és akkor utána megint tud gyakorolni. Azért ez a lótuszülésben való kézenállás, ez nem a legegyszerűbb jó gyakorlatok közé tartozik, amit így bemutatott. Tehát ott éppen azt csinált, amikor én megérkeztem. Szóval az a lényeg, hogy megérkezett ez a turista, fényképezgetett, és akkor azt kérdezte a nága, hogy elkérheti-e a lány jobb kezének a hüvelykújjáról a gyűrűt. És akkor úgy fordítottam, hogy szeretnél kérni a gyűrűt, de ilyenkor mindig szoktam ilyen kis tanácsokat mellé adni, hogy nem kell feltétlenül odaadni, illetve hát, hogyha odaadod, akkor lehet, hogy meg fogja tartani. Olyan nincs, de semmi baj. Leúszta a gyűrűt, odaadta, és amikor odaadta, akkor a nága úgy nyúlt érte, hogy a bal kezével a saját farkát fogta, és a jobb kezével elvette a gyűrűt, és már láttam, hogy mi fog történni. Hirtelen elkezdte a fitymáját áttömködni ezen a gyűrűn, és így tudod, így egyfelől volt ez a nagyon erős élmény, meg volt a lánynak ez a hihetetlen döbbenet az arcán, úgyhogy ezt a kettőt figyeltem, és valóban tényleg ez egy akkora hatalmas jógi volt, hogy másodpercek alatt egy amerikai gyűrűből egy fitma piercinget tudott csiribálni, és akkor kérdeztem a lányt, hogy visszakérjem-e.
1: Ezt láthatjuk a képen is, ugye?
0: Igen, tehát hogyha ott rányitotok arra a képre, amit belinkeltem, akkor lehet látni, hogy ott van, kérem, én igazán beszélek, bármennyire is. Ezt egyébként csak azért fotóztam le, mert azt gondoltam, hogy na, hogyha ezt elmondom, akkor ezt senki nem fogja elhinni, hogyha nincs róla fénykép. És nem kérte vissza a lány, és kérdeztem a jógitól, hogy ezt most mire fogod használni, vagy mire fogja használni, és akkor ő mondta, hogy hát ez lesz majd a tisztaságom szimbóluma. És akkor még megkínált így cukros tejjel, mert cukros tejet fogyaszt egyébként csak a has is mellett, ez a két dolog adja neki az energiát, és
1: más
0: is,
1: nem a szervezetében?
0: Ő sem alszik. Ő sem alszik, hanem gyakorlatilag van egy két órás ilyen furcsa meditációja, ami ilyen félálomszerű állapot, de hát ő is 10+ éve gyakorol már, tehát már ismeri ezt az érzést.
2: És apró körülményekről kérdeztetek, hogy ételt és hasist honnan szereznek a száduk, hogyha mondjuk ő 34 éve ballá állnak, vagy jobb lábon.
0: Nem tudom, hogy az étel adomány, meg azért itt arról van szó, hogy aki 34 éve fél lábon áll, az nem használ annyi energiát, tehát nagyon
1: na jó ez.
0: Nagyon sokat megspórol, nem rohan a villamos után, nem kell mozi jegyet váltani. Igen, tehát, hogy nagyon kevésből szoktak megélni ezek az emberek, tényleg minimális, általában egyébként ez, hogy tejet fogyasztanak, vagy valami fűtrist, és akkor fűszerek nélkül.
1: És honnan tudják, hogy menni kell a fesztiválra?
0: Hát ezt érzik. Ezt nem kérdeztem meg, de hát a csillagok meg a bolygók rendszerét azért ismerik az emberek, tehát mi is tudjuk, hogy mikor van, hogy most nyár van, és hogy és akkor eltelt már két ilyen, nyár, és így tovább.
1: Egy ilyen maga, ez hogy megy el? Gyalog megy, vagy felszáll a vonatra?
0: Attól függ, hogy melyik. Milyen? Hát nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
1: Nem mondod, hogy 4 millióan érkeznek.
0: Egy önsonyorgató szádú az mindenképpen egy olyan aspektust valósít meg az életében, amit nem lehet kamuzni. Tehát viccből nem tartja fel az ember 20 éven keresztül a jobb kezét. És láthatóan iszonyatos szenvedés volt kezdetekben, amíg a keze így hozzánőtt, és egy ilyen furcsa végtagot képezett a vállán. A szöges ágyon szintén nem lehet csak úgy tréfából lenni. De általában szádunak beköltözni egy asramba, és úgy elbeszélgetni, meg így elbóbiskolni ilyen furcsa zenékre, azt meg lehet csinálni egyszerűen azért, mert ki akarsz vonulni a társadalomból. És az a szép a szádúságban, hogy ez ugyanúgy belefér, mint az önsanyargatás. Szerintem a nága az egy olyan határvonal, aki már nága, igen, aki már ilyen joga gyakorló, ő már nem fogja divatból csinálni, nem fogja azért csinálni, hogy így a legegyszerűbb leírni az életet, hogyha lótuszülésben kézen állok.
2: Nem ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye, hogyha te részt vettél egy ilyen fesztiválon, ahol 4 millió hasis szívó volt, mesélj, milyen érzés velük együtt szívni a hasist, és miből, milyen kulturális szokásaik vannak,
0: Azt tudom mondani, hogy ők hogyan használják ezt a dolgot. Általában agyagpipából szívják, vagy ilyen agyagcsőből. Egész jó kis boltok voltak, ahol csak ilyen agyagcsövet árultak. Amikor például megérkeztem vonattal, az egy francia barátom már járt Haridvárba, és azt mondta, hogy hát itt lézengenek a száduk, de nincs ott semmi. És az első élményem az volt, az első szádú élményem Haridvárban, hogy megláttam egy szádut egy ilyen agyagpipa boltnál így válogatni a számomra teljesen egyforma agyagpipák közül. És gondolkoztam, hogy hát igen, biztos van most ez az aspektusa a száduságnak, hogy itt most bevásárol az év további részére. Más száduk meg ott mogyoróztak egy mogyoróárusnál, és aztán meg befordultam egy helyre, mondom, érzést követve, és elkezdődött ez a mély utazásom. Mindenütt, ahol leülsz, megkínálnak téged, és én azért nem fogadtam el, mert attól féltem, hogy be fog zavarni a nyelvbe. Tehát, hogy nem fogok igazándiból jól tudni kommunikálni. Tudom, hogy leraktam egy olyan lehetőséget, az érzésnek egy olyan formáját, amit az kínált volna fel, de én inkább az intellektualizálást választottam, hogy beszélgethessek velük. És van a nágák, a gyakorlók, a jóga gyakorlók általában ezt arra használják, hogy energiát kapjanak, mások arra használják, hogy a bhajan éneklésnél, meg a különböző recitációknál így belelovalják magukat egy-egy mondatba. Azt is mondta a nága, hogy ő már nagyon rég nem is olvas szövegeket, meg nem érdekli a teljes szöveg, hanem így véletlenszerűen így eszébe jutnak mondatok, vagy szavak, vagy szókapcsolatok, és azokat szokta mondogatni. Tehát már a mantra már nem egy klasszikus mantra, hanem bármiből tud mantrát csiribálni, ugyanúgy, ahogy átvarázsolta az amerikai gyűrűjét is. És az előbb, még nem válaszoltam teljesen az előző kérdésetekre, tehát, hogy nagyon sok aspektusú szádu létezik, van, aki gyalogjön ezekre a helyekre, de természetesen az indiai állam, mint ahogy minden kulturális dolgot nagyon erősen támogat, a száduk ingyen utazhatnak vonaton. Úgyhogy vannak ilyen mentesítő járatok, egyébként 8000 busz szolgálta, hogy így lehessen utazgatni így a Haridvár környékén. 8000 busz, tehát 4 millió emberről beszélünk, tehát elképesztő mennyiségű ember meg szádu, és nagyon-nagyon különleges érzetű a hely, és amikor itt 12 évente összegyűlnek, akkor ez egy ilyen nagy örömködés is. Nem csak örömködés magában, hanem gyakorlatban.
1: Mi a program? Vagy szertartások sorozata?
0: Igen, hát van az elvonuló szerzeteseknek általában mindig van valaki, aki előrébb való a hierarchiában. Nem azért, mintha lenne egy általános hierarchia, hanem mondjuk azért, mert régebb óta gyakorol. És ezért tud tanácsot adni. És azért az tök jó, hogyha így évente egyszer, vagy pár évente egyszer tudsz tanácsot kérni, amikor megakadsz valamilyen spirituális gyakorlati helyzetben.
2: Illetve hagyományos értelembe vett filozófia vagy vallás, tudásátadás létezik-e ott? Így most a száduk között volt-e ilyen kis tansátor például?
0: Minden sátor tansátor volt. Tehát mindenütt folyamatosan a tanról vitatkoztak, és a tanról beszélgettek, a tant énekelték meg, vagy gyakorolták éppen fizikai gyakorlatként. Tehát ez nem kérdés nekik, erről szól az életük. Tehát nem az volt, hogy eljönnek, és utána itt beülnek a moziba, és ott magyaróznak. Bár azért voltak kivételek, amik például van egy fényképem egy olyan száduról, akit 20 percen keresztül figyeltem, már küldöm is a chatre, 20 percen keresztül figyeltem, hogy próbál meg láthatóan életében először kerékpározni. Nagyon aranyos volt. Tehát van egy ilyen játék jellege is. Azért az, aki szerintem mesztelenül éli az életét, meg az Istenről, szentségről, meg az egységről, meg szeretetről elmélkedik, annak valahogy más a hozzáállása a dolgokhoz. Nagyon szerettek, nekem úgy tűnt, hogy nagyon szerettek játszani ezek a száduk. Ezért is nem tudom, hogy hogyan értelmezzem például az egyikkel való beszélgetésem végén. Föltettem azt a kérdést, hogy mi szeretne lenni következő életében, és akkor ő azt mondta, hogy hát Európában
1: igaz,
0: szeretne.
1: Igazi jó indiai kérdés, nem?
0: Európában szeretne. Hát figyelj, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, jó, tehát ez tök jó helye volt ennek, és azt mondta, hogy Európában szeretne újra születni, de nem emberként, mert az túl sok kihívással jár. Na, de mégis miként? Hát, ha most meg kéne mondanom, akkor leginkább úszkár lennék Svájcban egy kedves svájci családnál.
1: De ez egy ilyen szádunál, egy nagánál, ez hogy van egyáltalán képe arról, hogy úszkár és svájci család? És...
0: Hát ő 30 éves korában lett, vagy 32 éves korában lett szádú. Azt mondta, hogy volt egy családi tragédia, ami így elfordította a világtól, és úgy érezte, hogy nem érdekli már tovább a világi élet.
1: Tehát élt egy életet, és utána...
0: Mindenki így van, mindenki, tehát a száduság az nem úgy születik, hogy apám szádu volt, anyám szádu volt, így én is szádu lettem. Hanem az a szép ebben a száduságban, hogy ez egy választott életforma.
1: De van egy család, és bejelenti az egyik tagja, hogy akkor szádu leszek, és elbúcsúznak tőle? És ő elment.
0: Igen.
1: Nem látják többet?
0: Igen.
1: Elfogadják, vagy ez...
0: Látják, láthatják, de például ez a, ugye, amit mondtam, ez, hogy úszkár lenne Svájcban, ennél azt nem lehet tudni, hogy milyen szinten viccelt. Tehát láttam, hogy milyen jókedélyű emberek, és mennyire szeretnek tréfálkozni, és mennyire túl vannak a komolyan kommunikálunk, komoly kérdésekre, komoly válaszokat adunk rendszeren. És például, amikor ezeket a kérdéseket firtattam, akkor mindig ilyen fura dolgokat válaszolt, amit lehetett értelmezni komoly válaszként is, meg lehetett értelmezni csak tréfaként. Én inkább egyébként mindig nevettem rajta, de leegyeztem őket, hogy így el tudjam mesélni nektek az összes.
1: Hát el lehet gondolkozni, milyen lehet egy úszkárnak Svájcban élni, tehát ez lehet egy meditációs gyakorlat.
0: De várjál, mesél még tovább őt. Miközben erről beszélgettünk, odajött egy nagyon kedves házaspár. A férfi egy lengyel fotós, zseniális fotós, ő egyébként fotó túrákat szervez Indiába. Tehát olyan helyekre vissza, ahol a fotós mennyországok vannak. A
2: fotós mennyország.
0: A felesége pedig egy filozófia tanár Olaszországból, és leraktak egy dobozt ez elé a szádu elé, aki úszkár szeretne lenni. És akkor néztem a dobozt, néztem hármukat, mindenki nevetett, én is nevettem, és kérdeztem, hogy na ez meg mire lesz jó, ugyanis az egy mobiltelefon doboz volt. Egy Nokia-s doboz, egy igazi Nokia-s doboz. És hát ez még jóval azelőtt történt volna, mint sem, hogy itt a magyar köztudatban Nokia-s doboz más jelentéssel bírt volna, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy egy Nokia telefon van benne, és ő nevetett, és a szádu nevetett, és mondta, hogy igen, hogy neki 92 éves az anyukája, és azt ígérte neki, hogy 15 naponta föl fogja hívni, és abban reménykedik, hogyha most egyszer föltölti ezt a mobiltelefont, ott a Himalájában, ahol lakik, nincsen vétel, de így 15 naponta el tud menni egy olyan helyre, ahol bekapcsolja, és tud telefonálni az anyukájának, és ha más nem, 15 naponta így megtudja, hogy hogy van a mamája, és a segítségre tud sietni.
1: Tényleg,
0: hogy
1: ez a 21. század már.
2: Zárójelbe te láttál indiai lefedettség, mobil lefedettség térképet? Hogy nagyjából ezek az hogy vannak?
0: Nem, de pontosan úgy van, mint itt. Tehát mindenki úgy hirdet, hogy 99,9%-os lefedettség Indiában. Nagyon nagy cégek vannak. Azt tudom például, azt konkrétan meg tudom mondani, hogyha Indiából például felhívtam egy magyar mobiltelefont, az nekem kb. 25 forintomba került.
2: Egyszer
0: hogyha valaki visszatelefonált Indiába, az kb. Olyan 370 forintba került. Tehát ennyi a különbség. Valószínűleg egy kifelé aranyozott zsinóron megy a jel, befelé meg valami szutyok csatornán olaj mellé rakják be.
1: Internet, wifi, ilyesmik?
0: Mindenhol van elképesztő lefedettség. Már 3 évvel ezelőtt is, mikor kint éltem, akkor is mindenütt lehetett szabad wifi-t találni, és az emberek nem is törődnek fele. Persze, használd nyugodtan. Ingyen van a jel a levegőből.
1: Na, hát én majd ugye nem csak Észak-Indiába jártál, Dél-Indiába is, majd már nagyon fogy az időnk, úgyhogy egy város még emeljük még ki szerintem esetleg egy másik vidékről, vagy egy másik tájegységet.
0: Hyderabad.
1: Legyen.
0: Hyderabad. Jó?

0: Habár nagyon jó volt a zene, de jöjjünk is vissza, hogy meghallgassuk az utolsó negyed órát. A harmadik utasból Tóth Szabi élményei Indiából. És a záró részben...
1: Hyderabad.
0: Így van.
1: Úgy volt, hogy volt egy hónap felkészülés, edzőtábor, aztán elkezdődtek a koncertek, és Hyderabad volt az utolsó koncert, ott egy rádiókoncertet adtam meg, egy ilyen életmű interjút, vagy mit, tehát hogy így nagyon hosszú időn keresztül beszélgettem emberekkel az élet minden területéről.
2: És zenéltél is?
0: És egy szóló koncert, ugye azt mondtad, hogy az utolsó volt a szóló koncert.
1: Szóló koncertek? Tehát több szóló koncert volt, és ebből ez csak egy rádióműsor. Hyderabadba azért mentem, mert egy régi Tilos Rádiós barátunk nagyon agitált, hogy látogassa meg őt, Balú.
0: Balú
1: Szubramaniam, akinek itt volt három éven keresztül. Itt volt három éven keresztül, és visszaköltözött Indiába, és összerakott magának egy stúdiót, amit ott együtt rendesen bekábeleztünk, kitaláltuk a rendszerét, találtunk egy projektort a stúdiójában. Szóval lett egy ilyen kis kulturális központ, és amíg ott voltam, addig nem csak, hogy a Balúnak a stúdiójából alakítottunk egy ilyen kis kulturális központot, hanem lefektettük annak az alapjait, hogy hogyan tudnának indítani egy szabad rádiót. Egy ilyen harmadik típusú rádiót ott Hyderabadban.
2: Ez milyen úgy, típusú már... város ez a Hyderabad?
0: Délebre van ez már, ugye?
1: Délen, ez egy államnak a fővárosa. És éppen most nagy balhék vannak, mert a fővárosban nagyon sokan gondolják úgy, hogy külön kéne válni az államtól, tehát ők egy külön állam legyenek, mint főváros, mert hogy akkor a ipara, kereskedelme és gazdasága van, ami miatt megérdemelni, és így lenne jobb neki. És például az egyik vasárnap azt mondta Balú, hogy ne is menjünk ki az utcára, mert most van ilyen nagy tüntetés, és amikor ott nagy tüntetés van, akkor ott tényleg komolyan gondolják. Tehát ott akkor ilyen betonbarikádokat emel a rendőrség, hogy kordonok között tartsa a hatalmas tömeget, de a másnap újságból kiderült, hogy egy egyetemista öngyilkos lett, azért, hogy így is tiltakozzon az ellen, hogy Hyderabadot egyszerűen fővárosnak használja egy állam. És az is kiderült, hogy ő az ötödik ember, aki öngyilkos lett a cél érdekében. Tehát szerintem, hogyha azt gondoljuk, hogy a magyarok fanatikusok, még egy kicsit tanulhatnánk, tiltakozásnak egy ilyen nagyon furcsa, számomra teljesen érthetetlen formája, és ráadásul az ügy, főleg ugye az én aspektusomból, aki én csak átutazó vagyok abban a kultúrában, olyan részletkérdésnek tűnik. És annak a kedves egyetemista fiúnak pedig annyira fontos volt, hogy az életét is rárakta erre az egészre. Ezt szerintem nem fogom megérteni egészen addig, amíg nem születek indiainak.
0: Na, a Balú rádió stúdiójánál járt meg a koncertednél.
1: Igen, szóval Balúnak van egy stúdiója, amiből könnyedén lesz rádióstúdió, illetve ő DJ-ként dolgozik, képzeljétek el. Tehát amit itt tanult a Tilos Rádióban, vagy jelsátított a Tilos Rádióban, ő abból él meg. Ami attól is pikáns, mert ő egy brámin család gyermeke, tehát hogy az édesapja reggel 5-kor elkezd imádkozni, imádkozik 8-ig, aztán elmegy egy helyre, ahol az ő munkahelye, ahol imádkozik tovább, és aztán este hazajön, és hát ez a hobbija is, meg ez a szakmája is, tehát tovább imádkozik. Minden bráminnak megvannak a saját specialitásai, ő például ilyen kis óvó amuletteket gyárt, amiket megáldrak bele szent szövegeket, és akkor ezeket vásárolják meg az emberek. Egyébként egész jól megélnek a bráminok a bráminkodásból, de nehogy félreértsétek, tehát én semmilyen negatív nincs abban, amit mondok. Arról van szó, hogy egy nagyon valós társadalmi spirituális igényt, és annak a termékcsaládját is
0: szolgáltatja
1: egy nagyon ősi hagyományt, családi szinten, általában leszármazási szinten használó és átélő csapat ezek a bráminok, és érdekes volt beszélgetni, meg érdekes
0: Balónak
1: volt.
0: Balónak vannak testvérei? Vagy szóval ez
1: van,
0: nem,
1: van testvére,
0: van,
1: és a testvére az sokkal inkább a brámin hagyományhoz kapcsolódik, és hogyha megnézitek ezt az albumot, akkor ott van egy idős bácsi fényképe. Az idős bácsi Balónak a nagypapája, aki, mint kiderült, 86 éves, és ő még igazi, igazolt, plecsnivel rendelkező szabadságharcos.
0: Az indiai függetlenségért.
1: Bizony, ő még harcolt a függetlenségért, úgyhogy csináltam vele egy nagyon hosszú beszélgetést,
0: interjút. Ez egy öreg Kossuth huszár, ugye még így a...
1: Igen, igen. Hát én is, ugye az életkor pusztán nem számít. Sőt, még az se számít, hogy kinek van igazolványa, mert hogy ott is biztos, hogy van nagyon sok ilyen epi szabadsághős, aki utólag viszi a pálmát. de amikor elkezdtem vele beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő hogyan és milyen módon vett részt. Hát, ezt már nem tudom elmesélni.
0: Hát igen, Gandhi neve se hangzott el, de az egy külön műsort megélne, meg onnan az egész történet. Én egyszer egy vaskos könyvet elolvastam, hát nagyon, nagyon érdekes történet, az biztos. India függetlenedése, meg hogy mi hogy lehetett volna, mi.
1: Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy hogy menjen ki Indiába, egyfelől érdemes úgy kimenni, hogy, hogy valaki, valakit ismersz ott. Ez segít, hogy puhára essél, puhára érkezzél. Volt olyan, hogy fél év alatt 38 embernek segítettem, akik jöttek Indiába. Már gondolkoztam azon, hogy csinálok egy ilyen utazási irodát, egy ilyen kulturális utazási irodát, túl sok mindent csinálok, tehát ez nem lesz egy ideig. Én úgy érzem, hogy látom és meg tudom mutatni Indiának egy olyan arcát, ami nagyon nehezen hozzáférhető másoknak. Egyszerűen van egy kapcsolatrendszerem, valószínűleg az idő miatt, meg a szerencsém miatt. De ami még tanácsot tudok adni, az az, hogy mindenre érdemes odafigyelni, bármilyen kis aspektusra. Tehát például jött ez az idős bácsi, és az idős bácsikkal amúgy is szeretek beszélgetni, mert 86 év távlatából olyan különös élményeket tudnak már átélni, meg megosztani, és amikor meg kiderült, hogy szabadságharcos, és hogy hogyan történt ez az egész, döbbenetes. De ugyanígy volt az ő apjával, ugyanígy volt a Balú unoka testvérével, aki meg egy ilyen helyi forradalmár ilyen eszmély fölpólókat gyárt az indiaiaknak, és meg akarja változtatni a társadalom teljes felépítményét és az emberek gondolkodását. Hát nagyon, minden ember nagyon érdekes és nagyon unikális, tessék figyelni egymásra.
0: Uh-huh. Hát Indiáról beszélgetünk itt az elmúlt két órában. Tóth Szabi járt hónapokig szitározni, tanulni mesteréhez. Hogy hívod a mestered? Bocsánat, az annyira
1: tetsz. Guruji.
0: Guruji.
1: Guru, azt guru. A szoknak ismeri, a G az pedig egy ilyen tiszteleti képző, igen, tehát az én kedves mesterem kb. Annyit jelent.
0: Igen, tehát Guruji, aki mikor? Szeptember, október volt itt?
1: November 7-én
0: játszott a Trafóban. Novemberben volt koncertje itt a Trafóban.
1: 6-án meg 8-án megint
0: a Tilos Rádió stúdiában. Igen, ez a lényegesebb dolog. Még egy kulturális ajánló akkor a végére, hogy lesz most is egy indiai koncert ugye a hónapban az India.
1: Az indiai klasszikus zene mesterei az a címe a sorozatnak, és ez egy olyan sorozat, ahol
0: kiváló koncertek vannak.
1: Ahol mindig olyan embert próbálta meg elhozni, aki egyfelől nagyon magas szinten képviseli az indiai klasszikus zenét, másfelől pedig nem járt Magyarországon, és ez a következő úriember, Pandit Sivkumar Sharma lesz, aki gyakorlatilag egymaga felelőse azért, hogy egy korábban népzenében sem igazán ismert hangszer, a szantúr, ami leginkább a magyar cimbalomhoz hasonlít, az a klasszikus színpadok hangszerévé lett. Ő egy zenés családból származik, 13 éves volt, ő énekelni tanult, tablázni, hegedülni, harmóniumon játszani, és az apja egyszer csak belefutott a szantúrba, és azt mondta, hogy fiam, mindent félreraksz, ez lesz a te hangszered. Tehát az apja meglátta a lehetőséget a hangszerben, és körülbelül olyan 10-15 év alatt átalakították a hangszert, kialakítottak egy új játékstílust, és gyakorlatilag újjászületett ez a hangszer. Hallgassuk meg egy picit.
0: Itt újjal is pengelt, ugye ütővel is, most épp azt láthatjuk.

0: szép lapos tenyérre ütögeti a szantúrt.
1: Sokan vitatják a szantúrnak a szerepét és jelentőségét az indiai zenében, de hihetetlen, hogy miket megcsinált ez a bácsi egymagában, és hát egy egész kulturális folyamot indított. Tehát itt lesz a fia is, akivel játszik, egy tablás fogja kísérni, meg egy tampurás, és a fiával lesznek ketten szólisták, illetve előtte lesz egy film, az Antardvani című film, ami annyit tesz, hogy az Antar az valamin belül lenni, Dvani a lelken belül levés.
2: És lehet, hogy őket be tudod csábítani a rádióba esetleg?
1: Lehetséges, majd meglátjuk. Ez egy olyan dokumentumfilm, ami múlt év ősszel jelent meg Indiában, és lefordítottam magyarra, tehát ez felirattal lesz.
0: Nem
1: ez lesz jövő héten.
0: Leges legvégén, haló.
3: Szevasztok, bocs, hol lesz ez a koncert?
1: Ez a Trafóban lesz.
3: Trafó és este?
1: Jövő hét szombaton. Este
0: március 27.
1: Március 27-e, 19-15-től lesz ez a film, az Antardvani.
3: Jó, és tehát két
1: 8-tól, okay. 8-tól pedig a koncert maga.
3: Köszi.
1: Hello.
0: Hello. Na, hát ez egy programajánló volt itt a műsor végén, tehát a mai harmadik utasban Tóth Szabi mesélt indiai utazásáról. A műsort meghallgathatjátok majd a Tilos Rádió archívumán. Harmadik utas.

Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tizedik mese. Egyszer volt, hol nem volt. A volt, hogy október 23-án Biszku Béla, Boskai Imre, meg Szűrös bátyán, a mocsondári üdő dacára nem átallott könnyű nyári öltönyökben sétálnia, zöldövezetben, de szaporán. Addig-addig, hogy áthallott a könnyű cipőjeik csosszanatja a Dunán, s tovább, le Hódmezővásárhelyig. Oly néma volt az országa nagy elárvultságától, mert a kerál oda volt a jó fölfogott érdekibe, minek neve éppen Brüsszel volt, a kis kerálok meg szanaszerbe, kövért Brazíliába, semjént a földgoló túlfelire, Ausztráliába, a nemzet Schmidt pályát meg, igényesen Bécsbe szólította a forradalom viharmadara, mert mindig csak a munka, sehun még a szórakozás. Ha csak az népvel nem, az ki ott pityerkedett az Asztóriánál, a kerál emelvénynek hűlt helyén, de helyába. Nézett volna más pogrom után, de nem volt érdemleges. Az egy, két, vagy három harmad részbe új nyilasok, szép és méltó megemlékezésétől eltekintve, meg a tarlós főpolgármestertől, ki a közönségét fővilágosította, aggályos, amit a mindenféle liberál jajongérek mondanak, hogy előre új nyilas volna egy színház, csak mert Vörös Marti Mihályt játszik. A fasiszta Vörös Marti. Nem kérem. Ebből pedig mi egyéb következik, mint hogy bölcs és előremutató döntés volt bizalmat szavazni az új színház jövendő vezetésének, a csöppet se új nyilas csurkának, meg a tanítványának, akik ellen egyéb iránt ember nem tüntetett Budapesten az ünnep előtti szombaton. Ebb úgy nem, ahogy egy lélek nem volt a szabad sajtó útján másnap délután. De annyira nem, hogy még a közszolgálati médiánoknak is főtűnt. Pedig hogy készültek a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Külön odafáradtak, sétáltatták az inger küszöbjöket, de helyába, ha nem érte el azt a több tízezres tömeg, beszéd, zene, mi nyavaja? Noha nem, hát nem, mentek haza, Milla bere, náda kere, ha mit csináljanak? Illen esetre a Bibic TV kódexe is azt mondja, amit a háromszéki Dakota, hogyha nem lássák, nem mondhassák. No, nemes mondták B. Közszolgálati sas, nem fog legyet. Máson négy persze, lecenzúrázatlan rémírként elterjedett valami kis ez az, de őtőlük az ország fülkébe forrott közvéleménye meg nem tudta, nem volt mit, ami meg nem volt. 2011. október 24-én.

Tubica pár nap múlva kopogott az ajtó. A világért ne ijedjek, megmondta, csak az ilyen barom nagy ajtókon roppant kényelmesen lehet pisztollyal kopogtatni. Úgy döng, mint a hajdermékű. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy tegnap jött meg Külhomból, és eredetileg csupán a köszönetét akarta személyesen is megerősíteni, illetve az elnézését, mert ő néki csak közvetlen a hivatali utazása előtt. Úgy szólván a levegőben jutott tudomására, hogy az a rihoványi túr-túr kurva tanult műtősnél létére egy ilyen dolgot tőlem elkér, egy élelmiszeripari, sőt, egy tiszti orvosi dolgot. Az esze neki megáll, bizonyisten. Ráadásul súlyos hónapokkal ezelőtt. De reméli, hogy meg tudok bocsátani. És még azért jött volna eredetileg, mert viszont attól fél tisztelettel, hogy a vadonatúj készülék, amit küldött, hogy az esetleg nem vált be a háztartásomnak, vagy nem tetszik a színe, az ilyesmije. Netán Istenne, hogy a ővélük van nekem is bajom faji alapon, mint a zsákmány uralmi bitang hatalmaknak, mert hogy át se ugrottam megköszönni. Annyit mondani becsülettel, hogy hú, vagy bá. Köszönöm, bevált, mondtam és elhallgattam. Kicsit ő is hallgatott, majd azt mondta, figyeljen meg, legközelebb ő addig hallgat a lábtörlőből, amíg be nem engedem, sőt, invitálom, a napokig, hát napokig. De most nem ér rá, lévén nyomozást folytat, és eredetileg ezért is jött. Mert sajnos az éjjel gyilkosság történt, ő teljesen ki van akadva a gyászától. Hát kinek árthatott az a kis unoka öccsük, akinek ismeretlen tettes kitekerte a nyakát? Kinek? Kinek volt útjában egy játszódó galamb, író úr? Kérdezte is, idegesen tekergette a fejét, próbált benézni az előszobámba, persze nem látott semmit. De a szennyhomályban felvirrad a nap, úgyhogy várjál, te csak ember, várjál! Üvöltötte bele váratlanul a lépcsőház húgy és kendermagszagú sötétjébe. Gurult le a hangja a lépcsőn, verődött emeletről emeletre, és százan hurrogtak rá, mint a visszhang, fegyelmezetten, katonásan. Száz kövér tollas mikrofon. Mikor csönd lett, nagyot sóhajtott és bocsánatot kért a gyengeségéért. Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, hogy még egyszer a... Lényeg a lényeg, mondta nyugodtan, folytottan, ő most az összes élő lakót végigkérdezi, nemet talált egy fejet eldobva az otthonában. Igen, Natúr fejet, mert a hozzátartozó kis testet ők már azonosították a földszinten egy bizonyos lakásnak a közelében. Feküdt ott. Most mondja meg, micsoda világ ez? Egyelőre. Az elhalt unokaöcsi célba lőtt az udvaron. Még meleg volt neki a kis pisztolya csöve. És bizonyos illető elkapta. Nem macska volt, az biztos, azt a laborban kizárták. Hanem más, rosszabb, kegyetlenebb, és gyávább. Nagyon sajnálom, mondtam, nem találtam ilyesmit a lakásomban. Akkor jó, mondtam, reméli, erről hamarosan személyesen is meggyőződhet.

Hernyósejem és vakcina. Hetek óta van belül egy szavam, talán még nem is szó az. Csupán valami finom, buha képzet, forgatom, fölírom és kihúzom. Hagyom gubózkodni, lenni és meglenni. Nem kezdek vele semmit. Mintha egy vastag, hivatalos dosszié fölírata volna, egy érett, szennyes szürke iratgyűjtőjé, mely egy nyugat-német illetőségű amatőr filmtekercset tartalmaz, valamint egy jegyzőkönyv lila másolatát, és ezen van rajta föliratként ez az én egyszerű, száraz és síkos szavam, sejemgyár. Kuna Józsefné és Straubinger Ferencné a jegyzőkönyv tanúsága szerint szabotás nem gondoltak fennforogni, továbbá fájlalták, de nem nehezményezték az azonnali elbocsátást, és maradandóan megtanulták, hogy a dolgozó osztályok egyes tréfája az ellenség kezén egyenesen tragédiába is torkolhat. Kamaszmódra birkózik az idő, festetlen zászlókkal tömi ki a lelkünk, nyers tavasszal. A köd az időjárás hernyóselyme. Beláthatja ezt akárki, ha kinéz az ablakán, és fényes semmibe akad a szeme. Ha elmerül abban, belátja. Olyan az idő, mint valami eljövendő limonádé. Tudhatni, hogy ott van, ott guggol mögötte a nap, egy citrom parányi húsa, ott vár, és ott mosolyog diadalmasan. A selyemgyári harmonika zenekar teherautón hordozták megyeszerte. Vitték az Eber úton, nőttek és tapsoltak a fák. Aki nem tartott otthon hernyót, az semmibe se számított. Ha párat is, ha képletesen is, de illett. Értékesebb volt, mint az arany. Az a barna-fehér csodaféreg. Játszik és integet a platón a zenekar, nagyokat recsen a hangszóró, lehet iratni hernyót hozzá okos kis füzettel, tartása és gondozása. Bandi Sándor tenorját viszi a kócos, lapos homlokú szél a templom előtt, tölcsér csavar belőle, csákót. Mi nem kombinénak és nyakkendőnek termelünk, a cifraság nem kenyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk. S viszi rá a szél a kórus válaszát, pukkad a vidámság, mint a vitorla, jár hát hernyó, jár hát sejem, ebből lesz a hernyó sejem, restségeddel meg ne gátold, fellobogozzuk a béketábort, sej. Úszik a gödör vendéglő a fényes nyers ködön vasárnap délelőtt. Sós kifli az asztalon, kukoricabor. A pisszuár mögött szakad a part, s lenn a frissen ruházkodó bokrok alatt csillan az okos zöld víz. Bevárják egymást az udvaron, két fiatal férfi. Épp első tudál a sejemgyár. Te megruháztad? Miért? Te meg? Én nem. Na én se az anyjuk vihovári szentségit. Rászkódnak, sápadtan nevetnek, mint az akácfa. Tudja a fekete rendőr is, tudja jól, hogy min, de nem szól, megböki a sapkáját és elmegy hátra. Sejj a mi labogónkat. Hová lesz a szúrás helye, elvtársnő? De a nagy mellő kontyos bárisnya csak hallgat, és hiált át a csarnokon a penge szájával, mintha rajta múlana a béketábor. Fényes zárt vastepsit tart a karján, s viszi be az irodába. Elterjedt, hogy van valami lehetséges betegség, vakság vagy rosszulátás a sejemportól. Persze, ki tudja, tapasztalni egyik asszony se tapasztalt semmit a könnyezésen kívül, viszont a műszakváltásra kiszállt az oltóbrigád. Délelőttös, délutános mind ott toporgott a nagyszövőben, beterelve. És elég idegesen, hogy hát hova lesz a szúrás helye. Mert ki szereti az ilyesmit? Azok meg két mentőautónyi doktor meg szanitéca melós irodában bezárkózva, csörömpölve. Vakcinát fogunk kapni, úgy higgyétek el. És ez aztán hamar elterjed, százvalahány asszony suttogja körbe, hogy vakcina. És mind beleborzunk, egyenesen belevörösödik a szégyenbe. És próbálkoznak ezzel azzal, hogy például az időseknek is kell-e? Kell, mindenkinek kell.
De hogy például, aki még lány, annak is nincs mentség s kibúvó. Akár egy oktatófilmen párosával engedik be a dolgozókat, vagyis hát az asszonyokat a kicsi irodába. Legelsőnek Kuna Józsefnét és Straubinger Ferencnét, édes testvéreket, két vihogós, vékony fiatalasszonyt. Medve tekintetű idős ember a tiszti orvos, feltűreti a köppeny ujját, egyéb vagy intim vetkezésre nincs szükség, benzinezés, aztán szúrás, mint a bolhacsipés, annyi, kis vatta, tartsa rajta csöppöt aranyom, és mehetnek is. Nem kaptunk, mint Bandi elvtár, senkitől sem megbízatást, csak hirtelen nagyon megkönnyebbültünk, és azért. Azért támadt Kuna Józsefnének tréfás ötlete. Bevárja az ajtóban Straubinger Ferencnét, és azt súgja neki, hogy amikor kimennek, csináljon úgy, mint aki menten el akarna ájulni, valamint szorítsa a két szemére mindkettejük vattáját a pöttyvérrel kifelé. Kint pedig, megbeszélésük értelmében, Kuna Józsefné sopánkodni és folytottan jajgatni kezd, és a jegyzőkönyv tanúsága szerint azt mondja a kint várakozó dolgozóknak, hogy asszonyok, asszonyok, menjenek innen, ez a szegény Bözsi mind a két szemébe kapott egyet. Méghozzá vakcinát. Láthatják, hogy vakcinát. Straubinger Ferencné meg ez alatt tréfáson támolyog és rogyadozik ott. És majd megpukkad, majd bepisil a belső nevetéstől. A két testvér később arra hivatkozik, hogy mire elárulták volna, hogy tréfa az egész, sőt, hogy egy csöppöt se kell félni, Bandi elvtárs, addigra már üres is volt a nagyszövő. Még a rendészek sem tudták ott tartani a megtévesztett dolgozókat, tolongott ki mindenki, s menekült, amerre látott. Egyébként elsőnek a zenekar, a híres harmonika zenekar. Igaz, ami igaz, egyes brigádvezetők sem álltak a helyzet magaslatán, valamint Stahanovistán éjénk egyike másika is megtévedt az ellenséges propaganda hatására. S ki itt bújt el, ki ott. Ágy alatt, nyúlólban, pince lépcsőn. És csak akkor jöttek elő nagy nehezen, mikor a két dühös mentőautós egy pobjada elkanyarodott a Schumacher keresztnél, a megyeszékhely felé, ahol jelentették a szabotást. Édes és rugékony a tavaszi köd, s ha meg is köhögtet, bársonyát és illatát nem lehet hasonlítani. Olyan, de nem lehet. Leginkább tám mozisejem, ügyetlen kis filmkockák azon, mákos a napfény, fekete karikák pattannak az eperfákon, ferde templomtorony vidám, klerikálisan integető plébános demizsonnal, szivattyúház objektum, rendőrsapka egy ladik deszkán, Straubinger Ferencné gríznevetése füles sapkában, míg Kuna Józsefné bicikliével kunsztozik. Egyik fiatal pár kergeti a másikát, bukfencezik és beleinteget, majd nyúlvadászat, s nem a nyúl, de a szántás ugrál a nyúl alatt. S valaki megfeni kését egy lépcsőn. Alig, hanem női kéz, lágy, fehér, anyás.

Apapa oda jár, apapa oda jár. Csak kisgyerek, mint ruháját is ott készítik már. Van anyagkészletű.

zsírvasárnap. Szakozza a szél a Duna felé, pofozgatja az olmot, az egész súlyos lomha közeget, amit levegőnek hív az ember, és él vele persze, ahogy lehet. Hosszú sor áll a fehér sátor előtt, mint a banánért, azért a fagyott fekete banánért, vagy MDF sonkáért húsvéttáján. Ló veronaiért. Észre se venni, hogy kicsit édesebb. Egy hosszú, csöndes vasárnapi sor, úgy állok mindenki, mintha épp csak, mintha véletlenül. Épp beáll, mit lehet tudni, ingyen van, ennyit megér. Ennyit törődést megér. Már nehogy már ide be akarjál állni, mondja a férfi. Átsorogna csak a sor vége körül, nyűttek, lestrapáltak, túlsúlyosak, ahogy itt szokás, kora középkorú pár. Mindkettőn farmer ruha, talpig Isztambul. Miért? Szól vissza a nő, tulajdonképpen már a sorból. Nem azért jöttünk, hogy megnézzük? Hát jól van, megnéztük, húzzunk. De azért a férfi is közelebb lép, állnak, véletlenül épp ott, ahol a sor van, de semmi több. Joci, ne izélj, kibírjuk azt a fél órát. Kibírni ki, de ha egyszer nincs kedve, mit csináljak? Jól van, én akkor is kivárom. Hát várjad, mondtam, hogy nem. Áll a Joci oldalt, és érzi, hogy sokkal föltűnőbb, mintha beállna rendesen a sorba. Meg az asszony is hangosabb, mint kéne. Mindenki hallja, hogy nem-e azt beszélték meg, hogy törődnek az egészséggel. Úgyhogy a férfi kénytelen közelebb húzódni, nem tartozik ez másra. Az egészség. Oké, és hallgassál már. Hát hallgatnak. Isztambulné belekarul az urába, csak nem fél a férfi egy tűszúrástól, mondja, és ad egy puszit a galériára. De az csak bámul komoran. Milyen tűszúrás? Nem azt írták, hogy van egy gép, és az kiadja? Jól van, na, de egy csöpfér csak kell. Joci arrébb lép, bizonytalanul kotorászik a zsebében. Most meg minek gyújtol rá? Mit minek? Jól esik annak. Tenyerébe fordítja a cigarettát, nem néz sehová. Legalább itt a sorban kibírhatnád, hogy nem. Nem, anyukám, én nem állok sorban. Te állsz sorban, Vili. Én csak várlak, amíg el nem megyek és izok egy sört. A férfi lép egyet, mutatja, hogy ő megy is már, aztán úgy is marad, mutatva, felett lépve. Nézze, de, mondja a nő, ott adnak valami prospektust, hozzá már egyet. Joci erre befejezi a mozdulatot, és mint aki véletlenül lép arra kószál, szerez egy tájékoztatót. Benéz közben a sátor nyílásán, riadalom és bosszúság az arcán, azt hiszi, fölény. Lassan halad a sor, isztambulék arra szólnak, olvasgatják a papírust, főleg az asszony, de a Joci is belenéz, addig se kell másfelé. Nesze, itt van. Az asszony rábök a prospektusra. A koleszterin értéke mellett az infarktus elméleti kockázatát is megadja. Nem jobb, ha tudod, mi az ábra, hogy kapol-e infarktust? Nem, morogja a férfi. Maradjál már, Ili, magadnak. Az Ili belékarol. Figyelj már, ha úgyis itt átsorogsz, nem mindegy, ha megnézeted te is. Nem én szokom mondani, hogy szorít, meg hogy mindjárt infarktus kapok. A Joci elpecköli a csikket. Jó van, na, beállok, be vagyok állva, tessék, jobb most? Az Ili hallgat, vonogatja a fehér retikült, levesz a férfi hajáról valami szözt. Mond az ember mindent, attól még nem beteg, morogja a férfi maga elé, zsebben a keze. De szokod mondani, hogy nem vagy jól. Mondom, ki a franc van itt jól? Okés. De lehet vele törődni, ezek is írják. Izélják a vérnyomást is. A Joci bólint, hogy persze tudja ő, nem hülye ő. A kérdésre, hogy mikor volt utoljára orvosnál, közli, hogy 6 éve a betonozáskor. Na ugye, azt szed árt. Csak ne naugyézzál. Álljál be, méreckedjél, mondtam, hogy megvárlak. Az előbb azt mondta, te is beállsz.

Azt mondtam, amíg várlak, esetleg megnézetem. Hallgatnak, arra szólnak. És akkor az a gép tényleg megmondja, mi? Meg hát, feleli az asszony, legalább a kockázatodat meg azt írják. Itt van-e? A férfiaknak több a rizikófaktor, zsírosevés, dohányzás, minden. Ez az egész szar, ez a rizikófaktor, fakad ki a férfi, de többen hátra néznek, erre elhallgat. Figyuszd a velőbe, mennyi van. Nagy papírtáblát vizsgálgat az asszony a sátorajtón. Meg a májba, a tojásba. A rántotta egy időzített szívbomba, azt mondták a rádióba. Meg az összes hús is. Oda néz. Szalonnát se veszek többet. Valamit csak keltán zabálni az ember dolgozik. Almát, meg répát, szójababot. De mostan már aztán tényleg maradjál a hülyeséggel. Sziszegi a férfi, és kotorászni kezd a zsebében. Isztambulni hozzá simul, hogy ne haragudjon, de hát tényleg kéne az életmódon változtatni, ha semmi disznóság nem derül ki akkor is. És hogy majd lassan vegye le a Joci a vérnyomáshoz a Jackie-jét. Előbb az Ili, aztán a férfi tűnik el a sátorban. Isztambul úgy lép be görbén, behúzott hassal, mint valami butikba, harisnyaboltba. Negyed óra se telik el, dél lehet, mikor kijön az asszony. Piros füzetet gyűröget a kezében, repked a szeme, lesi a sátrat. Jön a Joci is hamar, zsebre rak egy kis bilétát, olyan az arca, mint fürdés után, vörös és ünnepélyes. Az Ili kérdezi, hogy neki, a férfinak nem adtak-e füzetet. Akartak, de mondtam, hogy a feleségem úgy is kap, egy családba egy elég. Hát karolja az asszonyt, hogy induljanak, de állnak csak, néznek maguk elé. Vékony az Ili hangja, ahogy megszólal, és mosolyog, mint a hideg leves. Nekem magas lett. Nekem is a kurva életbe, de hát mondtam én, hogy szorít. Nem mondtam, azért magas, mert szorít, mert nagy a kockázatom. Az Ili belerakja a szíves füzetet a retikülbe, nézi az urát. Mondták, hogy ne dohányozzál? Mondták, na, hát mit mondjanak? Meg, hogy meg kell tartani a zsírszegénységet, azt is mondták? Azt is mondták, mondja a Joci. Szájába vesz egy gyufát, rágja, kiköpködi. Megijedtél, mi? Hát meg, na, miért, te nem? Nem arról van szó, hogy megijedtem, vagy nem. Hát miről? Mondja az asszony. És hogy vett leértékelt halolajat, azt írják jó rá, ilyen kis kapszulákba vagy mibe. Eredjél már, gyógyszer kell erre, körzeti orvos. Fel kell keresni, azt mondták. Gyógyszer, nem ilyen francok. Köp ki a gyufát a Joci. Na látod, hogy megijedtél? Mondja az asszony. Nem arról van szó, mondja a férfi. Hát, erről a szarról, erről az egész szarról. Na gyerünk, eszül egy fagyit. Mit tudom én már, lehet, hogy az is tele van vele a fagyi. Minden teli van infarktussal. Akkor most mi legyen? Kérdezi a Joci. Mi lenne? Bújik hozzá az asszony. Mozogjunk. Legalább mozogjunk, Jóska. És mozognak. Lassan, óvatosan mozogni kezdenek. Nehogy ott érje őket a Deák téren a halál. Két túlsúlyos, koraöreg galamba verőfényes, ólomboldog Budapesten.

Hátul az udvarban. Hátul az udvarban bál a szezon kilós fazonár. Ez volt kiírva a vaskapura a Fricinél, legalábbis Aranka így emlékezik, mikor betolja az olasz pacallevest a mikrohullámúba, és nézi az expresszet az asztalra könyökölve, hogy megjelente, hogy second handomba jó rátermet eladót keresek nyelvtudásut, hogy megjelente ma az ő hirdetése, az Arankáé, korombéli asszony joggingban, és nem zizeg a bizsutól, ám bár telne, hál' Isten, platinára is, és nem csak fogban. Legutóbb 2 éve Riminibe menet is vitt nekibe virágot, a szegény keresztmamának kállát zölddel. A Frici kindudált az Audiban, hogy jöjjön már, persze csak halkat, rövidet, mégis temető. Használt válogatott amerikai ruha, 45 kg-os eredeti bontatlan csomagban. Erről jön neki az eszébe a keresztmama, az expresszről a konyhaasztalon, és erről a bála, Istenem, minden este bála, hátul az udvarban, annó. Annó ibusárt vagy sárott, hogy még magában se nevezze meg azt a helyiséget. Mindazonáltal szép ikrás idők, karcsú kövér szelek és ifjúság, s ahogy most Aranka visszarévett plébek, most is melege lesz a nehezedő koszorú erekben, üröme és öröme, s megáll a szájában a kivi. Titkos is volt a bálabontás, meg nem is, amolyan szocialista petting vagy kapitalista annó, mikor a keresztmamát belegyűrték a konténerbe tülekedés során. Hiába volt asszisztens, hazajött az operaházi takarítónőségből, és asszisztens lett a keresztmama, de hiába, ugyanúgy furakodott, mint mindenki, szovjet katonatisztnék, TS irodisták, mindegy volt. Nem volt egy pille alkat, mégis beledögönyözték abba a nagy vasládába, nem volt mese. Murrogattak és fújtattak az asszonyok, a keresztmama túlhajolt, megbillent, és annyi. Aranka éppen sárbogárdon, esti gyors gépirón, szép hajdan. Először etán nem is bánta a keresztmama, annyira a mélybe, a titkos és meleg mélybe még senki nem jutott. Habzsolta, ölelte a sűrűjét, 6-7 köbméter is volt az, géprongy, így hívták hivatalosan, géprongy a vagongyárnok Belgiumból. Az első kosztümkabátot K. János védőgázas lemezhegesztő vitte haza, miután eléggé sajnos beletörölte az emulziós kezét. Így terjedt el, hogy a vagongyárban legújabb párizsi divatba törülik a kezüket az emberek vagy Belgába, de ez annó ibusárott, eléggé mindegy volt. K. Jánosné kipuszolta az úgynevezett blazerből az ura kezenyomát, s így tett a többi asszony is. Seb és tisztasági benzin reszketett estelente az üzbég magyar barátság lakótelep felett. Fehér nadrág kosztümöt keres ballagáshoz, hiszekték az asszonyok tavaszutón, zsorzsettot, és szelték a kenyeret hajnalban, míg az emberük borotválkozott, meg hogy a cselesztánénak bébidól turkált az ura, mert szereti azért, és ezen halkan elveszekedtek a barbonarcú, szögvas tekintetű férfiakkal. Brüsszel vagy Párizs gyúlékonyan száradt a tavaszi szelekben. Nem beszélve a kislángi cipészről, gondolja Aranka, azokról a gyári hibás, de telitalpú divatárukról a zsúfolt kislángi pincelépcsőn. Járt át a krémautón. Akkor az áfészes Frici csak beleszimatolt a levegőbe, már is tudta a jövőt. Átlopatta a bálákat a vagongyár csipisz kerítésén, hazahúzta kézikocsin, és onnantól megmozdultak a dermedt ibusári éjszakák. Hátul az udvarban karbidlámpánál európászkodtak ki az asszonyok, és vitték haza az édes terhet toldi biciklin, ezen a kerékpáripar muraközéjén. Ritta nyereg, hasuk meleg volt, mint a rúzs, akárha bál után. Sok volt a tumultus, nem ritka az 5 kapcsos fejsérülés. Néha át kellett hívni a kokker gyári őrt, azt csinált rendet. Hogy belelőtt a plafonba elvégett, olyan is előfordult. Ilyen tekintetben nem volt unikum, hogy a keresztmamát, ki hiába volt megbecsült asszisztensnő és pávakörtag, őszintén megmondva belelökték, bele Párizs gyomrába, mint sukta már infúzión.
Mesélték, hogy a szódás felesége egyszer ugyanígy háromnegyedes nercet fogott, nem mondja moly hibásod, de nercet, menekült vele a mázsához, sikítozott, hogy ő szíves asszony, ne bántsák, mert csak bele-bele bokszoltak szíves anyádat azt, és akkor a szódással kétszer elvoltak színházba, megyeszékhelyt. De a szőrmáru ritkaság volt, a belgák adtak rá, s komolyan vették, hogy mi szívja a vagonolajacs, mi nem, a bőráru nem, a bundaféle nem. De flanel sok volt, meg Jersey. Az áfészes Frici csak szívta a cigarettáját, s rimánkodott, hogy nem áll megbolonduljanak menyecskék, de hiába. Csak fort és sistergett az a két pingpongasztalnyi mell alá érő vasláda, fort, mint a karbid. Az égen a fészer likacsos egén roszogtak a márciusi csillagok, meg annyi tűreszelő, brilliáns, beszakadt köröm. Hát hol jártunk volna? Hát a kis Párizsban morogták az asszonyok hazakeveredve, s úgy is érezték magukat, kokottan, lábujjegyen, mint aki púdert és naftalint vacsorált. Az esküvőnk óta nem volt ilyen jóm, gondolták. Aranka hámozza a második kivit fitnessileg, és jól emlékezik, hogy egy szerdán volt, mikor a keresztmama nem jött haza. Várták éjfél, fél egy, de semmi. Utána kellett menni, zörgetni a sötét, kihalt vaskapun. A Frici nagyon rendes volt, hátrament vele a fészerbe, megsimogatta a derekát, hogy ő nem tudja, de túrjon bele az Aranka, és akkor ő ott a karbidlámpánál belehajult, és beleakadt hamarosan a keresztmama műkontjába. Mahagóni volt, mindenki olyat hordott, de ő volt az, a Jolika keresztmama, egy kombinéban hason. Komplett nagy estéit szorított magához lüsztert vagy lamét, valami csillogót, úgy feszítették le róla a kezét ájultában, gyűrött, de újszerű állapotú nagy estéit, amit aztán rá is adtak. Oda támasztották a falhoz és pofozgatták, szólongatták a hűvös éjszakában. A Frici egész fehér volt, vacogott, egy fillért se fogadok el a ruháért, Aranka édes mondta, és kihozott a konyhából egy bögre császárkörtét. Csak hogy ne legyen baj. Az úton hazafelé a keresztmama szédelget, hányt nagyon, de hogy a lépe megrepett volna, azt nem látták külsőleg, csak az orvos mondta exitkor. Ennél fogva bezárt a kis Párizs, nem sokára a vagongyár is, megállt a falu a korszerűségben. Mikor a Frici felfüggesztettje elmúlt, kivette az ipart. Aranka mindent neki köszönhet, a Riminit, a Second Handet, a Budapestet, mert feljöttek 15 éve, hisz a nap is feljön, a hold is. És egy darab van az életből, aranyom, hiába február, és akkor van dél, ha csönget a Frici pacalja a mikrohullámú.

Önszológiai gyakorlatok, írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem, tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem, én közbe csak következem. Hús, és ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utó se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnant kiszáll a gyönge lélek, még orvosságot nem vettemben, kanalasat, elüldögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban, szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész, az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na! Egy őszológián az ember kinéz és dől a vers rakásra, fogom és megírom, ó, te szép mimézis, megvagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházom nyájas, reszkető, meg-megereszkedő, salétrom sárga ház, egy omlatag dús hasfalán a vadszőlő érrendszere, egy elvirágzott haskötő szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád nadír s zenit, te dőzsöl lánggyári dél, az elmepartján lágy vonszóle mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Nápo is csipszes és pofa zacskóját felfújja, ha még él, vagy ezzel ijesztget P. bácsi kórtermünk öregje, mégis csupa morra, szája és üregje. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig el fog telve, a körözött a finom főzelék, vagy épp az elme.

tésztásodom, gyűrődök, párnám és orcám egyre megy, lágy penészek esznek, prémes kicsi nyűvek, lepedőm nem egy torini lepelművek.

kis bögre ősz, avarcsorom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl ledobrokol, mert jön érte a róka lelkű férje, hágó mén, nagyseggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenéki. Míg él az ember, folyton nincs eleg. Az osztályon, bár csöppet sincs meleg, hajszál hián kihűltem. Rám csomózták a pizsamámat, és mint a tejberizsamámat déltől egy tömbben ültem. Zőbefűzve, mint az Isten, szikepumpa, fes higanyszál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Elücsörgök a vállamon, kopasz vállap egy K-zubbonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét pliszírozó varró leányka forma felhő hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűzfakó reménnyel él, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére. Körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál. Jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó, szálkás, deszkastégén rugózok én el pápundekli. Egy kömény maga röppenésem, mely a világot nem érdekli. Parázslani sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég, aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég? Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócát gyűlt zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánok, ki freccsent mennyi endeje.

mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap, csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. A test templomába egy kis minisztránsa vagyok életemnek, minden örömimet a testem plombálja, kis fehér ruhában füstölöm lóbálja, húzom valamimet. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház, trafiki, őszök, izzik a fák, szarvas, bőrnadrágja, s a horkanások, oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyú, répát, rópit vagy avarillat. Én ezt szeretem, mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a pősze. Mint a disznó vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi expresszó, cappuccino, semmi finó, potya leső bácsik állva beönzi, mint kávéport az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalog, ám bár ideiglen, géz a gézben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness, nincs más a halló és látó terembe, csak a papír is rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benn néha még a nyár, úgy hussan által miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kijár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgy is csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kejhét sírva pumpolom, miképp a slicgomb el a pizsamától. Püfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csókolom.

kisfiú, kiabálta, sütnivaló öcsikénk, kiabálta, hogy hívnak. Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfekvője. Tejsír a hold. Van rá nincs oka, véndedóvúk, oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Kisbögre jól átlátszó gyászolóban, úri módon, mint egy neszhulla, feloldódom, egy messzi sziszenés leszek majd kisollódon. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedő meglássa, ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen hajnali sírásó. Első sugárát távolsági buszon, a hajnal épp préseli magát át, tubusom, tubusom, gurgulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodil, korzodil. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Géztanfolyamra járni, hófehér dolog. A múmia nénik váltik boldogok, erről nem nyitnak vitát, folyhat bér, történhet bármi. Jó géztanfolyamra járni. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban, csak az ősz ül egyedül, fütyörész és elterpeszked rút hűtőszekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket, arra rá se rált. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj, feltartott fején úszó sapka van, viszont alantján rúg, mint vad bivaj, de várjatok, csak cifra kentagálják, azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, és az utazók elutaznak, csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek. Már a nap is kisütőben, az udvar mélyi hűtőben. Laborasszisztens, ki engem ismersz, vegyed a vérem, vámom és révem. Ki múlatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van, te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigál, te láss el engem orvosillan, nem ám doktor ide. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sej, haj, nem éden, mint zsebórában összebújt rugó, az életem úgy élem, betegtársak jertek, ketyegetek vélem. Pensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám lélek és szomat sértetten elketyegnek, s a szív az őszi gipszvonat csühögő meg-megálló, elrákcsálom a csipszomat pizsamás bús daráló, nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se,
melltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürké laposra,

kis brutáliák. Tudja, nem tudom, miért az jut eszembe elsőre mindig, hogy nutria kolbász. Tényleg nem tudom. Meg miért az, hogy háromszor is piros a vágóidi hajnal. Talán a cseppkövünk, vagyis hát a szennyvíz miatt. A múltam véget. De annak a nagy erős asszonynak ott fönn, annak nem így udvarolok. Annak szebben mondom és válogatva. Elmondom neki az életemet. Ilyen reménytelen szerelmes féle vagyok bele. Egyoldalú viszonyú. Elég ismert asszony máskülönben rálátni mindenhonnan. Lejöhet velem szénér, ha akar. Mindig ilyenkor megyek le délután, mikor fenőkék az ég, mint akin átmegy a gőzborotva, ha például egy makacsa fejhúson átmegy, olyan formán. Veszem a baltát, a vedert, a szívlapátot, mit tudom én. Nem épp a szennyvíz miatt megyek, ha érti, csak azon át. Azon át vezet az út a szénhöz, vagyis hogy a pincébe. Lejöhet, úgyse látott még fecskepatkányt. Úgy higgy el, nekem régóta nem testem az élet egyáltalán, hanem legfeljebb a ruházatom. Sapka, cérnapulóver, lánckesztyű, kötött kabát. Emlékeimben azbeszkötény. Mielőtt meghalok, szeretném látni a tengert és a nyugati életformát. Eredetiben hamburgerozni, az volna jó. És egy kevés Disneylandi társasút. Egyszer-kétszer jó volt veszélyesen élni. Hattyút sütni kellett Leipzigben annó. Kifogtuk drótos virslivel és rá a tűzre egyenest. Pattogott, sírt, mint a vatta. Csak úgy jöttek a rendőrök. Jöttek ránk. Jöttek, mint az égő szögek, ha érti. Nem témáztak a Brudersaftal, az biztos. Első feleségnek ott volt a Hédi. Ezt ennek az asszonynak is bevallottam. Nem volt szép, de olyan kemény nevetése volt, mint az amalgám. És hozzá térdig érő fekete haja. Bitang és erős, mint a mozdonyok. Mint 50 telén a bőrkabátom. Konyhalány volt a Sernevánnál, kalanderes főzőedény mosogató. Annak aztán nem kellett asszonyszatyor vagy mindenféle titokzseb a kabát alá. Az csak ebben a hajában hozott haza minden szajrét, a különféle illatokat. Álltunk összeborulva a konyhaasztal fölött. Nem beszéltünk, nem terítettünk kettőre. Csak belefúrtam a fejem és vacsoráztam. Jószerivel a haja hiányzik egyedül. Ez a drótozott fekete meleg. Később lett egy babája. Rendőr foglalkozású. Hát jó, mert én vertem. Ha az ütlegelés verés. Hát verés? Mondja aranyos. Magának az odasúzás verés? Kérdeztem egy tiszta, szép estén attól az asszonytól odafönn. Persze hiába. 20 év elteltével azt mondja a Hédi, hogy játszunk gólyást. Mi az anyád valagád gólyást? Nőjön csőröm. Egyek békát, kölcsek, álljaktán fél lábra, he? Nem, azt mondja. Költözz el. És már nyomult is be neki az a privátim rendőre. Azzal dobatott ki. Oké, oké. Adják rátok sírva a fehér inget. És lakbőrönd és távozás. Sokat álmodom, hogy mint a gyöngyverejték fut a Szabó Ervin könyvtár előtt. Úgy volt az, hogy nadrágszoknyákat hordott a meneküléshez, hogy könnyebben kibírjon lépni az ablakon. Megmondta, hogy pisztráng mérgezésben akarna meghalni. Egy gyors ezüst halálban, mikor csobognak a hegyi patakok, és harapni lehet a fenyőfát. És nem is a vasalótól. Mert egyszer belevasaltam az arcába egy olyan hajót. Nem volt szép. Legalább ne az arcra mennyire, ezt kiabálta sokszor. Nem volt szép. Megmondom, az is sokat jut eszembe, hogy fejhús. Olyan formá, hogy a fejhús piros pilóta sapka, amivel elröpülök. Meg a lólángolt. Nem vettem még észre, hogy a szavakon úgy szólván el lehet gondolkodni. Ha lejön velem, meglátja, milyen egy Práter utcai cseppkőbarlang. Bányám, testmozgásom és vágóhidam. Vastag, piros szar szennyvíz alatt a szén. Tisztább, mint a fönti levegő, úgy higgy el.
Nem, mintha túl sokat témáznák az egészségen, gondolhatja. Beszívom is megvan, akármilyen. De azért ez a jéghús ott lenn megigéző. Voltam hűtőkocsi kísérő, tapasztalatból tudom. Jól elszórakoztunk ottan, bebezártuk egymás kicseszésből. Egyszer pont engem. Nem eresztetek ki? Jól van, várjatok csak. Volt nálam egy Népszabadság gyufa, meggyújtottam, melegettem a sertések között. Lángot fogott a fagyas sapkám, úgyhogy majdnem komoly baj lett, de csak kidobtak. A népsportot veszek reggel, semmi baj. Így megkidobtak. Vigyázzon, csúszik a lépcső. Na, olyanok vagyunk most, mint az Amundsen, mi? Az elég jó volt. Veszélyesen élni. Nem volt ez ilyen szépen, meg ilyen ragyogó. Ez szaglott és folyott. Csak amióta a cukrászatot bezárták, azóta ilyen. Azóta tél a tél. Volt itt egy komplett édesüzem, és az tisztára megmelegítette az udvart. Az a cukorfekete kátránypapír. Aztán egy éjszaka odasült nekik 6 tonna krémes, és akkor bezárták. Vagyis lefolytották amblokk az egészet, pontosan, mint a Csernobilt. Nem volt mit csinálni. Várni kellett, míg kihűl. De akkor legalább egy életre megcukrázdáztunk. Csak ültünk innen a gangon, szipogtattuk azt az édes, fullasztó égést. A klozetnak is karamella szaga volt, ha érti. És a macskák úgy járkáltak, mint a minyonok. 4 napig vegyes gyümölcsöt ittunk, meg almabort, tettük a fasírtokat, szalonnát sütöttünk, de még föntről, a másodikról is olyan hőséget adott a krémes parázsa. Ha valami elfogyott, vagy kívánság volt, azt a Rigó rögtön meghozta. Csak hogy ne jelentsük az esetet, mert akkor őtet fölakasztják, vagy megbüntetik. Hát nem is jelentettük. Izzadt és sírt az a nagy kövér ember a hálától. Megmondtuk neki, ha elmegy anyagért, nyugodtan ránk zárhatja a kaput, vele vagyunk, nem jelentjük. Majd bolond leszünk. Ha egyszer úgy éltünk ott, mint a szott üdülő, kaja, pia, lemezjátszó, mert azt is hozott. December volt, de mint csak egy ingben, atlétában, sütött a hold, mint az angyalok laticelje. Nem émelget ott senki, uram, csak nevettünk. Az ám azért látvány, ha leég 6 tonna krémes. Abban csak csupán a nyers tojás egy Skoda kombiára. De egyszer minden elalszik. Azóta télen tél van, ez a rendje is passz. Látja, mennyi baltatéma és cirkuszolás van egy vödör szénél. De hát az ember nem angyal, hogy örökké csak krémessel fűtsön, nem igaz? Ha megvárja, amíg levödrözök, kikísérem a kapuig. Nem fáradtság. Ahogy este lesz, kiszokok menni egyedül is. Ne nevessen ki. Kimegyek és eludvarolok. Nézem azt az elérhetetlen asszonyt ott a citadellán. Most, hogy elvitték a fiúvait, azóta pláne. Ahogyan az áll, sugáron is pálmakalász van a kezében. Ott riszál a teli fekete égben. Őt nézem híradóin, és várom, hogy szájba verjen a hó. Ezen bírok a legjobban mosolyogni. Ha fölkavarodik a szél a játszótéren, és hozzám vág egy kis lábos havat.

mint az eszkimó. Ott áll a bőrérzöld vashajtó előtt, palackozott olcsó italok kirakat szekrény hangsúlyozottan üres üvegekkel. Egy hörcsök felemelt arca. Lassan és lukacsosan puffadt, nem kövér. Egy gőgös, májfunkciós arc, kicsi, szabályszerűen barna szemek, fényük élénk, víznek, hájónak semmi nyoma. Sárgás szürke haj, nyomott mintás olajzöld asszonynadrág. Rózsaszín hótaposó csizma, csehszlovák. Ott áll, várjuk a nyitást. Ez egy nyúlbunda, de úgy higgye el, nyúl. Vastag, meleg, nem szőre hull. És csak jól vigyázzon a nézésére. Sokat elképzelem én, hogy verekszek. Hogy kiesik belőlem a jóság, mint a protkol is annyi. Hogy csak kiabálok éjjel, suhogtatom, mint egy fűrészt, és nem tudom visszagyömeszölni. Fölébredek, hogy verekednem kell arra. Odavágni. Rúgni. Kitépni a baba haját. De mégis, egy idős, gyönge személy, hogy néz az ki? Nyúl bundában pláne. Akkor elsétálok ide a konyakomért. Ha 20 perc, 9 előtt, hát 20 perc. Várok. Levegőzök. Szabad, nem? Magában is ott a hörcsög, ne hazudjon, hogy tömni csak be mindent, szerezni be, lekukázni az életet. Minden jó valamire. Azt viszont érzem, hogy gonoszodok. Hogy csak gonoszodok egyfolytában el. Nem akarok én. De így jön mégis. Mint a savanyú kő. Úgyhogy csak vigyázzon. Illet számítva ez a két decis konyak, ez a tursz, ez olcsó, mint a gáz. És prímájul lebontja a zsírt. Zsírt eszek, mint az eszkimók. Hidegre, melegre. Ugye, hogy ott van magában is a kíváncsiság. Hogy elfordulni, de azért bele-bele turkálni, mi van belül? Valami mindenből lehet. De ez a méltóságom még. Ez, ami főleg gonoszít. Ájtatos Manó, maga is ráfoghat még szokni a kukázásra, hallja? Mert nem ám a szükség a legnagyobb úr, úgy higgy el. Az meg lett szokva, az csak kikezd és elergyál és jól van. Az csak van, mint a levegő, mint a számlás ember. Hanem a kényszer, hogy belekotorni, fötörni. Hogy mi van abban, ami már senkiése. Első időben csak néztem, stíröltem, mint egy vőlegényt. Nem nyúlsz bele, Elvira. Az a sok büdös fertőzés veszély. Elmész innét haza szépen, megfőzöl, besötétedsz. Nem vagy te rászorulva. Fejted a rejtvényt. Sírsz. Nevetsz. Rúdalod a lavort, ha úgy fordul. A szép kis lakásodba. Szóval csak néztem azokat a kukákat. Ha nem jön, akkor egy bajszos, erős fiatal ember? De. Tip-top, mint egy technikus. És csak úgy belekotol nekem, óne zsenánt. Fölözi le nekem. Hát azt meg tudnám folytani. Kitépni a tüdejét a bajuszosának. Ő utána én abba bele nem nyúlok, nem kell a más kukája, hanem a méreg. Fúj, mondom, ilyen erős fiatalember azt mit csinál? Az meg elsápad, dadog, miért, mi maga, házmester? És ha az, kiabálom, és ha az, és táguljon, mert rögbe stívom a páromat meg a wolfit. A rosszabb az ilyenekben nekem. De az ötletet ő adta, hogy hát a házmester vagyok-e. Azóta csak megyek a söprümmel, ahol megtetszik, megállok, söprögetek, belekotrok. Házmesternek kötelessége belenézni, nem? A hivatalos személynek muszáj. Ha meg kijön egy olyan erős prosztú asszony, vagy kikiabál, hogy mit csinálok ottan, akkor az a házmester. És akkor elfutok. Jól van, nem kell hívni senkit. Se embert, se a wolfit. Szopjál le krétaképű, nem? Ami kell, az megvan úgyis. Van egy nagy zseffélém a kabát alá varva orkámból, hogy összenekoszozzam magam. Több nem is kell. Legtöbbször csak megtekintem, ki mit szemetel. Alapdolgokat el se viszek, úgy higgy el. Ami nekem kell, az megvan. Én nem úgy vagyok hátrányos. A szegényt én lenézem, aki zaklat vagy kéreget. Fél lábbal visszaél. Én tudok étkezni, hálni, tisztálkodni. Tévén van.
Csak gyorsnak kell tudni lenni, és akkor megvan az étkezésem. Például vegye a nyugati ABC-t. Bemegyek, rakok a kosárba 2 kiflit, sétálok és dühösödök. Egyszer csak oda a kaszinó tojásokhoz. Csak fürgének kell lenni. Körülnézni és gyorsnak. Le a doboztetőt és 2 hamra le is nyomom. Csak már a szájamban legyen, és akkor jöhet az Isten is. Vagy dettó a sonkás rólád. Érti? Akkor már jöhet. Mert mit mond? Mit tud mondani? Lenyelem és kikérem magamnak, érti? Nyúlbunda. Kiabálok, sírok, türülöm a szememet a zsebkendővel, meg persze mindjárt a szám is. De hát itt a doboz, néni, mondja a kislány. Doboz? Milyen doboz? Milyen boltvezető? De meg tudnám gyilkolni, belefújtani a tejek közé szegényt. Ebből gondolom lássa, hogy gonoszodok. És úgy áll ez bennem, mint a sárgája, szárazon. Kólát hol iszok én? Hát elenged a kontyos asszony, mit csináljon? De amúgy bolti lopást viszont nem. Dohányt és italárut se, semmit. Nekem még mindig meg lehetett nézni az orkán zsebemet a pénztárnál. Tessék, tessék, hol lop a napocskáné, hol? Csak úgy sütik le a szemüket a kis patyolatribancok. Legfőjebb van, hogy aztán nem engednek be. Akkor rúdalom kicsit a kiragatot, nyújtom rájuk a nyelvemet és szégyeljük magunkat. Van volt elég, de ez nem a rászorulás, úgy higgy el. Egy narancssárga mellény, az volna jó a legjobban. Tudja, egy olyan utcaseprő kardigán. Abban ellennék. Járnék, belekutatnék, akár ki is rámolnám, a házmesternék meg kinyolhatnák. Ha köztisztasági, akkor minden lenne. Társaság. De ha jönnek azok 4 lapáttal, most verekedjek? Az kéne. Az egyikről leszerezni egy olyan világítós pulóvert akkor volna. De hát az egy kaszt. Ha csak meglátnak, már trágárul ciccegnek, meg minden. Oda se engednek. Meg tudnám gyilkolni. Ebből érzem. Majd meg fogja látni. A legtöbbje már nem is vödrözik, hanem hozza le nájlon zacskóban. Csupa jó kis takaros szemétbabák, csak bedobja és jól van viszontlátásra. Én meg csak kiemelem, semmi mocsok, sétálok tovább, jó napot. A sarkon leülök a kerítésre, kikotorászom, ez kell, ez nem kell, ez meg jé, suhajda, jajda. Ha kijön egy asszony és firtat, azt mondom a macskáknak lesz, a galamboknak. De nem igen kérdezik. Most már nem is vörösödök, ahogy a szemérem kopik, úgy nem. Vörösödjön a többi. De ebből gondolom főleg, hogy gonoszodok, hogy nem vörösödök. Ami meg nem kell, mert szinte semmi nem kell, lássa nyúlbunda. Azt visszamegyek és beburítom. Peckes áll, ringó valag, könnyű mozdulat, piha te. Nekem is lehet babás saját szemetem, mint egy boltvezetőné, nem? Vathús. Elment a hangom a Söllertől, úgyhogy lassan mondom. Meg azért is, hogy megértsél, és veled ne legyen itt témázás. Mert ha nincs rend, bizalom és tisztelet, akkor ez nem szórakozás, hanem bocsánat, szar. Ez az elvem, a rendbizalom. Én is rendes, te is rendes, és akkor van videó, külön jég, minden. Én meg is mondom, ha rendetlenül szórakozik. Akkor jön a kis probléma, vagy a számlával, ha eltérő vélemény van. Most nem az, hogy verekszeni, vagy más ilyen brutál témázás, érted? Ha az a fölvetés, hogy 2 fröccs volt, nekem meg az, hogy 8 volt, akkor ez nem 10, nem ám 8, meg 2. Ilyen csúnya munkát nem csinálunk, hanem akkor az 6 fröccs, és meg vagyunk egyezve, és nincs tovább témázás remélhetőleg. Dodi, ne morogj! Érted? Én föl is írhatnám, hogy ez volt, meg az volt, vagy fölírná benne valit tételesen, de akkor meg az hogy veszi ki a bizalmat, ha én eleve azt gondolom, hogy kis probléma lesz. Épp elég, ha rendeléskor az adatokat fölírom. Sajnos sokféle ember van. Szórakozik és elfelejti az uborkát. Jól van, emberek vagyunk. De hogy az italt se okésan mondja be, érted? Rántott bécsi X kenyér, stb. Hoplá, mondom. És a kóla vörös borok ingyenes meg az unikum? Mert az nem 2 forint. És akkor megbeszéljük, passz. Mert én jó megjegyző vagyok. Minek árlap, érted? Dinamikus árképzés és bizalom meg engedmény. Ez az elvem. Mit tudom én, ha rendesnek néz ki, vagy nagy társaság, előre megmondom, cech egybeszámol, 10% kedvezmény, plusz 10 a zenés felár, az pont annyi, és nincs probléma.
De hogy folyton mozog, és széjjelű, és letagadja a rizskeretet, az csúnya munka. Az nem megy, érted? Hogy én töröm magamat, próbálok, mit tudom én, olcsóan vadárút szerezni. Holnap is az lesz, őzike. Az ott a kis piros szalaggal az a kövér. És akkor kapom csak a lepofázás, hogy máma miért annyi, a tegnap annyi, meg hogy miért dréher a borsod, érted? Szemüveges, fehér. És mégis. Még csak nem is részeg, csak okoskodik. Csak veri ki a nyálát nekem, mert a részeg az csak higiénikusan problémás. Most ezt nem fejtem ki, amíg a kis hölgy eszik, érted? A részeg az fizet. Rátolom az asztalt a nyakára és fizet. Másnap még meg is köszöni. Szórakozott, berúgott, jó van, nem téma. Nehezen nyel. Hát jó van. Bele is eshetett volna a víztárolóba, nem igaz? De, mondja, na ugye. És visszakapja szépen a személyét, érted? De ha bejön egy ilyen házaspár rendesen, joggingba, szemöldökceruzába, mit tudom én, érted? És olasz rizling rántott már minden. Aztán, hogy otthon maradt a tárca az üdülőben, most csak példájúnak mondom, hogy üdülő. Jó, semmi baj, holnap betetszenek hozni, és nem lesz témázás. De nem ám, nem bizony. 3 napra rá látom, sétálnak, fagyiznak. Na várjál. Kicsatolom a kutyát, az még a villanydúcról is leszedi. Nemhogy harap vagy külsérelem, de elfogja a verőeret, érted, közbiztonsági. Futok utánuk, a Dodge-emnál a Dodi lerántja, mondom, 314 forint. Na van mindjárt tárca és pénz is, csak vigyem arrébb a kutyát, érted? Na de mit kell ilyenkor mondani, mondom, ha civilizáció van? Nemhogy elnézés vagy pardon? De, mondja a faszi, elnézést, és hányik ilyettében. Oké, és mondom, nem történt semmi, itt van, tessék ellenőrizni, a vendégnek volt egy brassúja, egy máj, egy stb. Jaj, hogy ők azt rögtön másnap kifizették annak a kontyos asszonynak, ez a vali. Hát jó, mondom, nem tudják bizonyítani, de van a világon bizalom is. El lehet távozni, további jó üdülést, máskor ne hagyják otthon a tárcát, mert abból csak témázás fog lenni, gyere Dodi, és kész, érted? Ez most nem biztos, hogy egy jó példa volt, de hát mi a jó példa? Jó példával előjárni. Na az, ami előre mutat, és nekünk ez kell, jövő kell. De azért sok kifejezetten elfut. Még jó, ha babakocsival, mert akkor utolérjük. De van, hogy például taxival megyek utána Bicskéig a Dodival, mi pénz az? De az az elvem, hogy jobb előre utána szaladni, mint leszarni a korrektságot, bocsánat. Mert az az alapja. Másképp tiszta bukta. Dodi, hozod vissza rögtön a hölgycipőjét? Érted? Én már gondoltam szöges drótra. Azt ott majd nem ugrálná át az ilyen. Ha vizet mehet, ha nem, akkor elbeszélgetünk, mint te veled is. Na de hogy veszi az ki magát a szöges drót? Hát tiszta láger. Megen az, amiben 40 évig senyvettünk. Jobb, ha szólok a srácoknak. Láttad, ezek a terepszínű gugli gyerekek, kikijárnak szabadidőben, hogy rend legyen és tisztelet, érted? Nem a rugdosás, de van ez a puha polgári gumibot. Azok akkor hús, és van mihez tartás, ha vitat és nem fizet. Azért kérem el a személyét is, főleg, ha ilyen gyanús vagy új magyar, érted? Ehet iad, benne be a kiírja a nevét, lakcímét, ha meg nincs okmány, lehet az bemondásra is. Én tutira kiszúrom, melyik az álnév, a Szabó László például, vagy a Kovács. Kovács? Na ne mondd! És csatolom is a Dodit, érted? De ha ez nem áll fönn, akkor semmi témázás. Ha befejezte a szórakozás tevékenységet és fizet, visszakapja. Ha van név, lakcím, van hova utána menni. Csöngetünk, volt a nagy fröccs, vagy egy kis probléma lesz. Éretlen palánták ezek a nép. Kell a karú a bizalom mellé, mert ez a fő, a bizalom. Érted? Jön egy néni, hogy kell 200 forint inzulinra. Tessék, Sózó Pityu, ez én vagyok. Adja is ebből. Ha nem hozza meg, nem hozza meg. Legfeljebb szólok a kollégáknak, hogy azt a balonos ne szolgálják, kilökjék kicsit hanyat, stb. Ez a szolidaritás. Most akarok egy kamerát, és akit mutatok, azt a vali lekamerázza frankón, is kész. És akkor nincs vita, nincs visszabeszéd témázás. Lejátszok, tessék, ott a tartára tévén, kisapám. Ha, hoppá. Érted? Én nem nézem, hogy NDK-s külsejű, vagy mi, bár arabot nem. Csak ha itt vannak a srácok, akkor kettő megfogja, megvárja, míg fogyaszt, mit tudom én, gombafejek, tartár, rizsköret, és stb. Okés, egyen is fizessen, és mehet utána nyugodtan, nincs probléma és üldözés, vagy ha azt látom, hogy témázós a téma, megmondom, hogy nix asztal. De hogy akkor az ott mi? Az mondom, Szabó család, festészdu. Na tessék tovább menni Ázsiába, hogy hová való, érted? Most nem ez vagy az. Fajilag mindenki ember, 50-50, mint te vagy én. Emberileg ember, ha szófogadó. Csak nem mindenkinek egyformán van asztal, ha gyanús egyéni, vagy például copfos. Na most akkor, ha ilyen jól eldumáltunk, szomorú volnák a témázás volna számlailag te veled is. Hány fröccsöt is vallol be? 6-ot? Na, hogy 6 volt. Én jó megedző vagyok. Meg ugye a 4 unikum tegnap a szőke Pina Barbival. Csak tegnap még nem volt szakállad.
Hoppá, na látod? Azok ott a srácok, az a Dobberman a Dodi apukája. Nescafés vért sütnek neki, attól ilyen nyugtalan.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Kedves közönség, elmondok önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi állt vádlottként a járás bíróság előtt, mert a villamoson egy idegen nőt pofon ütött. Szólt a bíró, egy nőt pofon ütni bizony nem való, mire a vádlott ajkáról válaszol, így szállt a szó. Az adott helyzetben az ember más meg nem tehetett. Elmondom a bíró úrnak úgy, ahogyan megesett. Villamoson üldögéltem nyugodtan ön feletten, felszállt a nős helyet foglalt pontosan én mellettem. Hiszket mozgott, hogy a padon kényelmesen ülhessen, mikor jött a kalauz, és kérte, hogy jegyet vegyen. Erre a nő elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a pénzt, azután behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáján a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta, pénzt adott a kalauznak, s mikor jegyét megkapta, a következőképpen a táskájába elrakta, hóna alól elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, újra a kezébe vette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, beletette a kis erszényt, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá eldugta. Amikor ez megtörtént, egy ellenőr belibegett, és a nőz odaér, megkérte tőle a jegyet. Erre újra elővette a nagy kézi táskáját, egy rántással szétrántott a táskáját a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kis erszényt kivette, a táskán a cipzárat összehúzta és letette. Azután a kis erszényen húzta szét a cipzárat, kivette a jegyet.

újra erőre folytatta, újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, egylátásra szétrántotta a táskáját, a cipzárját, belenyúlt a táskájába, a kiserszét kivette, a táskát, a cipzárat összehúzta és letette, azután a kiserszényen húzta szét a cipzárat, betette a jegyet, aztán behúzta a cipzárat, s újra a kezébe vette a nagy vízi táskáját, egylátásra szétrántotta a táskáját, a cipzárját, beletette a kiserszét, a cipzárat behúzta, azután a táskáját a hóna alá el.

0: nekem nyugalmat, hogy elfogadhassam, amíg megváltoztatni nem tudok. Adj bátorságot, hogy megváltoztathassam, amíg meg tudok változtatni, és adj bölcsességet ahhoz, hogy mindig meg tudjam különböztetni egyiket, tavasz, nyár, ősz, tél. És hol van mindez? Hol van a nyár? Hol van a tél? Nem lát? Nem. Hát lehet manapság igazán évszakokról beszélni? Valamikor régi. Ez volt akkor igen, ha? És most nem mondom. Most is van, valami van, igen, valami van, de ez nem ez az igaz. Nem. Aj, emlékszem 100 évvel ezelőtt, akkor voltam az igazító. Aj, mindent elöntött a víz, mindent. Még egy kémén se látszott ki. Ez volt amcsak az igazi tavasz. Vagy a nyár? Ujjjjj, 66 fok meleg. Árnyékból, minden odaéget, minden. Ajjaj, és manapság, nem mondom, most is van valami van, de ez nem az az igazi. Ne. Odát. Értette? Odát. Ott, igen. Tavasz, nyár, ősz, tél, rendszer. Rendszer van. Szisztema. Odát, a tél. Nevezem. Na, és nálunk? Nem mondom, valami van. Igen, van valami. Na ja, etwas ist schon da. Ich will nicht sagen, ja. Aber es ist nicht das. Igen. Na. Az erdőben egy medve volt a nyúl. Hogy történt az? Az erdőnek medve kellett, de csak nyúlra volt. A medve így is vállalta, és medve munkát végzett, nyúl illet medve. Amíg meg nem tudta, hogy ugyan ebben az erdőben egy nyúlot neveztek ki medvenek. Felbösszült a medve, hát ez mégis csak sok. Egy inci-finci nyúlkok medve fizetést. Panasztett a fördefotosaknál, kiszálltak az oroszlánok, egy egész bizottság, bédeztek a nyúlot és a medve. Ön medve? Kérdezte a bizottság a nyúltól. Az vagyok, válaszolta a nyúl, és mutatta az irataim. Valóban ön medve. De hisz én vagyok a medve, bődült a medve. Igen? És hol vannak az irataim? Miért vitatkozik medve társ? Itt világosan az áll, hogy ön nyúl. Azt kérdik, hogy mi ebből a tanulság. Milyen tanulság lehet, amikor a bizottságban az oroszlánok funkciójában szomorok ültök?
1: jönöpött kívánok. Jönöpött kívánok.
0: Szervasz.
1: Szervasz. Köszönöm szépen. Szervasz.
0: Van?
1: Van. Na? Valami van.
0: Van. Na, kaptál, vettél, igen?
1: Hát valamit vettem.
0: Nagyon jó. Na? Ah, gyerek, gyerek vagy. Tudtam, kit kell elküldeni. No, itt tehát van 10 elektromos kemence, és...
1: Nincs.
0: Hogy nincs? Nincs?
1: Nincs.
0: Nem vettél semmit?
1: Vettem.
0: Vettem?
1: Igen.
0: És mit vettél? Mit vettél? Na, mi? kérem mi? Szépen. Mit vettél? Na? Mit vettél? Na?
1: Frigider.
0: Mi csinált?
1: Frigider.
0: Igen. Aha. Frigider. És mi lett nekünk frigider?
1: Mi?
0: Mi lett nekünk frigider?
1: Igen.
0: Frigider! Minek nekünk frigider?
1: Nyáron bekapcsoljuk.
0: Nyáron bekapcsoljuk. Igen. No, és akkor mi lesz? Mi lesz? No, én is azt kérdem, mi lesz? No? Mi lesz?
1: Mi? Jó, hideg sör lesz.
0: Hideg sör? Nagyon. Hideg sör, nagyon finom. Ezt látom? Tudod, mit kapsz? Ez volt az utolsó dobás. Csipész. Aj, Frigider, van elektromos kemence helye. Utolsó dobás. Érted?
1: Értem.
0: No, nézzük tovább. Szerszámokat vettél?
1: Nem.
0: Semmit se vettél?
1: Valami van.
0: Vettél. No, no, mi? Mi van? Van?
1: Igen.
0: No, mit kaptál? Festéket?
1: Nem.
0: Ládakot? Nem?
1: Nem.
0: Betonkeverőt?
1: Nem.
0: Mit? No? No! Nyugd már ki! No!
1: Zongora.
0: Micsoda?
1: Zongora.
0: Zongora?
1: Igen.
0: Jézus Mária.
1: Zongora.
0: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
0: És mire lesz jó a zongora?
1: A zongora?
0: Igen. És mire lesz jó a zongora? Igen, és mire lesz jó a zongora?
1: A bejárathoz állítjuk.
0: Aha, a bejárathoz. És mi lesz akkor?
1: Mi lesz?
0: Akkor?
1: Elő kellő lesz.
0: Igen. Ez nagyon jó. Nagyon érdekes. Komoly dolog lesz, ha a zongorot a zöldség raktárunk bejáratához állítjuk.
1: Jézus Mári!
0: Értem. Utolsó dobásod. A zongora nagy?
1: Nagy.
0: Fedele van?
1: Van.
0: Anna, mindegy. Majd a krumplit és uborka toroljuk benne. Érted? Utolsó dobásod. Tovább. Szemvételi könyvek vannak?
1: Azok speciál nincsen.
0: Nincs?
1: De a flexométereket, mik mindig sorban állok.
0: A gyerek vagy. Ha? Mi az a flexométer? Flexométer?
1: Nem tudom. Talán nem vegyük meg.
0: Dehogy nem. Vegy az évnek a pénzt, a keretet Úgyis el kell költeni. Csíjes a flexometereket! Marsz!

0: táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy botja, és egy huncfut táltos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jó seregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a botját, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Maradt nekem a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkor alig van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a botját, ha addig él is, mert egyebesen maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hup, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és így egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyuk voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e kezefogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül, hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyet halaz. A nem eleven test meg úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszöni a legény a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig s addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár. Hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával. Nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leány.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Eleget esküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány. A legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra, és ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöndült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tette, s tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüst várhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. szóba elegyednek vele, és megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból im csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s im egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár. Hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testiről. Hely, megörült a leány. Örömébe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. És azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával. És addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecskemekegést hallanak. Megszólal a legény. Akármi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant.
2: Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke!
0: Felelt vissza a kecske.
2: Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke, hányan vagytok?
0: Kérdi a tártos kecske.
2: Csak négyen,
0: kiállta a legény.
2: Hát aztán, persze meg többet,
0: kérdi a kecske.
2: Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet.
0: Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak, buktak, hogy a legény nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ. Azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
1: Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok.
0: Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de viszony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredj? Merre facsarodjék?
2: Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti Búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, s megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, s a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évedünk, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerődzik fel a fán, s egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Az ugyi neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, s olyat suhint a kígyóra, hogy az mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És im, egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölött. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, és nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
2: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
1: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
2: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
2: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
2: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátáros, ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, s azzal alig száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná a három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülel mindenfelé. Ez bizony az én tártos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. S azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végig járt a rengeteg szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkorát sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, és a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tiéd. Bebezzeg,
1: lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek. Elegenül a tártos kecske, minden ablakot kirúgott nagy kedvére.
2: Holnap a kecske legyen a vendégetek.

0: Maruska.
1: Hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperen kidőlt kemencének bédőlt oldalában, volt egyszer egy szegény özvegyember, annak két szép leánykája. De olyan szépek voltak ezek a leánykák, hogy király kisasszonyoknak is beillettek volna. Éppen a szomszédban lakott egy özvegyasszony. Azt mondja egyszer a nagyobbik leánykának, Cerceruskának. Hallod-e te, Cerceruska? Mondd meg a te édesapádnak, vegyen feleségül engem, és én eztán titeket tejbe, vajba fürözgetlek. Megörült Cerceruska, mondja az apjának, hogy mit üzent a szomszédasszony. Az özvegyember bizony nem is vár két üzenetet, feleségül veszi a szomszédasszony. Na volt-e vígélet egy hétig, kettőig? De ez csak egy hétig, kettőig tartott. A szegény leánykák már a harmadik héten többször kaptak verést, mint enni. De ők ezt nem tűrik, inkább világgá mennek. Megegyeztek, hogy elmennek az erdőbe eprészni, s többé vissza nem térnek. Mikor felkészülődtek, s kívül voltak a kapun, a gonosz mostoha utánuk kiáltott. Az Úristen engedje meg, hogy amiféle állat lába nyomából isztok, olyanná változzatok! A kisebbik leányka nem hallotta az átkot, de igen, Cerceruska, s mikor az erdőbe értek, ugyancsak a lelkére kötötte, hogy ne igyék semmiféle állat nyomából, akármennyire megszomjuhozzék. De eprészés közben a két leányka elbódorgott egymástól, s a kisebbik csak nem tudá eloltani a szomjúságát eperrel, nekidült egy őzlába nyomának, ivott abból, és láss csodát, mindjárt őzzé változott. Egyszer csak keresi Cerceruska mindenfelé a testvérét, kiáltozza, de nem találja, nem veszi semmi hangját. Sírt Cerceruska keservesen, hogy csak úgy zenged belé az erdő. Amint így bolyongál a keserves sírással, meglát egy kicsi őzecskét. Hát, az a kicsi őzecske úgy nyihog, úgy fut ő hozzá, nyalja, csókolgatja. Jaj, az az ő testvér. Sírt Cerceruska még keservesebben, aztán megölelte az őzecskét, és úgy vezette keresztül az erdőt. Mennek, mendegélnek, és egyszer csak Cerceruska egy vadászt vesz észre, amint kopójával jő az úton szembe velük. Haj, de megijedt szörnyűségesen! Most, ha az a vadász meglátja, bizonyosan meglövi az ő testvérét. Néz erre, néz arra, hogy hová rejtőzzék el. Meglát félre az úttól egy szénabogját, s szépen oda behúzódnak. Alig, hogy elhelyezkednek, hát jön a vadász kopója, kezd a bogja tövében szimatolni. Azzal hirtelen megfordul, visszafut a gazdájához, s egyre csak ugrál reás, elkezd keservesen vinnyogni, mintha éhes lett volna. A vadász kivesz a tarisznyájából egy darab kenyeret, odadobja a kopónak. Usdi neki, vesd el magad! Úgy elszalad a kenyérrel, mintha ostorral kergették volna. A bogjához futott, a kenyeret beadta Cerceruskának, aztán ismét visszafutott a gazdájához, s vinnyogott keservesen. A vadász másodszor is vetett kenyeret neki, s a kopó most is elfutott azzal. De csak hamar visszafordult, s harmadszor is kenyeret kért. Megállj, mondá a vadász. Adok harmadszor is, de most már megnézem, hogy hová viszed a kenyeret, mert nem hiszem, hogy magad ennéd meg. De bezzeg elállott a szeme szája a vadásznak, mikor látja, hogy a bogja aljából egy szép növendékleány s egy őzecske dugja ki a fejét. Megijed Cerceruska szörnyűségesen, hogy vége őnek és az ő testvérének. Meglövi az a vadász, bizonyosan meglövi. Oda kiállt a vadász. Hát te ki vagy? Mi vagy? Hogy kerültél ide, szépséges, szép leányka? Azt felelte Cerceruska. Megmondom, ha nem bántja ezt az őzecskét, édes vadász bácsi. Csak gyertek ki, ne félj, nem bántlak. Erre Cerceruska kibújt a bogja alól, s vele a testvére is. Elmondta, hogy ki is mi ő, meg ez a kicsi őzecske. Azt mondja a vadász. Ne búsulj, ne sírj, te szép leányka. Én vagyok Fejér ország királya. Elviszlek az udvaromba belső leánynak a feleségem mellé. A testvérednek is jó dolga lesz. Külön kertben tartom, nem lesz semmi bántódása. Azzal elmentek haza a király palotájába. Cerceruskából belső leány lett, az őzecskét pedig olyan kertbe zárták, ahol csupa aranyfák voltak, és azokon mind aranymadarak énekeltek éjjel-nappal. Közben legyen mondva, s minden ember jól megjegyezze, a fehér király még egy esztendős házas sem volt. De a királyné nem hiába volt a fekete király leánya, olyan csúnya volt, mint a rút idő. Hiszen egyéb sem kellett neki, hogy ilyen szépséges szép leányt hozzanak belső leánynak. Egy napig, kettőig csak elnyomta a mérgét, de azután elé állott, s azt mondta az urának. Hallá-e, kied! Eltakarítsa innét ezt a leányt, mert nem áll ennek a keze semmiféle dologra! De a király azt felelte. Ha nem áll annyi, akkor ne dolgozzék. Telt múlt az idő. A király egyszer egész udvarával elment vadászni, csak a felesége meg Cerceruska maradtak otthon. A gonosz lelkű királynénak sem kellett több. Szép, mézes, mázos szavakkal elhitt a Cerceruskát abba a kertbe, hol a kicsi őzet tartották. Volt abban a kertben egy feneketlen tó. Amint ennek a partjához érnek, azt mondja a királyné. Nézd bele, Cerceruska! Nézd, milyen szép vagy! Cerceruska belenézett a tóba, s a királyné nagy hirtelen beletaszította. Látta ezt az őzecske, nyihogott keservesen, de a királyné azt mondta. Nyihogj! Nyihogj! Csak ne beszélj! Hazajön a király, és kérdi. Hol van Cerceruska? Hímezett, hámozott a királyné, hogy ő bizony nem tudja. Talán nem tetszett neki a jó élet, s elszökött az udvartól. Hely, búsult a király, hogy szinte felvetette a bánat. Kerestette Cerceruskát az egész országban, de csak nem tudták megtalálni. Egyszer a királyné nehéz beteg lett. Azt mondja az urának, hogy vétesse ki a kicsi őznek a szívét meg a máját, rántassa meg neki, mert egy őszember azt mondotta neki ma éjjel álmában, hogy addig meg nem gyógyul, míg annak a kicsi őznek a szívét s a máját meg nem eszi. Eleget mondta a király, hogy álomos, esős idő, de a királyné erősen rászegődött, s nem hagyott békét neki. Gondolja a király, elmegy vadászni, lő egy őzet, s majd annak a szívét s a máját megsütteti. Az ősz csak ősz, mindegy forma szíves mája van. Hanem míg a király odajárt, a királyné fölkelt. Nem volt annak a gonosz asszonynak semmi baja sem ezen a világon. Mészárost hivatott, s elmentek a kertbe, hogy megöljék az őzecskét. Meglátja a szomorú kis állat a királynét, s a mészárost a nagy késsel. Mindjárt tudta, hogy ezek az ő életére törnek. Hiába csalogatták mindenféle jóval, úgy nyargalt körül a kertben, mintha a szemét vették volna ki. Eközben megjött a király, s egyenest a kertbe ment. Hát, az őzecske éppen a feneketlen tó szélén áll, s mind azt mondogatja. Kelj ki, édes Cerceruskám, tónak fenekéből! Nagy halnak beléből, felig a kés gyenge bőrömnek, mossák a résztányért piros véremnek. Hallja ezt a király, mindjárt összekiabálja az egész udvar népét, a feneketlen tavat kimerette, a nagy halat kifogatta, s kivágták belőle Cerceruskát. S hát, lásd csodát! Cerceruska élt, s még százszorta szebb volt, mint annak előtte. A kis őzecske örömében keresztül bucskázott a fején, s ismét leányka lett belőle. Haj, de elönté a méreg a királynét. Még szólni sem tudott, megpukkadt a nagy méregtől. A királynak is csak ez kellett. Az ármányos asszonyt beledobatta a feneketlen tóba, s még aznap feleségül vette a szép Cerceruskát. éppen 7 álló hétig tartott a lakodalom. Akkor a fiatal pár dióhéjba kerekedett, s a küküllőn leereszkedett. Holnap legyenek a ti vendégeitek!

0: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Csizmadiát tütyöknek hívták. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Valamikor ettek, valamikor nem. Megunták a sok éhezést, elhatározták, ha a mesterség nem megy, szereznek pénzt úgy, ahogy lehet. Kifundálták, hogy ellopják a bírónak a 6 lovát, kiviszik az erdőbe, egy nagy fához kötik, a csizmadia pedig elmegy a bíróhoz, és kiolvassa, hogy hol vannak a lovak. Mert a csizmadiának volt egy csodás könyve. Úgy is lett. A varga kivitte a lovakat az erdőbe, egy nagy fához kötötte, a csizmadia pedig elment a bíróhoz. No, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? A bíró 300 forintot ígért neki. A bíró elindult a csizmadiával. Ment az egész faluval, kibaltával, kifejszével, kivillával. Szemük, szájuk tálva maradt a csodálkozástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló, egy nagy fához kötve. A bíró örömébe mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot. Híre ment az egész országban, hogy Prücsök uramnak van egy olyan csodás könyve, amiben minden bele van írva. Meghallotta ezt a király, mert éppen azokban a napokban veszett el a királyné legszebbik gyűrűje. Nagyon busolt a királyné, belebetegedett. Hiába írtak az orvosok mindenféle gyógyszert, nem tudták meggyógyítani. Azt mondták, ha a gyűrű nem lesz meg, a királyné bele is halhat. A király elküldte az udvarmestert, hogy hozza el Prücsök uramat. Megérkezett. Elmondta, hogy mit üzent a király. Prücsök uram hiába tiltakozott, hogy ő neki már elveszett a csodás könyve. Nem tud semmit. Kékült, zöldült, remegett, mint a nyárfa levél. De az udvarmester azt mondta, jönni kell. Mit volt mit tennie, elbúcsúzott a feleségétől, a gyerekeitől és Varga komától. Beült a hintóba, egész úton a szavát se lehetett hallani. Megérkeztek a királyi udvarba, a király örömmel fogadta. Azt mondta, 6 szekér aranyat ad, ha meg lesz a gyűrű. Prücsök uram 3 napig kérte a király, hogy hadd gondolkozzon. A király beleegyezett, a legszebb szobát adta neki. Finom ételeket, italokat kapott, azt se tudta szegény feje, mit igyon, mit egyen. Eltelt egy nap, nem is gondolkodott, hiába gondolkodott volna, nem jutott eszébe semmi. Eltelt a második nap, a harmadik nap, gondolta magába. Na, Prücsök, vége lesz most a jó életednek, még utoljára megszámolom, hány fogást kapok vacsorára. Közben kopogtak az ajtón, belépett az inas. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön az első ára, az inas úgy megijedt, lehetette a tálat, és kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van! Ez a csodás ember tudja, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Közben legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács és a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a második fogást, mondja a szakács. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a második. Ő is megijedt, leejtett a tálat, kiszaladt a konyhába. Jaj, végünk van, tényleg tudja ez a csodás ember, hogy mi loptuk el a királyné gyűrűjét. Majd én viszem a harmadik fogást, mondja a kukta. Ahogy meglátta Prücsök uram, azt mondta, itt jön a harmadik. Ő is megijedt, leejtette a tálat, nem csak leejtette, hanem térdre borult, és azt mondta, jaj, ne árulj el a királynak, mert fejünket véteti, mint inkább adunk 300 forintot fejenként. Előadatta a gyűrűt, beledugta egy kenyérbélbe, éppen akkor mentek el a király pulykáit, ledobta a legnagyobbik pulyka, felkapta, lenyelte szalagot, Tücsök uram jelenteni a királynak, megvan a gyűrű. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Vágassa le a legnagyobbik pulykáját, annak az uzájába megtalálja. A király levágatta a pulykát, felvágták az uzáját, és csak ugyan benne volt a gyűrű. Szaladt a királynéhez, megvan a gyűrű. Egyszerre meggyógyult, mint az arcáról letölötték volna a betegséget, meggyógyult. A király megadta ígéretét, megrakadott 6 szekeret alanyjal. Még egy regiment katonát is adott melléje, hogy az úton a rablók el ne vegyék tőle. Gondolta magába az udvarmester, megtréfálja a Tücsök urat. Leszállt a hintóból, markába szorított egy prücsköt, és kérdezte. Na, Prücsök, mi van a markomba? Vakarta a fejét kinnyába, azt mondta. Na, Prücsök, most megszorultál. Az udvarmester szétnyitotta a kezét, és azt mondta. Csak ugyan nagy tudású emberken. Közben hazaértek, behordták a tenger sok aranyat, Tücsök uram nem volt irigy, 2 marékkal osztogatta, de azért legtöbbet a vargának és a bírónak adott. Jövendőmondásért hiába jöttek, mindenkinek azt mondta, elveszett a csodáskönyv. Ha a csodáskönyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy apóka meg egy anyóka. Apókának az volt a dolga, hogy télen a kis madarakat etesse. Egyik reggel nagy hó esett, apóka így szólt anyókához. Anyóka, kimegyek az erdőbe, megetetem a kis madarakat, és magocskát tett a tadisznyájába. És felhúzta a jó meleg kesztyűjét, kiment az erdőbe. Lehúzta a kesztyűjét, hogy jobban tudja etetni a kis állatokat. Valahogyan kiesett a zsebéből az egyik kesztyűje. Mikor elvégezte a dolgát, hazament. A kesztyű ott hevert a hideg hóba. Arra ment a béka. Felkiáltott. Nicsa, egy jó meleg kesztyű. Jó lesz télen megkuzodni a hideg elől. Azzal belebújt. Egy idő múlva arra ment a kisegér. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka. És te ki vagy? A kisegérke. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már ketten laktam. Egy idő múlva arra ment a szarvasbogár. Ő is meglátta a kesztyűt. Nincs csak egy jó meleg kesztyű. Lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka és a kisegérke. És te ki vagy? A szarvasbogárka. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 3-an laktak. Egy idő múlva arra ment a hangyácska. Ő is meglátta a kesztyűt. Megkérdezte, lakik valaki ebben a jó meleg kesztyűben? Igen, a brekeke béka, és a kisegérke, és a szarvasbogár. És te ki vagy? A hangyácska. Megengednétek, hogy én is bebújjak? Igen, most már 4-en laktak. Telt múlt az idő, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy nagyon ropog a hó, és kíváncsian kidugták a fejüket. És akkor látták, hogy a nagy barna medve cammogott arra. Brum, brum, nicsok, egy jó mölök köztjük, jól lesz tőlem meghúzódni. A kisállatok könyörögni kezdtek. Kedves Petve bácsi, te nagy vagy, a kesztyű pici, nem férsz bele, csak nekünk való. De a medve könyörtelenül dugdozta a nagy mancsát és az orrát. Addig nyomkodta, addig feszegette, még a kesztyű recs elszakadt. A kis állatok szana széjjel szaladtak. A medve még mérgében rá is taposott a kesztyűre. Apóka meg ez alatt hazaért. Akkor vette észre, hogy az egyik kesztyűje hiányzik. Biztosan az erdőbe maradt. Vissza is ballagott, meg is találta, de már el volt szakadva. Egész úton azon törte a fejét, hogy mitől szakadhatott el a kesztyű. Hazavitte anyukának, hogy varja meg. Mái napig is azon törték a fejüket, hogy mitől szakadt el a kesztyű.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghalt. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál.

Hamarosan boszorkány lesz, és igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreg anyám, mondta Palkó, nem mutatnám meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel, hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a kötegrőzsét. Segítek én, öreg anyám, azzal fölkötötte az öreg asszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög a te, bugatta legénye, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkoznak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamaram utánoz engem? Azzal felpattant a szamáros mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamáros. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megmérgesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról szóra mondta utána a szamár is. Megmérgesedett Palkó, leszállt a szamáról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt a dósa, úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi, még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, s vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálosítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Hol oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett el szörnyű a gyálmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-népszebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mégjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

a mezei egér meg a házi egér. A mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely, sóhajtozott magában. Mennyivel jobb dolga van a házi egérnek? Eső, hideg szél nem sanyargatja, s nem éhezik, mert mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a házban. Addig-addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer csak rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben. Jó napot, házi egér! Neked is jó napot, mezei egér! Hát te miért jöttél ide? Azért, hogy adj nekem szállást. Keserves az élet a mezőn. Sokat kell ám ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek itt el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van itt. Sokat éhezem én is. Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Kérlek, szoríts egy kis helyet nekem. Nem lehet, bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára, ott lakik a király, az talán ad szállást. Fölment a mezei egér a patkára, s hát csak ugyan ott volt a király, mármint a macska. A hasával a tűznek fordult, s úgy aludt, mint a bunda. Leszólt a mezei egér a házi egérhez. Nem merem megszólítani, mert alszik. Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred. No, a boldogtalan mezei egér meg is fogadta a házi egér tanácsát. A farkincáját bedugta a macska orrába. De bezzeg felébredt a macska, s ahogy meglátta az egeret, egyet sem mozdult, és ham, bekapta. A házi egér nagyot kacagott a patka alatt. Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a macskával? Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában, s azóta egy mezei egér se jöve a házba. Tovább sanyarogott a mezőt.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg apó és egy öreg anyó. Egyszer az öreg apó azt mondta az öreg anyónak, süssön egy kis vajaspánkot, egy csöpp lisztünk sincs. Kapasz fel a kosár oldalát, biztos, hogy jut egy csöpp kis víz. Úgy is lett, felkaparta a kosár oldalát, s jutott is egy csöpp kis liszt. S abból a csöpp lisztből az anyóka sütött vajaspánkot. Amikor kitette az anyóka az ablakba vajaspánkot hűlni, megunta ott magát a vajaspánkó, és legurult a lépcsőre, lépcsőről az udvarba, udvarból az erdőbe. Gurult, gurult tovább, találkozott a nyullal, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél sanda szemű, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban seperták, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, mert miért félném, nyúlt-e tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott az ordas farkassal, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél ordas farkas, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, miért félnénk ordas farkas te tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a medvével, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél tányér talpú, inkább mondok neked egy mesét. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavárták, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, miért félnék medvete tőled, mindjárt megszököm előled. Gurult, gurult tovább, találkozott a rókával, megeszlekte vajaspánkó, meg ne egyél rókakoma, inkább mondok neked egy másik. Vajaspánkó a nevem, álmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tájföllel kavártak, kemencén sütöttek, ablakba hűtöttek, megszöktem otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, az ordas farkastól, megszöktem a medvétől,

Az a baj, megöregettem, és már rosszul hallok. Ő csak ide az orromra, mondd el még egyszer, vajas pánkol nevem, ápám a pillanatban bekapta a róka.

0: kikergete. Ne sínyulacska, segítek a bajodon. Lentek a házikóhoz. Váú, váú, rókat akarod?
1: A kiugrom, megtépázlak, szétszaggatom az írhádat.
0: Megérte a kutya és elszállt. Akkor tovább sírdogálni mi lesz? Akkor jött a bika. Bú, bú, miért sírdogálsz, nyulacska? Hogy ne sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett. Ne félj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz.
1: Bú, bú, róka, takarod? Ha kiugrom, megtépázok, szétszaggatom az irádat.
0: Megijedt a bika és elszállt. Akkor jött a Mati.
1: Brum, brum, miért sírdogált nyulacka?
0: Hogy ne sírdogálni? Házgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett.
1: Ne félj, nyulacka, segítek a bajodon.
0: Mentek a házikóhoz.
1: Brum, brum, róka, takarod. Ha kiugrok, megtépázlak, szétszaggatom a bundádat.
0: Megijedte Mati és elszállt. Akkor tovább sírdogált a nyulacska. Akkor jött a kakas. Kukurikú, miért sírdogált nyulacska? Hogy ne sírdogálni? Ázsgyökérből fontam házat, a róka meg égből épített magának. Házikomba kéreckedett, házikomból kikergetett. Ne sírj, nyulacska, segítek a bajodon. Mentek a házikóhoz. Kukurikú, itt vagyok, éles kacát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hozd el tüstént az írhádat, róka, takarod.
1: Felveszem a szép ruhámot.
0: Kukurikú, itt vagyok, éles kacát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az írhádat, róka, takarodj!
1: Felveszem a csizmámot!
0: De a kakas még egyszer elkezdte. Kukurikú, itt vagyok, éles kacát markolok, Burki, te róka, mert megbánod, hordd el tüstént az írhádat, róka, takarodj! Megijedt a róka, és kiszaladt a házikúból, és a kakas kapta a kaszát, és lecsapta a róka fejét. A nyúl visszament a házikóba, és boldogan élt, még meg nem halt.

Servus, hol nem volt az operenciás tengeren is túl, hol a kurta farkú malac is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy vertél. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáig se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra lávás se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezzen. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falu végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi öreg apu ült a tíz mellett. Jó napot, öreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsél menni kell. Megmerítette, de valamit még mondom. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úristen, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állakta. Reggel kivissza, hát száma szállat átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe raktam, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámbe. Ő este ment, hogy ne lássa senki se, és ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, öreg apu! Mi áradban van? Elpanaszolta a nagy bánatát. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, öreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsba. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, ő nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet bele letakarta és hollapra. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsál be, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamúval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz.

sámúj tettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a húrt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lécdarab. 6-7 acél húr rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből, Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztaráz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a holló. Egyszer egy bús éjfél tájon még borongtam zsongva fájón, s furcsa könyvek altatgattak volt mesékből vénbazár. Lankat főm már lelet dobbant, mikor én valami koppant, künn az ajtón, mintha roppant, halkan roppanna a zár. Vendég lesz az így tűnődtem, azért roppan künn a zár, az lesz, más ki lenne már. Ó, az emlék, hogy szívem ver, padlómon a vak december éjjén fantom rejtelemmel hunyt el minden szénsugár. És én vártam, hát ha virrad, s a sok vén betűvel írt lap bánatomra, hát ha írt ad, szép Lenórám halva bár. Fény leánya, angyal néven, szép Lenórám halva bár, s földi néven senki már. S úgy tetszett a függöny leng, és bíborán búsejmű zengés, fájó, vájó, sose sejtett torz iszony suhogva jár, rémült szívem izgatottan lüktetett, s én csitítottam. Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Az lesz, más ki lenne már. Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, s uram kezdtem, avagy úrnőm megbocsátja ugyebár. Ám de tény, hogy már ledobbant álmos főm, és ön meg roppant halkan zörgött, alig koppant, alig roppant rá a zár, nem is hittem a fülemnek. Ajtót tártam, nyílt a zár, éj volt künn, más semmi más. S mély homályba elmeredtem, szívvel mely csodákra rettem, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár. Ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állok megszegetlen. Nem búgott más, csak egyetlen szó, Lenóra, halk súvár hangon én búgtam, Lenóra. S visszhang kelt rá, halk súvár, ez hangzott, s más semmi már. S hogy szobámba visszatértem, s még tüzelt javába vélem, hirtelen már hangosabban újra zörrent halmizás, szóltam. Persze biztosan csak megzörrent a rácsos ablak. Na te zaj, most rajta kaplak, híres titkod most lejár. Csicilem még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, más semmi már. Azzal ablakom kitártam, s íme garral, hegyke bátran, roppant holló léptetett be, mesebeli vénmadár. S rám nem is biccentve orrot meg sem állt, és fennen hordott sőrrel lédi, s büszke lordot mímelt, s mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrán megült, mindkit helye vár, ült, nem is moccanva már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tolmezében, gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vénmadár, szóltam, bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, zord holló vagy, ős nemeste, éji part küld vadhatár. Mondd, mi néven tisztelott lenn a plútói mély vadár? Szólt a holló, soha már. Ámultam, hogy ferde csőrén, ilyen tártam, ilyen főrén kél a hang, okos, komoly szó, alig volt a szava bár, ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, kit, hogy felnézett az ajtó vállán, így várt egy madár, ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny vagy madár, kinek neve soha már. S fenn a csöndes szobron ülve az a holló egyedüle szót tagolta, mintha lelke ebbe volna üntve már. Nem nyílt más igére ajka, nem rebbent a toll se rajta, s én szólék alig sóhajtva, majd csak elmegy messzi szál, mint remény, mint barátok. Holnap ez is messzi szál, szólt a holló, soha már. Megriadtam,
cenziláló replikája műtaláló, úgy leszóltam, ennyit tudcsak, s kész a szó és igetár, gazdájának holmi hajszolt búsflótásnak búra ajzott ajkán lette el a jajszót, más nem is hallhatva már, csak remények gyászdalá, csak terhes jajt hallhatva már, ezt, hogy soha, soha már. Gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, spárnás székem szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár, s a lágy bársonyra dőlten tarka eszmét sorra szőttem, elmerengtem, eltűnődtem, mi borongó nyitra jár, átkos ős vad furcsa, hollom titka mi bús nyitra jár, mélt károgja soha már. Ekként ültem, szőve fejtve, bús eszméket, szót se ejtve, míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már, s fejtve titkot szőve vágyat, fejem halkan hátra bágyat, bársonyon keresve ágyat, mint lámpám fénykörbe zár, s melynek bíborát a lágyat, mint lámpám fénykörbe zár, ő nem nyomja soha. Ekkor úgy rém lett a légnek sűrűjén látatlan égnek füstölők, s a szőnyek bolyhán angyaltánc kés muzsikál. Bús szív búgtam, íma szent ég szállt le hozzád, égi vendéghoz vigaszt, és önt nepentét, s felejtést áld a pohár. Idd, ó, idd a hűs nepentét, jó felejtés enyhe vár. Szólt a holló, soha már. Látnok, nyögtem, szörnyű látnok, ördög légy, madár vagy átok. Sátán küldött vagy viharvert, most te puszta partra bár, tépetten is büszke lázban, húsvarástól leigáztan. Itt a rémek járt a házban, mondd meg, lelkem szódra vár. Van balzsam Gileadban, mondd meg, lelkem esdre vár. Szólt a holló, soha már. Látnok búztam, szörnyű látnok, ördög lény, madár vagy átok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll, mondd meg egy gyászterhes órát, messze mennyben vár-e jórám, angyal néven szépen órám, kit nem szennyez földi sár, átölel még szépen órám, aki csupa fénysugár. A holló, soha már. Ez legyen hát búcsú, dörgött ajkam. Menj, madár vagy ördög, menj, ahol vár vadvihar rád és plútói mély határ. Itt egy pejhet se maradjon, csöp setét nyomot se hagyjon, torz lelked már nyugtot adjon. Hagyd el szabrom rút, madár, tépd ki csőröd a szívemből. Hagyd el ajtóm, csúf, madár. Szólt a holló, soha már. Szárnyán többé tol se lenni, és csak fent ül, egyre fent ül. Ajtóm sápat pallaszáról el nem űzi tél se nyár. Szörnyű szemmel ül a holló, alvó démonhoz hasonló. Míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll, s lelkem itt elomha árnyból, mely padló elöntve száll. Fel nem rögtön.

0: Aholo, fordította Babics Mihály. Egyszer, únt évfél közelbent, bóbiskoltam elfelejtett tudományok furcsa körvén, ellankadva terhesen, fejem csügge egyre jobban, s én egyszerre ajtunk romban, mintha egy kéz félve koppan, dobban ajtunk csöndesen. Szóltam. Éj, vendég, toppan küszöbömre csöndesen, az lehet, már semmi sem. Ah, jól emlékszem, valóban. Tél volt, búzs december hóban. Szellemét a szén hunyóban földre hímzé, véresen. Lassan nyúlt az éj óra. Könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, holt Lenóra, érted? Égi kedvesem, kit a mennyekben Lenóra néven hívnak. Kedvesem, itt Len, nincs már nevesem. S bíbor kárpit sejmerezzen, bizonytalan zajra zizzen, fájó, vájó, sosem ismert féltés kínját érezem. S míg szívem dobbanva retten, mind ismétlem önfeledten, éj, vándor vár ilyetten ajtóm előtt, azt hiszem. Késett vendég kér ilyetten bebocsátást, azt hiszem, az lehet. Más semmi sem. Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram, vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen. Tény, hogy kissé szundítottam, és olyan halkan koppan, s amit könnyű lépte dobban, koppan ott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámulva, kétkedve, félve, álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem. De a csöndesség töretlen, s a homály nem ad jelet, nem hangzik más szó, mint egyetlen név. Lenóra? Kedvesem neve, melyet én rebegtem, s visszanyögte édesen a visszhang. Más semmi sem. Visszamenve a szobába, lelkem ég a fejem kába, újra koppanást hallottam, már nem is olyan csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakzára. Rá kell jönnöm az okára. Nosza, mondtam, meglesem. Lyukas szívem pillanatra, míg erejtét meglesem. Csak a szél, más semmi sem. Széttárva a rácsos táblát, íme, furcsán verve szárnyát, egy nagy, őskort látott holló szállt be rajta, peckesen. Rám se viccent, meg se hökkent, csak jött, mint egy ide csöppent úr vagy hölgy. Ajtómra röppent, s megtelepült odafenn. Ott egy vén pallasszobor volt. A madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta furcsa ében tolla, ahogy ott morc méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár megtépve, zord hóborló. Szóval, te se vagy utolsó, éj partok küldte holló. Úrnevet hadd kérdezem, hogy hívnak, ha ott len röpködsz a plútói búsvizen? Szólt a holló. Sohasem! Néztem a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, bárha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem. De a holló fönn a szobron csak ez egy szót mondta folyton, mintha abba volna lelke beleöntve teljesen. Másképp csőrét nem nyitotta. szárnyait sem mozdította. S nyögte. Hozzám senki sem hű, még szívem reményesem. Majd csak el, hogy a madár is, nem lesz reggel nyoma sem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem! Megdöbbentem. Hogy talál az elsírt szóra ez a válasz? Persze, mondtam, ennyi ennek kincset ára összesen. Tán egy régi búcs gazdája oktaták itt, sorsviszája dúlt és mart, míg sírószája erre járt rá, másra sem. Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím, semmi, mint hogy soha, soha sem. De a bölcsmadár mosolyra csalt a méla lelkem újra, és egy zsöjjét gördítettem szembe, hogy majd ott lesem. S bársonyába besüppedve képzeletet képzeletre halmoztam, hogy hol szerezte, s miért ismétli vészesen ez a baljós, vén, vadholló, miért ismétli rémesen ezt a szót, hogy sohasem. Ezen tűnődtem magammal. Noha egy betűt sem mondtam a madárhoz. S már szívembe fúrt a két fény.

0: Angyaltánc, a szőnyeg bolyhát csiklandozta kéjesen. Búsi, nektek. Égi vendég szállt le hozzád. Láma, szent ég, angyalokkal küld nepentét elfeledni kedvesen. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el kedvesen. Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós! Hörögted. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek? Sátán küldött vagy viharvert hozzám, én nem keresem. Ki büszkén, bár megtépázva érkeztél a puszta házba, hol rémek dúlnak csatázva, mondd meg nékem kegyesen, van-e balzsam Gileádban? Megenyül-e zord sebem? Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: Jós! Hörögtem. Választ kérek, Jós, madár vagy gonosz lélek, hiszen egy égból barul ránk, s egy úrunk van oda fenn. Mondd meg, vár-e még e búra messze mennyben édes óra? Vár-e majd a szent Lenóra ölelése oda fenn, kit az angyalok Lenóra néven hívnak oda fenn? Szólt a holló.
1: Sohasem!
2: Legyen hát ez szó, utolsó!
0: Szöktem.
2: Sátán vagy holló! Menj! Röpködj az éjviharban, a plútói búzsvizen! Itt ne hagyd egy árva tollat! Nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál e szobornak vállán ülve, peckesen! Kép kicsőrödött szívemből! Hagyj magam, míg elveszem!
0: Szólt a holló.
1: Sohasem!
0: És a szárnya meg se lendül, és csak fent ül, és csak fent ül, fent, ajtón fölött, a Pallas sápadt szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló. Míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen. S lelkem e padlómon ringó árnyba fulladt csöndesen. Nem szabad.

a holló. Fordította Lévai József. Egyszer egy bús késő éjjel, amint elmerülve mélyen, rég felett tankönyve mellett tört, s bágyasztott a tudás, amint főlehajtva ültem, szinte félig szenderülten, koppanás hallik az ajtón, némi gyönge kopogás. Talán vendég, így susogtam, övé az a kopogás, az lesz az, és semmi más. És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hamvadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve. A lefüggő bársony leplek, amint búsan ott lebegtek, megragadott némi rémes, még nem érzett borzadás. S hogy szívemen csillapítsak egy

végre azt ismételém csak, vendég áll itt az ajtómnál, övé ez a jeladás. Késett vendég az ajtómnál, övé ez a jeladás. Az lesz az, és semmi más. Mindjárt bátorodni kezdtem, s többé nem is révedeztem. Uram, vagy hölgyem, kiálték, bárki légy ott, megbocsáss. De kissé elszenderültem, s te oly csenddel jársz körültem, oly halkan zörögve jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre. Ajtót nyitok, ime láss! Sötétség volt. Semmi más. Mélyen nézve a sötétbe, ott álltam bámulva, félve, agva, álmot álmodozva. Nincs több ilyen álmodás. Ám de a csend nesztelen volt. A sötétben senki sem szólt. Csak az egy Lenóra szócskát ejté némi suttogás. Azt susogtam. S a Lenóra szó lett a visszhangozás, csupán az, és semmi más. Majd szobámba visszanéztem, lelkem földgyulladt egészen. Újra hangzott, hangosabban, mint előbb a kopogás. Ah, bizonnyal, szóltam, ott áll valaki az ablakomnál. Hadd lássuk hát, vaj, mi lesz ez a rejtélyes látomás? Hadd nyugtasson percre is bár a rejtélyes látomás. A szél volt, és semmi. Ekkor ablakom kitártam. És én suhanva zúgva bátran nagy holló röppenbe hagyta régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra, főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le ajtón felett. Csodás, éppen egy Pallas szoborra ajtón felett. A csodás szállt, s leült, és semmi más. És mosolyra bűvölé el, bölcs komoly tekintetével lelkem gyás sötét eszméit, ez az ében szín madár. Bár tollad zilálva, tépve nem vagy, mondám, gyáva mégse régi, rémes, ritka holló, kit az éj vidéke zár. Mondd, becses neved, mi légyen, ott, hol Plútó éje vár. Szólt a holló, soha már. Így szólván a furcsa állat, elfogadtan a csodálat. Bár szavában értelem sincs, s a vigas csekéke bár, de nem volt még így megáldva halandó, hogy élve lássa, mint telepszik ajtajának tetejére egy madár. S metszett szobron, mint ül ott meg egy kis állat, vagy madár, melynek neve soha már. Ám a holló fent a szobron, azt az egy szót vitte folyton, mintha lelkét ez egyetlen szóba öntené ki már. Többet egy betűt sem monda, többé meg sem moccan tolla, míg én alig halva súgtam. Barátom, mint tovajár, holnap reggel ő is elhagy, mint reményem tovajár. A madár szólt, soha már. Így találom törve csendet, az a válasz megdöbbentett. Egész tudománya, mondám, amit fecseg abban áll, olyan gazdától tanult, akit a végzett átka dúla, s űze hajta zordan, amíg minden bajt egy hangba zár. Tört remények gyászdalából mindent ez egy hangba zár. Soha, soha, soha már. Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre dőltem, szemben a szobor, s madár. Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam vajon mit vél, mire vár. Ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vél madár, így károgva, soha már. Ezt forgatva üldögéltem a madárhoz, egy igét sem szólva, ám bár tűz szemével szívemet égette már. Ezt
S több ilyet vetve, hányva fejem a szék bársonyára hajtottam le, melyen játszva rezg a lámpa fénysugár. A bársonyt, melyen rezg a lámpa fénysugár, nem érinti soha már. Ekkor úgy tetszett, hogy a lég sűrűbbé vált, s illat ömlék láthatlanul egyszer áfról, mely szobámban lengve jár. Isten külde, drága lélek, angyal társaidra kérlek, Lenóráért nyugtott enyhet adj egy pillanatra bár, a felejtés enyhe csöpjét csak egy pillanatra bár, szólt a holló. Soha már. Jós, rossz szellem vagy, Jós, mégis, ördöga vagy madárlégy is, légy kísértő vagy vihartól űzve lát, de bús határ, e megbűvölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer, ez a borzalom tanyája, mondd igazán, ugye vár majd ott, Gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár. Jós, rossz szellem, vagy Jós, mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt ugyebár, angyalok közt átkarolja még Lenórát ugyebár, szólt a holló, soha már, ez tehát. Szabadra, felkiáltik feljadva, repülj vissza a viharba, ahol Plutó éje vár, ne hagyd itt egy pejhetet se, mely hazugságot jelentse, hagyd magányomat magára, e szobrot hagyd oda már, gond ki csőrödet szívemből, s ajtómról szállj tova már, szólt a holló, soha már. És a holló meg se rezdül, mindig ott ül, mindig fent ül a halvány pallas szobron ajtón felett várva vár. Szeme úgy néz rám meredve, mintha démon szenderegne, s árnyával a lámpa fénye szobám padlatára jár. Lelkem ez árnyképtől, amely szobám padlatára jár.

fordított a sáskáról. A holló fordított a sáskáról. Egyszer néma, rideg éjjel ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtom koppan. Félénk lépés zaja dobban, dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem. Ah, oly jól emlékszem még én. Késő volt, december végén. Minden üszög hanvig égrén, árja rezgett rémesen. Úgy vártam, s késett a hajnal. Könyveim, bár nagy halommal, nem bírtak a fájdalommal. Érted? Elhalt kedvesem. Kit Lenórának neveznek az angyalok odafenn? Itt örökre névtelen. De az ajtós ablakoknak függönyei mind susogtak, és ismeretlen rémülettel foglalák el kebelem. S hogy legyőzhessem magamon a félelmet, váltig mondtam. Látogató csak ki ott van a ajtón előtt csöndesen. Valami elkésett utas vár az ajtón csöndesen. Az lesz. Egyéb semmi sem. S lelkem rögtön meg erősbül, kikelvéne kétkedésbül. Uram! Szólik. Vagy nemes hölgy? Bocsásson meg kegyesen, megvallom, itt bólingattam. Kegyed meg oly szépen, halkan, lehető legfinomabban kopogtatott csendesen. Alig tudtam, jól halléke. És ajtót nyitok sebesen. Nagy sötét. Más semmi sem. És kibámulva a sötétbe csodálkozom. Várva. Félve. Álltam. Álmot látva, amit még sosem látott földi szem. De a csönd még egyre tartott. Nesz se szó, azt nem zavartam. Csak az egy. Lenóra? Hangra, amint halkan tördelem. Csak az egy. Lenóra? Hangra szólt a visszhang szüntelen. Csak-e hang? Más semmi sem. És visszafordulék szobámba, egész lelkem izzó lángba. És újra hallom, amint dobban, most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam, valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan, most egy titkot kilesem. Csak a szél, más semmi sem. Kinyitám az ablak szárnyát. És azonnal nyilatán át százados holló csapott be, komoran. Nehézkesen, anélkül, hogy meghajolna, sem köszönve, se nem szólva, mintha az úr ő lett volna, csak leszállt negédesen. Ajtón felett egy szobor volt, arra szállt egyenesen, rászállt, ráült mesztelen. A sötét madár miképp ül, nem nézhettem mosoly nélkül, komoly, büszke méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár ütött kopott ruhában, gondolám, nem vagy te gába. Vén botor, nem jössz hiába élakod bólodalán. Szólj, neved mi, hogyha hon vagy alvilági helyeden? Szólt a madár. Sohasem! Csak bámultam e bolondot, hogy oly tiszta hangot mondott, bár szavában bizonyára kevés volt az értelem. De példátlan íj madár, mely szobádba, mit négy fal zár el, ajtódnak fölébe száll fel, s ott ül jó magas helyen, s nevét mondja, hogyha kérded, biztos helyén ülve fenn, és a neve sohasem. És a holló ülve helybe csak az egy szót ismételte, mintha abban volna lelke kifejezve teljesen. Azután egyet se szól, meg se rezzent szárnya. Én sugám, inkább gondolom.
Minden el vagy Istenem. Maradé csak egy barátom, lehet én remélem. A madár szó. Sohasem! Megrendültem, hogy talál az én sohajomra válasz. Ám de, ezt sugál, kétegy. Nem tud ez más, úgy hiszem. Erre tanítá gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülte, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem. Rám a holló merőn nézve, engem is mosolyra készte, és odaült ellenébe. Ő meg szembe ült velem. Én magam panglagra vetve, képzeletről képzeletre száll a elmém önfeledve, és azon törém fejem, hogy rémes, víjó, vad, kopott, holló, szüntelen miért kiáltja? Sohasem. Ezt találgatám magamban. A holló előtt azonban róla egy hangot sem mondtam. S ő csak nézett mereven. S kedvesem nevét sohajtván fejem a vánkosra hajtám, melynek puha bársonyhabján rezg a mécsfény kétesen, melynek puha bársonyhabját érinteni kedvesem, ach, nem fogja sohasem. S mintha most a szagos légbe láthatatlan tömjén égne, s angyaloknak zengne lépte szétszórt virágkelyheken. Rebegtem. Tán az Isten küld angyalt, hogy megenyhítsen. És melyre földön balzsam nincsen, a bú feledve legyen. Itt ki a felejtés kelyhét, búd enyhet lel csöppiben. Szólt a holló. Sohasem! Jós! Kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, vagy vihartól űzetébe pihenni ez enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felelj meg nékem erre könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Kiálték. Bárki légy te, angyal, ördög, madárképbe, hogyha van hited az égbe, és egy Istent félsz velem, szólj-e szívhez keservében, lesz-e a ma boldog éden, ahol egyesítve légyen kedvesével végtelen, kit Lenórának neveznek az angyalok odafent. Szólt a holló? Sohasem! Enj te át! Pusztulj azonnal! Kiáltik a fájdalommal. Vesz örökre semmiségbe a pokoli éjjelre! Ne maradjon itt egyetlen toll! Emlékezteti engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább! Szállj hirtelen! Vont ki körmedet szívemből, bár szakadjon féresen! Szólt a holló. Sohasem! S barna szárnya meg se lendít, mint csak ott, mint csak lenni. Akármerre fordulok, csak szemben mindig rá. Szemei merett világa, mint kísértett rémes árny. És körülötte a hús lámpa fénye reszke, kétesen. És lelke, ah, e néma ártó, mely körülleg rémesen. Nem menekszik.

Edgar Allan Poe halálának évfordulóján variációkat hallottuk a hullóra, majd egyéb szárnyasokra. Jó hallgatást!

0: fordított a kosztolányi Dezső. Egyszer, elmúlt régen éjfél, ültem álmos lámpafénynél. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, roppan félve és sóhajtón, zajmotozó leteszett. Éj, vándor, így susogtam, az babrál a leteszett. Az lehet, már senki sem. Télidő volt, bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lomba tenger, a parástól veresett. Lelkem a bánattól óván, olvastam az én órán, hogy feledjem volt lemúlán, fényes régi kedvesem. Már az angyalok között van fényes égi kedvesem, itt lenn nincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban. Éj, vándor áll ajtomban, az motoz a reteszen. Éj, vendég vár ajtomban, az babra áll a reteszen. Az lehet, más semmi sem. Hirtelen felbátorultam, és hadartam, elborultam. Megbocsásson, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant, és az ajtóm csöndbe roppant. A babráló halk lopott hang nem hallatszott septiben. Erre felnyitom az ajtót, szétvigyázva septiben. Künn az ég, már semmi sem. A sűrű sötétben nézek, álmodok vadat merészek, mint az őrült, mint a részek, bódorogva kétesen. Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak. S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesen, hívja, hívja, hívogatja, szólogatja kedvesen. A visszhang, már semmi sem. A szobámba már fehéren mentem vissza, forta vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem, csöndesű szív, tébolyult szív, az okát megkeresem. Zúg a szél, már semmi sem. Nyílik az ablak, s az árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló, pecke. Mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen, Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen. Nem történik semmi sem. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében, gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen, bár alig van rajta toll, ó, fergeteg ver, csúnya, holló, bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem. Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor, csúnya torkú prédikátor berütül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják, sohasem. És a holló vár komorlón a fehér és néma szobron, s ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, mást sem mond, csak ül meretten, meg se rezzen, meg se retten. Végre halkan ezt rebegtem. Nem örök a csoda sem. Minden elszállt, ez is elszállt. Nem örök a csoda sem. A madár szólt, sohasem. Felriadtam. mert oly száraz, kulta furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, bizton azt kapatta rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében, spárnás mézsőjén elébe gördítettem sebesen, bojtal-rojtal elmotoztam, és a zsibbat csöndbe hosszan tépelődtem, álmodoztam. Miért néz egy két csodaszem? Miért mered rám egy két sanda húsza, kósza csodaszem? Miért károgja sohasem? Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, s a violafény körülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesem, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, s nem ülne sohasem. Most egyszerre százezüstből angyalok csak adja Isten. Száll tömény, cseng a léptük, villáz a nesz édesen. Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem, elfeledni, eltemetni régi égi kedvesem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kit szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre mohasem, nincs-e ír szívemre, nincs gyógyító mohasem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem. Szólt a holló, sohasem.
1: Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a károgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem.
0: Szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem otszan, néz reám meredve hosszan. A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éj démon. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg.

madarak. Hó esett, a tarhegyorma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert felett. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó. Apám emléke. Zengő patakvölgy, szirtes katlanos, szurdukja fentebb tisztásokra bomlik.

Itt is mikor elárulták, kezdett gondolkozni, hogy meg az emberiségnek nem tettem eleget, bújdoklok köztetek. De ezt minden áron el akarták fogni, és a bibic mindenütt a feje felett repült Krisztusnak, és mondta, hogy kuik, kuik, kuik. Szóval ez angolos, de buik, buik magyarra lett fordítva. Hát, és nyomba utána a katonák mentek, az oldosok is elfogták Krisztust, és meglátszóval keresztre vitték. Határunkban is volt elég. Jézus megátkozta, hogy ne legyen neked száraz földön nyugtod soha. Azért vides időben mindig csak szaladgál, és bújik, bújik, bújik.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó, ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó, nem fúvaláz a fekete rigó, egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok, ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit, morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja, és a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentett. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült, a környék minden fája.

0: mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának.
1: Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár?
0: S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáit. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja.
1: Megtanítalak én Móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is!
0: Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába! Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadtak. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja.
1: No, majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük,
0: vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét.
1: Na most, itt az alkalom,
0: indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába. Célba is vették. De a madárka most egy vidám énekbe kezdett.
2: Die Goldhähnchen sind verwandt,
0: s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat. Hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csoda madárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos.

0: Hát 1991. augusztus 21-én jártunk az imént, és most pedig egy rövid palotai interjú következik.
1: Hát az őrület volt. Szóval az elgondolás az volt, hogy van ez a hely, buli, koncertek, és akkor legyen egy rádió, és ez minden egy helyen. Hogy az milyen kurva jó lenne. De hát azon vesztünk össze, hogy, mert én azt mondtam, hogy inkább legyen előbb a klubkész, legyen olyan, amilyenre mi gondoljuk, és majd, ha az kész, akkor elindítjuk a rádiót. Tehát amikor a klub egyszer csak hopp, ott volt az egész város, na, hogy akkor fejlődjön a dolog, legyen egy rádió is. És akkor ezen vesztünk össze, hogy én úgy gondoltam, hogy még ez korai, ő meg de, hogy nem pám. Meg is csináltuk, de hát igazából ugyanazok az emberek csinálták majd, hogy nem a klubot, mint a rádiót. És mivel ott a helyszínen nem tudtuk ezt, tehát onnan nem mehetett adás, csak a műsort megcsináltuk, tehát dupla munka volt, megcsinálni a műsort, fölvenni és leadni. Sokáig úgy ment, hogy tehát ez hetente azt hiszem háromszor volt, 4 óra. És voltunk 8-an talán. A zene az én voltam elég sokáig, és akkor a többiek meg beszéltek. Hát mindig az volt, hogy mit? Tehát, hogy mit mondjunk? Hogy... De hát mivel senki nem csinált előtte rádiót, hát ez lassan ment. A zene az vitte a rádiót sokáig. Hát az elején hallgatni nem nagyon lehetett, csak a fanatikusok. Tehát érted, amikor bujkálva adsz, és hát most gondolj be, most van frekvenciánk, van adónk, de még a mai napig az egész városban nem tudod hallgatni a tilos rádiót. Tehát vannak olyan területek, ahol nem tudod fogni. Na most ez akkor hatványozottan így volt. Tehát mondjuk abban a körzetben lehetett fogni, ahol éppen az adó volt. Tehát mozgósítva lettek a barátok barátai, na, és akkor minden adás máshonnan ment. Főleg tetőtéri lakások, tehát ami magasan volt. De volt, tehát minden, amit el tudsz képzelni, autóból, hegyről, gyalog, mindenhogy. Na most gondold el, amikor autóból adtunk, akkor azt hányan hallhatták. Tehát ezt mi tudtuk, hogy igazából azt is tudtuk, hogy nem akartak bennünket megfogni tulajdonképpen. Mert kiderült, hogy nem is volt nem is volt rá törvény. Tehát utána lett a frekvencia törvény. Pont a rádió miatt. Igazából azért nem fogtak meg bennünket, mert jogilag ez nem volt olyan egyszerű. De hát az első adás, amikor elindult, akkor 20 perc múlva ott voltak. A bemérő kocsi. És tehát ha akkor nagyon meg akartak volna fogni, akkor megfognak. És ez fönn volt a hegyen egy olyan házba, ahol volt egy kert, és bent volt a ház, és láttuk az utat, a forgalmat, úgyhogy mi már láttuk, hogy jön a bemérőkocsi, akkor gyorsan. Pakolás. Na most mire ők bejöttek, vagyis ők be se jöhettek, hanem ők kihívták a rendőröket. Egyrészt, hogyha el akarnak kapni, rendőrökkel jönnek. Mert annyi időt hagytak nekünk, hogy még kijött a rendőrség, és akkor ott álltak kint a kapuba, addig hát voltunk ilyen 80-90, nem tudom. Így is szép lassan kisétált mindenki. Maradt benn 2 ember. És valaki a hóna alatt kivitte az adót, és kész. És mire bejöttek a rendőrök, nem volt semmi. De ha nagyon akarnak. A nonsense állapot az mondjuk az volt, hogy Moszkva tér fölött, a vár aljába voltunk elég sokáig egy lakásba, és onnan is ment az adás. Azt hiszem. És szembe volt a frekvenciagazdálkodási intézet, akik kergettek bennünket. Tehát érted, mi a szembe levő házba voltunk. De voltunk fönt a Szabadsághegyen egy házba, akkor pont egy olyan periódus volt, amikor már majdnem 24 órás volt a rádió, vagyis majdnem non-stop. Tehát olyan időszakok voltak, amikor mint tudom én hajnalban már elfáradt az ember, aki egész éjszaka volt. És amikor mondjuk az éjszakai ember elfáradt már hajnalban, és a reggeli még nem jött, akkor nem kapcsoltuk le az adót, hanem a mikrofont kiraktuk a kertben. És akkor azt lehetett hallani, ami ott kertben van, érted? Hajnalban. Ébrednek a madarak, ott tekernek biciklivel, mit tudom én. És egyszer kaptunk is egy levelet egy idős házaspár,

0: Tam madara kertbe. És volt egy másik rádiójuk is a konyhába, és fél óránként az öreg bekeverte a híreket. Tehát live mix, érted? Ott a konyhában, két rádióról, az egyikről megy a noise, a másikon pedig fél óránként a hírek.
1: És ez körülbelül mikor lehetett időben, emlékszel?
0: Hát vagy a rádió mikor indult? 92? Hát én 94 körül. Két év, ja, körülbelül akkor voltunk ott fönt. Aztán meg a leghosszabb leállás az két év, amikor is meglett a frekvencia törvény, amely úgy kezdődött az első mondat, hogy az nem kérhet frekvenciát, tehát nem az, hogy nem kaphat, hanem nem is kérhet, aki engedély nélkül sugároz, nem tudom. És akkor leálltunk, mert hát innentől kiderült, hogy mert az, hogy nem kaphat, az egy dolog, érted, hogy mit tudom én, mi lesz két év múlva. De az, hogy nem is kérhetsz, hát onnantól egyértelmű volt a helyzet. Úgyhogy leálltunk, és az két évig tartott, és akkor Csasszi barátomnál találtunk menedéket, aki a főutcában volt egy ilyen foglalt ház, azután az első ilyen foglalt ház Pesten. Ilyen Hamburgból jött haza, aztán ő ott elindította a ott egy galériája, a Vízmérce, a Dunának a vízállása. Hát, hogyha ott lemész a rakparton, ahol a villamosok járnak, a Batthyánynál, a főutcánál, ott van ez a galéria. Nem tudom, hogy most működik-e, a Csasszi az már nincsen itt. De ott voltunk, hát egy évig biztosan. És tehát ott a stúdió élt. Adás is volt. Tehát ott folyamatosan volt valaki, ment a zene, a Csasszi az hallotta, mert ő, tehát ott volt egy nagyon mini, tehát nem, valami mini adót ott beszerelt, és akkor az ő rádiójából ott lehetett fogni. Tehát igazából ott a házba lehetett hallgatni. És ő otthon, nem ott lakott, ahol mi voltunk, egy másik lakásban, úgyhogy ő hallotta mindig. És mondjuk, amikor két évre elindultunk, akkor a közönség, a hallgatók igazából nem is értették, hogy mi történt, mert mi abba hagytuk akkor, és két év múlva újra kezdtük, de mi folyamatosan csináltuk a dolgunkat. És mi már máshol voltunk, mint a két évvel azelőtt. És a hallgatók pedig azt hitték, hogy az lesz majd, ami két évvel azelőtt volt. És hát igazából ekkor lett az elektronikus zene is már annyira... Tehát akkor már lehetett lemezeket találni itthon is. És nem értették a hallgatók, hogy hát érted, ez nem ilyen volt. Csak azért nem jó, hogyha leállsz mondjuk két évig, mert nekünk az természetes volt, hogy mi hol tartunk már két év múlva, tehát nyilván nem ott, ahol, amikor abba maradt. Ezért ebből volt egy kis nehézség. Meg én emlékszem, hogy tehát ez a zene, ez igazából azoknak az embereknek, akik ezt hallgatták még akkor, amikor volt a Tilos Rádió, akkor ezeknek ez diszkó. Érted?
1: Palotai Zsoltot hallhattátok, és egy interjú kapcsán itt ma a rádiótörténeti napon beszélt nekünk a Tilos Rádió elejéről, és itt van velünk Mező, Kovácsi Tivi és Kiskádár Tamás, akivel megpróbáljuk feleleveníteni a Tilos Rádió elejét, gyökereit, és hogy hogyan és merre, és 4 órától pedig körkapcsolás lesz, mint rádiós klasszikus esemény, a Bandita Rádió, Honti és Hanna, Telibe viszonzott vágyakozás és a Retour című Tilos Rádiós programok lesznek élőben a Tűzraktérben, a Színplakátban, a Millenáris Parkban és a Kőlevesben hallhatóak, illetve itt az FM 90,3-on. Térjünk vissza az időbe, tehát Palotai Zsolt adott nekünk egy elég jó szeletet, de azt mondod, Mező, hogy pontosítsuk az időket a leállással kapcsolatban és az indulással kapcsolatban is.
2: Tehát 91. augusztusában indult a

0: Rádió, és 93. augusztus végén saját elhatározásból, de kényszerítő körülmények hatására önként dalolva. Tehát a Zsolt által említett 94-es időpont az már így a csendes pihenő volt. Tehát
1: az utolsó adást azt így zárójában hozzátenném a kedves hallgatóknak, hogy az utolsó fél óra, tehát 3-tól 3:30-ig ezt a klasszikus kalózrádiónak a leállását, és tényleg az utolsó perceket, konkrétan az utolsó fél órát fogjátok hallani itt a körkapcsolás előtt.
2: Azt akartam mondani nektek, hogy az kimondottan megindító és szomorú és egyben felemelő jelenség volt. Ugye ott tolongott mindenki egy borzasztó pici szobában, és így tudtuk, hogy még fél óra van hátra, még 20 perc van hátra, még 10 perc hátra, és ugye, mint minden, ez is olyan, hogy amíg nem történik meg, nem hiszed el.
1: És én kalkulós csináltatok, hogy hány műsor telt el, és remek élmények, különleges akciók, tehát hogy volt egy visszaemlékezés jelege, tehát hogy a lezárás, azt gondolom, az egy
2: periódus. Figyelj, azt, ahogy hallgattam itt az akkori hangunkat, ifjú Kiskádár, ifjú Csejdi, meg ifjú orosz hangokat, azt nem tudom, hogy észrevettétek, én rögtön magamon abszolút észrevettem kritikus módon, hogy mi állandóan bölcselkedtünk. Tehát tényleg egy ilyen, ugye egyrészt azért, mert abban a formában nem volt visszajelzés, levélbe volt, ez nagyon jó, hogy mondja Zsolti, volt egy postafiókunk rögtön az elejétől, és a mindig más ember konspiratív módon elment, kivette a leveleket.
1: Még egyszer hirdettétek magatokat valahogy, mert én emlékszem,
2: a rádiónkban.
1: Csak a rádióban, a rádióról és szóbeszédben lehetett tudni.
2: Hát aztán egy idő után már biztos voltak ilyen matricák, mert nem tudod, hát azért az
1: nekem is a matricák, meg legyen. Volt még stenciletek is.
2: Azt még a papi találta ki, ezt a logó, ezt a kisgyerek
0: fejét. Igen. Készült.
2: Most emlékeztetem rá. A papi barátom, aki aztán később a Magyar Narancsnak volt az igazgatója. Nem a főszerkesztője, hanem a kiadó résznek.
1: Én egy Eszik Misi nevű grafikussal tudok, aki ezt valahogy így behozta képbe.
2: Én azt nem azt tudom, hogy ezt a pont most emlékeztetett rá, mert összefutottunk, hogy azt abból a papi csinált abból valamilyen monológot, nyilván nem a saját kezével. Tehát
1: minden esetre az, hogy mi ez, meg hogy miért ez, azt szerintem senki nem tudja.
2: De nem is, szerintem nem is fontos, hogy
3: ahogy mikor került ez elő, tehát gyönyörűen valósította meg a konkrét.
2: Hát ugye gyönyörűen látszik ebből is, hogy egy logó olyan, amit megszolgált. Tehát teljesen mindegy volt, hogy akartuk-e, hogy ez jelentse valamit, vagy csak hirtelen megtetszett ez a vizuális elem. A Tilos Rádió a mai napig azonosítható ezzel a logóval. Tehát működik.
1: De mi ez? Hogy keveredett ez előtt? Mi volt az inspiráció arra, hogy te egy logót csináltok ennek? Mert oké, hogy volt egy saját identitás, Tilos Rádió név. Honnan jött a név?
2: Hát a név, ugye marha sokat gondolkoztunk, a Tilos az A-ba találkoztunk.
0: A Mici Mackóból jött.
2: Hát a Tilos az A jött a Mici Mackóból, a Tilos Rádió neve innen. Na most ezt akartam mondani, és itt rátérek egy picit akkor erre a vicces bírósági tárgyalásra. Megjelentünk Vova vádlott és Jómagam vádlott a bíróság előtt. Na most onnan látszott, hogy a Frekvencia Gazdálkodási Intézet milyen jöndelt, hogy ott hogy nyilatkozott ott a tanuljuk. Azt mondja, kérdés. Kit látott kijönni a házból? Válasz. Egy hosszú ajú fiatalember. Kérdés. A vádlottak között felismeri őket? Nem tudom, mert nem emlékszem, hogy szőke volt vagy barna, hogy kicsi volt vagy nagy. Ezek után mondjuk jött például a legjobb az eleje volt, amikor a bírónő azt kezdte, hogy honnan, mi az a Tilos az Á? Mondtuk, a Tilos az Á az egy kulturális központ, így hívtuk. Honnan van a neve? És akkor Vova is külön elmondta, azt engem is bejött, én is elmondtam, hogy a Mici Mackó idevágó részéből van a neve. Mire a bírónő így csinált, oldalt fordult a gépirónő, azt mondta, hogy holnapra hozzon egy példányt a Mici Mackóból. És folytatta ugyanolyan komoly arccal, és folytatódott a tanúk kihallgatásra. Most volt olyan tanunk, akinek ellenünk kellett volna tanúskodnia, és egész egyszerűen kizárta magát a perből. Szia Lili, szia Balázs. Kizárta magát a perből azzal, hogy beült a tárgyalóterembe, amivel egy tanú automatikusan diszkvalifikálódik. Úgyhogy onnan is lehetett érezni, hogy az sincs nagyon ellenünk. Akkor jött a technikus, ő volt a kedvencem. Ugye, és lefoglaltak ugye tárgyakat, amikor az automat átkutatták, az a bizonyos alkalom, amikor egyébként úgy jutottak hozzá a szennyes tornacuccomhoz, hogy beletérdeltek egy paradicsomba. És én így mondtam, hogy elnézést, azt mondták, hogy nem beszél a vádlott, vagy nem tudom, akkor még mi voltam, gyanúsított, nem beszél. És akkor mondtam, hogy jó, de akkor maga mondja meg a kollégájának, hogy most bele fog térdelni egy paradicsomba. Ilyen vicces dolgok történtek. És akkor ezeket a lefoglalt tárgyakat, a bizonyos 1,27 cm-es antennát és egy fejhallgatót elővették, mint bizonyítékot, bejött a műszaki szakértő, és hosszasan beszélt ezekről a tárgyakról, alkalmas-e az antenna adásra, alkalmas-e a fülhallgató vételre, meg mit tudom, mindenféle dolgokról beszélt, és a végén azt mondta, hogy jó, akkor összefoglalom. Összefoglalva a lefoglalt tárgyak és a tilos rádió között ugyanazt az összefüggést fedeztem fel, mint a lefoglalt tárgyak és a Vatikán rádió között. Úgy érti, hogy semmit? Úgy értem, semmit. Köszönjük szépen. Akkor jött ugye a hang specialista, aki meg elmondta ezt a dolgot, amit mondtam neked. És a legjobb az volt, hogy ezt észre se vettük, hogy a hangminták, amiket azonosítottak, egyik se az adásból volt. Tehát az egyik hang, mint onnan jött, hogy amikor a rendőrök fölvették az autóátkutatást, a másik hang, mint onnan jött, hogy két olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy lehet, hogy tilosos, vagy ismer olyanokat, nyilatkozik, én már nem tudom, kinek a pesti fekete doboznak tán. Tehát ebben az az érdekes, hogy nem tűnt föl senkinek, hogy adásból nem hoztak mintát. Na most, tehát még hogyha azonos lett volna a hang, és a végén azt kellett volna, hogy jó, de hát honnan tudjuk, hogy ezek voltak valaha adásban? Úgyhogy nagyon érdekes vagyok, mert nehéz Pozsony István volt az ügyvédünk, aki természetesen díjmentesen vállalta ezt, hogy átsegít minket ezen a dolgon. Hogy szavamat szavamban ne öltsem, ezek után a bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették, és minket szabadon engedtek. Ez történt.
1: És hogyan lett ebből mondjuk azt, hogy bezárjátok a rádiót?
2: Az már, ugye, ekkor már bőven zajlottak ezek a lobbizások, meg a háttérbeszélgetések, tehát én viszonylag kevés, én egyszer jártam a Vovával a Molnár Péternél.
0: Igen, ő részt vett a médiatörvény kidolgozásában, és tulajdonképpen nekik köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás sikerült beemelni.
1: Tehát amit a Palotai mondott, az helytálló. Bocsánat, közben megérkezett Vejjár Balázs is, és üdvözöljük is.
3: Szerintem legyünk annyira történelemhűek, hogy a Tilos Rádiónak köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás bekerült. Molnár Péter ehhez egy csatorna volt.
2: Igen, így van. Tehát ugye ez a bizonyos lobby tevékenység része.
3: Ami nem kisebbíti most ugye érdemeit ebben nyilván, igen. De...
2: Ugye ekkor már tárgyalásban voltunk a Frekvencia Gazdálkodási Intézet igazgatójával mindenféle emberekkel, akik elmondták, hogy nincsen más út. Ha nem állunk le, biztos, hogy soha az életben nem fogunk frekvenciát, és ugye ekkor volt egy, azért ez nem volt ilyen vitamentes, igaz, hogy a végére beláttuk mindannyian, de nagyon sokáig zajlottak azok a viták, hogy az igazán tökös kalózrádiós ilyenkor mit csinál, még azért is bemutat a hatalomnak, vagy azt mondja, hogy ez egy korrekt alkú. Sokáig vitatkoztunk erről.
3: A dolog mögött azért ezen a praktikus megfontoláson túl volt elvi megfontolás, tehát eredetileg az egésznek az indulása mögött az volt az elméleti alap, hogy volt ez a kormányrendelet, amelyik tiltotta azt, hogy rádiók induljanak.
0: A frekvencia moratóriumnak
3: nevezett 1991-es intézkedés, ami egy 74-es miniszterelnöki rendelet
0: rehivatkozott.
3: És az volt az alapgondolat, hogy egy olyan tiltás, ami önmagában alkotmányellenes, ami azzal ellentétes, az akkor definíció szerint viszont nem lehet törvényellenes, hiszen egy törvényellenes törvényt sért.
2: És hogy de hát ilyen okos emberek voltak nálunk.
3: És hogy ez a helyzet
4: szint meg...
3: Hogy?
4: Hát még a Balázs előtt.
3: Még igen.
2: Már
1: mikor
2: keveredtél
1: a rádióba?
3: Én úgy 93-ban ismerkedtem meg pont a leállás előtti néhány hétben talán rádiósokkal, és aztán ugye műsort meg akkor kezdtem el csinálni, csak amikor már legközelebb lehetett, tehát 95-ben.
1: Tehát a 95-ös újraindulás volt egy ilyen nagy új...
3: Tehát én hallgattam ilyen plakátok is.
2: Akkor
3: voltak
2: szerintem egy ilyen
3: plakátról értesültem a rádió létezéséről.
2: Hát meg ugye tartod, a leállás közben is voltak partik, tilos partik, ugye, amik akkor még friss,
0: de és fiatalos közben is, mert ugye Klaus kérdezte, hogy milyen úton, módon terjesztettük a rádiói teren kívül. És ezek plakátok voltak, támogatott
1: partik. A tilos logó lehet, hogy pont
3: ez. Narancsban voltak azért a Snobleszben ilyen programajánló, ilyen helyeken.
0: Emlékezetes a Toldi moziban zajlott
3: a Razziában.
0: Tilos benefit partinak nevezett megmozdulás. A Toldi mozi akkor már egy ilyen élmény kombináltá züllött, mert hogy be akarták zárni és felújítás előtt állt, és megkaptuk ingyen bérmentve. Ott csináltuk meg azt, hogy levittük az adót, és onnan ment a sugárzás. Irgalmatlan mennyiségű ember, és meg is érkezett a frekvenciásoknak a szürke
2: Mitsubishi típusú személygépjármű, illetve mikrobusz.
0: Kameráztak minket, mi meg visszakameráztunk. Mindegy, ez egy óriási buli volt. A Tilos nem csak az éterben volt jelen, hanem a plakátjaival, tehát aki járkelt az utcán, eleve nem volt az a fajta vizuális tömegmérgezés, ami ma van, hogy bárhova nézel, mindenhol valami információ van.
1: De én, mint viszont a kívülálló, teljesen tudtam azonosítani. Tehát pont ez a, amikor a plakátokkal megjelentetek, és kb. Az a fej, azt mondjátok, hogy még a leállás előtti időszakban jelent meg, tehát a logó.
0: Hát a logó az 92 elején, és egyébként a legenda szerint ez a Nádori Péternek a gyermekkori fotója.
4: Én ezt az eszikmisi féle forrás tudom, amit a Káosz említett, és meg a kocsiba hallottuk, annyira, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a Tilos Rádió színekben indultunk valami futballbajnokságon, ahol egyébként többek között a mai nap szerkesztőséget, amelyet Détári Lajos is erősített, megvertünk, illetve az ő csapatukat. Ez még azelőtt volt, hogy a hivatalos akkor ott a csapatunkban valamilyen módon oda keveredett az eszikműsé, és ott göngyölítettük fel ezt a rendet. Tehát találkoztunk is vele személyesen, és aztán még amikor a következő pólónkhoz kértünk is tőle terveket, de aztán már nem tudom, hogy abból mi lett.
1: Más. Mert ugye ragaszkodtunk ehhez a formához, és nem is lehet megmagyarázni, miért ez a fejhallgatós figura. Azt hiszem, a szemüvegesség is benne van.
2: Nem tudom, tényleg, hát a dolgok, hál' Istennek nagyon, hogy maguktól életre kelnek. De szóval valahogy így volt akkor. Én azt amit a Zsolt mondott, hogy nagyon megváltozott a jelenleg, az biztos, hogy azért mondja, mert a zene. Tehát ő
1: és itt a partikat azért így kihagytuk, tehát hogy így...
4: Hát meg a telefonálás az marha fontos.
2: Hát ugye az újraindulásra már az, hogy élő telefonálás volt, tehát ne felejtsük el, most már ez olyan evidenciának tűnik. Nem volt.
3: És nem ugye... is azonnal volt a újraindulás.
4: Hát először volt az a valamelyik hallgatótól kapott ilyen táskamobil telefon, emlékeztek a 0660-as
2: számon. Ne felejtsétek, hogy nem volt, és a mai napig is nagyon kevés olyan rádió van, ahova szűrés nélkül telefonál. Hát igen, ez egy olyan, igen. Gyakorlatilag ez egy önmeghatározó...
1: Tehát itt például az, hogy a reggeli műsorok hogy indultak el, mert én úgy tudom, hogy ugye az amikor három napot adtatok egy héten, akkor délután adtatok, tehát ilyen nyugdíjas sávban. Persze. Viszont amikor már újraindult, ugye a két év hallgatás után, akkor pedig valami egész más.
2: Akkor összeültünk, és akkor megbeszéltük, hogy kellene műsorok.
1: Milyen típusú emberek ültek össze, és hogy jöttek az újak, mert hogy egy egészen megerősödött, tehát valami nagyon más indult el utána. Tehát a kísérletezés fázisa lezárult, és tudjuk, hogy hogy kell csinálni, és akkor megcsináljuk.
2: Hát így bejöttek a
3: kicsit újabb emberek. Hát azért két éve ez a dolog, ez úgy működött,
0: azért látás úgy érzem, hogy közbe kell szóljak. Egyrészt nagy vonalon átlépünk fontos dolgokat, tehát a kísérletezési idejét azt ne intézzük el annyival, hogy hetente háromszor adtunk. Tehát a rádió 2002 őszétől kezdve minden nap este 6-tól másnap délig sugárzott. Ez egy óriási... 92-től akartam mondani, és ezt ne nevezzük kísérletezésnek, mert itt azért...
1: Már bocsánat, én komoly, a kísérletezést a szent értelmében értem, mint hogy léptünk egy kísérletezést.
0: Itt komoly műsorok és komoly koncepciók valósultak meg, tehát az alatt a másfél esztendő alatt a Tilos Rádió stúdiójában valójában mindenki megfordult, aki akár a közéletben, vagy akár kulturális vonalon jelentett valamit. Este 6-tól 10-ig ment ez a beszélgető sáv, és 10-től éjszaka, tehát reggel 8-ig ment a, hát tulajdonképpen a korai parti, amit Tadeusz Mikrobusz Tádé vezetésével, aztán a Titus és a Laki bekapcsolódásával, tehát nyomatták, ezt nevezték a Csejdi Andrisék, meg úgy általában a tehát az ős alapítók a halálzenének.
1: De pont erre akartam visszatérni, hogy ez
0: akkor indult a
1: parti,
0: az volt a parti zene, ugye leköltözött a Tilos stúdió a Csőrsz utcába, és akkor az Artner Iván kitalált egy zseniális bukhatatlan stratégiát.
2: Zseniális volt.
0: Az kurva jó volt.
2: Fölvettük az adást egy parabola antenna segítségével egy teljesen máshol elhelyezett adóra.
0: Igen,
2: amit ők be tudtak mérni,
0: az egy
2: lakatlan lakás erkélyén lévő vasszekrényben lévő
0: házas adó. Pár laktak egy
2: gyerekkel. Hát igen, csak nem voltak akkor otthon.
0: És nem is a lakásukban volt, hanem a tetőn, a lakók tudta nélkül. Ezt tanúsíthatom, mert jelen voltam, amikor szereltük. Zseniális ötlet volt, az Antenna Hungáriától, az akkori Antenna Hungáriától nyúlta az ötletet. Ugye akkor volt egy ilyen
4: AM-mikro
0: történet.
2: Mondod meg, hogy ugye ki volt egy ugyanolyan parabola antenna az egyik erkélye, mint az összes többi. Ez nem vett, ez adott.
0: Ez adott. Tehát igazság szerint a stúdió megbukhatatlan volt, hiszen nem lehetett bemérni, sehogyan sem.
2: És látjuk az antennát. Az adónk helyét.
5: Azt tudjátok, hogy kb. Jól kezdődött el a teljes élőzés? Tehát, hogy ezt mondtad...
2: Csörzbe. Nem, már a Szabadság hegyen is élőbe adtunk.
0: Nem, a Gyöngyvirág utcában.
2: Igen, visszajelzésünk nem volt, tehát telefon természetesen nem volt, de élőben. Én a Parakovácssal csináltam már a Zsérminyon és Vérbüfét, meg a Lacival.
0: Meg a mezővel, igen.
2: És akkor nekünk költő vendégeink voltak rendszeresen, az egy ilyen visszatérő sorozat volt.
5: Emlékeztek el műsorok kialakulására? Mert így csak az elejét említettétek, hogy így csináltatok egy pár kazettát, meg hogy kellett a hétfőnap, stb. De ebből hogyan lettek például műsorok? Vagy hogyan lett az, hogy miről, meg hogyan beszélgettek? Meg hogy ezt ugye el kellett készíteni.
2: Szerintem személyiségek találták meg egymást.
0: Annyi történt, hogy volt 6-7 hogy mondjam, verbálisan topon lévő ember, az Orosz Csilla, Csejdi András, Kerényi Gyuri, Kiskádár, Parakovács, akik mind kaptak egy-egy estét. Tehát este 6-tól 10-ig az az övék, és ők választottak maguknak egy zenei szerkesztőt, akik akár a mostani DJ-k közül is, tehát kerültek ki, és ők voltak a potméter tologatói. Ezt kell tudni, hogy akkoriban a stúdió egy komplett zenearchívummal bírt, a palotainak több száz, tehát lehet, hogy 1000-re rugó hanglemez gyűjteménye volt, ilyen nagy narancsos ládákban, iszonyú profin elrendezve, tehát nem ilyen káosz összevisszaságban. Tudom, mert mindig problémázott a Zsolt, hogy miért nem ugyanúgy rakjuk vissza a lemezeket, ahonnan elvesszük. Több száz CD, amiket egyrészt ajánlunk. De akkor
5: még ez egy családias típusú megmozdulás
0: van. Hihetetlen, tehát amiről a Vahorn beszélt pár órával korábban, hogy a gőzmozdony lemezszain iszonyú ritkaságok, zseniális dolgok. Volt egy 8 csatornás keverőnk, amit a papi szerzett. Az egy hihetetlen nagyot lendített a műsorok színvonalán. Került egy térmikrofon, volt 2 CD játszó, 2 lemez játszó.
2: Tehát, hogy a papi miért nem DJ-zett egy idő után? Mert valaki azt mondta, hogy nem teheti be a Depeche módot. És ezzel megsértődött.
0: Ja, tehát az a fajta időszak, hogy...
5: Az elején kíván, bocsánat, az hogyan ment a villanyzene felé? Mert így mondjátok, hogy partik, meg stb. Na, stb. Tehát, hogy így a Palotai mondta az interjúja, hogy public enemy, rockzene, afro...
0: A Zsolt az nagyon radikálisan ellene volt ennek a fajta elektronikus zenének. Nagyon, tehát ahol lehetett, ezt így szavakba öntötte, hogy ez számára ez elfogadhatatlan. Viszont akkor már annyira sokan voltak, akik ezt a progresszív irányzatot így követték, hogy tulajdonképpen minden éjszaka technózene szólt, amit kazettákon hoztak meg, de ilyen hihetetlen silány minőségű adathordozókon. Emlékszem, a Csörsz utcában, ahol tehát azt a lakást a Kerény Gyuri bérelte, hogy ő író és hogy csend, nem tudom micsoda. Ez egy olyan ház volt, ahol nem zárták a kaput. Vagy ha bezárták is, akkor szembe lévő telefonfülkéből fel lehetett hívni a stúdiót. Na most itt kell tudni azt, hogy a stúdiónak volt egy lassan nyilvánossá vált telefonszáma. Tehát az egy tévedés, hogy a betelefonálás az 95-ben az kezdéskor indult.
2: De az még nem egy olyan telefonszám volt, Laci, amit bemondtunk adásba.
0: Azt nem mondtuk
2: be. Az bizonyos emberek tudták, viszont, meg mi tudtunk telefonálni.
0: De viszont 93 tavaszán azt a Laki kezdeményezésére bekötöttük azt a telefont a keverőpultba, tehát voltak telefonos interjúk. Emlékszem, a Tadeusz azzal szórakozott, hogy betyárkodott, és ezt beadtuk az éterbe. Na most egyébként erről a elektronikus, meg elektromos...
4: Mert mindig 2000-et mondasz, de ez
0: 93-ról van szó természetesen, vagy legalábbis arra gondolok. Szóval ebben a lakásban viszonylag egy muszáj volt valamennyire csendben maradni. Ilyen tojástartóval béleltük ki az egyik falat, hogy hát azért mégis a hangos zene, emlékszem, minden meetingen ez téma volt, hogy kurva hangosak vagyunk, és egyszer az egyik szomszéd felhívta Kerényit, hogy Kerényi úr, hát mi történik, az a lakásban, hát valaki egész éjszaka vasgolyóval ütötte a padlót. Ez a technoritmus volt. Amit...
2: Egyébként szépen írja le azt a fajta zenét, nem?
4: Nagyon plasztikus.
0: Hát akkor indult ez az elektronikus őrület, és amikor a Toldi moziban volt ez a buli, ahol három szinten zajlott, tehát egyrészt a Közgáz Vizuális Brigáda moziban filmeket vetített, ahol a nézőtéren tulajdonképpen folyamatosan tehát keféltek, tehát most így mondjuk ki, hogy tulajdonképpen így bementél, és így fú, és tehát egy a palotai az előtérben nyomta, a pincébe pedig a Laki maga Tadeusz csinálta hát a popot, stroboszkóppal, füstgéppel, és 1993-at írtunk.
4: Kazettáról, lemezről?
0: Kazettáról, tehát lemez érte.
4: Én is ezt hallottam, hogy az első partik úgy lettek, hogy a koncertnek vége volt, és így ne legyen már csend, ne legyen már csend, jó van, itt van egy ilyen fura kazi, ezt most kaptam, és így betették, és hopp, mennyire súlyos, és akkor ment még a stroboszkóp, meg a füstgép, és rajta maradt.
0: Ez a robotszemű csillagok később legendása vált.
4: Kicsit sarkított. Szóval, hogy van itt egy bejátszásunk amúgy a Fekete Dobozról, tehát Pesti László fél a Fekete Doboz készített egy filmet a Tilosnak így a kalandjáról. Erről te tudsz valamit? Hogy is történt ez a felvétel, meg mikor volt ez körülbelül?
2: Hát játsszuk le először, és utána beszéljünk róla.
0: Jó, legyen jó, de szolgálati kérdés, tehát olyan hanyas trekket is játsszuk erről a CD-ről?
4: Aha, te több trek van.
0: Jó, úgyhogy ez
2: is lehet, egy kis zene alatt megtudjuk.
4: Tehát a filmnek a zenei anyagát fogjuk hallani.

0: Sokan lettek.
1: Visszajöttünk.
2: Nem, de mi sokáig voltunk.
1: Szóval visszajöttünk, ez itt a Tilos Rádió, Rádió Történeti Nap, és akkor benne egy pesti fekete dobozféle interjút hallhattok 11 percben arról, hogy mi is volt ez a Tilos Rádió, és micsoda fura kalandokon ment keresztül.
2: De nem erről szólt az egész napod?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A kelta karót halljátok, és ismét évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth és sok-sok Gábor Miklós. Jó hallgatást!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény. Kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és remény kelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kisbúk, örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s lesem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társ a halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat. Szívós, erő halk báj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 묘인 수묘호놈
1: 오다 뉴가티 세여헤즈 Nyugati nyerszél, ősz sóhajja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lászpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétben le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg az úr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónya elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lomban dolog, hullatja busa ág, menny s óceán, s záporzuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, hol kihúnyt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át. Ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bájj öbliben, s álmában a kastélyok tornya ring, a hab sűrűbb napfényén égve lenn, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek s széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzsavart, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társadva lég, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fonát, lelket szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül. Ó, szórcét, hol csak ember él! Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél,

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökérő. Jön a párducakálú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó tű, a buborék hírért ágyuk torkába húr. És jön a bíró, kappanul hízott kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán Sludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példáson szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madám nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol, mazurt és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségvesni, s szót lelni meg bús hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacélhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetélkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3-at dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túltesz zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz. Ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja. Beül. Hajts, hajts már! Sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém gallériát belepi. Belép. Dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke. De cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett. A színház zordbirálgatója, s bájos színésznők hódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkány alak. Feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdárcidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva, fújva. Borzongaló a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem. Anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi taján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámos húg, zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszióra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától Pétervár munkásvárosa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezet fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikré a késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollat, s nem lett a büszke cé csodája. Por lette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja. S jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éj, napot, s még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn, korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atályt Jevgenyi falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt. Kant híve, verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtotta meg.
0: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poétaliek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. S nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
3: Cseppet sem az.

0: Kovács verse csúgara megríkatód, etc. Mutasd be. Tréfálsz. Semmiképpen.
1: Örömmel.
0: És mikor?
1: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
0: Indulhatunk.
2: S már droskin ülnek, srobognak. Már a cél is int. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: első szerelmes férfi álma költő szívének Olga volt.
1: Első dalát ő inspirálja, a sóhajt, melyben vágya szólt. Ó, szeretett, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángol ég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymáséi lesznek ők.
0: Szülői gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók lehellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
1: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép, nagyon szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, Anyagy?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Ilyen sívártáj. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jólelkű néni. De az az áfonyás zaman. Féltettem tőle gyomromat. És mondd csak, melyik volt tátyána?
2: Az a borús, ki szót került. S némán, s merengve, mint Svetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S ha hozzá...
3: Nénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem. Az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold, mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
1: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatjana volt Olgácska négy. Versben szokatlan név lehet. Először én oltom regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatjana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt.

Kedvét a csínyekben selelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek, szeretett az erkélyen állva felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homája, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa. Merengett már, mint kisgyerek, vidéki életét varázsa álmokkal szépítette meg.

0: Anyeginunk látogatása Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányezét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángjalobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa. Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom. Szellőztes szobámat. Megfúlok. Ülj mellé. Nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom és a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni. Nem. Régen sok minden volt eszembe. Történetek s mesék, de hány? Gonosz szellem, stündérleány. De most immár tányán felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát űz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan. Fiatal lánykoromban nem is hallottuk szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te fél?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, Ványán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után, 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el. S elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesen.
1: Nyanyám, a bú, minden hiába. Elepedek, émelyedem, csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom, az úr őrizze éltetet. Bármit kérsz, megteszem neked, milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok, nyanya.
2: Ó, könyörülő égi szentség.
1: Hagyj magamra, menj, hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollad papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Így. Jó ét.

Homeros, Ilias, Achilleus és Priamos. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni alkot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi, míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindult. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkás seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyam éből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusból. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon ősz állon könyörülve. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Szín elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. S áldalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. Mert is Zeus küszöbén két hordó áll. Tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten. Akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat osz, szidalomra jelöl ki. S ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományok isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével, egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze hazámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad, öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbos terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontosz. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába.
mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod, nem támasztod föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamosz neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király, sose ültes székre, ameddig sátrában Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre, kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors vágulat. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. S rólad is észreveszem, Priamosz, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök elől sem tudna, kapuknak závárát sem tudna egykönnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátrom ölében, bárha könyörgő vagy, s még vétek Zeus szava ellen. Így szólt ő. Megijedt az öreg, s hajlott a szavára. Félre idéz meg a házból tört ki, akár az oroszlán. Nem maga ment egyedül, két fegyvertársa követte, Alkimosz és hős Automedón. Patroklosz eleste óta Achilleus legjobban kedvelte a kettőt. Ők az igától összvért és paripákat eloltak, s Priamosz hírnök követőjét is bevezették, s le is ültették. S hordták be a síma szekérről végtelenül nagy váltságát a ma hektori főnek. Jól szőtt inget két köpönyeggel hagytak azonban, hogy vélük betakarva vitesse honába a hold. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőle, nehogy Priamosz láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusnak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve az aggot. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palást. Majd maga hős Achilleus fölemelte, s a gyászkerebetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom. Mert nem méltatlan a váltság, s abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereglenek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgon mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon mehetnek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyodok, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszólnak. Vajon mi lehet? Hát valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leeste a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem? Csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyeled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen. Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket, ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket, királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam meg a hegedűt. Ellenben a cirkuszban nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben meg újra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállas sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszorult a szívem, magogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok,

Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmöm, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáljam. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint mást tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már ekkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve. Mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektorkúfja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pályunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúztam az asztalra, és felálltam rá, folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon.
Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót, most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát, előre dőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva rémület csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, s marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemből mondjunk, mancsuk.
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézet.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt s evéget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bugyával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

0: mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Folytatjuk Agatha Christie a Három vakegér című krimiének rádiófeldolgozását. Jó hallgatást!

0: Trattőrőrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trattőr őrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis, csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. Három sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A két nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly errévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis. Lényegében semmit sem tud azokról, akiket beengedett a házába. És még azt is megkérdezte. Jól látom, hogy ön és Mr. Davis újak a panzió üzemeltetés terén? Igen, azok vagyunk, ismerte el Molly. Hirtelenében éretlennek, bolondosnak és gyerekesnek érezte magát. Ne talántán nem is olyan régóta házasok? Éppen egy éve. Molly halványan elmosolyodott. Egészen váratlanul történt. Szerelem első látásra, mondta Trattőr felügyelő barátságosan. Molly úgy érezte képtelen rendre utasítani. Igen, válaszolt, és még jobban megoldódott a nyelve. Csak két hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát. Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol trattőrőrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye? Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való. Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett. Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trattőr őrmester. Nem is tudom, én 22 vagyok, és... Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles. Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis. Négy hang beszélt egyszerre, amikor Trattőr őrmester belépett a könyvtárszobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Wrenné volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, kérem, megtudhatnánk minden véres részletet! Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki. Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken! Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trattőr várt egy-két percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett. Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez? A csöndet semmi nem törte meg. Négy üres tekintet szegeződött Trattőr őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattőr őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt és nem mozdult meg senki. Trattőr hangjába valami ingerültség félevegyült. Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini? Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét. De hát én errefelé nem vagyok ismerős, felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről. Trattőr nem vesztegette tovább az időt. Mrs. Boyle? Förmet rá.
1: Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal.
0: Mr. Warren? Christopher sipító hangján válaszolt.
1: Még csak gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla.
0: Metcalf őrnagy? Az őrnagy rávágta. Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak?
2: Megint csönd.
0: Trattőr ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el.
1: Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta,
0: csak magára vethet.
2: Sarkon fordult, és kiment a szobából.
1: Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró.
0: És még hozzátette, nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget. Olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas.
1: Három vakegér.
0: Hogy is van a dallama?
2: Halkan fütyülni kezdte.
0: Molly önkéntelenül rákiáltott.
1: Ne!
0: A férfi hirtelen megpördült és ránevetett.
1: De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem. Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle. Egy szavát sem hiszem el.
2: Christopher halvány szemében pajkos rosszaság villódzott.
1: Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül.
0: Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt. Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is átkozottul ócska vicc.
3: Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf.
1: Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az, egy elmebeteg tréfája, ettől olyan elbűvölően kísérteties.
2: Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett.
1: Ha látnak, milyen arcot vágnak,
2: mondta, aztán kisietett a szobába.
0: Elsőként Mrs. Boyle tért magához.
4: Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta.
3: Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot. Azt meséli, egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták,
2: mondta Metcalf őrnagy.
3: Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz.
1: Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken,
2: jegyezte meg élesen a nő.
1: Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más. És az én idegeim rendben vannak.
3: Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf.
1: Ezt meg hogy érti?
2: Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen.
3: Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle.
2: Mollira nézett, aki megfontoltan bólintott.
3: Így van, ugye?
0: Mrs. Boyle elvörösödött mérgében.
4: Na és, akkor mi van?
0: Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta.
3: A felelősség önterheli azért, hogy három gyermeket küldött a Longridge farmra.
4: De igazán, Metcalf őrnagy,
3: nem értem, milyen alapon vonhatnak engem felelősségre a történtekért. A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre.
0: Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle.
3: Miért nem mondta ezt el Trattor őrmesternek? Nem tartozik a rendőrségre!
0: Rivalt rá Mrs. Boyle.
4: Tudok én vigyázni magamra!
0: Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette.
3: Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét.
0: Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta.
5: Hát persze, hogy maga volt a szállásmester. Emlékszem rá.
4: Molly, te tudtad?
0: Giles rábámult.
5: A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz?
4: Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták,
0: tette hozzá keserűen.
4: Romba döntötték. Méltánytalanság.
0: Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztetten kacagott.
3: Meg kell bocsátaniuk nekem,
0: zihálta.
3: Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól.
0: Ebben a pillanatban Trattor őrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire.
3: Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot.
5: Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését.
0: Trattor őrmester vállat vont.
3: Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő, csupán őrmester vagyok.
0: Szeretném használni a telefont, Mrs. Davis.
5: Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok.
0: Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Mollynak is föltűnt.
3: Fura figura,
0: jegyezte meg Giles.
3: Bűnöző típus, mondta Trattor. Egy szemernyit sem bízom meg benne.
5: Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg? Arcfestéket használ elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik.
0: Trattor őrmester úgy gondolja... Trattor őrmester mogorván leintette.
3: Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek.
0: Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket.
5: Micsoda?
0: Trattor hirtelen megfordult. Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt.
5: Süket? Mióta?
0: Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett.
3: Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött.
0: Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét?
5: Igen. Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt.
0: Ám Trattor változatlanul komor képet vágott.
5: Elképzelhető, mondta, hogy elvágták. Molly elámult. Úgy gondolja?
3: Megyek, és megbizonyosodom róla.
0: Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott.
5: Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk.
0: Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt pusmogta.
4: Gyakorlatlan csitli.
5: Micsoda hely?
4: Ezért én nem fizetek heti 7 guineát.
0: Trattor őrmester lehajolt, követte a vezetékeket. Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
3: Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
0: Ha, lenne olyan szíves. Trattőr kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat. Giles föllóholt a lépcsőn.
2: Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához és felnyitotta. Leült a zongoraszékre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot. Christopher Warren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta. Nem bírom tovább. Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát. De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom.
0: Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik pár kesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arckifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyha asztalon az Evening Standard két nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét. Bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát.
5: Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem.
0: Lassan leeresztette a kezét. Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, s a készülő ételek incsiklandó illata járta át.
5: Ó, ne!
0: Ismételte elhaló hangon. Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró. Benyitott. Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült. Azt a bizonyos dallamot. Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján. Igen, minden rendben van, s megy a maga útján. Újból megindult a konyhajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent,

0: Nék itt csinálni? Kérdezte. Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
1: Nem, Mrs. Boyle.
0: Miért? Mire céloz ezzel?
2: Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót. A nagy tudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nem igen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly holtsápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába.
3: Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta.
2: Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
0: Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
2: Melyik ajtó?
0: Nem tudom.
2: Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
0: Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
2: Nem hagyná abba a gyötrését? Fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült?
3: Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis.
2: Ezer bocsánat, Davis parancsnok.
3: Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
2: Vagy úgy, uram.
0: Trattör szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott.
3: Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatulunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet.
2: Újabb? Képtelenség miért?
3: Mert, mondta trattörőrmester zordan, 3 vakegérke volt.
0: Giles kétkedően így szólt.
2: Mindegyikre jut egy gyilkosság.
3: Akkor kapcsolatnak kell lenni.
2: Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
3: Valóban.
2: De miért itt történne még egy gyilkosság?
3: Azért, mert csak 2 cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Carver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott.
2: Meghalt. Ám a Monkswell udvarházban nagyobb a választék.
3: Képtelenség, Trattör! Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy 2 embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
2: Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
0: Gondolja át, Mr. Davis. A többiek felé fordult.
3: Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boylt megölték. Ellenőrizném őket.
2: Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
3: Igen, őrmester.
2: Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
3: Igen, válaszolta Giles.
2: Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban.
0: Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
2: Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
3: Melyik is volt az a dallam?
2: A 3 vakegér, elmosolyodott. Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
0: Iszonyatos dallam, mondta Molly.
3: És mi a helyzet a telefondróttal? Érdeklődött

0: Szándékosan vágták el? Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
1: Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja?
0: Az őrmester alaposan végigmérte. Talán nem is igazán foglalkozik vele, mondta. Vagy ő is egészen biztos abban, hogy jóval okosabb nálunk. A gyilkosok hajlamosak az ilyesmire. És még hozzáfűzte. Tudja, a kiképzésünk során részt veszünk pszichológiai tanfolyamon. A skizofrének mentalitása roppant érdekes.
1: Mellőzhetnénk a bonyolult szavakat, mondta Giles.
0: Hogyne, Mr. Davis. E pillanatban két egyszerű szó foglalkoztat bennünket. Az egyik a gyilkosság, a másik pedig a veszély. Ezekre kellene összpontosítanunk.
1: Akkor hát, Metcalf őrnagy, hadd legyek tökéletesen tisztában a hadműveleteivel.
0: Azt mondja, a pincében volt.
1: Miért? Széjjel néztem,
0: felelte az őrnagy.
1: Belekukkantottam a lépcső alatt álló szekrénybe, és akkor észrevettem benne egy ajtót. Kinyitottam, és megláttam egy lépcsősort, és lementem.
0: Szép pincéjük van, mondta Giles-nak.
1: Azt mondanám, egy hajdani monostor kriptája.
0: Most nem végzünk régészeti kutatásokat, Metcalf őrnagy. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk.
1: Ide figyelne egy percre, Mrs. Davis!
2: Nyitva hagyom a konyhaajtót.
0: Kiment. Alig hallható nyikorgás közepette becsukódott egy ajtó.
2: Ez volt az, amit hallott, Mrs. Davis?
0: Kérdezte, miközben ismét megjelent a nyitott ajtóban.
3: Igen, úgy hangzik.
0: A lépcső alatti szekrény volt. Lehetséges, tudja, hogy a gyilkos, miután megölte Mrs. Boyle-t, a hallon átmenekült. Meghallotta, mint ön kijön a konyhából, bebújt a szekrénybe, és behúzta maga után az ajtót.
1: Akkor viszont ott lesznek az új lenyomatai a szekrény belsejében,
0: kiáltotta Christopher.
1: Az enyémek már ott vannak, mondta Metcalf főnagy.
2: Ott bizony,
0: szólt Trotter őrmester. Ám mindenre kielégítő magyarázatunk van, ugye bár? Tette hozzá mézes mázusan.
1: Na, ide figyeljen, őrmester, mondta Giles. Minden kétséget kizáróan magát bízták meg ezzel az üggyel. De ez az én házam, ezért bizonyos fokig felelősnek érzem magam a benne lakó emberekért. Nem kellene óvintézkedéseket tennünk?
0: Úgy, mint Mr. Davis?
1: Nos, őszintén szólva, azt a szemét kellene elzárni, akiről egész nyilvánvalóan sejthető, hogy ő a legfőbb gyanúsított.
0: Egyenesen Christopher Wren szemébe nézett.
1: Christopher Wren előreugrott, felemelte hangját, mely ettől még sipítóbbá és hisztérikusabbá vált. Nem igaz! Nem igaz! Mind ellenem vannak! Mindig mindenki ellenem van! Hamis vádak alapján fognak elítélni! Ez üldözés! Üldözés!
4: Lassan a teste, fiam!
0: Mondta Metcalf őrnagy. Minden rendben van, Chris. Molly előrejött. Rátette a kezét a férfi karjára. Senki sincs maga ellen.
2: Mondja neki, hogy minden rendben van, kérte Trotter őrmestert.
4: Nem ítélünk el senkit hamis vádak alapján,
0: közölte Trotter őrmester. Mondja meg neki, hogy nem fogja letartóztatni.
2: Nem áll szándékomban senkit letartóztatni. Ahhoz bizonyítékra volna szükségem. Jelenleg nincs bizonyíték a kezemben.
0: Giles fölkiáltott.
1: Azt hiszem, megbolondultál, Molly. És maga is, őrmester. Csak egy személy van, akire illik a leírás, és...
0: Várj csak, Giles, várj! Szakította félbe Molly.
1: Ó, maradj már csöndben!
0: Trotter őrmester, beszélhetnék önnel egy percet?
1: Maradok,
0: jelentette ki Giles. Nem, Giles, te is menj ki, légy szíves. Giles arca elsötétült, akár vihar előtt az ég.
1: Nem tudom, mi ütött beléd, Molly, mondta.
0: Követvén a többieket kiment a szobából, és becsapta az ajtót maga után.
3: Igen, Mrs. Davis? Miről van szó?
0: Trotter őrmester, amikor beszámolt nekünk a Longridge Farm ügyről, úgy tűnt, azt gondolja, hogy az idősebbik fiú felelős az egészért. De ugye nem tudja.
1: Tökéletesen így van, Mrs. Davis. Ám a lelki kiegyensúlyozatlanság, a hadseregből való dezertálás, a labilis idegrendszer, valamint az elmeorvos jelentése miatt nagy a valószínűsége.
0: Ó, tudom, és ezért látszólag minden jel arra mutat, hogy Christopher az. Én akkor sem hiszem, hogy csak ugyan ő volna.
3: kell lenniük egyéb eshetőségeknek is. Annak a három gyereknek nincsenek rokonai, szülei például?
0: De, igen. Az anyja meghalt. Viszont az apa külföldön teljesített szolgálatot.
3: Akkor hát mi van vele? Ő hol van most?
0: Erről nincs információnk. Tavaly kapta meg a leszerelési papírját.
3: Márpedig, ha a fiú gyenge idegzetű, akkor előfordulhat, hogy az apja is az.
0: Ez így van.
3: Tehát a gyilkos akár középkorú vagy öreg is lehet.
0: Emlékszem, amikor közöltem Metcalf őrnaggyal, hogy a rendőrség telefonált, rettenetesen földult lett.
3: Tényleg?
0: Trattor őrmester higgadtan azt mondta. Kérem, higgyen nekem, Mrs. Davis, már a kezdet kezdetétől minden eshetőséget számításba vettem. Legyen szó a fiúról, Jimről, az apáról, vagy akár a lánytestvérről. Lehetséges, tudja, hogy nő volt. Nem néztem utána mindennek, még ha a szívem mélyén biztosan is érzem, tudni nem tudhatom egyelőre. Igazán nehéz bármiről vagy bárkiről értesüléseket szerezni, kiváltképp a mai világban. Meglepődne, miket tapasztalunk rendőrségi munkánk során. A házasságokkal kapcsolatban meg különösen. Elhamarkodott házasságok, háborús házasságok, mindenféle háttér nélkül, érti? Nem találkoznak a szülőkkel vagy a rokonokkal. Az emberek megbíznak egymás szavában. A fickó azt állítja magáról, hogy vadászpilóta, vagy gyalogsági őrnagy. A lány fenntartás nélkül elhiszi neki. Néha egy-két évig föl sem tűnik neki, hogy a férje egy szökésben lévő, nős és családos banktisztviselő, vagy egy dezertőr. Tartott egy kis szünetet, majd tovább folytatta. Jól tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis. Csupán egy dolgot mondhatok önnek. A gyilkos jól szórakozik. Ez az egyetlen, amiben biztos vagyok. És elindult az ajtó felé. Molly szálfa egyenesen, mozdulatlanul állt, arcát sötét pír égette. Néhány percig ebben a dermedt pózban maradt, majd elindult a tűzhely irányába, letérdelt és kitárta a sütő ajtaját. Jól ismert, étvágy gerjesztő illat szállingózott felé. Földerült. Mintha csak egy hirtelen szellő visszaröpítette volna a mindennapi teendők kedves, megszokott világába. Főzés, a háztartás vezetése, a lakás rendben tartása, az élet közönséges, szürke velejárói. Így van ez időtlen idők óta, az asszonyok főznek a párjukra. A veszélyes, mi több őrült világ tovatűnt. Asszony a konyhában, egyet jelent a biztonsággal, öröktől fogva. Kinyílt a konyhaajtó, odafordította a fejét. Christopher Rell lépett be, kissé lihegett.
3: Drágám, mondta.
5: Micsoda kalamajka? Valaki ellopta az őrmester sílécét.
3: Az őrmester sílécét? De miért tenne bárki is ilyet?
5: El se tudom képzelni. Úgy értem, ha az őrmester elhatározná, hogy távozik és itt hagy bennünket, azt gondolnám, egyes egyedül a gyilkos örvendezne neki igazán. Mármint ennek nincs értelme, nem de?
3: Giles bepakolta a lépcső alatti szekrénybe.
5: Akárhogy is, most nincs ott. Rejtélyes, igaz?
3: Vidáman kacagott.
5: Az őrmester iszonyúan dühös miatta. Harapós, mint a kutya. Az imént nekirontott szegény Metcalf őrnagynak. Az öreg fiú köti az ebet a karóhoz, hogy nem figyelte meg, ott voltak-e vagy sem, amikor éppen Mrs. Boyle meggyilkolás előtt belenézett a szekrénybe. Trattor állítja, hogy észre kellett vennie.
3: Ha engem kérdez... Christopher lehalkította a hangját és előrehajolt. Trattor őrmesternek kezd elmenni a kedve ettől a dologtól.
0: Ezzel mindannyian így vagyunk, mondta Molly.
5: Én nem. Rám kifejezetten serkentőleg hat. Annyira pompásan valószerűtlen az egész.
0: Molly szemrehányóan megjegyezte.
5: Nem mondana ilyet, ha maga találta volna meg. Mrs. Bolt, úgy értem. Állandóan eszembe jut, nem tudom kiverni a fejemből. Az arca püffett és szederjes.
0: Vacogott. Christopher odament hozzá. Vállára tette a kezét.
5: Tudom, idióta vagyok. Ne haragudjon.
3: Nem akartam.
0: Mollit a sírás folytogatta.
3: Az előbb úgy tűnt, minden rendben van. A főzés, a konyha...
0: Zavarosan, összefüggéstelenül beszélt.
3: És akkor váratlanul
6: megint minden visszatért, akár egy rémálom.
0: Furcsa kifejezés ült Christopher Brown arcán, amint ott állt és lenézett Molly lehajtott fejére.
6: Értem,
0: mondta.
6: Értem.
0: Arrébb ment.
6: Hát, jobb lesz, ha eltakarodom és nem tartom föl.
0: Mikor megfogta az ajtó gombját, Molly följajdult.
6: Ne menjen el!
0: A férfi megfordult és kérdően tekintett rá. Aztán lassan visszajött.
6: Komolyan gondolja?
0: Mit?
6: Biztosan nem akarja, hogy elmenjek?
0: Mondom, hogy nem. Nem akarok egyedül lenni. Félek az egyedül léttől. Christopher leült az asztal mellé. Molly lehajolt a sütőhöz, egy ráccsal följebb rakta a pástétomat, becsukta a sütőajtót, aztán visszament hozzá.
6: Ez roppant érdekes, mondta Christopher nyugodtan.
0: Micsoda?
6: Hogy nem fél velem kettesben maradni. Nem fél, ugye?
0: Megrázta a fejét.
6: Nem, nem félek.
0: Miért nem fél, Molly?
6: Nem tudom. Nem félek.
0: Pedig én vagyok az egyetlen személy, aki szóba jön. Egy gyilkos szerepel a listán.
6: Nem,
0: mondta Molly.
6: Vannak más eshetőségek is. Épp az imént beszéltem ezekről Trotter őrmesterrel.
0: És egyet értett magával?
6: Nem mondott ellent,
0: válaszolt lassan Molly. Bizonyos szavak újra meg újra a fülébe csengtek. Különösképpen az utolsó mondat.
1: Pontosan tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis.
0: De csak ugyan tudta-e? Létezik az, hogy tudta? Azt is mondta, hogy a gyilkos jól szórakozik. Igaz ez? Így szólt Christopherhez.
6: Maga nem szórakozik kifejezetten jól, igaz?
0: Annak ellenére, amiket az előbb mondott.
1: Édes Istenem, dehogy, mondta Christopher elrévedezve. Milyen különösen hangzik?
6: Ó, nem én mondtam, hanem Trotter őrmester. Gyűlölöm azt a férfit. Mindenfélével teletömi az ember fejét, olyan dolgokkal, amik nem is igazak. Nem lehetnek igazak.
0: A tenyerét az arcához emelte, hogy eltakarja a szemét. Christopher egészen gyöngéden elhúzta a nő kezét.
6: Ide figyelje, Molly! Mi ez az egész?
0: Molly hagyta, hogy a férfi szelíd erőszakkal leültesse az asztal mellé. A modoraim már nem volt sem hisztérikus, sem gyerekes.
6: Mi a baj, Molly?
0: Mondta. Molly hosszasan fürkészte a férfit, és eltérvén a tárgytól azt kérdezte tőle.
6: Hány napja ismerem magát, Christopher?
0: 2?
1: Körülbelül. Nem gondolja, hogy bármennyire rövid is ez az idő, mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást?
6: De, igen.
0: Furcsa, ugye?
6: Nem is tudom.
0: Valamiképpen rokon szenvezünk egymással.
6: Talán mert mind a ketten szerencsétlenül jártunk.
0: Nem kérdés volt ez. Kijelentés.
6: Csak úgy kimondta.
0: Molly nem is reagált rá. Ő is inkább kijelentette, semmint kérdezte.
6: Ugye, igazából nem is Christopher Brown a neve?
0: Nem.
6: De miért
0: választottam ezt a nevet?
6: Ami azt illeti, elég hóbortos ötletnek látszott. Az iskolában Christopher Robinnak, azaz Robert Gidának csúfoltak.
0: Robin, Brown, képzett társítás volt, gondolom.
6: Mi a valódi neve?
0: Christopher higgadtan válaszolt.
6: Szerintem ne menjünk ebbe bele. Nem mondana semmit magának.
0: Nem vagyok építész, valójában katonaszökevény vagyok. Egy pillanatra heves aggodalom tükröződött Molly szemében.
6: Christopher észrevette ezt.
1: Igen,
6: mondta.
1: Csak úgy, mint a mi ismeretlen gyilkosunk. Megmondtam magának, én vagyok az egyetlen, aki megfelel a kívánalmaknak.
6: Ne legyen ostoba,
0: mondta Molly.
6: Mondtam már, nem hiszem, hogy maga a gyilkos.
0: Folytassa, mesélje magáról.
6: Mi késztette arra, hogy megszökjön?
0: Az idegei?
1: Úgy érti, a félelem?
6: Meglepő módon nem.
1: Nem féltem.
6: Azaz nem jobban, mint a többiek.
1: Sőt, híres voltam arról, hogy milyen hidegvérrel viselem a golyózáport.
6: Nem,
1: egészen más volt az oka.
6: Az anyám.
0: Az anyja?
6: Igen. Tudja, meghalt egy légitámadás során. Be volt temetve. Ki kellett ásni. Nem tudom, mi ütött belém, amikor meghallottam a történteket. Gyanítom, hogy beleőrültem egy kicsit. Értse meg, azt hittem, ez velem esett meg. Úgy éreztem, sürgősen haza kell mennem, és ki kell ásnom magam. Nem tudom megmagyarázni. Teljesen összekuszálódott minden. Tenyerébe temette az arcát, és folytott hangon beszélt tovább. Hosszú időn át azon töprengtem. Utána kutatok, vagy saját magam után? Nem tudtam eldönteni. Később, amikor kitisztult az agyam, már nem mertem visszamenni, vagy jelentkezni. Tudtam, hogy soha nem lennék képes megmagyarázni. Azóta nem vagyok semmi sem. Rábámult Mollira, kisfiús arcát beesetté tette a kétségbeesés. Nem szabad így éreznie, mondta Molly szelíden. Maga képes rá, hogy újra kezdje. Egyáltalán képes arra bárki is? Hát persze, hiszen maga nagyon fiatal. Igen, de láthatja, a végét járom. Nem, mondta Molly. Hogy járná már a végét? Csak azt hiszi. Szerintem mindenki átéli legalább egyszer az életben azt az érzést, hogy itt a vég, és hogy nem bírja tovább. Maga már átélte, igaz, Molly? Biztosan átélte, ha így tud beszélni róla. Igen. És magával mi történt? Az, ami meg annyi emberrel. Eljegyeztük egymást egy vadászpilótával, és megölték. Nem történt több is ennél? De azt hiszem, igen. Egyszer fiatalabb koromban durva megrázkódtatásért valami egészen kegyetlennel és állatiassal találtam szembe magam. Hajlamos voltam azt gondolni, hogy az élet úgy szörnyű, ahogy van. Amikor Jacket megölték, ez is csak azt a hitet erősítette bennem, hogy az élet egészében véve erőszakos és gyarló. Tudom. És ha jól sejtem, mondta Christopher, s közben Mollit fürkészte, ekkor tűnt föl Giles. Igen, látta az ajka körül táncoló lágy, majd hogy nem szégyellős mosolyt. Föltűnt Giles, és mindent jónak, biztonságosnak és boldognak éreztem. Giles! A szája szögletéből tovarebbent a mosoly, mintha még a hideg is kilelte volna. Mi a baj, Molly? Mi az, ami ennyire megrémíti? Mert meg van rémülve, ugye? Molly bólintott. Valami, ami Giles-zal kapcsolatos? Azzal, amit mondott, vagy tett? Igazából nem Giles-ról van szó, hanem arról a félelmetes emberről. Milyen félelmetes emberről? Christopher meglepődött. Paravicini-ről? Nem. Trattor őrmesterről. Trattor őrmesterről? Sugall egyes dolgokat. Célozgat rájuk. Szörnyű gondolatokat ébreszt bennem Giles-ról. Olyanokat, amik eddig meg sem fordultak a fejemben. Ó, gyűlölem! Gyűlölem! Christopher meglepetésében fölhúzta a szemöldökét, amint elmerengett a hallottakon. Giles! Giles! Hát persze! Ő meg én nagyjából egyidősek vagyunk. Ugyan sokkal idősebbnek látszik nálam, mégsem hinném, hogy az is. Igen, Giles-ra ugyanúgy illik a leírás, de ide figyeljen, Molly. Képtelenség ez az egész. Giles itt volt magával azon a napon, amikor Londonban megölték azt az asszonyt. Molly nem válaszolt. Christopher élesen rápillantott. Nem volt itt? Molly izgatottan beszélt. A szavak zavaros összevisszaságban törtek elő belőle. Egész állónap úton volt. Autóval elment a megye másik végébe valami dróthálóért, amit ott árultak. Legalábbis ezt mondta. És én is ezt hittem, amíg micsoda? Molly odanyúlt az Evening Standardért, amely beterítette a konyhaasztal egy részét, és ujjával aláhúzta a dátumot. Christopher odanézett, és így szólt. 2 nappal ezelőtti londoni kiadás. Giles zsebében volt, amikor visszajött. Biztos,
7: Biztos, hogy Londonban járt.
0: Christopher nagy szemeket meresztett először az újságra, aztán Mollyra. Fütyre csücsörítette a száját, ám azon mód megfékezte magát. Nem volna ildomos éppen most ezt a dallamot fütyülnie. Nagyon óvatosan válogatta meg a szavait, és elkerülte Molly tekintetét, úgy mondta.
7: Tulajdonképpen mennyit tud Gilesről?
0: Ne! Könyörgött Molly. Ne!
7: Pontosan ezt mondta az a szörnyetek Trattör is, vagy célozgatott rá,
0: hogy a nők sokszor nem is tudnak semmit arról az emberről, akihez férjhez mennek. Különösképp a háborús időkben. Csak elfogadják azt, amit a férfi saját magáról állít.
7: Ez szerintem nagyon is igaz.
0: Ne mondja ezt maga is!
7: Nem bírom elviselni. Pusztán azért, mert mindannyian ilyen földult állapotba kerültünk. Elhinnénk bármilyen elképesztő sugalmazást. Ez nem igazság. Én...
0: Abba hagyta. Kinyílt a konyha ajtó. Giles jött be. Meglehetősen mogorva volt a tekintete.
1: Megzavartam valamit? Kérdezte.
0: Christopher fölugrott az asztal mellől.
7: Éppen leckét veszek főzésből, mondta.
1: Valóban? Na, ide figyeljen, Wren. A négy szem közti együttlét nem kifejezetten kívánatos mostanság. Maradjon kívül a konyhán, hallja?
7: Ó, de biztosíthatom,
1: tartsa távol magát a feleségemtől, Wren. Ő nem lesz a következő áldozat.
7: Pontosan ez az, mondta Christopher, ami miatt aggódom.
0: Bár szavai jelentőségteljesek voltak, Giles ezt nyilvánvalóan nem vette észre. Egyedül az arcszíne vette föl a téglavörös, még sötétebb árnyalatát.
1: Az aggódás az én dolgom, mondta. Tudok vigyázni a saját feleségemre. Takarodjon ki innen a pokolba!
0: Molly jól érthetően azt mondta. Kérem, menjen el, Christopher! Menjen! Christopher elindult lassan az ajtó felé.
7: Nem megyek messzire,
0: mondta a szavait, melyek ezúttal roppant egyértelmű jelentéssel bírtak Mollyhoz intézve.
1: Eltakarodna végre!
0: Christopher magas, gyerekes hangon vihogott.
7: Értettem, parancsnok,
0: mondta. Becsukódott mögötte az ajtó. Giles neki támadt Mollynak.
1: Az Isten szerelmére, Molly! Elment az a maradék eszet is? Bezárkózol ide egy közveszélyes őrült gyilkossal?
7: Nem ő a...
0: Gyorsan helyesbített. Nem őrült. Egyébként is résem vagyok. Tudok vigyázni magamra. Giles bántóan nevetett.
1: Mrs. Boyle is tudott.
7: Ó, Giles, ne!
0: Bocsáss meg, drágám. Úgy begurultam. Az a szánalmas gyerek. El sem tudom képzelni, mit látsz benne. Molly vontatottan így szólt. Megsajnáltam.
1: Megsajnáltál egy féleszű gyilkost?
0: Molly talányosan pillantott rá.
7: Én egy féleszű gyilkost is meg tudok sajnálni, mondta.
1: S az is, hogy Christophernek hívod. Mióta szólítjátok keresztnéven egymást?
7: Ó, Giles, ne légy nevetséges. A mai világban mindenki keresztnéven szólítja a másikat. Tudod te is?
1: Akár pár nap elteltével. De talán többről van szó. Talán már azelőtt is ismerted Mr. Christopher Wrent, az állépítést, mielőtt idejött? Talán te tanácsoltad neki, hogy ide kellene jönnie? Talán ti főztétek ki ezt az egészet?
0: Molly rábámult.
7: Giles! Elvesztetted a józan eszed? Mi a csodára célozgatsz?
1: Arra célozgatok, hogy Christopher Wren régi barátod, akihez annyira szoros szálak fűznek, hogy nem szeretnéd, ha tudnék róla.
7: Giles, te megőrültél?
1: Gondolom, kitartasz amellett, hogy nem láttad őt korábban. Elég furcsa, hogy pont egy ilyen istenháta mögötti helyre jön megszállni, nem?
7: Furcsább volna annál, hogy ez a Metcalf őrnagy és Mrs. Boyle ide vetődött?
1: Igen, szerintem feltétlenül. Mindig azt olvastam ezekről a dünnyögő dilinyósokról, hogy különleges vonzerőt gyakorolnak a nőkre.
7: Úgy fest, ez igaz.
1: Hogy ismerkedtél meg vele? Mióta tart?
0: Tisztára nevetséges vagy, Giles.
7: Soha nem láttam Christopher Wrent, amíg ide nem érkezett.
1: Ezek szerint nem mentél föl Londonba két nappal ezelőtt, hogy megállapodjatok abban, hogy mint idegenek fogtok itt találkozni?
0: Nagyon jól tudod, Giles, hogy hetek óta nem jártam Londonban.
1: Nem! Érdekes!
8: Kihalászott a zsebéből egy fél pár szörmebéléses kesztyűt, és oda nyújtotta neki.
9: Ez az a kesztyű, amit tegnap előtt viseltél, igaz? Aznap, amikor fönt voltam Szélhemben, hogy megvegyem a dróthálót.
8: Aznap, amikor fönt voltál Szélhemben, hogy megvedd a dróthálót, mondta Molly, és lesen vette a szemét Gilesről, igen, ezt a kesztyűt viseltem, amikor elmentem.
9: Azt állítottad, a faluba mentél?
8: Ha kizárólag oda mentél, akkor mit keres ez ebben a kesztyűben? És mint egy vádlólag oda tartott elé egy rózsaszínű buszjegyet. Egy másodpercre beállt a csönd.
9: Londonba mentél,
8: mondta Giles. Rendben, mondta Molly. Fölszegte az állát. Londonba mentem.
9: Hogy találkozz ezzel a Christopher Wren nevű fickóval?
8: Nem, nem azért, hogy találkozzam Christopherrel.
9: Akkor miért mentél?
8: Most, mondta Molly, nem árulhatom el, Giles.
9: Ez azt jelenti, hogy hagysz időt magadnak, hogy kitalálj egy jó kis történetet.
8: Azt hiszem, mondta Molly, utállak.
9: Én nem utállak, mondta Giles megfontoltan. De majd, hogy nem azt kívánom, bár csak utálnálak. Egyszerűen úgy érzem, nem ismerlek többé. Semmit sem tudok rólad.
8: Ugyanezt érzem én is, mondta Molly. Nem vagy más, csak egy idegen. Egy férfi, aki hazudik nekem.
9: Mikor hazudtam én neked?
8: Molly nevetett.
10: Azt hiszed? Elhittem a dróthálóról szóló mesédet. Te is Londonban voltál azon a napon.
9: Megláttál, ha jól sejtem, mondta Giles. És nem bízol bennem eléggé.
8: Bízni benned?
9: Nem bízom senkiben. Soha többé.
8: Egyikőjük sem vette észre, amikor halkan kinyílt a konyhaajtó. Mr. Paravicini köhintett egyet.
9: Iszonyúan kínos, motyogta. Remélem, fiatalok nem mondanak olyat, amit később megbánnának. Az ilyesfajta szerelmi cívódások során hajlamos rá az ember. Szerelmi cívódások, ismételte gúnyosan Giles. Ez jó.
11: Úgy is van.
9: Úgy is van, mondta Mr. Paravicini. Pontosan tudom, mit érez. Magam is átmentem mindezen, amikor fiatalabb voltam. Azért jöttem azonban, hogy közöljem, ez a felügyelőféle feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy mindannyian menjünk a szalomba. Úgy látszik, van egy ötlete.
8: Mr. Paravicini óvatosan kacarászott.
9: A rendőrség nyomon van. Igen, ezt gyakran hallani. De hogy van egy ötlete? Ebben erősen kételkedem. Vitathatatlan, hogy buzgó és lelkiismeretes rendőr ez a mi trátörőrmesterünk. Mégsem gondolnám, hogy túl sok ésszel áldotta volna meg az ég.
8: Menj, Giles, szólt Molly. Nekem a főzéssel kell törődnöm. Trátörőrmester nélkülem is boldogul.
9: Ha már a főzésnél tartunk, mondta Mr. Paravicini, és fürgén átszögdécselt a konyha másik végébe Molly mellé. Kóstolták már a csirkemájat libamáj pürével, vastagon megkent pirítóson, francia mustárral megbolondított, egészen vékonyka szelet angol szalonnával? Manapság nem igen látni túl sok libamájat, jegyezte meg Giles. Gyerünk, Paravicini!
11: Itt maradhatok, hogy segítkezzem önnek, drága hölgy?
9: Maga velem jön a szalomba, Paravicini, jelentette ki Giles.
8: Mr. Paravicini halkan kuncogott.
11: A férje félti magát?
8: Teljesen természetes. Nem tetszik neki az ötlet, hogy egyedül hagyja önt velem. A szadista hajlamaim miatt félti, nem az alantas ösztöneim miatt. Engedek az erőszaknak. Elegánsan meghajolt, és csókot lehelt az új végeire. Molly kényelmetlenül érezte magát. Így szólt. Ó, oh, Mr. Paravicini, biztos vagyok benne... Mr. Paravicini megrázta a fejét. Szavait Gileshoz intézte.
11: Ön roppant bölcs, fiatalember. Nem kockáztat. Be tudom-e bizonyítani önnek, vagy akár a felügyelőnek, hogy nem vagyok mániákus gyilkos?
8: Nem. Nem tudom.
11: Igen nehéz dolog valaminek a tagadását bizonyítani.
8: Derűsen dudorászott. Molly összerezzent. Kérem, Mr. Paravicini, ne ezt a borzalmas dallamot!
11: Három vakegér!
8: Tényleg az volt.
11: A dallama belemászott a fülembe.
8: Most jövök rá, milyen hátborzongató versike is ez. Egyáltalában nem kedves versike.
11: Talán már önöknek is föltűnt? Vérbeli angol rigmus.
12: az idillis, brutális angol vidékről. Levágta késsel a farkukat ám. Persze, egy gyermeknek tetszene. Tudnék mesélni a gyermekekről. Kérem, ne! Mondta Molly erőtlenül. Szerintem maga épp olyan brutális. Hangja hisztérikussá vált. Nevetgél is, mosolyog, úgy játszik velem, mint macska az egérrel. Igen, pont úgy. Nevetésben tört ki.
13: Nyugalom, Molly, mondta Giles. Gyere, bemegyünk mindannyian a szalomba. Trattor már egyre türelmetlenebb. Ne törődj a főzéssel, a gyilkosság fontosabb, mint az evés.
12: Nem hiszem, hogy egyet tudok érteni önnel, mondta Mr. Paravicini, aki apró pipiskedő lépésekkel haladt mögöttük. A halálra ítélt, bőséges reggelit fogyasztott, ahogy mondani szokták.
14: Giles haragosan nézett Christopher Warrenre, aki a halban csatlakozott hozzájuk. Gyors, aggódó pillantást vetett Mollyra, ám az a fejét fölszegve, egyenesen előre nézve lépdelt. Akár egy körmenet úgy vonultak be a szalomba. Parányi sasszéival Mr. Paravicini volt a sereghajtó. Trattor őrmester és Metcalf őrnagy a szalon ajtajában állva várakoztak. Az őrnagy rossz kedvűnek látszott. Trattor őrmester szinte kicsattant a tetvágytól.
12: Helyes, mondta, amint beléptek. Azt akartam, hogy mindnyájan itt legyenek. Szeretnék elvégezni egy bizonyos kísérletet, és ebben valamennyiük együttműködésére számítok.
14: Sokáig fog tartani? Kérdezte Molly. Elég sok dolgom van a konyhában. Elvégre lassan ennünk kellene.
12: Igen, mondta Trattor. Tisztában vagyok vele, Mrs. Davis. De ha megbocsát, fontosabb dolgok is vannak az evésnél. Mrs. Boyle példának okáért nem tart igény több ennivalóra.
13: De kérem, őrmester, fakadt ki Metcalf őrnagy. Rendkívül tapintatlanul fogalmaz.
12: Sajnálom, Metcalf őrnagy, de azt akarom, hogy mindenki részt vegyen benne.
14: Megtalálta a sílécét, Trattor őrmester? Érdeklődött Molly. A fiatalember elvörösödött.
12: Nem találtam meg, Mrs. Davis. Ám azt mondanám, nagyon alapos gyanúm van arra nézvést, hogy ki vitte el. És hogy miért? Jelen pillanatban nem mondhatok többet.
13: Kérem, ne tegye, könyörgött Mr. Paravicini. Mindig is az volt a véleményem, hogy a megoldást a leges legvégére kell tartogatni. Tudják, az izgalmas zárófejezetre. Ez nem játék, uram.
12: Nem az? Ebben azt hiszem téved. Szerintem igenis játék valakinek.
14: A gyilkos jól szórakozik, mormolta Molly maga elé. A többiek döbbenten néztek rá. Elpirult.
12: Én csak azt idéztem, amit Trattor őrmester mondott nekem.
14: Trattor őrmester láthatólag nem volt túl boldog.
12: Ez mind nagyon szép, Mr. Paravicini, hogy zárófejezeteket említ, mintha csak egy detektív regényről lenne szó, mondta. Azonban ez a valóság. Itt és most történik.
13: Egészen addig, amíg ez,
14: mondta Christopher Warren, és közben a mutatóujját végighúzta lassan a torka előtt, meg nem történik velem is.
13: No hát, mondta Metcalf őrnagy, elég ebből, ifjú barátom. Az őrmester most készül elmondani, mit kíván tőlünk, mit tegyünk.
14: Trattor őrmester megköszörülte a torkát. Hivatalos hangnemre váltott.
12: Röviddel ezelőtt bizonyos vallomásokat vettem föl valamennyiüktől, kezdte. Ezek az önök tartózkodási helyére vonatkoztak abban az időben, amikor Mrs. Boyle meggyilkolása bekövetkezett. Mr. Warren és Mr. Davis a hálószobáikban voltak. Mrs. Davis a konyhában. Metcalf őrnagy a pincében. Mr. Paravicini itt volt, ebben a szobában.
14: Megállt, aztán folytatta.
12: Íme az önök által tett vallomások. Nem áll módomban ellenőrizni ezeket. Lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Hogy egészen világosan fejezzem ki magam, 4 ezek közül igaz, 1 hamis. De melyik?
14: Tekintete arcról arcra vándorolt. Senki sem szólalt meg.
12: Önök közül 4 igazat mond, 1 hazudik. Van egy tervem, amely talán segít abban, hogy rábukkanjak a hazudozóra. És ha rábukkantam arra az egyre, aki hazudott nekem, tudni fogom, ki a gyilkos.
14: Giles élesen megjegyezte.
13: Nem feltétlenül. Valaki hazudhatott egyéb okból kifolyólag is.
12: Ebben erősen kételkedem, Mr. Davis.
15: De mi az ötlete, ember? Hiszen épp az előbb mondta, hogy nem tudja ellenőrizni ezeket a vallomásokat.
16: Nem, de tegyük föl, hogy mindenki elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket másodszor is.
15: Ah, szólt Metcalf őrnagy becsmérlően. A bűnügy rekonstruálása. Külföldi módszer.
16: Nem a bűnügy rekonstruálása, Metcalf őrnagy, hanem látszólag ártatlan személyek tetteinek rekonstruálása.
15: Mégis mit vár? Mit fog ebből megtudni?
16: Nyilván megbocsát, ha nem fejtem ki most mindjárt.
17: Azt akarja, kérdezte Molly, hogy ismételjük meg az előadást?
16: Többé-kevésbé, Mrs. Davis.
17: Csönd lett. Valahogy olyan zavart volt ez a csönd. Csapda, gondolta Molly. Csapda, de nem látom hol.
16: Az ember azt hihette volna, hogy 5 bűnös tartózkodik a szobában, noha csak egy volt az, a többi 4 ártatlan. Valamennyien gyanakvó oldalpillantásokkal méregették azt a magabiztos, mosolygó fiatalembert, aki feladta ezt az ártatlannak tűnő feladatot. Christopher rikácsolva kifakadt.
15: De nem tudom fölfogni! Egyszerűen nem tudom fölfogni! Mégis miben reménykedik? Mire jöhet rá? Kizárólag azáltal, hogy arra kényszeríti az embereket, tegyék meg ugyanazokat a dolgokat, mint korábban. Nekem ez egyszerűen abszurdnak tűnik.
16: Annak, Mr. Wren.
15: Természetesen, válaszolta Giles vontatottan, úgy lesz, ahogy mondja őrmester. Együttműködünk. Mindannyiunknak pontosan azt kell csinálnia, mint akkor?
16: Igen. Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani. Metcalf őrnagy szeme villant egyet a megfogalmazás enyhe kétértelműségének hallatán. Trattőr őrmester folytatta.
17: Mr. Paravicini elmondta nekünk, hogy a zongoránál ült, és egy bizonyos dallamot játszott. Mr. Paravicini, esetleg volna szíves megmutatni pontosan mit is csinált?
16: Hát hogyne, drága őrmester.
17: Mr. Paravicini fürgén odaszökelt a szoba másik végében álló hangverseny zongorához, és elhelyezkedett a zongoraszéken.
15: Most pedig a mester előadja a gyilkosság szignálját,
17: mondta, miközben karjával kacskaringós mozdulatot tett. Elvigyorodott, és szándékosan mesterkélt gesztusokkal egy ujjal elpötyögte a 3 vakegér dallamát. Plim, plim, plim, plim, plim, plim.
16: Jól szórakozik, gondolta Molly. Jól szórakozik. A lágy, tompított hangok csak nem hátborzongatóan hatottak a tágas szobában.
15: Köszönjük, Mr. Paravicini, mondta Trattőr őrmester.
16: Feltételezem, előző alkalommal is pontosan így játszott el a dallamot.
15: Igen, őrmester, 3-szor ismételtem meg.
16: Trattőr őrmester Mollyhoz fordult.
17: Tud zongorázni, Mrs. Davis?
16: Igen, Trattőr őrmester.
17: El tudná hallás után játszani a dallamot pontosan ugyanolyan módon, ahogy Mr. Paravicini tette?
16: Természetesen el tudnám.
17: Akkor legyen szíves, fáradjon oda, és üljön le a zongorához, és álljon készenlétben, hogy amikor jelt adok, elkezdhesse.
16: Molly, mintha kissé zavarba jött volna. Oda ballagott a zongorához.
17: Mr. Paravicini harsány tiltakozás közepette emelkedett föl a zongoraszékről.
15: De őrmester, ha jól értette, mindenkinek a korábbi szerepét kell megismételnie. Én itt voltam a zongoránál.
17: Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani, mint az előző alkalommal, de nem okvetlenül ugyanazok a személyek fogják végrehajtani.
15: Én nem látom ennek értelmét,
16: mondta Giles.
17: Pedig van értelme, Mr. Davis. Annak az egyik módja ez, hogy ellenőrizzük az eredeti vallomásokat.
16: Fogalmazhatok úgy is, konkrétan egy vallomást.
17: Nos, hát kérem, kiosztom önöknek a különböző tartózkodási helyeiket. Mrs. Davis itt marad a zongoránál. Mr. Wren, lenne szíves kimenni a konyhába? Éppen csak, hogy rajta tartsa a szemét Mrs. Davis készülő ebédjén.
16: Mr. Paravicini, átmenne Mr. Wren hálószobájába?
17: Ott kamatoztathatja a zenei tehetségét azáltal, hogy elfütyüli a 3 vakegért ugyanúgy, ahogyan ő.
16: Metcalf őrnagy, fölmenne Mr. Davis hálószobájába, és megvizsgálná az ottani telefont?
17: És ön, Mr. Davis, belenézne a halban lévő szekrénybe, és utána lemenne a pincébe?
16: Egy pillanatig csönd volt. Aztán 4 ember tétován elindult az ajtó felé.
17: Trattőr követte őket. Átnézett a válla fölött.
18: Számoljon el 50-ig, majd kezdjen el játszani, Mrs. Davis, mondta.
19: Kiment a többiek után. Mielőtt becsukódott az ajtó, Molly meghallotta Mr. Paravicini hangját, amint harsányan megjegyzi.
20: Fogalmam sem volt róla, hogy a rendőrség ennyire oda van a társas játékokért.
19: 48, 49, 50. Molly a számolás befejeztével szófogadóan elkezdett játszani. A brutális kis dallam ismét lágyan hömpölygött a nagy, visszhangos térben. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Molly érezte, hogy a szíve egyre hevesebben és hevesebben ver. Ahogy Paravicini mondta, különösen kísérteties és hátborzongató versike volt ez. A gyerekek szánalomra való képtelenségét tükrözte, amely olyan ijesztő, amikor felnőttnél találkozik vele az ember. Föntről egészen halkan ugyanazt a dallamot hallotta fütyülni. Paravicini az emeleti hálószobában Christopher Wren szerepét alakította. A szomszédos könyvtárszobában váratlanul megszólalt a rádió. Bizonyára Trattör őrmester kapcsolta be. Ezek szerint ő maga játszotta Mrs. Boyle szerepét. De vajon miért? Mi értelme ennek az egésznek? Hol van a csapda? Mert hogy valahol csapda van, afelől nem volt kétsége. Hideg levegő legyintette meg a tarkóját. Villámgyorsan hátrafordította a fejét. Az ajtó nyílt ki biztosan. Valaki bejött a szobába. Nem, a szoba üres volt. Mégis hirtelen ideges lett, félt. Ha mégis bejönne valaki. Tegyük föl, hogy Mr. Paravicini az ajtó körül ólálkodik. Oda settenkedik a zongorához, hosszú ujjaival görcsösen szorongatja és folytogatja. Lám, lám, a saját gyászindulóját játsza, drága hölgy, felemelő gondolat. Képtelenség, ne légy ostoba, ne képzelődj. Különben is hallod, amint a fejed fölött fügyülészik. Csak úgy, ahogy ő is hall téged. Kis hián abbahagyta a zongorázást, amikor belehasított a felismerés. Senki nem hallotta Mr. Paravicini játékát. Ez lenne a csapda? Netán az is elképzelhető, hogy Mr. Paravicini egyáltalán nem is játszott, s hogy nem is a szalomban, hanem a könyvtárszobában volt. A könyvtárszobában folytogatta Mrs. Boyle-t. Bosszús volt, igencsak bosszús, amikor Trattör úgy rendelkezett, hogy Molly zongorázzon. Paravicini nagyon ügyelt arra, hogy halkan játssza a dallamot. Hát persze, hogy ügyelt rá, hiszen azt remélte, talán annyira halk lesz a játéka, hogy ki se hallatszik a szobából. Mert ha ez alkalommal bárki is meghallja, aki legutóbb nem hallotta, nos, akkor Trattör megkapná, amit akar. Azt az embert, aki hazudott. Kinyílt a szalon ajtaja. Molly egész testében megfeszült, azt várva, hogy Paravicini az, és már-már fölsikoltott. De csak Trattör őrmester lépett be, éppen akkor, amikor Molly harmadszor is eljátszotta a dallamot. Köszönöm, Mrs. Davis, mondta. Rendkívül elégedettnek látszott magával. A viselkedése is élénk volt és magabiztos. Molly levette a kezét a billentyűkről. Megkapta, amit akart? Kérdezte. Meg bizony! Diadalittas volt a hangja. Pontosan azt kaptam, amit akartam. Melyikőjüket? Kit? Nem tudja, Mrs. Davis? Akkor rajta! Nem olyan bonyolult. Egyébként, ha mondhatok ilyet, mérhetetlenül buta volt. Hagyta, hogy kutassak mindenfelé a harmadik áldozat után. Ennek eredményeként most komoly veszélybe került. Én? Nem értem, mire gondol. Arra, hogy nem volt őszinte hozzá, Mrs. Davis. Titkolódzott előttem, akárcsak Mrs. Boyle. Nem értem. Ó, dehogy nem. Hiszen amikor először említettem önnek a Longridge Farm ügyet, maga már mindent tudott róla. Hát persze, hogy tudott. Föl volt dúlva. És ön volt az, aki megerősítette, hogy ennek a környéknek Mrs. Boyle volt a szállásmestere. Mindketten innen származnak. Így, amikor elkezdtem töprengeni, ki lehet a harmadik áldozat, rögtön ön mellett döntöttem. Elárulta, hogy első kézből származó információkkal rendelkezik a Longridge Farmi dologgal kapcsolatban. Tudja, mi, rendőrök, nem vagyunk olyan tökkel ütöttek, mint amilyeneknek látszunk. Molly erőtlen hangon szólalt meg. Maga ezt nem érti? Nem akarok emlékezni rá. Ezt megértem. Egy kissé megváltozott a hangja.
4: A lánykori neve Wainwright, ugye?
19: Igen. És egy kicsivel öregebb annál, mint ami ennek mondja magát. 1940-ben, amikor ez az egész történt, ön az Ebbévéli iskola tanítónője volt.
4: Nem!
19: De! Igen, az volt, Mrs. Davis. Nem voltam, mondom. Annak a fiúnak, aki meghalt, sikerült postára adnia a levelet, amit önnek írt. Lopta hozzá a bélyeget. A levelében segítségért könyörgött. Szeretett tanítónője segítségért. A tanárnak a dolga, ugyebár, hogy utána járjon, miért nem ment a gyerek iskolába? Ön nem járt utána. Tudomást sem vett a szegény kis ördög leveléről. Háj! Molly arca lángolt. A nővérem az, akiről beszél. Ő volt a tanítónő. És nem arról van szó, hogy nem vett tudomást a leveléről. Beteg volt. Tüdőgyulladást kapott. Nem is látta a levelet mindaddig, amíg a gyerek meg nem halt. Irtózatosan kiborult tőle. Irtózatosan. Ugyanis szörnyen érzékeny. De nem az ő hibája volt. Azért nem bírtam soha elviselni, ha emlékeztetnek rá, mert hogy ilyen borzasztó módon a szívére vette. Örökös lidérsz nyomás ez nekem. Molly fölemelte a kezét, hogy a szemét eltakarja vele. Amikor elvette, Trattör őrmester őt vizslatta. A férfi csöndesen így szólt. Szóval a nővére volt az. Na de mindegy is. Hirtelen furcsa mosolyra húzódott a szája. Már nem sokat számít, igaz? Az ön nővére, az én öcsém. Kivett valamit a zsebéből. Most már boldogan mosolygott. Molly rámerett a férfi kezében lévő tárgyra. Mindig is úgy tudtam, hogy a rendőrök nem hordanak pisztolyt maguknál, jegyezte meg. A rendőrök nem, mondta a fiatalember. De tudja, Mrs. Davis, nem vagyok rendőr. Jim vagyok. Georgie bátyja. Azért gondolta, hogy rendőr vagyok, mert fölhívtam önöket a falu telefonfülkéjéből, és azt mondtam, Trattör őrmester úton van. Aztán elvágtam a ház külső telefonvezetékeit, amikor ideértem, hogy ne tudjanak visszaszólni a rendőrkapitányságra. Molly mereven nézte őt. A revolver most rászegeződött. Ne mozduljon, Mrs. Davis, és ne sikítson, mert rögtön meghúzom a ravaszt. Még mindig mosolygott, egy gyermek mosolyával, amint Molly elborzadva döbbent rá az igazságra. Még a hangja is gyerekessé változott beszéd közben. Igen, mondta, Georgie bátyja vagyok. Georgie a Longridge farmon halt meg. Az a gonosz nő oda küldött minket. És a gazda felesége rossz volt hozzánk, és maga sem segített rajtunk, három vakegéren. Megfogadtam, megölöm mindegyiküket, ha fölnövök. Komolyan gondoltam. Azóta egyfolytában ezen jár az eszem. Hirtelen összevonta a szemöldökét. A seregben sokat nyaggattak. Az orvos egyfolytában kérdezősködött. Meg kellett szöknem. Attól féltem, hogy megakadályoznak abban, amit tenni akarok. De most arra fölnőttem. És a felnőttek azt csinálják, amihez kedvük van. Molly összeszedte magát. Beszélj hozzá, mondta magának. Tereld el a figyelmét. Hanem Jim, ide hallgasson. Soha nem fog innen biztonságban kijutni. A férfi arca elkomorult. Valaki eldugta a sílécemet. Nem találom, nevetett. De majdnem biztos, hogy ezzel se lesz gond. Ez a férje pisztolya. A fiókjából vettem ki. Állítom, azt hiszik majd, hogy ő lőtte le magát. Különben is, mit érdekel engem? Akkora móka ez az egész. Szerepet játszani. Az a nő Londonban, az arca, amikor fölismert, és ma reggel az az ostoba tyúk. Bólogatott. Jól kivehető, de nem kevésbé kísérteties fügyszó hallatszott. Valaki a három vakegér dallamát fütyülte. Trattor összerezzent, a revolver megremegett a kezében. Egy hang azt kiáltotta. A földre, Mrs. Davis! Molly lehuppant a padlóra, miközben a rejtek helyéről az ajtó melletti kanapé mögül előlépő Metcalf őrnagy rávetette magát Trattorre. A revolver elsült, a golyó pedig a néhai Miss Emory egyik meglehetősen silány, bár a szívének oly kedves olajfestményébe fúródott. Egy pillanattal később óriási zűrzavar támadt. Giles berohant, utána Christopher és Mr. Paravicini. Metcalf őrnagy, aki továbbra is keményen fogta Truttert, rövid, pattogós mondatokban beszélt.
20: Az alatt jöttem be, amíg zongorázott. Bebújtam a dívány mögé. Kezdettől fogva figyelem.
19: Tudtam, hogy nem rendőrtiszt.
20: Én vagyok az. Tanner felügyelő. Megegyeztünk Metcalffal, hogy én veszem át a helyét. A Scotland Yardon célszerűnek tartották, hogy ott legyen egy emberük a helyszínen.
19: No, fiacskám! Egészen finoman beszélt az ekkor már engedelmes Truttörhöz. Most velem jössz.
20: Senki nem fog bántani.
19: Nem lesz bajod.
20: Majd vigyázunk rád.
19: A lesült arcú férfi hangja olyan volt, akár az ijedt gyermeké. Georgie nem fog haragudni rám? Kérdezte.
20: Nem. Georgie nem fog haragudni,
19: felelte Metcalf. Amikor elhaladt Giles mellett, odasúgta neki. Teljesen bolond a szegény pára. Együtt mentek ki. Mr. Paravicini megfogta Christopher Oren karját.
20: Ön is, barátom,
19: mondta.
20: Jöjjön velem.
19: Giles és Molly egyedül maradt, és csak néztek egymásra. A következő pillanatban már ölelkeztek.
20: Drágám,
19: szólalt meg Giles. Biztos vagy benne, hogy nem sérültél meg? Nem, nem, egészen jól vagyok. Giles, én irtózatosan összezavarodtam. Már-már azt hittem, te... Miért mentél aznap Londonba?
20: Drágám, ajándékot szerettem volna venni neked a holnapi házassági évfordulónkra. Nem akartam, hogy megtudd.
19: Hát ez nagyon különös. Én mentem Londonba, hogy ajándékot vegyek neked, és nem akartam, hogy megtudd.
20: Eszelősen féltékeny voltam arra az idegbajos tökfejre. Biztosan meghibbantam.
19: Bocsáss meg, drágám. Kinyílt az ajtó, és Mr. Paravicini ugrándozott be a maga kecskeszerű módján. Szinte sugárzott.
20: Megzavarom a kibékülésüket, minő szívmelengető jelenet, de ó, jaj, Isten hozzádot kell mondanom önöknek. Egy rendőrségi terepjárónak sikerült átjutnia. Meg fogom győzni őket, hogy vigyenek magukkal.
19: Odahajolt Mollyhoz, és titokzatosan a fülébe súgta. Elképzelhető, hogy a közeljövőben egy kissé meg leszek szorulva, de bízom benne, hogy el tudom rendezni a dolgokat. Mégis, ha jönne egy csomag, benne egy libával, egy pulykával, néhány libamáj konzervvel, egy sonkával, több pár nejlon harisnyával, nos, értülje, hódulaton nyeléül egy roppant bájos hölgynek.
20: Mr. Davis, a csekkem ott van a hall asztalán.
19: Kezet csókolt Mollynak, és kiszökkelt az ajtó. Nejlon harisnyák, dünnyögte Molly. Libamáj, ki ez a Mr. Paravicini? A Mikulás?
20: Gyanítom, a feketéző fajtából,
19: tette hozzá Giles. Christopher Wren szégyellősen bedugta a fejét.
2: Édeseim, mondta, remélem nem veszik tolakodásnak, de borzasztó éget szag terjeng a konyha felől. Kellene tennem valamit az ügy érdekében?
19: Molly elgyötört kiáltást hallatott.
2: A pástétom!
19: Majd kiviharzott a szobából.

Tilos Rádió. Agatha Christie, a három vak egér című művének feldolgozását hallhattátok. Az előző kezdő rész múlt héten ment le, aki lemaradt volna róla, az archívumból bepótolhatja. További jó útja.

0: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth rádiót már elnémították.
1: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalább is volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, lenne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a Magyar TV-ben, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
6: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videónk miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
5: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltattad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
6: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentben, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
7: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
5: Gyere hát a piroshoz, mert hiába próbáltuk megcsinálni a érzét egyszerűen, komolyan mondom tényleg.
7: Beszélek abban, hogy egy pillanat.
8: Hogy osszuk meg a helyet?
7: Ah, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezted te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
8: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség, nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen hogy folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HBG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től, az még korábban volt.
6: Igen.
8: Hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott. Mostanáig nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
5: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként te már mint úgy normálisat, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan föl tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az éveben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
6: Igen, szóval hogy ezt is akartam mondani, hogy az, hogy minket most kitiltottak, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon, és azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben vágott minket földhöz az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
8: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
6: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefon.
5: Halló?
9: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tökösi Mike vagyok.
5: Szia.
9: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
5: volt, ilyen
9: eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval menjen a búzsbüzös francba, az én pénzemből ül ott, szóval azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját?
5: Köszönjük, Imi!
9: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, szervusz!
8: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő hogy így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy így hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát hogy az konkrétan látszott, hogy mintha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig itt tartott ez a színjáték, hogy akkor ő ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
6: De Zsandiséknak van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni. Igen.
7: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, én nagyon jól szórakozom, mert ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha? Hát és kit kapnátok el szívesen?
8: Van vagy 120 ember szerintem, mondjuk akár a kormánypártból is, akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétál, és szívesen részt vesz ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a
6: ház... 15-20 ember
8: körülbelül, aki visszavizetél. Igen, a ház fele az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen.
7: Telefon után.
6: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
10: Sziasztok! Na, csak 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók forrásterét a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy összetek, a felennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott se nagyon bolyongaszt a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon a, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
8: Lehet erre válaszolni?
5: Persze.
8: Szóval nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekünk nem azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen befolyásunk, és nem is ezt kell, hogy
5: jól látom egyébként, hogy a politikusok azért ezekben a találkozásokban leginkább ilyen előre felkészített módon vesznek részt. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen doktrína kiadva, hogy ezt kell mondani, vagy ennek menti, mert akik válaszolnak, ők kb. Ugyanazt mondják, tehát mit tudom, bele kell állni, vagy néha a Kósa elszúlja magát egyébként egy-egy háttérinformációval, de mint hogyha egy ilyen felkészített politikus érkezne oda, az igaz?
6: Persze, tehát hogy azt lehet tudni, hogy hogy a problémás esetekre megvannak a
5: panelek?
6: Kormánynak és a Fidesznek a nyomott panelek, tehát ez ki van adva, de nekem a kedvenc időszakom az volt, amikor nem volt idő panel legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak te volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz. De hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött. Válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ötszörre is Fidesz sajtóosztály volt a válasz. De igen, tehát vannak ilyen panelek.
8: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy az...
6: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
8: Jó, véletlenül.
5: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, hanem mindenki egyesével megvettek kb.
6: De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt az a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
8: Na, ugyan már.
6: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán ti is ott voltál.
8: Ez az igen. A kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak ki, tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
6: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet.
8: Na, igen.
6: És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
5: Miért nem? Miért nem?
6: Hát én ezt nem tudom, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy de én szerintem nem kis hitű önmagával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg...
8: Nincs szüksége, meg bocsai közben vagyok, de hogy 2010-ben, 14-ben kétharmaddal nyertek, anélkül, hogy itt nagy interjúkat adtak volna
6: az ellen. Hogy leült volna igen, az ellenfélet vitázni.
8: Igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szinttől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő ezt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
5: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
6: Itt szerintem bírná.
5: Halló?
11: Sziasztok! A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelenet, amiről most beszéltek, amikor...
5: A lófejes?
11: Nem a lófej, nem, hanem
5: a halk. A Luca Brasi már a halakkal az.
11: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonban.
5: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész adást.
11: Majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióban hallgatlak.
5: Folytassa.
8: Okay. Oltás.
11: Halló.
5: Hallunk téged, hát mondjam.
11: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
5: Na, azt hallottad.
11: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válaszol, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
5: Yeah.
11: Mondja yeah. ő.
5: Köszönjük.
11: Hogy itt egész egyszer arról van szó, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
5: Köszönjük.
11: Szervusztok.
8: Csomi. Hello.
5: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
8: Hát az egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele menet gondolkodtam rajta, hogy kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni.
7: Hát, tehát, tök felesleges.
5: Hello.
12: Hello.
5: Hello.
12: Jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
5: Jó.
12: Egyébként.
5: Köszönjük.
12: A megfelelő telefonáltál. És azt szeretném kérdezni, hogy ez a világban nem így történik pont ugyanígy országokban? Mert hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akikről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik, mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
5: Így van, rendjén.
12: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentális demokráciáról beszélünk, az ilyen.
5: Okay,
12: ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát ez, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Tehát ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
5: Hát Kastróik is csak heten voltak.
12: Tessék?
5: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz, kell tökös hét.
12: Tökös hét?
5: Aha,
12: kb. A hétmesterlövész, hogy mire gondolsz?
5: Éppen. Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brigyarnak birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem inkább mozgásokra...
12: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszélsz, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De múlt néhány évvel előbb telefonál is mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
5: Hát talán szerintem ez
12: a... Lehet, hogy a Tilosnak a hallgató közönsége, nem tudom hány ezer ember, X, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami az emberek, a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Tehát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog és fontos, ami történik, amiről most azt értek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Politikai rendszerekről beszélek.
5: Oké. Okay. Köszi. Csumi.
7: Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de vicces, hogy kitiltottak mind a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
5: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 444-et gondolom két hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
8: Hát szerintem akkor Dani válaszol elő, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
5: Ha rajta múlik, akkor az Indexet fogják előbb beszántani. Két hónappal. De csak a Szamózi ügy miatt.
7: Hát tényleg! Szóval...
6: Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
5: Já, ennyi, ez az, így kell, hozzáállni.
8: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
5: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az olyan, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt meg majd meglátjuk, hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenkit be akar darálni? Vagy ez csak para?
6: Hát nem para. Nem. Tehát azért látjuk, hogy nem para. Hogy... Tehát mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat,
8: még
6: nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus média fölény, szóval, hogy
8: hát azt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát, hogyha így számszerűsítjük, akkor igen. De mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a Fehérházban az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
6: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogy hova soroljam,
8: hát
6: de valahol.
5: Hát állítok úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
6: Igen. Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
5: És ez miért nem történik meg?
6: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én ezekre gondol, akkor...
5: Nem láttam még.
6: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a lázárék odaálltak, szóval.
5: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80% az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésekbe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földes András, aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, csak picit sem képezni magát. Hogy mitől puhult így el a magyar sajtó, vagy volt ettől egyébként keményebb valaha az életben?
8: Tani?
6: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, sűrögtek, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne, tehát hogy változott ebből a szempontból.
8: Hát igen, meg azt,
6: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatjába fetrengünk a vörös szőnyegen.
8: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentbe nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidékre járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt átszán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk azért az így látszik így a mondjuk így a médiára így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy úgy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt egy sokat kell vele foglalkozni, tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így kényelmesek.
6: Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy ő így a kommunikációért felelős propagandaminiszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg mindenféle kerülő utakon.
5: Azért ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
6: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő mondom a propagandaminiszter.
8: Te voltál egy kóta kampányos fórumán, nem?
6: Ott, igen, ott sem akkor még nem volt helikopter.
8: Akkor még nem volt helikopterügy.
6: Akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan. De egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülést tart, és nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak, tehát hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
8: Felvették tehát, a szöges cipőt, és abban is
6: van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
7: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
5: Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amit ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbemászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem
4: hát
5: őket.
4: Tudom, de
5: mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így látok egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem.
6: Hát én is
4: nem, de tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Ja. Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább azt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
6: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meghökken, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobb, sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
4: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy mint újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire, nem tudom én, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Istent képzel magáról.
6: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
4: És mellett szóval, egy tanulatlan bunkó ráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, szétvág az
5: ideget. Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell tükörben néznie, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint így viselkedtem, és azért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki, mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
6: Van, aki ezért viselkedik. Tehát, hogy azért kell mondani, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak. Szóval.
4: Hello?
5: Igen.
7: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
6: Ez a egyetértek.
7: De ez a boss, ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor már ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a ti hibátok, félreértésnehesség, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam felhúztatni.
8: Az én kérdésem az, mert a Gulyás Marcival is beszéltük meg korábban is, hogy most tehát egy adott helyzetről beszélünk folyamatosan, de hogy ti hogy látjátok, hogy ez hogy változna esetleg? Hogy lehetne, tehát én most direkt használom ezt a szót, rákényszeríteni arra azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, hogy érdemi válaszok, vagy nem tudom, felelősséggel történjen valamennyire a dolog. Van rá 7 perc. De.
6: Hát az lenne jó, hogyha a cikkeknek, amit az elején beszéltünk, a bármilyen leleplezésnek, bármilyen korrupciós ügynek egyszer lenne következménye. Tehát amint súlya lesz egy újságcikknek, amint súlya lesz egy oknyomozó anyagnak, egy válasznak, egy hazugságnak, attól kezdve tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
5: most. Nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk azért a Schmidt-Pál az újságcikkek miatt.
6: Így van. És azt azóta sem dolgozta föl a kormányfő.
4: Szóval, Schmidt-Pál, halló?
9: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy ilyen hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsípni a ruháját, visszatibálni, hogy baze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy marhaság.
4: Hát csináld!
9: Igen, nem merem, az a helyzet.
4: Hát én is egyébként. Nem tudom,
9: valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
6: nem mondjon
9: mindenféle baromságot a Holt, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen francról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom én, 2 meg 2. Jó van,
4: sziasztok. Hát vagy leönteni szarra valakit, vagy én nem tudom már, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amiről azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három keresztkérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látjuk, hogy remeg a gombo, csak érjen oda a lift. Halló?
8: Hogy megfelé.
4: Halló?
10: Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be, és azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációban, mint báton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
4: Kerüld el ácsot.
10: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a kutiban, mert nagyon is
5: én vagyok az, igen.
10: Rájönni, hogy tényleg ő van.
6: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
4: Kövess be a
10: YouTube-on. Azért idáig nem, de Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
4: Persze, hát valami. Gyönyörű. Szóval?
5: Abszolút Nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám.
4: Büszke tirpák. És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazott szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
5: Ennyi.
4: Salgótarjánból. Nálunk a völgybe épült a város testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel? Dezső Andris.
5: Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok érdek van benne, hogy igazából ezt nem lehet így kézivezérésre azt mondani, hogy te most ellenzéki médiumnak már pedig nem fogsz elmenni, mert tehát, hogy azért bizonyos szinten itt vannak olyan emberek, akik még nem tudom, így gondolnak valamit a világról, nem csak ilyen feketén-fehéren, hogy akkor most csak a saját házunk táján állunk le emberekkel.
8: Én még nálad is visszatérnék azért arra, hogy te hogy látod a jövőt, vagy mit lehet tenni, vagy hogy lehet, hát nem tudom, felelősséget.
4: Akár utánpótlás.
8: Igen.
4: Telefon után.
8: Telefon.
4: Halló?
11: Kis ember vagyok, sziasztok. Hallottok?
4: Igen. Persze. Jó. Nem jó a telefonod.
11: De most már jó, most hallak, hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már úgy az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és példás feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
4: Mi van?
11: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
4: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
11: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozott, hogy hogy képesek tükörbe nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
4: hogy... Jézus, ez tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
11: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körben így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, hogy eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat, tehát elbazírozni, hogy nekik valamiféle erkölcsi tartásuk van, az teljesen felesleges.
4: Jó, köszönjük szépen.
5: Lehet, hogy valaki nekem magánéleti problémája volt, és azért ezzel a hasonlattal.
4: Igen, tehát a hasonlat ez egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
5: Hát ezt nem tudom.
4: Meg kell kérdezni Csepregi Nándor, otthon egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
8: Igen, mennem kell jön a lift.
5: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, ami ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább így ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki
4: Hát ha tovább csinálja a pályázatait, az volt a híradású, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennie, az ugyanúgy szedik ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
8: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
6: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is, tehát hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet odabent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
5: Igen, és hát most ilyenek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért ettől szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
4: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor minek ülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog menni, akkor fejezzük be az egészet. De azt nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. A mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például azt hiszem, hogy itt mondhatok a Tilos Rádióról, mi nem vagyunk képesek kiállni a Népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszélettsége a Népszabadság mellett áll ki. A Héttérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és ezért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de szerintem azért ez még mind annak a jele, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai alapú, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
5: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a Szabad Sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
4: A millás,
5: az igen.
4: Utolsó millás.
5: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak, hát kb. 3-4-5 ezeren maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy

0: az attól valószínűleg zajlik.
1: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg talál valamit, addig ez működteti, szóval hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
0: Hát mondjál még ellenségképeket. IMF volt még korábban.
1: Igen, bankok, stb. Igen, tehát hogy ez...
2: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén, de tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
3: Én leviszem Harag Pétert Nevazába, ráteszem a folytást.
2: Köszönjük szépen Ásdőnök a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-tól, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokkal fog menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztárvendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánok mindenkinek, szevasztok!
4: Csum. Hello! Áldasség zsírkutya neve!
5: Áldasség.
4: Áldasség zsírkutya neve, most tesszük, amit küld Kuala Lumpurból, vagy Hongkongból, vagy valonnan messziről.
5: Nagyon messziről áldott meg minket egy kis élelemmel.
6: És feltétlenül pillanatokat okozott nekünk most itt.
5: Megmentőként, igen. Megmentőként megjelent a színen, és küldött nekünk egy kis elemúzsiát, így a 24 órának csit.
7: Miután kihálálkodtuk magunkat, akkor megérkezett a vendégünk is, Bodrogi Bea, jogász, a civil média jogásza. Hello, Bea!
8: Sziasztok!
4: Hello, Bea!
7: Hello! Hát köszönjük, hogy ezen a késői órán is bejöttél hozzánk mindenféle komoly témákról beszélgetni, és te... Hát,
8: mutatkozzak be!
7: Ezért mindezen túl Ibrahim. De kezdjük az első témával. Például az, hogy
4: a második témával kezded, nekem az is jó, de folytasd.
7: Tudom, ti most zsírkutyának áldoztok.
4: Igen?
8: Mi a második témánk?
7: Ne, baki mond mindenféle második témát, de jön az magától.
4: Hadseregben volt az, hogy azt mondta egyszer a hadnagy, pro primo először, pro primo másodszor, és pro primo harmadszor. Tessék, folytasd. Itt az első témánk mi is?
6: A téma az asztalon heve.
7: Egyre nehezebb követni, hogy hol találok én itt rendőrfotót az asztalon. Nem, hogy ez az a téma. Ugye, hogy most ki kell takarni, vagy nem kell kitakarni a rendőrök arcát. És mondhatjuk, hogy te nem csak szorosan követted az ezzel kapcsolatos eseményeket, hanem így részese is vagy az eljárásoknak, illetve hát résztvevője vagy jogászként. És ugye volt a kúriának korábban egy jogegységi határozata, ami szerint, meg hát erről mindjárt el fogsz részletesebben beszélni, ami szerint ki kell takarni az intézkedő rendőrök arcát, és ezt a döntést egy alkotmányi bírósági határozat nem régiben felülírta. Aztán majd ezek után beszélünk arról is, hogy mi történt még azóta, de akkor hogy alakult ki egyáltalán ez a gyakorlat, hogy például a rendőrök kártérítést kaphatnak azért, hogyha az arcuk felismerhető egy fotón, egy sajtófotón?
8: Hát körülbelül 10 évvel, hozzávetőlegesen 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a pereskedési gyakorlat, hogy a rendőrök rájöttek, hogy bíróságra mehetnek azért, hogy a médiában megjelenik a fotójuk, és kemény kártérítési összegeket kérhetnek. Ez egy ilyen nagyon...
7: De milyen törvény volt az alapja?
8: Ez a törvény most is él.

0: Ugyanis az az alapszabály, ami egy valós és egy teljesen jó jogszabály, hogy a hang és a kép más elkészítéséhez és a felhasználásához hozzájárulást kell kérni az érintett személytől. És ez alól két kivétel van, a közszereplő és a tömegfelvétel esetén. Tehát a közszereplő esetén nem kell hozzájárulást kérni a kép elkészítéséhez és felhasználásához. És most már az új PTK-ba egyébként belefoglalták azt a bírói gyakorlatot, hogy a tömegfelvétel esetén sem kell engedélyt kérni. És akkor erre rákaptak a rendőrök, azt mondva, hogy ők nem közszereplők, és ki kell kérni az ő engedélyüket is, hogyha az engedélyüket nem kérték ki a felvétel készítéshez és a felhasználásához, a közzétételéhez, akkor tulajdonképpen az ő jó hírnév sérelmük történik, tehát magán személyhez fűződő joguk sérül, és ez kártérítést van maguk után, maga után. És a bíróság erre rábólintott, és erre igazat is adtak, és tulajdonképpen ezt követte, hogy ügyvédi irodák erre ráadtak.
1: Arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, ezért az
0: arra hivatkozva, hogy nem közszereplők, így van, és ezt a bíróság el is fogadta, hogy ők nem közszereplők. És elég kemény kártérítési összegeket ítéltek meg. Az utóbbi időben egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy a bírói gyakorlat eléggé tehát reagált erre a helyzetre, észrevették, hogy ilyen visszaélésszerű pereskedés zajlik, és azért a megítélt kártérítési összegek már nem olyan nagyok lettek, és azért kicsit vissza is esett a pereskedési kedv, mert most már nem 300-400 ezeret lehetett perkálni, hanem mondjuk 50 ezer vagy 100 ezer forint, és mondjuk ez már nem annyira érte meg, mert az ügyvédi díj meg minden, tehát nem érte meg a pereskedés. De hogy ez volt az egésznek az alapja, hogy ők nem közszereplők, és kihasználva ezt a bírói gyakorlatot, ők elindították ezt a pereskedési hullámot. És akkor ebbe álltunk bele, ez egy indexes ügy volt, amikor 2007 vagy 2008-ban a rendőrszak, nem is, ez később volt, bocsánat, a rendőrszakszervezeti tüntetéskor készítettek sok felvételt, teljesen részben tömegfelvétel, részben 3-4 rendőr valóban felismerhető képét közzétették, és akkor ezen az ügyön keresztül először az Index járta végig a hazai eljárást, első másodfokon mind bukta volt, harmadfokon is az Eötvös Károly Intézet majtényiek elvitték az Alkotmánybírósághoz.
2: De előtte még ugye Lábadi Tamás professzor úrnak, vagy hát akkor még bíró úrnak volt egy a gyakorlata szöges ellentétben álló ítélet.
0: Az hozta be a gyakorlatba azt, hogy tömegfelvétel esetén nem kell kikérni a rendőröknek a hozzájárulását a kép felhasználásához és a készítéséhez, de ez tulajdonképpen egy egyedi ügy volt, és teljesen káosz volt a bírói gyakorlatban. Arra felé ment a bírói gyakorlat, hogy általában megítélte ezeket a kártérítési összegeket.
1: De miért
0: hivatkozva, hogy hivatkozva, hogy ők nem közszereplők, kvázi magánszemélyként definiálták
1: de
0: őket.
1: Azt, hogy mint tömegfelvételt, ezt nem vették.
0: Ez egy egyedi ítélet volt a Lábadinak, amit az Aranka most mondott, ez egy egyedi ítélet
2: igen,
0: volt, de ez nem...
2: Igen, olyan régen interjúztam vele, és akkor így megemlítettem neki, és nagy boldogság töltött el az ő drága szívét, hogy hát igen, ez volt az ő bírói karrierjének a hattyúdala, hogy egy ilyen ítéletet hozott.
0: Hát mert mindenki erre hivatkozott, nyilván ebbe próbálták beleszuszakolni azt, hogy mégis,
2: de mégis
0: lehessen.
2: Igen. Vagy mégis.
0: És akkor ezt a rossz bírói gyakorlatot megerősítette a kúrai kúriának a jogegységi határozata, amely tulajdonképpen kötelezővé és irányadóvá tette, hogy minden ilyen ügyben alkalmazni kell ezt a jogegységi határozatot. Tehát nem közszereplő a rendőr, és meg kell ítélni kvázi, hogyha
2: igazából
0: ilyen esetben van. Tehát ez volt az alapállás. Igen,
2: volt,
0: akkor ez már ilyen... kapta fáramentet, tényleg a médiumok igyekeztek megegyezni peren kívül, mert nem nagyon értem meg, hogy beleálljanak a perbe, úgyis tudták, hogy bukni fognak a végén, úgyhogy megérte, hogy peren kívül megegyezzenek, úgyhogy erre is ment a játszma. És akkor nyilván volt egy olyan ügy, még mindenki tudta, hogy ezt érdemes lenne továbbvinni, érdemes lenne Strasbourgba is elvinni, meg az AB-hoz is, és első körben az AB-nál futott meg ez az ügy, az Alkotmánybíróság előtt ezt készítették el a Majtényiék, az Ekint. Én pedig párhuzamosan a strasbourgi beadványt készítettem elő a emberi jogi bírósághoz. A határidőkre való tekintetemmel el kellett menni Strasbourghoz, hogy ezt az ügyet, tulajdonképpen ez egy jó stratégiai ügy volt, mindenki tudta, hogy ez egy nonsens, és hogy ez baromság. Jogilag tulajdonképpen itt két alapjogról van szó, az egyik a magánélethez fűződő jog, a másik pedig a sajtószabadság, tehát ez a két alapjog, amit állandóan vitatnak, hogy melyik élvez elsőbséget. És tulajdonképpen amit mi mondunk, hogy a rendőröknek a megítélését a magánszemélyekhez hasonlította a bíróság végig, közben pedig ez azért badarság, mert a rendőr nem összehasonlítható a magánszeméllyel, hiszen ő egy közhatalmat gyakorló személy, aki olyan jogosítványokkal rendelkezik, amilyen egy magánszemély nem. Tehát egy magánszemély nem vezethet elő, nem bilincselhet, nem foganatosíthat olyan intézkedéseket, amit a rendőr. Tehát nem lehet összehasonlítani a két...
3: Hogyha Strasbourgig kellett menni ebbe, amit belátható...
2: Várj, még most jön a történet most, folytatása, ja. De egyébként a rendőr úgy fogalmaztatok, vagy nem tudom, valami hasonló rémlik, hogy közfeladatot ellátó
0: Közhatalmat gyakorló személy, és a közhatalmat gyakorló személy az egy nagyobb skála mondjuk, mint egy közszereplő. Tehát a strasbourgi bíróságnak van egy mércéje, egy ilyen nagyon tiszta, letisztult mércéje, hogy vannak közszereplők, közhatalmat gyakorlók, és a magán szférájuk ezeknek az embereknek jóval kisebb, mint a nem közhatalmat gyakorló egyszerű magánszemélyeknek,
1: személyekhez képest. Tehát mondjuk azt a kettőt analógiát, mint a közszereplő és a közhatalmat gyakorló személyek között, ugye?
0: Igen.
1: Ez a lényeg.
0: És ez a lényeg, hogy a Strasbourgi beadvány azért egyébként azért fontos, mert muszáj volt ezt a hazai gyakorlatot valahol megtámadni, és sehol máshol nem lehet megtámadni, mint nemzetközi fórumon, hogyha ez ennyire beállt, megberögzült, akkor ki kell vinni. Meg is csináltuk, tehát el is vittük az ügyet a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, viszont megakasztotta a folyamatot az, hogy az AB hozott egy döntést tavaly nyáron, és azt mondta ki, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát, a közérdeklődésre számot tartó sajtó eseményeken, illetve az olyan nagy rendezvényeken, amely a közérdeklődésre számot tart. Úgyhogy ez egy plusz, nem lehet öncélú ez az ilyen fényképnek a felvétele. Tehát ez volt a lényeg az alkotmánybírósági döntésnek, amire a kúriának reagálni kellett, és a kúria sok-sok hónappal később.
2: Igen, mert ott volt egy ellentétes, tehát egy teljesen ellentétes tartalmú jogegységi határozott érvényben, és az alkotmánybíróságnak pedig mindezt ugye felülírta. Tehát, hogy így...
0: Igen, nem tudom, hogy mennyire menjünk bele a jogászkodásba. Ez tulajdonképpen egy egyedi ügy, tehát az alkotmánybíróság előtt ez egy ilyen egyedi panasz, és akkor sokan vitatják, hogy most a bíróságoknak más ügyekben ez mennyire irányadó. Hát elvileg irányadónak...
2: Általában az, nem?
0: Hát az alkotmánybíróságnak szerintem minden határozata azért irányadó, tehát amit mond az ilyen ügyekben, azért irányadónak kell tekinteni.
1: Na, jogállamban.
0: Abszolút. De hogy most az a helyzet, hogy a kúria hatályon kívül helyezte ezt a jogegységi határozatot, viszont a sajtóközleményben egyébként nem hozott új jogegységi határozatot, hanem a sajtó, csak egy sajtóközlemény van, és a sajtóközleményben még oda bigyeztették, hogy egyébként pedig a közszereplővel kapcsolatos állásfoglalásukat fenntartják. És akkor ezt most itt van a labda, itt az a kérdés, hogy mit fognak dönteni a bírók.
2: Igen, mondjuk így össze is dolgoztatok ugye az Indexen Botolai doktorral, mint Majtényi Nászlóval, ezekintől, és mi volt így a közös érveléseteknek a lényege? Tehát, hogy mi az, amit ti kiemeltetek, vagy amit, most azért beszélek többes számba, mert lehetne mondani, hogy ugye Majtényi doktorék kiemeltek az alkotmánybírósági panaszban, vagy beadványban, de hát nagyjából ugyanazokat a pontokat hoztátok
0: fel
2: is.
0: Persze, hát ez egy ilyen stratégiai ügy volt. Egyébként nem csak mi mondjuk ezeket, tehát ez 10 éve legtöbb jogvédő, médiajogász, újságíró, sajtós, tehát hogy tehát nem annyira bonyolult ez az ügy. Igazából mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a sajtónak, tehát hogy ezekben a közérdeklődésre számot tartó ügyekben, amiben a rendőr fellép, arról a sajtónak tájékoztatnia kell, és hogy egyébként pedig az állampolgároknak meg joguk van tudni a sajton keresztül, hogy mi történik, mm-hmm. hogy hogyan cselekszik, mit csinál a rendőr.
1: Tehát azt mondjuk, hogy a közérdek fölvédi a magán
0: abszolút, igen.
1: Jogot,
0: igen. Igen, és hogy... hogy a közhatalmat gyakorlók tevékeny, az a fő érv, az tulajdonképpen ez, hogy a közhatalmat gyakorlók tevékenységének átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenni, és ennek része az, hogy a rendőr vállalja az arcát. De egyébként mellékesen nagyon vicces az, hogy, hogy ezekben a perekben, amikor kártérítésre mentek a rendőrök, akkor nyilván itt nem vagyoni kártérítést kértek, és azokra arra hivatkoztak, hogy mennyire nagy sérelem érte őket, hogy nem takarták ki az arcukat.
2: Te belegondolsz, akkor az a sérelem, hogy ők rendőrök, tehát...
0: Hát a Garamvölgyinek egyébként volt egy ilyen közleménye, hogy azt nem tudom, hogy emlékeztek-e, vagy megvan ez,
3: a
0: hogy...
3: József Attila kutatóról beszélsz?
0: Igen, a József Attila kutatóról, hogy hát szegény rendőrök, nagyon sok olyan rendőr van Budapesten, aki vidékről jön fel, kicsi, kis közösségekből, és ők nem akarják, hogy megtudják, hogy közösségben, hogy ők rendőr. Mondja ezt a rendőrségi szóvivő, hogy szégyelje basszus az, hogy ő rendőr. De tárgyaláson azért én is láttam azokat a szemvelgéseket, hogy a piacon másnap oda mentek hozzá, és megfenyegették őt, és... Mert másnap kiment a piacra, mint magánszemély.
3: Szinte látszik rajta, hogy magánember, és most nem közeg.
0: Kiment, és képzeljétek, hogy felismerték, és hogy nagyon megfenyegették, tehát beszóltak neki. Ezt mondta egy rendőr, akinek a feladata.
2: Hát aki magától ment rendőrnek, és egyébként...
0: Hát megtudta, hogy mit vállal.
1: És ezzel vállalta a kockátokat.
3: Jó, ebben van valami bár.
4: Hát ez meg olyan dolog, hogyha ezt nem merik így felvállalni, akkor már az utcán is, hogyha bemennek egy járőrözésre, akkor ott is maszkot akarnak viselni, tehát hogy ez ennyire...
2: Hát azonosító is kérdezik.
0: De ez az egész egy áll. Tehát, persze. Hogy amit zajlik, az egy hülyeség. Tehát, hogy ez csak a pénzről szól, persze, semmi másról. Persze. Mi meg folytatjuk ezt a kis elméleti vitát, hogy miért nem. Tehát, hogy ez nem a rendőrök arcáról szól. Egyébként minden közhatalmat gyakorló, aki nyilvánosan valamilyen eljárást csinál, vagy a közhatalmat gyakorol, azt gondolom, hogy láthatóvá kelljen válni az arcának. A másik érv egyébként pedig emellett az, hogy ott van nekik az azonosító számuk, és ezt mondják a bírák.
1: És az bármilyen
3: fejlőtlenül. Most jelen pillanatban akkor most mi van? Tehát aki... Nem, tehát ebben a pillanatban mi a jogállapot? Az arc más és a...
0: Hát ebben a pillanatban én azt gondolom, egyébként...
3: Na, azért mondom, nem volt az rossz kérdés, hogy nem lehet tudni, mert ugye éjszakánként egy kis jogot alkotnak, értem.
0: Azt mondja a kúria, hogy esetről esetre a bírák mérlegelésére bízzák, igen, hogy ebben mit döntenek, ami egyébként nem rossz, mert ha én bíró lennék, akkor én ennek tökre örülnék, hogy ha rám bízzák, hogy egyébként a korábbi, még a kúriai jogegységi határozat mellett is, hogyha beleállt volna egy bíró, szerintem egyébként a strasburgi mérce alapján simán mondhatta volna azt, hogy felülírja. Tehát az egyezmény, amit Magyarország aláírt, és aminek az eset gyakorlata tulajdonképpen köti a mi ítélkezésünket is, főleg, hogyha mondjuk a ügyvédek ezt felhozzák, akkor simán mondhatta volna eddig is, hogy nem kell kitakarni a rendőr arcát.
2: Tehát nem mondta, tehát hogy azt valami eset is jelent, hogy a Strasbourg nem nagyon húzzák bele.
0: Mert szerintem nehezen félnek elrugaszkodni egyébként. Nyilván az való igaz, hogyha van egy ilyen jogegységi határozat, tehát azért ebből nagyon meg kell ugorni az, hogy ebből kilépjenek, de szerintem simán lehetett volna. És volt egy bíróképzés.
1: Én nem tartom esnek ezt a bírósági megközelítést, hogy esetre kell bírálni. Ez olyan egyértelmű tény, hogy egy közfeladatot ellátó személy azt vállalja, hogy nyilvánosságot szerepel, tehát nekik sokkal, és ismerem a mai jogalkalmazó gyakorlatot, sokkal értebb állásfoglalást kellett volna adni. Tehát az én véleményem, tehát nem...
0: A bírák azt mondják, hogy nekik, tehát hogy ők szerintem mereven gondolkodnak ebben, vagy a merev keretek teszik őket azzal, hogy mereven gondolkodjanak. Most nem akarom annyira megítélni őket, mert nyilván azért erős keretek között dolgoznak. És hogy ők azt mondják, hogy jogszabálymódosítás. Nekik az lenne jó, hogyha kimondaná egy jogszabály, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, de ez pedig...
1: Hát a bírók már csak ilyenek.
0: Szóval, hogy szerintem meg a szabad mérlegés körében simán megugorhatják ezt a feladatot.
2: Nekik, de közben meg félnek tőle, mert hogy nem merik alkalmazni. ezért hiányzik nekik egy jó jogszabály.
0: Igen, de visszatérve, amit kérdeztél, nem kell ki. Én, hogyha javasolhatnám a médiumoknak, én azt mondanám, hogy ne takarja ki.
3: Lefotózom a zsarut, felrakom,
0: hát
3: és...
0: Hát úgy ne fotózz le, tehát hogy az, tehát hogy ne legyen öncélú. Tehát, hogyha kimész egy eseményre, nyilvános eseményre, ott szerintem bármikor, bárhogy fényképezheted a helyzetet, ami rajta van a rendőr.
1: De gondolj be, nem fotózol a rendőr, csak a vállapszámot látod, és ott be tudod...
3: Jó, most... mind a mai napig, ha jól emlékszem, 444-en még ki van takarva.
0: Igen, mert tényleg valahol van egy bizonytalanság, hogy ez az alkotmánybírósági ügy egy egyedi ügy, nem egy általános érvényű. A kúria ezt mondta egy kicsit, ezt is, azt is, egyrészt, másrészt is, tehát ez az ilyen
2: visszavontanom,
0: ilyen tipikus fizikusi, bocsánat, a kifejezésért, de hogy így nem nagyon tudják, ami hát, és hát nyilván félnek attól, hogy jön rájuk a lóvé, amit ki kell fizetni. De szerintem most már, én azt látom, hogy azért egyre több helyen nem takarják ki, vagy illetve, hogy van, amit kitakarnak, van, amit nem, de hogyha hogyha egy ilyen nyilvános helyen esemény történik, akkor is ott a rendőr, a simán le lehet fényképezni kitakarás nélkül. Én legalábbis ezt az álláspontot képviselem.
1: Egyetértek.
2: Igen, és van még egy másik ez, és az infotörvény.
1: Már egy picit miért belemünk ebbe a törvénybe, mert ez egy más téma. Nem hallgatom meg egy darab számot. De,
3: igen, és gondoljunk a rendőr harcára.
1: Puszi-nyuszik,
3: összeállítjuk, szálljuk ki egymásból, halljuk ezt a szexet, és valami... Egy nótát. Azért hagyjuk a rendőröket a büdös francba, mert még B közepes koromban rájöttünk arra, hogy mit kell mondani a rendőrnek.
2: Húha.
3: És kézzel tényleg, ez nem...
4: Tisztalom képes?
3: Persze, ja. Senkik vagytok. Ezt üvöltöztük a tömegben. Igen, mert a rendőr szeretne valami lenni, valaki lenni. Arcmása van, perelhet
1: meg,
3: mert
1: stb. Meg száfolni, nem?
3: És azt kiabálod a fegyveres erőnek, hogy senkik vagytok. De nem csak a rendőrök senkik, hanem mi médiások is. És hadd mondjam el, azt mondja nekem egy média tulajdonos, aki törte a fejét, hogy alkalmazásba vegyen, hogy de figyelj, be fognak perelni. Tehát már ott helyből a paranoia csúcsát futotta, amelyben, ha én kinyitom a számot, annak súlyos jogi következményei vannak. Mert valóban az a helyzet, hogy ezek önköltségvetéses menzáról fizetik a pereket, tehát a Magyar Rádió bármikor, ugye? Ezt mondnál, hogy ez hogy megy, hogy nyomják a paraszt média munkást.
2: Nem, de itt szerintem inkább a nagyobb gond az, nem csak az ugye, hogy perek lesznek, tehát nem az, hogy polgárítás, hanem az, hogy még büntető eljárás is indulhat el adott esetben.
3: Hát azt mondta...
2: És hát ebből ugye egyre több van.
3: Pénzes ember is, hogy aggódik a pénze miatt.
0: Abszolút, sőt, az a jellemző, az utóbbi másfél évben készítettem egy kutatást, amiben megnéztem, hogy hány újságíró ellen indult büntető eljárás, a büntető, főleg a rágalmazásos ügyek érdekelt. Írtunk egy könyvet, most egy kis promó következik a Józsi Kárpát, Józsi kollégámmal egy médiaszabadság kézikönyve, kifejezetten ügyvédek, bírák, meg újságírók számára, olyan nyelven, hogy most fog megjelenni e-bookban, ingyen letölthető, tök praktikus, tele gyakorlati véleménynyilvánítás, szabadság kézikönyve, és a civil média honlapján lesz ingyen
3: letölthető. Halljátok, jogászok! Nem kötelező, nem?
0: És ingyen hozzáférhető.
3: Hát akkor meg szuper.
0: Abszolút, szuper leteszteltük, kötelező. Bíróképzésen voltunk ezen a héten.
3: Miért csináltuk ilyet? Mert hisztek volt erbe is, mert... szóban vagy... Vagy honnan fakad?
0: Mert én például hiszek a strasburgi bíróságnak a mércéjébe, meg az írás. Hát ez egy nagyon szólásszabadságpárti, a tízes cikk, ami a véleménynyilvánítás szabadságról szól, az egyik leggazdagabb esetjoggal rendelkező cikk, alapjog.
3: Látod, itt a pátosz, amit egy órával korábban kérdeztél. Igen, mindig van pátosz. Igen.
0: És... Én azt tanultam külföldön, meg itthon is, meg az elmúlt 18 évben tulajdonképpen csak én emberi jogokkal foglalkoztam. És azért van egy olyan szellemiség, vagy egy olyan meggyőződésem, hogy ha itthon valami nem javítható meg, akkor azért vannak ezek a nemzetközi szervezetek, vagy egyezmények, amit próbáljunk, kivigyünk ki, és ezt mondjuk a Strasbourg elég hatékony az ilyen ügyekben.
1: Már miben maradunk bíróságon?
0: Hát, ha nem maradunk. És az egyik cél az, egyébként a könyvnek az egyik cél az, hogy a hazai eseteken kívül hozzunk.
3: Hogy kimegyünk Strasbourg
1: alól. Egy nemzetközi szerződést kell letalálni, és mivel most volt egy ilyen botrány, aztán Angliában, hogy megpengette azt a hurakat, hogy kivonjuk magunkat a Strasbourg-i bíróság egyezmény alól, és Orbán is ezt mondja, hogy most Magyarországnak Csesz utat kéne követni.
3: Látjátok, hogy nincs semmi? Értitek, hogy nincs semmi?
0: De ezek csak ez szavak. Tehát,
1: hogy ez
0: de...
1: Nem bőgetek. Ez irány, hogy az ország. Most még Strasbourg határalat vagyunk.
0: Meg a Unióból is. Tehát ez már hány éve megy ez? Hogy
3: nem, igen, igen.
0: Tehát egy kicsit ez ilyen... Szerintem meg ne üljünk feltétlenül ezekre.
3: A szombatesti beszélgetésekre nyomatja ezt, érted?
1: Nem, most pont szerintem határalatban van az ország, hogy milyen irányba menjen el. Hogyha egy elmegy, akkor mind a kettő alól kimegy.
0: Ja, ez igaz. Szóval visszatérve én azt látom, hogy amit tökre veszélyes,
3: nem
0: igaz, hogy...
3: Nem fogja leleplezni magát. Kettős játékos, és a kettős játékos nem leplezi le magát.
2: Szerintem
3: hallgassuk
2: be.
3: Jó, bocsánat. Igen.
0: Újságírók kapcsán, hogy tehát amilyen nagyon aggasztó, hogy az elmúlt sok évben, és ez nem csak az elmúlt 4-5 évre vonatkozik, mondjuk a 10 évet nézzük, a politikusok elkezdték a saját meccseiket és a vitáikat bíróságok előtt lejátszani, a médiumokat felhasználva. Tehát kigyott békát kiabálnak egymásra, vagy pedig nyilván a újságírók, a tényfeltár újságírók az adott kormányt kritizálják általában.
3: Vagy
0: bloggereket, abszolút. És egyszerűen elindult az a trend, hogy bárki bármit papcsák, mondjuk ki a nevét, bárhol bárki leírt róla valami negatívat, azonnal sajtóhelyreigazítás, személyiségi fel, és büntető eljárás. Tehát egyszerűen ilyen lőttek az újságírókra, meg egymásra is. És hogy azt néztem, hogy a büntető eljárások száma elkezd megnövekedni. Tehát az újságírókkal szemben megkérdeztem.
3: Tudod, miért hatékony eszköz? Mert egyszer beleálltam, mert még tökösnek éreztem magamat, a golymotorosok ügyében elmentem a Magyar Bíróságra. Figyelj, végül is dorgálással megúsztam. Nem ez a lényeg, másodszor nem csinálod meg. Tehát így elveszi a kedved attól, hogy nagyon zomboskodj.
1: Mi volt ott? Ezt nem ismerem.
3: Történelmi vitába keveredtem a golymotorosoknak, mindegy, nem akarok belemenni, amelyben egy jelzőt használtam velük szemben, látod, milyen óvatosan fogalmazok? Mert már voltam bíróságon. Holott előtte a fasiszta barátaim kifejezést könnyedén használtam. Tehát nem csak, hogy az ítélet, hanem a nyomás.
0: Abszolút, sőt, az érdekes, hogy a büntető ügyek nagyon nagy része egy-két kivétellel megszüntetik, vagy általában a bírósági szakban, de mondjuk ez azt jelenti, hogy van egy másfél év, amikor néha be kell menni gyanúsítotti kihallgatásra, vagy valami van, valami zajlik. De és ezt láttam egyébként újságíróknál, hogy azt kommunikálta, hogy ez úgyse lesz ebből semmi, nem, és két hetente hívogatott, hogy most akkor, tehát tökre lehetett érezni azt, hogy igenis hatása alatt van, hogy ellene persze, folyik egy eljárás, persze, és mondtam, persze. Hogy figyelj, ha ebből kassa lesz, akkor is kerül. Mondjuk pénzbüntetés, tehát mondjuk felmérve a jogi helyzetet, meg az eseteket, tehát persze. Hogy ez maximum egy pénzbüntetés, de hogy ott van a para, hogy most még egy éve, de mikor szüntet, mikor lesz vége, tehát hogy így folyamatosan...
2: Azért nem felejtsd, hogy ahhoz, hogy eljusson a bíróságig, ahhoz ugye a rendőrségnek továbbítania kell az ügyészségre. Az ügyészségnek ugye vádat kell emelni, és akkor úgy megy a bíróság, vagy nem?
1: De nem ez a lényeg, hanem a büntetőjárás megindulásának a pszichikatása már nem magában.
3: Kafka, a lényeg.
0: Abszolút.
1: Fejtenek hamis.
3: Nem az ítélet.
2: Nem, én csak azt mondom, hogy maga a folyamat, de ugye, hogyha ez így van, akkor azt meg tudjuk, hogy Magyarországon legalább 98% a vád eredményességi mutató.
1: De ennyi az ügyészsége mennyi.
0: Amit szerintem érdemes lenne megnézni.
1: Hát ami eljut odáig, hogy vádra. Azért nagyon sok rendőrségi szakban azért nagyon sok...
3: Bolt a szupersztár.
1: De ez korábban is így volt, tehát ez az elmúlt években. Egy...
2: De bocsánat, csak el, hogy valaki meglepődött.
0: De nem, mehetünk side vonalakon is, hogyha érdekes.
1: Nem,
0: azt én azon gondolkodom már egy ideje, hogy tök jó lenne egy olyan kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy egy nagy tényfeltáró riportot X esetben követ büntető eljárás. És hogy megnézni, hogy egyébként, amit meg föltárt korrupció, abban mi történik. És ez előfeltetésem az, hogy mondjuk 10 ügyből 8-ban indul büntetőeljárásra a újságíró ellen, amiben beleáll a korrupciós ügy, meg, és a nagy része megszűnik. Persze. Tehát tényleg úgy korrekt, hogy azt mondom, hogy megszűnik általában.
3: Van egy jogügy, kivéve az egész napügyben úgy tudom, ez az egyetlen ügy.
0: Never ending story.
1: Hát megint a Juhász Péter ügy, nem? Hát ott is.
0: Hát igen.
1: Őt fogják elmarasztalni, nem majd ért Rogánt.
0: Hát várjuk ki a végét.
3: Nem lehet,
0: eljárás biztos, hogy indul ellene. Egyébként a nagyon a büntető bírók mellett szólva, most volt egy képzés múlt héten, 2 héttel ezelőtt, büntetőbíráknak tartottunk pont ilyen strasburgi esetjog meg 10-es cikk kapcsán, és nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt. Tehát, hogy,
1: az a probléma.
0: Hogy nekik már, már csapódik az ügy, tehát hogy ő nekik már eltelik egy év.
1: Értem, az ügyesség nem jut át. Tehát egy ilyen ügyességi rendszerben nem jut, tehát hiába gondolkodnak el, és nem bírák.
2: Hát ők még kiküszöbölhetik hát az ügyességi bakit, ugye ezt a vádemelést. Viszont így említetted, hogy múlt héten is, meg előtte, tehát hogy így tartotok bíróképzéseket.
0: Hát ez most egy kivételes eset, hogy és sikerült elérni ezt a lehetőséget. Hogy finoman fogalmazza.
2: Mi az, amit
3: ezt hogy képzeljem? Ott ülnek feled szemben a bírák, és te beszélsz hozzá?
0: Igen, eseteket nem. Én abszolút nem vagyok híva az ilyen frontális előadásnak. Jogeseteket vittünk. Tehát ilyen strasburgi jogeseteket, ami hasonló magyar.
3: És mit a szemináriumon ülnék?
0: És szemináriumokat tartottunk
3: számukra. Jó, nem, nagyon oszfordi, hihetetlen, hogy ilyen módszerek vannak Magyarországon.
0: Egy hónapot nem aludtam előtte, mielőtt beléptem a Bíróképző Akadémiára.
3: Igen, ez érdekes.
0: És tökre működött.
2: Ez a
3: bírók is emberek. Jó, apám bíró volt. Jó, igen.
0: Milyen bíró?
3: Hát kérdezem, hogy büntetőbíró volt, ha arra gondolom, hogy mire emlékszem, egy hosszú szőnyegen megyek hozzá, és egy asztal mögött ül, nagyon messze és magasan van. Ez az első képen róla. De nem, nagyon sokat köszönhetek neki. Tulajdonképpen rájöttem, hogy attól, hogy ő a törvény, én így leszek az illegalitás. Milyen erős kötés. Apa és fia. Igen. Ja. És a bírók sokat gondolnak magukról, azt tudom. Helyesen, szerintem helyesen, kultúrtörténeti, és ezer oka van annak, hogy a bíró azt gondolja, hogy az igazság, vagy valami pátosz megekte.
2: Na most érted, hogy...
0: De nem csak a bíró gond, tehát, hogy ezt mi is produkáljuk, szerintem a társadalom, hogy a bírók körül van egy olyan, nem is tudom milyen, pátosz, vagy nem pátosz, nem tudom, mi a jó szó rá.
3: Franciaországban szerintem nagyobb hogy... van, vagy Amerikában még nagyobb van.
0: De ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen, tehát van egy olyan légkör szerintem, ami ilyen nagyon erős távolságtartó.
3: Én mindig hiszek a bíróba, hogy független. Akármilyen politikai rendszer van. Mindig hihetsz a bíróba, hogy független. Miért?
0: Hát elvileg annak kéne lennie.
3: Igen.
2: Hát az az, hogy kéne lennie. Tehát így általában kéne lennie. Tehát mindig kéne lennie, te nem mindig az.
3: Figyelj, Magyarországon egy bíró azt az ítéletet hozta, hogy ez a Pap Dániel hírhamisítónak lehet.
2: Az teljesen oké.
3: Hogy született ez a döntés? Csodálatos.
2: Hát végre gondolkodnak a bírók. Nem
3: az, hogy gondolkodnak. Ez olyan mondat, nem igaz, hogy a bírók nem gondolkodnak. Egy szinte, hogy is mondjam, óriási jelentőségének tartom, ugyanis bírói ítéletem van arra vonatkozólag, hogy az egész hazugság, az egész túsz hazugság, Pap Dániel a neve, hírhamisító, folyamatosan előre bukik, tudjátok, hogy egyre magasabb poszt. Jó, igen, bocsánat. Tehát, hogy, és így, tényleg akkor arra gondoltam, hogy igen, arra gondoltam, hogy a bírótól is függ.
0: Nagyon, nagyon, nagyon függ a bírótól. Nagyon.
3: Ez a remény. Éppen most abszolút a reményfaktor. Kapirgálom, nem a nem reményt.
2: De én azt gondolom, most éppen a van.
1: Én benne pont, hogy nincs remény, mert azt gondolom, hogy ebben a rendszerben a bíró nem jut el az ügy. legtöbbször.
2: Dehogy nem, hát pont ez az, hogy
1: hát, bejut,
2: a büntetőügyek jó rész eljut, mert hát az ügyesség a sajnos vádat emelt, tehát eljut.
1: Igazán fontos, hogy ebben nem vádat.
2: Tessék?
3: Mennyire igazán fontos az ügy, mert azért bírót megvenni, ja, a legegyszerűbb. Okay, tehát érted, hogyha megveszed a bírót,
0: de
3: akkor...
0: De hogy veszed meg?
3: Szerintem pénzért.
0: Jó, mondod.
2: Nem mondjuk el,
3: a szocializmusban nem volt pénz, és amikor apám a Vasari TS perét vitte a Honvédelmi Minisztériummal szemben, az még egyszerű világ volt, mert megmondták apámnak, hogy te idióta, a honvédelmi... Ne nyersz! Szinte magad! És akkor rosszul lett, agyvérzés kapott apám, és megértette, hogy nem nyer. Most pedig több esetet tudok, merem állítani bíróság előtt is apámmal együtt, hogy tudunk arról, hogy bírót megvettek pénzért. Kérdezz tovább, hogyha akarsz, de nem akarok menni bíróságra.
1: Én is tudok, de nem
3: járni.
1: Is az a lényeg, hanem elég a szakértőt megvenni.
3: Elég a szakértőt megvenni, így van. Meg lehet venni, szerintem van olyan bíró, akit nem lehet megvenni. Az
1: de
3: az
1: mindegy,
3: mert
1: a szakértőt megveszik és kész. És bíró
2: alatt jár, jó, hát azért a bíró sem, tehát hogyha megveszek egy szakértőt, tehát...
3: Rezesova ügyre gondolsz például?
2: Nagyon sok ügyet is
3: meg. Nagyon sok ügyben veszik meg a szakértőket.
1: Hát a szakértőt mindig megveszik.
2: A pénz, igaz, de szerintem azért majd kanyarodjunk vissza az eredeti.
3: Jó,
0: de ez tök érdekes, mert ez igaz, tehát a nagyon sok ügyben a szakértő.
1: De mivel a bíró döntését leginkább a szakértő véleményen alapítja, semmilyen más bizonyítást nem tesz, ezért az ítéletek már nem objektívek.
2: Hát ugye erre mondja Lávadi professzor úr, hogy a bíróknak nincsen döntési bátorsága, ezért húzódnak az eljárások, mert hogy mindig újabb meg újabb szakértők, meg izzel, meg minden, de nem tudom, szerintem, hogy egy bírónak gyanús egy szakértői vélemény, bár az is
1: akkor csinál semmit.
2: Hát nem, kirendel egy újabbat, de hát szerintem mondjuk elég állsz, hogy így a bírókat, tehát hogy nem mindig
3: te olyan... Te depressziós vagy, testvérem.
1: Én is felom a mai bírókat.
2: Nem, csak most nincs itt a pátosz.
3: Jó, eltűnt a pátosz.
1: Nem, én nekem a legrosszabb remélem van, hogy jók alkalmazó gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy 30 évesen kineveznek alkalmatlan embereket. Több telegével bírónak, semmire álltálják, semmire, és... olyan dolgokba ítélkeznek, amiről
2: nem, én szerintem sincs. Egyébként normális esetben, ha már itt tartunk, ugye, akkor egy...
3: Az öregbírókat visszahívták? Visszamentek? Azt nem tudom, hogy visszamentek-e. Nem. Maradtak az idióta fiatalok.
2: Hát igen, de aztán most már az van, hogy ilyen sávosan mennek majd nyugdíjba, nem tudom, valami ez van.
3: Mindegy, ha elment, érted, egy nagy névet, ne darabszámra gondoljunk ilyenkor. A Csányi elment az etológiáról, Istenem, elment egy ember. Tényleg idióták lettünk.
1: Igen, én
3: is így gondolom.
2: Szerintem mondjuk 50 év alatt nem mehetne, tehát én nem engednék senkit büntetőbírónak.
0: Hát Angliában van ez a rendszer, hogy ügyvédnek is kell lenni, vagy valami olyan kitétel,
2: hogy
0: X tehát nagyon sok év gyakorlat kell ahhoz, hogy
1: nem,
0: ez, de egyébként ez annyira tetszik az a rendszer, hogy bírónak pontosan
1: de
0: nem
1: az,
0: csak
1: valaki
0: élettapasztalat
1: jó, is. De dolgokba ítélkezik, úgyhogy értében nem volt nője mondjuk, és honnan tudna, hogy működik egyáltalán?
3: Az az egyház, amiről beszélsz, de igen.
1: De hogy ez egy példa, csak 30 évesen még ítélkeznek ilyen házasság felbontásban.
2: Hát jobbra-balra, de hát ugye erre mondják azt, hogy arra van a másodfok, hogy helyre tegye őket, már ha helyre teszi. De egyébként nem nagyon szokták. Szóval mindegy. De térjünk vissza az eredeti témához.
0: Zenéljünk egyet,
3: nem? Igen, nagyon jó. Elkeserítő volt, hogy ez a gyakorló. Tényleg nincs.
1: Visszajövök, jó? Ő is mi maradtak.
3: Ezeket a csajokat hallgatod, akik itt voltak?
1: Aha, délutáni? Hát,
0: kreatívak. Tehát, hogy merjenek kreatívak lenni.
2: És közben folytatjuk a beszélgetést.
3: Merjenek a magyar bírók kreatívak lenni. Húzzatok bele, magyar bírók. Helyes. De annak ellenére azért a hatalom az mérhetetlenül visszaél. Végrehajtó hatalmával. És
2: vendégünk még mindig Bodrogi Bea, civil média jogásza, és hogyha mivel élő a műsor, tehát egész reggel 8-tól.
3: Civil média jogász? Akkor rád használta a Lázár János a megélhetési civil. Képzeld, ezt a fogalmat alkotta, azen gondolkodok már azóta.
0: Külföldi ügynök vagyok már egy ideje.
3: Hogy azt hittem,
2: már
3: hogy
2: a... harmadszor hozod elő, jó. Csak így elmond, de felmondok, nyugodtan folytasd, csak így mondanám, hogy 2.15.37.73.
3: Ki a megélhetési civil? Igen.
0: De ez egyébként tökre releváns téma. Tehát a civilként lenni ügynök, tehát hogy ez a fajta agymosás megy, hogy civil az külföldi ügynök, az szerintem totál elindult az elmúlt egy évben. Igen. Teljesen rajtunk van.
3: Norvég hadtest.
4: Igen.
2: Miközben ugye a norvégok most azt mondják, hogy az ökotárs működése, meg tevékenysége teljesen rendben van.
0: Sőt, példaszerű az
3: ökotárs. Te jogi kérdéseket. Érted, amikor a Lázár megfogalmazza azt, hogy a megértési civilben, a civil az szerintem annyit jelent, hogy él, mint polgár. Uh-huh. Nincs is más státusza, mint hogy él.
4: És hogy cselekszik.
3: A képviseleti rendszerből fakadóan vannak vezetők, akik elidegenedhetnek a társadalomtól, hisz képviseleti rendszer van. De azt nem mondhatjuk, hogy a nép el tud idegenedni önmagától. Tehát amikor a hódmezővásárhelyi filozófus kiejti a megélhetési civil kifejezést...
0: De ez egy kommunikáció, tehát ez egy PR. Tehát, hogy bedobnak, most ezt rágjuk. Tehát, hogy ez a
3: Zsilka azt mondta, hogy a szemantikában bizonyos szavak nem tudnak összekapcsolódni fönt, mert a szemantikai hálóban antagonisztikus vagy antinomikus ellentét van. Mondok példát. Megélhetési civil. Tehát, hogyha egy nyelvész veszi a problémát maga elé, azt mondja, hogy ez a kifejezésnek nincsen semmi értelme, vagy te vagy. A norvég ügynök. Mert gondolom, a megélhetési civil az, akit fizetnek külföldi erők, nem?
0: Szerintem egyértelmű a kormányt kritizáló civilek, vagy nem is a kormányt kritizáló, hanem a tevékenységüket, mert tulajdonképpen mindegy, hogy ki van a kormányon, a civil, legalábbis én emberi jogi aspektusból nézve, az emberi jogásznak, vagy az emberi jogi szervezeteknek az az egyik feladata, hogy kritikát fogalmazzon meg a mindenkori hatalommal szemben, egyébként hasonlóan, mint a sajtónak is.
3: Tehát ezt a levelét? Mert ugye után pont ez azzal folytatja, hogy senki nem fogalmazhat meg vádakat a magyar kormány és annak végrehajtó szervei ellen. Esküszöm, ezt mondta a srác.
0: Hát erre mondom, hogy ez kommunikáció, tehát hogy ez ilyen szinten indul.
3: Azt mondod, hogy ez tiszta kommunikáció, amivel nem. Egyszerűen csak engem kábít, és egyébként nincsenek semmi jelentősége.
0: Ez ennél sokkal több, mert nem csak a kommunikáció szinten zajlik, hanem büntető eljárás is indul civil ellen, meg naveljárás. Tehát a szó mögött azért vannak olyan cselekedetek, meg olyan tettek, meg olyan lépések, ami szerintem nagyon veszélyes, uh-huh. meg abszolút félelmet keltő. De hogy ezt, hogy bedobták X idővel ezelőtt a megélhetési civilt, meg az ügynököt, ez szerintem tök nehéz helyzetbe hozza a civileket, mert védekezni kell. Tehát, hogy és ez a... Tehát annyira tipikus fogás, kommunikációs fogás, hogy bedobnak, mondanak egy erős mondatot, és akkor na, rágjuk. Közben pedig megy a különböző fajta eljárása a különböző civilek ellen. És elég egy napeljárás, elég egy...
3: Nem lehet visszaszorítani az ilyen aljasságokat? Tehát amikor ez a lézeres srác mondja ezt, akkor egyszer ráront a jog, a média, mindenki erre a kifejezésre, és mint a sakálok szétszedi. De mert nekem az a bajom, hogy beépülnek ezek a fogalmak szép lassan a közéletben.
0: Hát ebben szerintem mindenkinek felelőssége van, egyébként a sajtónak is felelőssége van, hogy mennyire nagyítja föl ezeket, tehát mennyire ugrik rá a kormánynak ezekre az ilyen kijelentésekre, mennyire veszi komolyan. Tehát hogyha minél többet belekerül, az a céljuk, minél többet rágjuk, minél többen beleüljön az embereknek a fejébe, hogy civil, na tehát akkor az vagy ügynök, segítek. Vagy... Hát nem én mondtam.
3: Azzal, hogy pörgetem a fogalmat.
0: Hát, hogyha jól ki tudjuk beszélni, akkor nyilván nem.
3: Akkor nem, akkor de egyébként ez, igen.
0: Egyébként én nem használnám ezeket.
3: Egyszer képzeld, a Fidesz átbaszta a fejemet, és megkérdezte, hogy mi a véleményem a Demszkiről. És volt egy magyar bizlanövő kiadványuk. És elmondtam a véleményem, és akkor nem volt jó véleményem a Demszkiről, és lehozták a választás előtt. És az volt a probléma, hogy ezt ők nem mondták, hogy ők azok, hanem azt mondták, hogy egy 15. kerületi önkormányzati lap, és én azt hittem, hogy önkormányzati lapnak nyilatkozott. Amikor ez kiderült, akkor megkérdeztem a srácokat, hogy ezt miért csináltátok? Mert bementem az ATV-be, és ott is mondtam, hogy természetesen megtévesztettek az interjú készítés közben, hisz elfedték fog. Szóval, jaj, baki! figyelj, hányan látták az ATV-t? Nem, 200 ezer. Tudod, mennyit nyomtunk a Magyar Vizslából? Tényleg valami 2 milliós példányba telítettük az országban. Tehát gyakorlatilag tényleg, mint vak a poharat, úgy levernek. Ugye így van, fiúk? Nem csak, hogy közös nyári emlékek.
2: Ja. Tényleg, ez a simicskázás még nem volt.
3: Tényleg, még simicskázás nem is volt, ja. De nem hívott föl.
2: Lajos, egyikünk se keresett még.
3: Nagyon szomorúak vagyok, igen. Mi van a Gajdi Csottóval, Istenem? Szegény, remélem jól van az egészsége, nem?
2: És a lelke is a drága Ottónak.
4: A lelkiismerete, igen.
3: Képzeld el, majd tényleg egyébként egy jóban voltam, és én még 95-ben még minden alkalommal bemondtam, hogy semmi szükség a média hatóságra, meg a Marira. Ezt tök komolyan gondoltam.
4: Hú, és
3: és képzeld, néha látom, hogy néha még mindig fölbukkan. Úgyhogy tényleg semmi szükség. Tehát az ügyvéd srácok kapják meg a pénzt, nem azt akarom elvenni, akik hallgatják az adást, hanem, hogy ez agyrém, hogy van egy a média felett álló jogi
0: hát hatóság.
3: Jogi hatóság, ugye? Ja. A magyarokat egyáltalán nem zavarja. Zavarja? Nem zavarja őket szerintem.
0: Hát szerintem az a lényeg, hogy mi van a tartalomban.
3: A média felügyeletbe. Nem beletörődtek alapvetően a média szereplői a média felügyeletbe.
0: Hát milyen választásuk, más választásuk lehetett volna szerinted?
4: Tiltakoznak, és azt mondják,
0: hogy hát szerintem a média, 2010-es médiatörvény volt az egyik legnagyobb olyan téma, amit szerintem
3: széljel. Jó, nem tudod fel összefogni, jó, nem tudod.
0: Szerintem ebbe beleállt a sajtó abszolút.
3: Jó.
4: Azokról beszéltél itt az elején, nem is tudom, mennyi idővel ezelőtt, hogy ezek az újságíró perek, ugye, hogy aztán mit ez, hogy vegyünk egy X embert, ha őt valahol negatívan megemlítették.
3: Miért állapolgári engedetlenséggel kérdésben miért nem működhetett volna? Érted? Tehát innentől azt mondjuk, hogy egy jogalkotó által hozott rossz jogszabály örök időre sanyargatni fogja a magyar média életét.
2: Na jó, de...
3: Ebből a defetizmussal, amiben azt mondjuk, hogy gyerekek, hát már
2: így van. És akkor ez. Egyedül leszel engedetlen, vagy akkor mindenki... Tehát ki áll melléd? Már megint, tehát hogy összefogás kérdése.
4: Na és amíg ezen gondolkodsz, én felteszem a kérdésemet, igen. Arra lennék csak kíváncsi, hogy van-e esetleg ebben határ, tehát hogyha én most csúnyát mondok valamit valakiről, akár rádióban, újságban, tehát hol van ez a határ, ahol mondjuk elindulhat jogilag ez a per, tehát van egy ilyen skála,
0: hát hogy ne lenne
4: mennyitől függ, tehát hogy meddig mehetnék én át?
0: Nem mindegy, hogy mit állítasz, tehát hogy egy tényt állítasz valamit valakiről, vagy pedig egy véleményt fogalmazol meg.
3: A geci az melyik betartozik? Hogy
0: hát a geci az egy erős értékítélet.
3: Igen.
4: Tehát ez bőven
3: perelhető. Én azt hittem főnév.
2: Ebben az esetben
0: hát egyébként kontextus kérdése, hogy most így jogászkodja, de tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben mondod azt, hogy geci. De a kérdésedre visszatérve azért a nagy határ az, hogy valakiről állítasz egy olyan tényt, ami valótlan, akkor azt nyilván védi a jog, és az ellen lehet fellépni. A vélemény pedig...
4: Szabad.
0: A vélemény szabad, igen. Tehát tulajdonképpen ez de egyébként a gyakorlatban pedig ez a legnehezebb elhatárolás, hogy mi a tény, meg mi a vélemény.
4: Igen, ezt tehát a megszerző vagyok igazából kíváncsi, mert ugye amit én így legtöbbet hallok, akár tehát a szabadszférából, vagy ugye a szakmai emberektől, hogy ott kezdődik el, amikor már tényleg a pereskedés meg elég komoly ügyekkel indulhatnak, amikor mondjuk be van bizonyítva, vagy abból, amit én kijelentettem véleményemből, neki mit tudom, milyen negatívuma származott, tehát hogy abból ő mennyit károsult, ugye abból az én kijelentésemből mondjuk, most egy nagyon hülye példa, nagyon sokan diszlájkolták a Facebookon, vagy valamit, tehát hogy valamilyen tényleges kára keletkezett ebből az én véleményemből.
0: Hát attól függ, hogy, hogy kivel szemben fogalmazod meg a véleményedet, tehát itt is van egy fontos mérce, vagy egy fontos skála, hogy közszereplő, közhatalom gyakorlóval szemben a vélemény nagyon tág, tehát egészen túlzó lehet, provokatív, nem lehet öncélúan bántó, de nagyon tág lehet, és ezeknek a szereplőknek, a közélet szereplőinek ezeket tűrnie kell. Tehát a magánszférájuk a jóval kisebb, mint egy átlag embernek. Tehát ez tulajdonképpen ez az egyik fő mérce, hogy kivel szemben fogalmazod meg a erős véleményedet, erős kritikát. Nem mindegy, hogy a szomszédodra mondod nagy körben, nagy nyilvánosság előtt valamilyen negatív értékíteletet, vagy pedig egy politikusra, vagy pedig művészre, aki magát, tehát valamilyen formában nyilvánosságot vállal. De ez egyébként nagyobb a metszet, hogy ne. Tehát, hogy ez, és ez a magyar jog is azért ebben következetes, hogy a véleményt, értékíteletet azért lehet egészen tágan megfogalmazni meg.
3: De azért annyira tágan nem, mint ahogy én fogalmaztam meg a véleményemet, hogy szerintem ők fasiszták, mert a Magyar Bíróság megállapította, hogy ők nem fasiszták.
0: Egyébként ez is kontextus függő, mert a fasiszta lehet értékítélet, például a Strasbourgot, én mindig erre szoktam támaszkodni, mert az egy fontos mérce. Van olyan kontextus, ahol a fasiszta belefér. Tehát belefér egy politikus lefasisztázása, vagy lekommunistázása. Ezt már például védi az egyezménynek a gyakorlata, meg hazai szinten is szerintem már elindult egy olyan trend, hogy egész ilyen...
3: Fantasztikus, képzeljétek a fasisztákat,
0: hogy valami jót is mondjunk, igen.
3: Nevezheted, fantasztikus.
0: Meg a kontextus is számít, tehát nem mindegy, hogy melyik, milyen országban, meg milyen kulturális történelmi háttérrel, és milyen kontextusban mondod azt, hogy fasiszta. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az erős kritikát, azt milyen kontextusban fogalmazod meg. De a határ az nyilván a tény, meg a véleménynek a elhatárolása. Tehát, hogyha valakiről komoly tényt állítasz, ami valótlan, akkor az ellen teljesen jogos és célszerű, hogy van olyan jogi eszköz, amivel fel lehet lépni, és ez ellen megvédheted magad.
4: Igen, mert nagyon sok ilyen van, ugye, hogy most meddig, tehát most itt vegyük a mi kis példánkat itt a rádióba, tehát hogy főleg a Bakács azért szokta szépen leereszteni a száját, és például én ezen szoktam filózni, mi az, ami még mondjuk beleférhet. Oké, mi egy elég szabadabb rádió vagyunk, de azért tehát van ez a határ.
0: Hát meg, hogy...
2: Erre már figyelme, erről már volt bíróság előtt.
4: Persze.
3: A problémát mindig az lőtt el, hogy kinek engedelmeskedsz a benned lévő belső igazságmutatójának, a lelkiismeretednek, Jézus Krisztusnak, vagy a törvénynek.
4: Jó, de te se szeretnél minden második
3: nem arról van szó, igen, ezért az ember hallgat, különböző technikákat dolgoz ki arra vonatkozólag, de nagyon gyorsan le lehet ám szokni arról, hogy szabadon beszélj.
0: Szerintem arra, ami még fontos, hogy nem mindegy, hogy milyen témában, tehát hogy maga a tartalom sem mindegy. Tehát nem csak az, hogy kitvel szemben fogalmazod meg, tehát hogy ha mondjuk egy olyan témában fogalmazom meg erős kritikát, ami a közérdeklődésre számol, tehát hogy ami érdekli a közvéleményt, van olyan társadalmi relevanciája, jelentősége egy politikai kérdésben, amit foglalkoztatja mondjuk a társadalmat, akkor ebben nagyon sok olyan téma van, ami tehát a témához kapcsolódóan lehet erős véleményt megfogalmazni. Tehát nem csak az számít, hogy kivel szemben, hanem hogy milyen kontextusban, milyen témához kapcsolódóan nyilvánítasz véleményt.
4: Túlokasztik minden nagyon.
0: Nem annyira bonyolult, nem kell megvizsgálni szerintem, hogyha például egy rádióműsorban politikai ügyekben nagyon el lehet engedni szerintem az embernek a száját. Figyelni kell arra, hogy ne legyenek ezek a kijelentések vagy a vélemények nagyon öncélúak, és hogy ne bántsa teljesen öncélúan azt a illetőt. Tehát nyilván ezeknek az embereknek, közszereplőknek, politikusoknak, közhatalmoknak is van magánszférájuk, csak az sokkal jóval kisebb, mint egy átlagembernek. Tehát lehet elég keményen szidni bármelyik politikust csúnya szóval is, hogyha abban a kontextusban belefér, ha mondjuk az ő tevékenységéről fogalmazol meg kritikát. És nem arról, hogy néz ki a Balatonfüredi, láttad a Balatonfüredi strandon, nem tudom milyen gatyában Tehát hogy nyilván van egy határ, igen, tehát nem korlátlan a vélemény nyilvánítás szabadsága sem, de hogy ez vannak ezek a kritériumok, hogy nem mindegy, hogy kivel szemben fogalmazod, és meg hogy milyen téma, milyen körben. Tehát körülbelül ez a két szempont nagyon leegyszerűsítve.
2: Ő is megmutat, és ami munkája van, és amit feltesz mondjuk nyilvánosságra, és amit nem tesz fel, de mondjuk pont láttad a Balatoni Szabadstrandon.
0: Igen, de például mondok egy más esetet, most csak a politikusokról, meg közhatalomgyakorlókról beszélünk, de hogyha bárki, aki nem közszereplő, ismeretlen, viszont vállalja a közszereplést, például van egy ilyen ügy, egy ilyen jogeset, ami nekem nagyon tetszik, hogy egy iskolai farsangon az egyik tanító beöltözött piroskának, vagy hófehérkének, és utána a helyi szinten azt mondták, hogy a hókefe, meg mindenfajta trágár jellegű szóval illették a tanítót, és hogy az első fokon megállapították a becsületsértést, és az egészen, tehát ez a Pityaner ügy elment egészen az ítélőtábláig, és az ítélőtábla azt mondta, hogy ez a tanítónő önmaga vállalta a szereplést, abban a körben kiállt, vállalta a kritikát, ez zseniális ez az ügy, imádtam. Tehát, hogy ha kiáll
3: egy farsangi beszólást,
0: képzeld el, és ez egy ilyen ügy négy évig tart, hogy hókefének szólították. És ebbe azt mondták, ez szerintem tök fontos ítélet, egyébként vicces a példa, de azért fontos, hogy ha én úgy döntök, hogy szereplést vállalok, akár egy farsangi bálon, ahol ott van 15 ember, akkor én magamat vállalom a kritikát, igen. És hogyha én hófehérkeként ráugrok a nem tudom kire, és ott nyíltan simogatom és szeretkezek vele, vagy azt imitálom, akkor igenis vállaljam annak a kritikáját, hogy utána lekurváznak. És volt egy ilyen performance, amiben le is kurvázták, és azt mondták, hogy ez belefér, hogyha ő ezt maga vállalta mindenki előtt, akkor lehet a kritika.
3: Ez tényleg gyönyörű.
0: Tehát visszatérve a határhoz, hogy ha te kiállsz, vállalod a véleményedet, vagy valamilyen formában vélemény nyilvánítasz, akkor vállalod azt is, hogy téged kritika érhet elég tágan. És itt is ugyanaz a tág mérce érvényesül.
2: Igen, és mondjuk itt...
3: Mit gondoljak édes Ráherről? Hisz Ráher folyamatosan közli különböző felületeken, hogy ő nem közszereplő. Egy. Képzeld, ha nem közszereplő, miért kell folyamatosan mindenféle felületen közölni? Kettő. Amikor viszont látom, mint nem közszereplőt, akkor éppen a királyi páholyban ül az operában a barátaival. Tehát azt is mondta,
2: hogy...
3: Svájci iskolatársaival. Tulajdonképpen, ha én elmondanám, hogy mi kell Ráhelhez, és most nem használom Simicska kifejezését, akkor én jogot sértenék Ráhellel szemben? Tehát ő mi?
0: Attól függ, hogy milyen kontextusban kritizálod őt. Azért kritizálod, hogyha mondjuk az operaház páholyába elvitte a barátait, akkor ebben a körben erős véleményt megfogalmazhatsz, mert ő kilépett a nyilvánosság elé.
3: Ez egy olyan, ne olyan ugass a magyaroknak Svájcból, mert egyszerűen undorító. Ha ezt megírnám jól, hogy fogd már be a pofát, hisz felháborító, hogy a miniszterelnök lányaként állandóan oktatod itt a magyar népet, akkor is Viktor megsértődne, hisz apa figuraként tökéletesen ezt értem, és beperelne, akkor ő közszereplő valahol?
0: Hát
3: már.
0: A Viktor nem perelhet be téged, csak a Ráhel.
3: De hogyha
0: hogyha abban a körben fogalmazod meg a kritikát, hogy tehát ahhoz kapcsolódóan, amiben ő valami ilyen formában megnyilatkozott, akkor igen, akkor közszereplő. Tehát akkor ő nekitek. Akkor lehet.
3: Mondom,
0: tehát a fő elhatárolása saját... szerintem inkább azt mondom, hogy amikor az operaházas történetben szerintem egészen, tehát az egy egyértelmű, hogy ott ők közszereplői státuszban lehet kritizálni és bírálni.
3: Nem van,
0: és nem azt bírálod, hogy egyébként...
3: Néha nem. Ugyan nincs, ugye?
0: De...
3: Van olyan, hogy ugrál a két szerep költöző?
0: Hát például egy közszereplő, tehát például egy politikusnak az, hogy a saját kertjében mit csinál a milyen bulit tart, te a magánszférájában, és ezt kilesed és lefényképezed, ott ő abban a szférában magánszereplő.
3: A státusza nem változik a közszereplőnek akkor, hogyha eltűnik a térből. Tehát érted, ha bizonyítható, hogy Ráhel közszereplő ott az operában, akkor ő akkor is közszereplő, ugye, aki megy az opera épületében.
0: Nem. Nem.
3: Miért?
0: Azért, mert önmagában valaki nem lesz végtelenségig, és az élet minden pillanatában közszereplő. Mert neki is van egy magánszférája, és ez a magánszférája van olyan pont, ahol már a magánszférája igenis védettséget élvez. Például szerintem az belefér, hogy az operaházban tehát az nagyon tág kritikát bírhat vagy kaphat, hogy ő az operaházban hogyan és milyen formában is mit csinált, de hogyan vitte be a barátait. De az, hogy hogyan bulizik és hogyan lóg le a ruhája a nem tudom milyen strandon, és azt ki... Tehát inkább ezért nekem ilyen sajtóetikai dolog, egyébként nem is annyira jogi... Nem csak jogi kérdés, de hogy a Ráhának is van magánszférája, de hogy igazából a